Pátria Rádió. A Slovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Pátria. Národnostné vysielanie Slovenského rozhlasu. Atóra van. Pátria Rádió. Hazai zenét játszunk.

kérlek, adj még egy második esélyt. Emlékszem, milyen volt a közös mesénk, csak te meg én. Kéz a kézben, hűztük a romantikát minden éjjel. Vele szenvedéllyel és ész nélkül. Mikor veled vagyok, a világ egy csendesült, te vagy a legszebb. Nyomodba senki nem lépett, nálam a kincs törzöl a térképet. Te vagy az, te voltál, te leszel végig. Szemedet varázsol, ahogyan fénik. Csillagként ragyogsz az éjszakában. Reményem vagy az árnyékában.

0: Egyéb ellenzéki pártjaink, régi vagy hagyományos ellenzéki pártjaink félreértették a magyar társadalom igényét, mert a magyar társadalom nem akart baloldali vagy jobboldali vagy ilyen-olyan pártokat a parlamentbe, hanem rendszerváltást akart, és ezt az üzenetet értette meg a Tisza párt.
1: Szentpéteri Nagy Richárd alkotmányjogász, politológus lesz a Szabad Szóműves Páholy vendége, akivel a magyarországi változásokról beszélgetek. Rácz Vince vagyok. Várom Önöket szombaton a 11 órai hírek után itt a Pátria Rádióban.
2: A Keleten a helyzet című műsor a heti vendége Gál Attila, a Prágai Liszt Intézet művészeti referense.
3: Túlzás lenne azt mondani, hogy barátok vagyunk Krasznahorkai Lászlóval, mert hát nyilván nem, de találkoztunk és eltöltöttünk együtt egy-két nagyon jó órát, és mentem érte a Olesovicei pályaudvarra a szolgálati kocsinkkal, hoztam, vittem, szerveztem egyébként már nagyon régen a Északról hegy délről tó Keletről utak nyugatról folyó című könyvének a cseh kiadásának a bemutatóját itt nálunk.
2: Köteles Szabolcs vagyok. 12 óra után várom Önöket itt, a Pátria Rádióban.
4: Március 21-én elkezdődött a Szilasi család sírkertjének felújítási folyamata a losonci református temetőben. A Lilium polgári társulás, a Rimaszombati 4-es számú 60 István cserkész csapat és az 503-as számú Tompa Mihály öreg cserkészklub tagjai és civilek első lépésben kiszabadították a Szilasi sírkertet a természet és a szemét fogságából. Műsorunkban a folytatásról és az egész kezdeményezésről beszámolunk. Nyitrai Nóra vagyok, a Nógrádban a helyzet háziasszonya. Várom Önöket 13 órától itt a Pátria Rádióban.
5: Királyválasztások vagy dinasztikus váltások nem uralkodó cserét jelentettek csak, hanem részleges elit cserét. Tehát ez azt jelenti, hogy a korábbi elit tagjai vagy elveszítették a bizonyos tisztségüket, hivatalukat, vagy a vagyonuk egy részét, vagy a pozícióiból vesztettek.
6: Mit jelentett a hatalomváltás a régi időkben az arisztokrata családok számára? Vannak-e történeti párhuzamok, és hol húzódnak a legfontosabb különbségek a korábbi korszakok elitje és a mai politikai-gazdasági világ között? Ilyen és hasonló kérdésekről beszélgetünk Fundárek Anna történésszel a Nyugaton a helyzet következő adásában, szombaton 14 óra után a Pátria hullámhosszain. Jakubec László vagyok, számítok a kedves hallgatók figyelmére.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. május 2-án, szombaton. Mozgalmas hét áll a szlovákiai magyar választók és politikusok mögött. Az elmúlt néhány napban nem csak az új anyaországi partnerrel folytatandó magyar-magyar együttműködés kezdett körvonalazódni. Úgy tűnik, lezárult az a több mint egy évtizede tartó időszak is, amelyet a Magyar Szövetség, valamint annak előtt pártjai Robert Ficóhoz való közeledése jellemzett. Ezzel egy időben pedig a szlovák-magyar párbeszédben is új fejezet kezdődött. Mai műsorunkban egyebek mellett erről lesz szó. Mielőtt azonban belevágnánk, hírek jönnek, a mikrofonnál Csenger Ferenc.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A kettős benzinár képzés miatt fog tárgyalni az Unióval Szlovákia. Donald Trump szerint befejeződtek az Iránnal szembeni katonai műveletek. Napos idő lesz ma, akár 25 fok is várható. Jó reggelt kívánok, mondom a részleteket. Robert Fico szerint Szlovákia tárgyalni fog az Európai Bizottsággal a kötelezettségszegési eljárás ügyében. Az eljárás a kettős üzemanyagárak miatt indult, amely különbséget tesz a hazai és külföldi rendszámú járművek között. A miniszterelnök hangsúlyozta, az intézkedés ideiglenes és a döntés még távol van. A bizottság már hivatalos felszólítást küldött Szlovákiának, amelynek 2 hónapja van válaszolni. Amennyiben a válasz nem megfelelő, az eljárás következő szakaszba léphet. A kereszténydemokrata mozgalom szerint Szlovákia helye Európában van, és az uniós tagság stabilitást és fejlődést hozott az országnak. A párt hangsúlyozta, az Európai Unió partnersége kulcsfontosságú a gazdasági és biztonsági kihívások kezelésében. Milan Majerski kiemelte, az uniós egyeztetések révén jelentős forrásokat sikerült biztosítani Kelet-Szlovákia számára. A párt szerint ugyanakkor figyelmeztető jel, hogy az Európai Parlament a napokban az uniós források befagyasztását csürgette. A KDH úgy véli, az uniós tagság nem magától értetődő, ezért fontos annak megőrzése és erősítése. Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter és Peter Kubovics a közbeszerzési hivatal elnöke megállapodtak a közbeszerzési ellenőrzések felgyorsításáról. A tárca mintegy 40 szakembert biztosít a közbeszerzési hivatal számára a kapacitások bővítésére. Taraba szerint a jelenlegi rendszer túlzottan bürokratikus és jelentős gazdasági károkat, valamint késéseket okoz. Úgy véli, Szlovákia gyorsabb növekedést érhetne el hatékonyabb ellenőrzési modellel. A problémák kezelésére törvénymódosítást is előkészítenek a parlament számára. Donald Trump levélben közölte a kongresszussal, az Egyesült Államok és Irán közötti ellenséges műveletek befejeződtek. Az elnök szerint április 7-e óta nem történt fegyveres összecsapás a két ország között. A bejelentés a törvényben előírt 60 napos határidőhöz kapcsolódik az amerikai katonai műveletek esetében. Trump ugyanakkor hangsúlyozta, Irán továbbra is jelentős fenyegetést jelent. Teherán új békejavaslatot küldött, de Washington egyelőre nem elégedett a feltételekkel. Az Egyesült Államok mintegy 5000 katonát von ki Németországból, jelentette be a Pentagon. Donald Trump korábban jelezte, hogy Washington mérlegeli a csapatcsökkentést. Sean Parnell, a Pentagon szóvivője szerint a kivonás 6-12 hónapon belül lezárulhat. Friedrich Merz német kancellár kijelentései miatt bírálta Trump Berlint. Johanna van der Poel német külügyminiszter ugyanakkor közölte, Németország felkészült az amerikai jelenlét csökkentésére. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, megerősítik a légvédelmet Odessa és Dnyipro városában. A két település rendszeresen orosz drón és rakétatámadások célpontja. Zelenszkij szerint új radarok, elektronikai zavaró rendszerek és több katona érkezik a térségbe. Hozzátette, az orosz támadások célja az ukrán légvédelem túlterhelése. Az elnök egyben a hadsereg reformját is bejelentette, amely béremelést és későbbi leszerelési lehetőségeket is tartalmaz. Több mint 500 tüntetőt vettek őrizetbe az isztambuli május 1-jei demonstrációkon Törökországban. A hatóságok szerint egyes csoportok megsértették a biztonsági intézkedéseket, ezért lépett közbe a rendőrség. A munkaünnepe alkalmából országszerte ezrek vonultak utcára. A rendőrök könnygázt is bevetettek, több városrészben erőszakos összecsapások alakultak ki. A tiltakozók békét, magasabb béreket és jobb munkakörülményeket követeltek.
0: Időjárás.
2: Jobbára derült az ég, szél sem várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Útkarbantartók dolgoznak az R1-esen Ronszky-Benyadik és Zólyom között, ugyancsak az R1-esen lezárták a Nyitra déli kereszteződést. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Sport. Zsigárdi Lászlóról.
3: A zsolnai csapat hazai közönség 10 000 néző előtt 3-1-re legyőzte a kassai együttest a labdarúgó szlovák kupa döntőjében, 2012 után másodszor hódította el a trófeát, és indulhat az Európa Liga selejtezőben. A hazaiak a 16. percben Michal Faszko találatával szereztek vezetést, 5 perccel a szünet előtt Filip Kasa megduplázta az előnyt. Az 50. percben Marko Roginic lezárta a finálét. A kassaiak becsületgólját a 91. percben a csereként beállt Karlo Miljanic szerezte. Az élvonalbeli labdarúgó bajnokság 8. fordulójában a következő mérkőzésekre kerül sor. A felsőházban ma 20:30-kor kezdődik a Slovan Dac rangadó. Ha a címvédő lista vezető pozsonyiak pontot szereznek, akkor ismét bajnoki címet ünnepelhetnek. Holnap 19 órától lesz a Podbrezová-Tanava, kedden 18 órától a Zsilina-Michalovce összecsapás. Az alsóház műsora ma 18 órától Ruzsomberok-Presov, holnap 17 órától Trencsin-Komárno, kedden 18 órától pedig Skalica-Košice. A második labdarúgó liga 28. fordulójának nyitó mérkőzésén lehotapott Vtácsnyikom Inter 1-0. A további műsor szombaton 16 órától Samorin Slovanbe, 17 órától Zsiar Liptovski Mikuláz Valenc Slavia Košice, Stará Ljubovnya Povaska Bystrica, 17:30-tól Púchov Zlaté Moravce, vasárnap 10:30-tól pedig Petržalka Banská Bystrica és Žilina B. Malženice. A labdarúgó NB1 pénteki mérkőzésén Zalaegerszeg felcsút 1-3. Az utolsó előtti 32. forduló további műsora ma 13 órától MTK Nyíregyháza, 16 órától Kazincbarcika Kisvárda, 19:15-től Győr Diósgyőr. Holnap 13:30-tól Paks Debrecen, 16 órától pedig Újpest Ferencváros. Bejutott a hazai rendezésű U18-as jégkorong világbajnokság fináléjába a szlovák ifjúsági válogatott, miután a trencséni elődöntőben 1-0-ra legyőzte a letteket. Ma 19 órától a svédekkel mérkőzik az aranyéremért, akik hosszabbítás után 4-3-ra verték a cseheket. A magyar jégkorong válogatott 2-1-re kikapott a norvégoktól Kopenhágában. A 2 hét múlva kezdődő elit világbajnokságra készülő csapatok mérkőzésén. A magyarok ma 15 órától a dánokkal játszanak, Pozsonyban 17 órától Szlovákia-Lettország barátságos hoki meccsre kerül sor. A férfi kosárlabdaliga elődöntőjének 3. mérkőzésén Nyitra Szlovan 80-77. Összesítésben a pozsonyiak vezetnek 2-1-re az egyik fél 4. sikeréig tartó sorozatban. A magyar női vízilabda válogatott 12-8-ra kikapott az amerikai csapattól a Rotterdamban zajló Divízió 1-es világkupa selejtező tornájának pénteki nyitányán. A londoni asztali tenisz csapat világbajnokság legutóbbi játéknapján nők Szlovákia Madagaszkár 3-0 és Magyarország Görögország 3-2. A szlovák és a magyar lányok is bejutottak a legjobb 32 közé. Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője volt a leggyorsabb a Forma 1-es Miami nagydíj szabad edzésén. A négyszeres VB győztes Red Bullos holland Max Verstappen másodiként, míg a McLaren ausztrál versenyzője Oscar Piastri harmadikként zárta a gyakorlást. A McLarenes Lando Norris szerezte meg a rajtelsőséget a sprint időmérőn. Másodikként a VBL lovas Mercedeses Andrea Kimi Antonelli érkezett, majd pedig Piastri következett. Ma 18 órától lesz a sprint futam, 22 órától az időmérő, holnap 22 órától pedig az 57 körös futam.
1: Óra 10 perckor köszöntjük a névnaposokat. Ma Júlia és Rita napja van. A Júlia latin eredetű női név, amely keletkezése a Julianusra vezethető vissza. A Julius, valamint a Gyula férfi nevek női párja. Az urak azonban a hölgyektől eltérően április 12-én ünnepelnek. A Rita női név az olasz Margarita később önállósult rövidülése. Jelentése az utónévkönyv szerint gyöngy. A kibővített naptárak értelmében ma érdemes felköszönteniük a Renáta, a Juliet, valamint az Emil nevű ismerőseiket is. A szlovák naptár szerint Zsigmund napja van. Boldog névnapot kívánunk minden kedves ünnepeltnek! És most jöjjenek mai műsorunk fő témái. A szombati reggeli első órájában ezúttal is összefoglaljuk az elmúlt napok legfontosabb politikai történéseit, de vidéki tudósítóink is jelentkeznek. Azzal, hogy a magyarországi választók 3 héttel ezelőtt a rendszerváltás mellett tették le a voksukat, a szlovák-magyar kapcsolatokban is lezárult egy korszak. Az új kormány tényleges megalakulásáig hátralévő átmeneti idő pedig kiváló alkalmat kínál arra, hogy a két nemzet értelmisége és politikusai közösen gondolkodjanak a szlovák-magyar megbékélés lehetőségeiről és az együttműködés jövőjéről. De hogyan lehet érzékeny történelmi kérdésekről úgy beszélgetni, hogy azok ne az árkokat mélyítsék, hanem egy egymásra nyitott jövő felé mutassanak? 8 és 9 óra között erről is kérdezzük Bárci Laurát, a Közügy Platform aktivistáját, és Tóth Barnabás Felicián politológust. Az elmúlt időszakban nem csak a magyarországi politika egy korszaka zárult le, az a több mint 10 évig tartó kalandozás is véget ért, amelyet a Magyar Szövetség, valamint annak előtt pártjai Robert Ficóhoz való közeledése jellemzett. A tömörülés jelenlegi elnöke Gubik László a napokban bejelentette, hogy az általa vezetett mozgalom kizárja a választás előtti és utáni együttműködést a Ficó által irányított Smerrel és a Republikával. De a Benes ügy kirobbanása után miért kellett közel fél évet várnia a választóknak arra, hogy ez a döntés megszülessen? 9 óra után ezt is megtudhatják Gubik Lászlótól, a Magyar Szövetség elnökétől. És milyen tanulságokat kellene levonnia az elmúlt évtizedben elkövetett hibákból a szlovákiai magyarságnak? 9:30 után Petőc Kálmán, emberi jogi szakértő, az Oktatási Minisztérium nemzetiségi és élethosszig tartó tanulás főosztályának vezetője válaszol. A mai reggeli hangmérnöke Basies Olívia, a hírszerkesztő pedig Csenger Ferenc. A nevükben is kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: 7 óra 16 perc. Kedves hallgatóink, a következő percekben az elmúlt hét legfontosabb belpolitikai történéseinek összefoglalóját hallják. A szerkesztő Kis Balázs.
1: Hétfő. Április 27-e. A szociális biztosító adatai szerint az idei első negyedévben 2024 azonos időszakához képest havonta átlagban 17 ezerrel kevesebben voltak táppénzen. Az azt megelőző évhez képest pedig, amikor még nem volt érvényben a törvénymódosítás, 24 ezer a csökkenés. Idén 80 millió euróval kevesebbet fizetett ki az állam táppénzekre, mint tavaly az év első három hónapjában, jelentette ki hétfői sajtótájékoztatóján Erik Tomás munkaszociális és családügyi miniszter.
2: A miniszter szerint a táppénzen lévők számának csökkenése a szociális biztosító felülvizsgáló orvosainak köszönhető, akiknek már van lehetőségük megszüntetni a fiktív betegszabadságokat.
3: Keď si porovnáme prvý štvrok roka 2026 s prvým štvrokom roku 2024, teda obdobie pred a po zavedení...
2: Ha összehasonlítjuk a 2026-os és a 2024-es év első három hónapját, vagyis az intézkedések bevezetése előtti és utáni időszakot, akkor a különbség még nagyobb. Láthatják az első három hónapokat, de a legfontosabb az összesített adat, miszerint ha összehasonlítjuk a 2026-os és a 2024-es első negyedét, akkor havi átlagban 27 ezerrel csökkentettük a táppénzen lévők számát, mondta Tomás. 2024 első negyedében 4,6% volt a táppénzesek aránya, 2025-ben 3,73%, idén pedig 3,2%. Az elmúlt 25 évben ez a legalacsonyabb adat, tette hozzá a miniszter. Megjegyezte, hogy a változtatás tavaly 140 millió euró megtakarítást jelentett, idén három hónap alatt ez egyelőre 80 millió euró, számításai szerint pedig éves szinten eléri a 300 millió eurót. Ez kulcsfontosságú. Ez a 300 millió euró nem a táppénzcsalók és ügyeskedők zsebébe kerül, hanem azokra fordíthatja a szociális biztosító, akiknek valóban szüksége van rá, közölte a miniszter.
1: A választójogi törvény kormánypárti módosító javaslatáról vitázott hétfőn a parlament. Az ellenzék nem ért egyet azzal, hogy eltöröljék a külföldi levélszavazást. Szerinte ez kifejezetten a jelenlegi ellenzéki tábor szavazóit korlátozza. Tibor Gaspar ismét kijelentette, a postai úton történő szavazás visszaélésekre ad lehetőséget. A parlament alelnöke azt emelte ki, hogy a külföldön leadott szavazatok nem tükrözik a parlamenti választást eredményét. Michal Simecska, a Progresszív Szlovákia elnöke úgy válaszolt, még csak a gyanúja sem merült fel, hogy bárki csalt volna a külföldön leadott szavazatokkal, és a kormánypártok az ellenzék külföldön élő szavazóit akarják korlátozni választójoguk gyakorlásában. Budapesten találkozott egymással Gubik László, a Magyar Szövetség elnöke és a leendő magyar miniszterelnök Magyar Péter. Ez volt az első személyes egyeztetésük a választások óta. A több mint egy órás tárgyalás konstruktív légkörben zajlott, középpontjában a nemzetpolitika és a szomszédsági kapcsolatok álltak. Gubik László elmondta, a leendő magyar kormány nem változtat a nemzetpolitika eddigi irányán.
4: Ugyanakkor ami változás, és ami várható a következő hetekben, hónapokban, az az, hogy sokkal transzparensebbé, ha úgy tetszik, teljesítmény alapúvá szeretnék tenni a támogatás politikát, mind a felvidéken, úgy a többi határon túli magyar nemzetrésznél. A magam részéről igazából ezt csak üdvözölni és támogatni tudom.
1: A felek megerősítették, hogy a magyar kormány és a Magyar Szövetség stratégiai partnersége fennmarad. Gubik László szerint továbbra is kulcskérdés, hogy a felvidéki magyarság visszaszerezze parlamenti képviseletét.
5: Kedd.
1: Április 28-a. Az ellenzék szerint Szlovákiában a régióhoz képest magas üzemanyagárak azt bizonyítják, hogy az orosz kőolaj nem hoz valódi árelőnyt a lakosságnak.
6: Szlovákiában jelenleg a régió egyik legmagasabb üzemanyagárait fizetik az autósok, állítja az ellenzéki Szlovenszkú mozgalom. A párt szerint a gázolaj literenkénti ára eléri az 1,80 €, míg Lengyelországban 1,64, Magyarországon pedig 1,68 € körül alakul. A benzin ára is magasabb Szlovákiában. átlagosan 1,71 euróliterenként, szemben a lengyel 1,45 és a magyar 1,62 eurós szinttel. Julius Jakab ellenzéki képviselő szerint mindez azt bizonyítja, hogy a sokat emlegetett olcsó orosz kőolaj nem jelent valódi előnyt a lakosság számára. A lengyel intézkedéseknek köszönhetően a lengyel autósok jelentős összeget takarítanak meg literenként, és nem csak ők. Bárki tankolhatott, nincs különbségtétel a külföldiek számára sem, bárki elmehet, és olcsóbban tankolhat egy Murkúton. Szlovákiában ezzel szemben jóval magasabb az ár. Lengyelország nem használ orosz olajat, már régóta független tőle, mégis alacsonyabb az üzemanyag ára. Szlovákia viszont orosz olajat használ, és mégis drágább az üzemanyag. Úgy véli, az autósok nem érzékeltek árcsökkentést, még azután sem, hogy helyreálltak a szállítások a Barátság kőolajvezetéken. A politikus azt állítja, az elmúlt években egyetlen időszakban voltak alacsonyabbak a hazai üzemanyagárak a szomszédos országokhoz képest, akkor, amikor a Slovnaft nem orosz eredetű kőolajat dolgozott fel. Az ellenzék ezért a finomítói árrések szigorúbb ellenőrzését, a rendkívüli nyereségek megadóztatását és a piaci verseny erősítését sürgeti. Szerintük az olcsó beszerzés előnyeinek a lakosságnál kellene megjelenniük, nem pedig a vállalatok profitjában.
1: Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményez a Progresszív Szlovákia az agrárkifizető ügynökség ügye miatt. A párt közölte, ha nem hívják össze az ülést, vagy nem sikerül megnyitni, kezdeményezik Richard Takács földművelésügyi miniszter leváltását. Elfogadhatatlan, hogy a tárcavezető és az agrárkifizető ügynökséghez kinevezett emberei miatt elessenek a mezőgazdasági termelők az uniós támogatásoktól, és az ügynökségtől megvonják az akkreditáció, mondta Zuzana Meszterová. A Progresszív Szlovákia azt várja, hogy a miniszter adjon egyértelmű magyarázatot és tisztázza, mi lesz a támogatások sorsa. 2027-ben Szlovákia lesz a három tenger kezdeményezés 12. csúcs találkozójának házigazdája, jelentette be Peter Pellegrini államfő a horvátországi Dubrovnikban kedden zajló 11. találkozón. Bízom benne, hogy a dubrovnikihoz hasonlóan a szlovákiai is a legsikeresebbek közé fog tartozni, és az aktuális témákra fog reagálni, amelyek akkor a régiónkat és az egész világot fogják foglalkoztatni, jegyezte meg a köztársasági elnök.
5: Szerda.
1: Április 29-e. 21 év börtönbüntetésre ítélte Robert Fico merénylőjét a legfelsőbb bíróság.
2: A legfelsőbb bíróság megerősítette Juraj Cintula 21 éves börtönbüntetését, amit a Robert Fico miniszterelnök elleni merénylet elkövetésért szabott ki a vádlotra. A szenátus bűnösnek találta Cintulát terrortámadás elkövetésében. A fellebbviteli bíróság ítélete némileg módosította az elsőfokú bíróság által meghatározott jogi minősítést, az ítélet jogerős. Cintula ellen védett személy ellen elkövetett terrortámadás különösen súlyos bűncselekménye miatt emeltek vádat, és életfogytiglani börtönbüntetés fenyegette. Hogy a bűncselekményt elkövette, ahhoz nem fért kétség, csak a jogi minősítés kérdése volt vitatárgya. A legfelsőbb bíróság szenátusának elnöke indoklásában leszögezte, hogy a vádlottnak tisztában kellett lennie tettének a kormány működésére és az alkotmányos rendre kiható következményeivel.
1: Richard Sulik, az ellenzéki Szabadság és Szolidaritás korábbi elnöke kilépett a pártból. Párttagságát szerdán megszüntette és bejelentette, hogy Jana Bittó Cigányikovával közösen indul a következő parlamenti választáson. Azt egyelőre nem tudja, melyik szubjektum választási listáján. A szerdai sajtótájékoztatón elmondta, hogy több lehetőség is van, az egyik a parlamenten kívüli Zmerodina. Richard Sulik azt mondta, azért távozik az SZSZ-ből, mert a párt értékrendje jelentősen megváltozott. Hozzátette, döntését az is befolyásolta, hogy Bittó Cigányikovát kizárták a pártból. Andrej Danko, a Szlovák Nemzeti Párt elnöke a jövő héten határozati javaslatot terjeszt be a parlament elé, amelyben arra kéri a leendő magyar kormányfőt, Magyar Pétert, hogy tartózkodjon a szlovák köztársaság államiságát megkérdőjelező kifejezések használatától. Robert Kalinyák védelmi miniszter pedig ismét azt hangsúlyozta, hogy jelenleg nem zajlanak földelkobzások a Benes dekrétumok értelmében.
7: Amennyiben méltó kormányfő kíván magyar lenni, nem szabadna olyan szavakkal sértegetnie Szlovákiát és annak államiságát, mint a felvidék, Évekig azon dolgoztunk, hogy ne foglalkozzunk a múlt traumáival, állapította meg Andrej Dankó. Magyar kijelentéseit méltatlannak minősítette, és azt is felrótta neki, hogy nem ez az első alkalom, hogy ezzel a kifejezéssel él.
8: Ja, pán Peter Magyar ne vie, čo je Slovenská republika, tak potom nech zváži aj návštevu našej republiky.
7: Ha nem tudja, mi Szlovákia, fontolja meg a látogatását, mert a felvidék kifejezés a múlt századé, üzente magyarnak Dankó, aki reményét fejezte ki az iránt, hogy álláspontját a kormány és az államfő is támogatni fogja. Tibor Gáspár, a Smer képviselője kiállt Dankó mellett, úgy véli, hogy a szlovák-magyar kapcsolatok nem javulhatnak mindaddig, amíg Magyar Péter a felvidék kifejezést használja Szlovákia kapcsán.
9: Myslím, že slovensko-magyarské vzťahy nebudú dobre dovtedy, kým neprestane Peter Magyar používať na Slovensko označenie felvidék.
7: Hangsúlyozta, hogy a Benes dekrétumokat történelmi jogszabályként az Európai Unió is elfogadja, és mindenki, aki felveti ezt a kérdést, jogtalanul próbálja megsérteni szuverenitásunkat, állapította meg. A kihelyezett kormányülést megelőzően Robert Kaliňák védelmi miniszter is hozzászólt a Benes dekrétumok kérdéséhez. A szlovák kormány tiszteli a status quo-t, nem tud olyan esetről, ahol földterület kisajátításánál jelenleg érvényesülnének a Benes dekrétumok. Az, amit némelyek állítanak, lényegében csak annyi, hogy valaki már állami területeket akart újra saját nevére iratni. Az ilyen esetek kapcsán perek zajlanak, reagált a gyanúsításokra Kaliňák. A bíróságok szerinte igazságos döntéseket hoznak, semmilyen új konfiskációk nem történnek, mint azt némely, főleg tájékozatlan személyek próbálják jelezni, állítja a tárcavezető.
1: A Magyar Szövetség a 2027-ben esedékes parlamenti választás előtt és után sem fog együttműködni a Smerrel és a Republikával, de az idei megyei választáson sem állítanak közös jelölteket, döntött a Magyar Formáció elnöksége, jelentette be egy szerdai pódiumbeszélgetésen a párt elnöke Gubik László. A Smer és a Republika kizárásáról az elnökség egyhangúlag döntött.
5: Csütörtök.
1: Április 30-a. Peter Pellegrini államfő kinevezte Miroslav Lorincot a szlovák hadsereg új vezérkari főnökévé, aki május 7-től veszi át a posztot Daniel Zmeko után, a folytonosság és a modernizáció erősítésének céljával.
10: Peter Pellegrini köztársasági elnök kinevezte Miroslav Lorinc tábornokot az ország vezérkari főnökévé. A döntést a kormány már április 22-én jóvá hagyta. Lorinc május 7-én veszi át a tisztséget Daniel Zmeko után, aki két cikluson át 2018 óta töltötte be a posztot. Az ünnepélyes kinevezésre a pozsonyi elnöki palota kertjében került sor. Pellegrini beszédében megköszönte Zmeko munkáját és hangsúlyozta, a szlovák hadsereg továbbra is stabil és felkészült vezetés alatt áll. Kiemelte, hogy Szlovákia NATO tagsága aktív szerepvállalást követel meg, nem csupán a szövetség előnyeinek élvezetét. Az államfő emlékeztetett arra, hogy Zmeko hivatali ideje alatt az ország számos kihívással szembesült, a koronavírus járványtól a migrációs helyzeten át egészen az ukrajnai háborúig. Lorinc kinevezését a folytonosság biztosításának nevezte, kiemelve szakmai tapasztalatát, különösen a légvédelem területén. Az új vezérkari főnök hangsúlyozta, megbízatását nagy megtiszteltetésnek és egyben felelősségnek tekinti. Céljai között szerepel a hadsereg modernizációjának folytatása, a személyi állomány stabilizálása, valamint a lég- és rakétavédelem erősítése.
1: A Védelmi Minisztérium felfüggesztette az eperjesi katonai kórház építését, jelentette be Robert Kaliňák védelmi miniszter. A döntés oka, hogy az ellenőrzések során súlyos minőségi problémákat találtak az épület teherhordó szerkezeteinél, ami a létesítmény statikáját is veszélyeztetheti. A kiírt közbeszerzést egy olyan pályázó nyerte meg, amely nem csak késedelembe került, hanem a rendszeres ellenőrzések során azt is megállapítottuk, hogy rendkívül rossz minőségű munkát végzett, olyannyira, hogy az már az épület statikáját és stabilitását is veszélyezteti, mondta a tárcavezető. Hozzátette, emiatt leállították az építkezést, és szakértői vizsgálat indult. A HLASZ alkotmánymódosítást terjeszt a parlament elé annak érdekében, hogy népszavazással is lerövidíthető legyen a parlamenti ciklus. A pártelnök Matúz Sutay-Estok bejelentése szerint a javaslatot egy másik törvény módosításaként nyújtják be a következő parlamenti ülésen. Az eredeti tervezet az önkormányzati ciklusok meghosszabbításáról szól. Matúz Sutay-Estok emlékeztetett, hogy a HLASZ már ellenzékben is támogatta az előrehozott választások népszavazás útján történő lehetőségét. Hozzátette, a részletekről még egyeztetni szeretnének a koalíciós partnerekkel.
5: Péntek.
1: Május 1-e. Robert Fico miniszterelnök egy báni, azaz Bánovcenat Bebravóbeli pékségben vállalt éjszakai műszakja után kijelentette, a kormánynak kötelessége továbbra is nyomást gyakorolni a minimálbér növelésére. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a minimálbér emelése közvetlen hatással van az éjszakai munkavégzésért és az ünnepnapokon végzett munkáért járó bérpótlékok összegére is, mivel ezeket a juttatásokat a minimálbér szintjéhez kötik. Robert Fico emlékeztetett, hogy Szlovákiában továbbra is kiugróan magas az éjszakai munka és a túlórák aránya, ezért az ezekért járó díjazásnak tükröznie kell a munka nehézségét és az érintett dolgozók megterhelését. Szlovákia 22 évvel ezelőtt vált az Európai Unió tagjává, ezzel megerősítve jövőjét a stabilitás, a béke, az együttműködés és a jólét európai terében. Juraj Blanár külügyminiszter a csatlakozás évfordulója alkalmából kiadott közleményében rámutatott, a jelenlegi geopolitikai helyzetben ezekhez az alapkövekhez újra és nyomatékosabban kell kapcsolódni. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az Európai Unió nem egy tőlünk távoli entitás, hanem mi magunk vagyunk, döntései pedig közvetlenül érintik a mindennapjainkat. Szlovákia Európai Uniós csatlakozásának évfordulója alkalmából Andrej Danko, a parlament alelnöke és az SNS elnöke is értékelte az elmúlt évtizedeket, bár elismerte, hogy a tagsággal kapcsolatos elvárások jelentős része megvalósult, figyelmeztetett, az Európai Unió napjainkban rohamosan veszít globális erejéből és versenyképességéből. Andrej Danko szerint a közösségnek sürgős reformokra van szüksége, különben a tagállamok nemzeteiben felerősödik az igazságtalanság érzete, ami végső soron az unió széteséséhez vezethet.
0: Heti belpolitikai hírösszefoglalónkat hallották Kis Balázs szerkesztésében, amely elkészítésében Paszmár Lívia, Gazsik Viktória és Mezőszállási Márk működtek közre.

0: 7 óra 37 perckor vidéki tudósítóink helyzetjelentései következnek. A Kassai megyei önkormányzat legutóbbi ülésén több, a rozsnyói járást is érintő beruházásról döntöttek a képviselők. A testület elsősorban a közlekedési infrastruktúra modernizációjára, a kulturális élet felvirágoztatására, valamint a régiófejlesztésre koncentráló projekteknek adott zöld utat. További részleteket Tamás Ákostól hallhatnak.
1: A hétfői ülés egyik legfontosabb pontjaként a Kassa megyei önkormányzat képviselő testülete jóváhagyta a második és harmadik osztályú megyei utak nagyszabású felújítási programját. A döntés értelmében összesen mintegy 250 kilométernyi útszakasz újulhat meg külső kivitelezésben, legfeljebb 65 millió eurós összértékben. A javaslatot 42 képviselő támogatta, egy ellene szavazott, 80 pedig tartózkodtak. A projekt célja a rossz műszaki állapotban lévő útszakaszok helyreállítása. A felújítás elsősorban azokat az utakat érinti, amelyek már a harmadik és negyedik állapot kategóriába tartoznak, vagyis jelentős beavatkozást igényelnek. A munkálatokat közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott egy vagy több vállalkozó végezheti majd el. A beruházás teljes időtartama legfeljebb 18 hónap lehet. A költségek törlesztése pedig akár 10 év alatt történik a megyei útkezelő éves költségvetéséből. A megye összesen 1952 km megyei út kezeléséért felel, miközben jelenleg évente átlagosan 40-45 km-nyi szakasz tud korszerűsíteni. A most elfogadott program célja ennek a folyamatnak a felgyorsítása, valamint az utak további állapotformálásának megelőzése. A döntés a rozsnyói járást is jelentősen érinti. A térségben több olyan második és harmadik osztályú útszakasz szerepel a listán, amelyek állapota már hosszabb ideje problémát jelent a közlekedők számára. A tervezett felújítások a járásban közel 28 kilométernyi útszakaszt érintenek. A beruházás több települést és összekötő utat is magában foglal. Felújításra kerül például Hosszúszó melletti útszakasz, Csetnek külterületi része, valamint a Kuntapolca és Páskaháza közötti út. Emellett Beretke, Mártonháza, Szalóc, Berzéte, Jólész és Rekenye újfalú térségében is terveznek munkálatokat. A legnagyobb beavatkozás a Veszferés és Igló közötti szakaszt érinti, ahol több mint 13 kilométernyi út újulhat meg. A tervek között szerepel a Görgői vasútállomáshoz vezető bekötő út felújítása is. A megyei vezetés szerint cél, hogy megelőzzék az utak további romlását és a későbbi sokkal magasabb költségeket. Rastislav Trunka megyeelnök szerint a jelenlegi javítási ütem nem tud lépést tartani az utak állapotának romlásával. Hangsúlyozta, ha a legsúlyosabban sérült útszakaszok nem kapnak időben beavatkozást, azok később akár többszörös költséggel javíthatóak csak. A közlekedési fejlesztések mellett kulturális beruházásokról is döntöttek a Kassa megyei önkormányzat hétfői ülésén. A megyei képviselők megszavazták az Andrássy képtár revitalizációjának társfinanszírozását is. A történelmi jelentőségű kulturális műemlék Krasznahorka vár alján található, és fontos szerepet tölt be a régió kulturális és képzőművészeti életében. A felújítás célja, hogy az épület ismét teljes értékűen alkalmas legyen kiállítások, kulturális rendezvények és oktatási programok befogadására. A beruházásra több mint 350 ezer euró értékű visszanemtérítendő támogatást hagytak jóvá. A testület hétfői ülésén a megye tavalyi gazdálkodását is értékelték. A Kassa megyei önkormányzat 2025-ös költségvetése mintegy 20 millió eurós többlettel zárult. A zárszámadást a képviselők elfogadták, és döntöttek a többlet felhasználásáról is. A rendelkezésre álló összeg legnagyobb része mintegy 17 millió euró a megye működését és a pénzügyi műveleteit fedező alapba kerül. Ebből körülbelül 700 ezer eurót korábban elindított, de még be nem fejezett beruházások lezárására fordítanak. Emellett mintegy 3 millió eurót a megye tartalék alapjába helyeznek. A megye költségvetésének bevételei tavaly mintegy 308 millió eurót tettek ki, a kiadások pedig megközelítőleg elérték a 321 millió eurót. A pénzügyi műveletekkel együtt számított gazdálkodási eredmény mintegy 30 millió euró volt. A Kassa megyei hivatal tájékoztatása szerint a

0: egy teljes adósága 2025 végén körülbelül 75 millió eurót tett ki, ami a korábbi év bevételeihez viszonyítva nagyjából egynegyedes eladósodottsági szintet jelent. A megyei vezetés szerint a tavalyi eredmények lehetővé teszik a korábban megkezdett fejlesztések folytatását, valamint a pénzügyi stabilitás fenntartását.
1: A NEO Magyar Segítő Kutya Közhasznú Egyesület tagjai a fogyatékkal élő gazdáknak és segítő kutyáiknak tartottak tematikus foglalkozást Dunaszerdahelyen. A szervezet programjának célja, hogy bemutassák, miben tudnak segíteni a négylábúak a látás, hallás és mozgássérült tulajdonosaiknak. Bíró Éva tudósítása következik.
2: Maxi, mutatkozz be!
3: Segítő kutya bemutatót láthattak a tanulók. Az interaktív program célja a fogyatékos személyek mindennapjainak megismertetése. Az iskolásoknak megmutatták a hétköznapokban, milyen kihívásokkal küzdenek a látás, hallás és a mozgássérültek. A kiképzett segítő kutyáik bemutatták, hogyan segítenek az egészséges embertársak számára természetesnek tűnő feladatok ellátásában. Például a vakembert biztonságba vezetik, a hallássérültet figyelmeztetik a hangokra. Kovács írják, Helga, a NEO Magyar Segítő Kutya Közhasznú Egyesület kutya kiképzője.
4: A mozgássérült segítőkutyák ugye apró tárgyakat vesznek föl a kerekesszékben élő gazdájuknak, amit esetleg nem érnek el, áthidalnak olyan lépcsőket, hogyha mondjuk egy boltba csak lépcsőn keresztül lehet bejutni, akkor a kosarba a bevásárlólistát pénzzel beviszik és kihozzák azt, amit szeretne a gazda megvásárolni. A hallássérülteknek óriási biztonságot ad, hiszen nem hallanak, már azt is jelzik, hogyha hátulról valaki közelíti őket, jeleznek hangokat, ha kopog, vagy van olyan hallássérült, akinél a babasírását jelzi a kutya. Én jártam az előző kutyámmal például gyerekotthonban, ott óriási érzelmi fejlődés és szocializációs készségfejlesztés folyt, és volt egy 4 éves downos kislány, aki a kutya hatására szólalt meg.
3: A gyerekekre óriási hatással volt a bemutató foglalkozás. Nagyon meglepte őket, hogy a kutyák mi mindenben tudnak segíteni a gazdáiknak. A diákok aktívan részt vettek a szituációs feladatokban és az interaktív játékokban. Straka Csenge Mónika, Pintes Dorottya.
5: Be tud mutatkozni a kutya, engem az nagyon meglepett. Aztán még a tolószékesnél a kutya, hogy mi mindent vissza tudsz hozni, és hogy a lámpát is le tudja oltani. Meg a hallássérültnél is, hogy hogyan tud neki jelezni, hogy csörög a telefon, vagy kopognak. Nekem ezek ilyen nagyon érdekesek voltak.
6: Vakvezető kutyánál, amikor, hogy oda viszi a székhez, hogy leüljön, amikor valaki fölvesz neki dolgokat, azt se tudtam volna, hogy föl tudja venni.
3: A diákok mellett a pedagógusokra is pozitív hatással volt a bemutató. Lakatos Mónikát lenyűgözte, hogy a kutyák valódi társaik voltak a gazdáiknak. Míg a segítő kutyák a fogyatékkal élőket támogatják, az egyesület a terápiás kutyákkal tanórákra jár, hogy segítsen a diákoknak leküzdeni a szorongást és a tanulási nehézségeket. Lakatos Mónika pedagógus szívesen látná a terápiás kutyát a tanóráján.
7: Nagyon jó volna kipróbálni órán is. Igen, nekem is van egy kisfiú, aki a látássérülésnek a határán, és hát nagyon nehéz őt sokszor motiválnom, és biztos vagyok benne, hogy ilyen segítő kutyával az sokkal könnyebb lenne, úgyhogy én nagyon szeretném, hogyha egyszer óra közben is, munka közben is majd meglátogatnának esetleg bennünket. Teljes mértékben csak a gazdájukra összpontosítottak, és az a szeretet, az a mérhetetlen szeretet, én megéreztem a kutyákon, hogy mindent megtettek a gazdájukért, és gondolom feláldoznák magukat is.
3: A foglalkozás a Karisztimi Nonprofit alap jóvoltából jutott el az iskolába. A szervezet bízik abban, hogy ilyen programok hozzájárulnak ahhoz, hogy a diákok nyitottabb, együttérző felnőttek legyenek, akik nem megvetik, hanem segítik a fogyatékkal élő embertársaikat, mondja Bauer Edit, a Karisztimi Nonprofit alap elnöke.
2: Vannak köztünk olyanok, akik segítségre szorulnak. Nem kevesebbek ők, hanem egyszerűen mások. És azt látjuk, hogy a közélet az egyre durvul, a beszédstílus egyre durvul, a macsóság virágkorát él, és a macsóságba bizony az is időnként beletartozik, hogy aki nálam gyöngébb, az kevesebb, aki valamilyen hátránnyal él, fogyatékkal él, az is kevesebb, és azt meg kell vetni. És mi arra szeretnénk fölhívni a figyelmet, hogy ezek az emberek éppen olyan értékesek, hogy érezzék a gyerekek, legyen egy olyan példa előttük, hogy segítséggel, jó szándékú segítséggel nagyon sok mindent meg lehet oldani, és azok az emberek, akiknek segítünk, azok nem kevesebbek, mint az, aki segít. Sőt, vannak köztük rendkívül tehetségesek, vannak köztük ügyesek. Tehát éppen olyan tulajdonságaik vannak, mint nekünk, és nem a durva bánásmód illeti meg őket, hanem valóban nagyon kis segítséggel nagyon nagyot tudnak alkotni, és segíteni tudnak az értékek megőrzésében, az értékek teremtésében éppen úgy, mint bárki más.
3: A segítő és terápiás kutyák nem csak fizikális segítséget, hanem lelki támaszt is nyújtanak. A program pedig most azt is megmutatta, hogy a kutyák hidat képeznek az egészséges és a fogyatékkal élők között.
1: A következő másfél évben több fontos Bodrog közé és Ungvidéki útszakasz is megújulhat a Kassai megyei önkormányzat már említett döntésének köszönhetően. A legfontosabb információkat Mátyás Hudák Katalin összegzi.
8: Hétfőn, április 27-én ülésezett a Kassai megyei önkormányzat képviselőtestülete, ahol jóváhagyták azt a közútfelújítási nagyprojektet, amely a Tőketerebesi járást, valamint a Bodrog köz és az Ungvidék több települését is érinti. A tervek szerint a következő 18 hónapban mintegy 250 kilométernyi második és harmadik osztályú út újulhat meg a régióban. Szacskó Géza, a Bodrogközi térséget képviselő, megyei képviselő, a Szövetség és Független Képviselő Klubjának elnöke szerint a most jóváhagyott program a térség számára jelentős előrelépés jelent. A fejlesztési program számos, a térség szempontjából fontos útszakaszt érint. A tervek között szerepel többek között az Alsó-Mihályi és Legenye közötti út, a Magyar-Jesztreb és környéke, az Őrös és Nagygéres közötti szakasz, valamint a Bolyi kereszteződéstől Véke irányába vezető út. Felújítás várható a Szőlőske és Ladmóc, illetve Ladmóc és Zemplén közötti szakaszokon, továbbá Tőketerebes és Hardicsa között is. A tervek szerint érintett a Barancs és Bodzásújlak környéki úthálózat, a Magyari Zséb térsége, valamint a Dobra és Bély közötti út is. A program része továbbá a Dargó-Bacskó, a Kázmér-Biste, a Lasztóc-Alsó-Mihályi, a Bodzásújlak-Kiszte, a Velejte Alsó-Mihályi, valamint a Kisbári-Borsi közötti szakasz felújítása, továbbá a Gercsei térségben az 1/79-es főútnál található kereszteződés korszerűsítése. Szintén szerepel a listán a Szomotor és Nagykövesd, valamint a Nagykövesd és a szlovák-magyar államhatár közötti útszakasz, a Kiskövesd belterületi és külterületi szakasza, valamint a Kiskövesd és Bodrogszerdahely közötti út. A tervek között szerepel továbbá a Zétény és Boly, a Királyhelmec és Perbenyik, valamint a Szlovákújhely és Karlatanya közötti szakasz korszerűsítése is. A fejlesztések az Ungvidéket is érintik. Felújítás várható a Nagykapos és a Latorca közötti szakaszon, a Nagykapos és Kaposkelecsény közötti úton, valamint a Vaján és Iske közötti szakaszon is. Emellett érintett Pálóc külterületi úthálózata, valamint Iske és Csicser belterületi útszakaszai is. A most jóváhagyott útfelújítási program egy már korábban elindult folyamat folytatása. Az elmúlt években a térségben egyre több, korábban hosszú időn át elhanyagolt útszakasz újult meg, ami jól érzékelhető változást hozott a mindennapokban. Mindez annak is köszönhető, hogy a térség képviselete a megyei döntéshozatalban az utóbbi időszakban erősebbé vált. A legutóbbi megyei választáson a Tőketerebesi járásban megszerezhető 8 mandátumból 7 a szövetségi jelöltjeié lett. Ilyen arányú magyar képviseletre korábban nem volt példa a megyei önkormányzatban. A térség képviselői azóta is azt hangsúlyozzák, ott kell lenni azoknál a döntéseknél, ahol a régió fejlesztéseiről határoznak.
1: az őszi önkormányzati választások időpontjához közeledve Rimaszombatban is lendületet vettek a felújítások. A Városi Művelődési Központ után most a nyugat lakótelep belső udvarait modernizálják. Az év harmadik nagy beruházása, vagyis a városi úszoda teljes rekonstrukciója már a kereskedelmi versenytárgyalás kiírásánál tart. A részletekről Polgári László számol be.
9: A műszaki átadást és az apró hiányosságok eltávolítását követően április közepén került pont a Városi Művelődési Központ felújításának a végére. A közel 5 millió eurós beruházással megújult objektum ünnepélyes átadására a Városnapjának rendezvénysorozata keretében május 8-án kerül majd sor. Március végén az építkezési terület átadásával elkezdődött egy másik nagy beruházás, amely a nyugat lakótelep lakótömbjeinek belső udvarait érinti. Konkrétabban három ilyen területről van szó, a Rima és a Ludwig Szoboda és Vanszová, valamint a Cseh és Novomeszki utcákkal övezett belső udvarokról. A beruházásra a Beruházási Régiófejlesztési és Informatizációs Minisztérium pályázati rendszerében nyertek 476 ezer eurós támogatást. A revitalizáció összköltsége egyébként 650 ezer euró, és a város 41.380 euróval vesz részt a társfinanszírozásban. A munkálatok keretében őshonos fafajok telepítését tervezik, új vízáteresztő burkolatú járdák épülnek, sor kerül kültéri bútorok és különböző sporteszközök kihelyezésére, és egy játszótér is megépül. A projekt célja olyan közösségi terek kialakítása, melyek minden korosztály számára a relaxációs pihenést, a szórakozást és a sportolást egyaránt szolgálják. A kivitelezés munkálatai napjainkban kezdődtek el, a közbeszerzési pályázatot nyert Guszonai Kft., valamint egy bicsei és egy pozsonyi alvállalkozó cég közreműködésével. A harmadik nagy beruházás keretében a városi úszoda újul meg 5,4 millió euró ráfordítással. Még márciusban itt járt Samuel Migal, a Beruházási Régiófejlesztési és Informatizációs Tárca vezetője, akivel a város polgármestere Simko József egy 717.250 eurós támogatásról szóló szerződést írtak alá. Uniós forrásból további 4 millió 630 ezer eurós támogatást fordíthatnak az úszoda épületének hőszigetelésére, a technológia modernizálására és egyéb az energiatakarékosságot szolgáló átépítésekre. Az ügyintézés a kivitelező kilétére kirendő közbeszerzési pályázat előkészítésénél tart. A polgármester nyilatkozata szerint, ha ez zökkenőmentesen lezajlik, akkor augusztusban, legkésőbb szeptemberben kezdődhetnek el a munkálatok, és 2027 végén fejeződnek be. A bejelentés szerint az úszoda május 15-én zárja be kapuit.
1: Vidéki tudósítóink helyzetjelentéseit hallották. Az összefoglalókat Bíró Éva, Mátyás Hudák Katalin, Tamás Ákos és Polgári László készítették.

szemem, könyöklök, s nézem egy reggelen. Most Helga mellett álmodok, azt, hogy álmában

0: egyéb ellenzéki pártjaink, régi vagy hagyományos ellenzéki pártjaink félreértették a magyar társadalom igényét, mert a magyar társadalom nem akart baloldali vagy jobboldali vagy ilyen olyan pártokat a parlamentbe, hanem rendszerváltást akart, és ezt az üzenetet értette meg a Tisza párt.
1: Szentpéteri Nagy Richárd alkotmányjogász, politológus lesz a Szabad Szóműves Páholy vendége, akivel a magyarországi változásokról beszélgetek. Rácz Vince vagyok. Várom Önöket szombaton a 11 órai hírek után itt a Pátria Rádióban.
2: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. május 2-án, szombaton, Zsigmond napján. Annak ellenére, hogy a politikusok az utóbbi néhány évben rendre azt hangsúlyozták, hogy a szlovák-magyar kapcsolatok történelmi csúcson vannak, ez az átlagon felüli egyetértés elsősorban külpolitikai ügyekben nyilvánult meg. A két nemzetet feszítő vitás kérdések megnyitását inkább elkerülték, a problémákat pedig a szőnyeg alá söpörték. A magyarországi kormányváltás árnyékában azonban újra felsejlik annak lehetősége, hogy valóban létrejöjjön a magyar-szlovák megbékélés. De lehet ezekről az érzékeny, traumákkal terhelt témákról úgy kommunikálni, hogy a párbeszédet ne az indulatok és a politikai pontszerzés jellemezze? Az előttünk álló szűk egy órában erről is kérdezzük Párci Laurát, a Közügyplatform aktivistáját, és Tóth Barnabás Felicián politológust. Előbb azonban friss információk jönnek, a mikrofonnál Csenger Ferenc.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A KDH Szlovákia uniós tagságát méltatta. Ukrajna jelentősen megerősíti légvédelmét. Napos idő van, 25 fokig melegszik a levegő, a részletek következnek. Robert Fico szerint Szlovákia tárgyalni fog az Európai Bizottsággal a kötelezettségszegési eljárás ügyében. Az eljárás a kettős üzemanyagárak miatt indult, amely különbséget tesz a hazai és külföldi rendszámú járművek között. A miniszterelnök hangsúlyozta, az intézkedés ideiglenes és a döntés még távol van. A bizottság már hivatalos felszólítást küldött Szlovákiának, amelynek két hónapja van válaszolni. Amennyiben a válasz nem megfelelő, az eljárás következő szakaszba léphet. A kereszténydemokrata mozgalom szerint Szlovákia helye Európában van, és az uniós tagság stabilitást és fejlődést hozott az országnak. A párt hangsúlyozta, az Európai Unió partnersége kulcsfontosságú a gazdasági és biztonsági kihívások kezelésében. Milan Majerszky kiemelte, az uniós egyeztetések révén jelentős forrásokat sikerült biztosítani Kelet-Szlovákia számára. A párt szerint ugyanakkor figyelmeztető jel, hogy az Európai Parlament a napokban az uniós források befagyasztását csürgette. A KDH úgy véli, az uniós tagság nem magától értetődő, ezért fontos annak megőrzése és erősítése. Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter és Peter Kubovics a közbeszerzési hivatal elnöke megállapodtak a közbeszerzési ellenőrzések felgyorsításáról. A tárca mintegy 40 szakembert biztosít a közbeszerzési hivatal számára a kapacitások bővítésére. Taraba szerint a jelenlegi rendszer túlzottan bürokratikus és jelentős gazdasági károkat, valamint késéseket okoz. Úgy véli, Szlovákia gyorsabb növekedést érhetne el hatékonyabb ellenőrzési modellel. A problémák kezelésére törvénymódosítást is előkészítenek a parlament számára. Donald Trump levélben közölte a kongresszussal, az Egyesült Államok és Irán közötti ellenséges műveletek befejeződtek. Az elnök szerint április 7-e óta nem történt fegyveres összecsapás a két ország között. A bejelentés a törvényben előírt 60 napos határidőhöz kapcsolódik az amerikai katonai műveletek esetében. Trump ugyanakkor hangsúlyozta, Irán továbbra is jelentős fenyegetést jelent. Teherán új békejavaslatot küldött, de Washington egyelőre nem elégedett a feltételekkel. Az Egyesült Államok mintegy 5000 katonát von ki Németországból, jelentette be a Pentagon. Donald Trump korábban jelezte, hogy Washington mérlegeli a csapatcsökkentést. Sean Parnell, a Pentagon szóvivője szerint a kivonás 6-12 hónapon belül lezárulhat. Friedrich Merz német kancellár kijelentései miatt bírálta Trump Berlint. Johanna van der Poel német külügyminiszter ugyanakkor közölte, Németország felkészült az amerikai jelenlét csökkentésére. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök bejelentette, megerősítik a légvédelmet Odessa és Dnyipro városában. A két település rendszeresen orosz drón és rakétatámadások célpontja. Zelenszky szerint új radarok, elektronikai zavaró rendszerek és több katona érkezik a térségbe. Hozzátette, az orosz támadások célja az ukrán légvédelem túlterhelése. Az elnök egyben a hadsereg reformját is bejelentette, amely béremelést és későbbi leszerelési lehetőségeket is tartalmaz. Több mint 500 tüntetőt vettek őrizetbe az isztambuli május 1-i demonstrációkon Törökországban. A hatóságok szerint egyes csoportok megsértették a biztonsági intézkedéseket, ezért lépett közbe a rendőrség. A munkaünnepe alkalmából országszerte ezrek vonultak utcára. A rendőrök könnygázt is bevetettek, több városrészben erőszakos összecsapások alakultak ki. A tiltakozók békét, magasabb béreket és jobb munkakörülményeket követeltek.
0: Időjárás.
2: Jobbára derült az ég, szél sem várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Útkarbantartók dolgoznak az R1-esen Ronszky-Benyadik és Zólyom között, ugyancsak az R1-esen lezárták a Nyitra déli kereszteződést. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám. Tankoljon vagy vásároljon a Slovnaft benzinkutakon. Fizetéskor használja a Slovnaft Move-ot, és megnyerheti a 3 darab 5000 euró értékű utalvány egyikét álmai nyaralására. Ráadásul minden héten Apple termékekért is játszhat. Csak regisztráljon a Slovnaft Move appban, vagy a weboldalon, és már is játékban van. A játék 2026. május 31-ig tart. További részletek a hry.slovnaftmove.sk weboldalon, vagy a Slovnaft benzinkutakon.
3: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.
0: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
4: A zsolnai csapat hazai közönség 10 000 néző előtt 3-1-re legyőzte a kassai együttest a labdarúgó szlovák kupa döntőjében, 2012 után másodszor hódította el a trófeát, és indulhat az Európa Liga selejtezőben. A hazaiak a 16. percben Michal Faszko találatával szereztek vezetést, 5 perccel a szünet előtt Filip Kasa megduplázta az előnyt. Az 50. percben Marko Roginic lezárta a finálét. A kassaiak becsületgólját a 91. percben a csereként beállt Karlo Miljanic szerezte. Az élvonalbeli labdarúgó bajnokság 8. fordulójában a következő mérkőzésekre kerül sor. A felsőházban ma 20:30-kor kezdődik a Slovan Dac rangadó. Ha a címvédő lista vezető pozsonyiak pontot szereznek, akkor ismét bajnoki címet ünnepelhetnek. Holnap 19 órától lesz a Podbrezová-Tanava, kedden 18 órától a Zsilina-Michalovce összecsapás. Az alsóház műsora ma 18 órától Ruzsomberok-Presov, holnap 17 órától Trencsin-Komárno, kedden 18 órától pedig Skalica-Košice. A második labdarúgó liga 28. fordulójának nyitó mérkőzésén Lehota Potvtácsnyikom Inter 1-0. A további műsor szombaton 16 órától Samorin Slovan B, 17 órától Zsiár Liptovszki Mikuláz Valenc Slavia Košice, Stará Ljubovnya Povaska Bystrica, 17:30-tól Púchov Zlaté Moravce, vasárnap 10:30-tól pedig Petržalka Banská Bystrica és Žilina B. Malženice. A labdarúgó NB1 pénteki mérkőzésén Zalaegerszeg Felcsút 1-3. Az utolsó előtti 32. forduló további műsora ma 13 órától MTK Nyíregyháza, 16 órától Kazincbarcika Kisvárda, 19:15-től Győr Diósgyőr. Holnap 13:30-tól Paks Debrecen, 16 órától pedig Újpest-Ferencváros. Bejutott a hazai rendezésű U18-as jégkorong világbajnokság fináléjába a szlovák ifjúsági válogatott, miután a trencséni elődöntőben 1-0-ra legyőzte a letteket. Ma 19 órától a svédekkel mérkőzik az aranyéremért, akik hosszabbítás után 4-3-ra verték a cseheket. A magyar jégkorong válogatott 2-1-re kikapott a norvégoktól Kopenhágában, a két hét múlva kezdődő elit világbajnokságra készülő csapatok mérkőzésén. A magyarok ma 15 órától a dánokkal játszanak, Pozsonyban 17 órától Szlovákia-Lettország barátságos hoki meccsre kerül sor. A férfi kosárlabdaliga elődöntőjének harmadik mérkőzésén Nyitra Szlovan 80-77. Összesítésben a pozsonyiak vezetnek 2-1-re az egyik fél negyedik sikeréig tartó sorozatban. A magyar női vízilabda válogatott 12-8-ra kikapott az amerikai csapattól a Rotterdamban zajló Divízió 1-es világkupa selejtező tornájának pénteki nyitányán. A londoni asztali tenisz csapat világbajnokság legutóbbi játéknapján nők Szlovákia-Madagaszkár 3-0 és Magyarország-Görögország 3-2. A szlovák és a magyar lányok is bejutottak a legjobb 32 közé. Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője volt a leggyorsabb a Forma 1-es Miami nagydíj szabad edzésén. A négyszeres VB győztes Red Bullos holland Max Verstappen másodiként, míg a McLaren ausztrál versenyzője Oscar Piastri harmadikként zárta a gyakorlást. A McLarenes Lando Norris szerezte meg a rajtelsőséget a sprint időmérőn. Másodikként a VBL lovas Mercedeses Andrea Kimi Antonelli érkezett, majd pedig Piastri következett. Ma 18 órától lesz a sprint futam, 22 órától az időmérő, holnap 22 órától pedig az 57 körös futam.

0: 8 óra 13 perc. Sokszor és sokan nyitották már meg a párbeszédet arról, hogy mi lehetne a tényleges magyar-szlovák megbékélés kulcsa. A zökkenőmentes együttműködésre való törekvések azonban eddig megmaradtak a szavak és a gesztusok szintjén. A magyarországi választások által eredményezett váltás azonban ismét lehetőséget biztosít arra, hogy az illetékesek új alapokra helyezzék a két ország viszonyát. De kivitelezhető, hogy a két nemzet valóban átlagon felüli kapcsolatot ápoljon egymással? És mi mindennek kell teljesülnie ahhoz, hogy ez a célkitűzés valóra váljon? Bárci Laura, a közügyplatform aktivistája, és Tóth Barnabás Felicián, politológus válaszol. Szlovák-magyar együttműködés, illetve megbékélés lehetőségeiről hallva a kedves hallgatóknak déjà vu-je lehet, tekintve, hogy időről időre folyamatosan terítékre kerül a téma. Enyhe elmozdulások vannak ugyan, de sokaknak mégis az lehet az érzése, hogy egy helyben toporgunk. Mi az oka, hogy nem történt komolyabb előrelépés, és hogy időről időre vissza kell kacsintani ehhez az ügyhöz?
1: Nagyon érzékeny kérdésekkel kell dolgoznunk. Ez az alapvető nehézség vagy probléma, tehát hogy ha szlovák és magyar nemzeti identitásnak alap pillérei olyan konfliktusok, amiben mind a két fél áldozatként tekint magára, adott esetben a másik oldalnak az áldozataként, ami nagyon meghatározza az, hogy hogyan értjük önmagunkat, meg a történelmünket, és ekközben nagyon nehezen nézünk szembe azokkal a dolgokkal, amiket a mi oldalunk követett el. Tehát, hogy még azt gondolom, hogy egy ilyen nyitottabb, haladóbb közegben is inkább a hallgatás övezi mondjuk szlovák oldalról a Benes dekrétumoknak, vagy a második világháború utáni magyar üldözésnek a kérdését, és hasonlóan a magyarországi oldalon, ott például a dualizmus alatti kisebbségpolitikával szemben azért nincs hangos értelmiségi kritika sem a magyarországi közbeszédben. Nyilván van egy történészi munka, de hogy az mennyire jut el a szélesebb közönséghez, szerintem túl kevéssé, és nagyon nem követi le a történelemoktatás azokat az elmozdulásokat, amikről a történészek be tudnak számolni, hogy ők most már milyen jól együtt tudnak dolgozni, de közben az, amikből a gyerekek tanulnak az iskolában, az még mindig messze van egymástól, meg nem érzékenyít a másiknak a problémáira, meg múltbéli traumáira, nemzeti traumáira.
0: Ugye a politika az gyakorlatilag mindig arról szól, hogy a döntéshozók annak megfelelően próbálják kerülgetni a helyzetet, amit a választók oldaláról kapnak, de hogy látja ezt a civil szféra? Mit tehetnek az aktivisták azért, hogy némiképp a megfelelő irányba próbálják terelni az ilyen érzékeny és problémás kérdésekben a politikusokat?
2: Én azt gondolom, hogy a civil szférának az is feladata, hogy valahol egy folytonosságot tartson fel, és hogy az ilyen föl-föl lobbanó politikai viták közepette is legyen egy olyan vonal, amely mentén cselekszik, és amely egy kicsit így kordában is tartja adott esetben ezeket a témákat. Tehát ugye tudjuk azt, hogy minden típusú témát föl lehet használni politikai célokra, és az a probléma ezekkel, hogy néha politikusok ezeket olyan téren alkalmazzák, ahogy éppen az megfelel ugyebár a kampánynak, aktuális céloknak, és nincs benne egy ilyen átlátható folytonosság. Itt például arra gondolok, hogy mondjuk a Benes dekrétumok ügye. Ez elhangzott a konferencián is, hogy ez a téma nem tűnt el, erről például az újságírók, a civil szféra már lassan 8 éve aktuálisan kommunikál, szinte napi szinten, de mégis a politikai szférából aktívabban ez 2025 novembere óta halljuk, vagy akkor lett tematizálva ugye jobban. És ez az, ahol szerintem a civil szférának és az értelmiségnek szerepe van, hogy áthidalva kicsit ezeket a felfellángolásokat, akkor is foglalkozzunk témákkal, amikor éppen nem annyira aktuális politikai téren, azután is, hogy mondjuk ez a fellángolás elmúlt.
1: Visszakanyarodnék még egy kicsit arra a kérdésre, hogy miért kell ezzel még mindig foglalkozni, meg miért olyan nehéz ebben előrelépni. Itt szerintem jó összehasonlítani a helyzetet mondjuk a németeknek, vagy akár a zsidóságnak a kérdéseivel, ahol ugye Szlovákia már ilyen deklarációk útján kifejezte a sajnálatát, vagy bocsánat kérését azzal kapcsolatban, ami az országban a múltban történt, és itt ugye a legfőbb különbség a német és zsidó kisebbség, illetve a magyar kisebbség között az az, hogy a magyar kisebbség az mai napig egy nagyon számottevő erős közösség létszámában, szervezettségében az országon belül, akkor is, hogyha fokozatosan gyengül, és ez teszi a másik oldalon szerintem különösen tegyen nehézé azt, hogy ebben a kérdésben előre lehessen lépni. És itt ugye, amiről Laura már beszélt, hogy a politika, és különösen a szlovák politika kevéssé érzékeny ezekre a kisebbségi magyar ügyekre, és nagyon nehezen mennek át a kérdések a szlovákiai magyar világból, a szlovák közéletbe, közbeszédbe és politikába. És ugye ki kell hangsúlyozni, hogy 2022 óta már azért nagyon egyértelműen lehet tudni, hogy a földalapnál ez nem ilyen szorványos eset, hogy földeket koboznak el, hanem ez egy rendszeres gyakorlat, ezen szisztematikusan dolgoznak településről településre, és el kellett tennie hány évnek, 3 évnek, vagy 4 évnek ahhoz, hogy ezt a progresszív Szlovákia maga oldalán felvállalja, azzal együtt, hogy ugye ez az a párt a szlovák pártok közül, ami kvázi identitásának tartja azt, hogy ők érzékenyek a kisebbségi problémákra, és ők egy ilyen kisebbség védő szerepbe szeretnék látni magukat.
0: Ha már terítékre került az érzékenység kérdése, akkor érdemes megemlíteni, hogy bár a kisebbségek irányába való érzékenység az nincs annyira jelen, de a kormánypártok mégiscsak érzékenyen reagáltak erre a témára, hiszen azt követően, hogy a progresszív Szlovákia asztalra tette a kérdést, gyakorlatilag egy politikai vihar kerekedett, ami így közel fél évvel az ominózus komáromi nyilatkozat elfogadása után még mindig téma nagy politikai szintéren. De azután, amit az elmúlt 5-6 hónapban láthattunk, mi jöhet még a kormánypártok részéről? Egyáltalán megjósolható, hogy ennek az érzékenységnek hol van a felső határa?
2: Én azt gondolom, hogy még nem értük el a plafont, tehát, hogy sok minden jöhet még. Sajnos láttunk már ebben az országban véres blúzokat lebegtetni, tehát, hogy a magyar kártya, ahogy ez a beszélgetésen is többször elhangzott, még nem volt teljes mértékben kijátszva, és még elég sok módja van annak, hogy előjöhessen. Két dolog van, ami más, mondjuk ebben a jelen helyzetben, mint korábbani helyzetben. Az egyik az az, hogy hiszek benne, hogy azért 2026-ban már valamennyire akár az ilyen EU-s nyomás, akár így a demokratikus fejlődés, akár a digitalizációnak köszönhetően kicsit nehezebb ilyen típusú tetteket elkövetni, mint az például Malina Hedvig ügyében volt. Ez a helyzet talán most abban is más, hogy itt már létrejött egy bizonyos fajta nemzetközi és EU-s nyomás, és ugye a Benes dekrétumok ügye, vagy hát pontosabban mondva a büntető törvénykönyv módosítása az már az Európai Lébe Bizottság előtt is volt tárgyalva. Ez szerintem már egy olyan típusú jogállamisági nyomást hozott létre, hogy valamilyen szinten kell, hogy gátolja azt, hogy különösebben elcsúnyuljon ez az ügy, de lehet, hogy csak túl optimista vagyok. Azonban tényleg azt gondolom, hogy a magyar kártyát még ki lehet játszani. Az, hogy ez mennyire lesz fontos, pártoknak az alakulása fogja megmutatni, tehát hogy hogyan, ha esetleg bizonyos fajta koalíciók fognak létrejönni most a 2027-es várható választások előtt, az lehetséges, hogy indokolni fogja azt, hogy jobban odaforduljanak az ilyen típusú dolgok kijátszásához, de nyilván ezt majd a jövő fogja megmutatni.
0: A politológusokban is maradt némi optimizmus, vagy azért pessimistában, vagy legalább realistán nézik ezt a kérdést?
1: Én azt gondolom, hogy itt nem erről van szó, az már és Lassz esetében legalábbis, hanem politikai kalkulációról, tehát ők megérezték a lehetőségét annak, hogy támadhatják a progresszív Szlovákiát ezzel, és az ő szavazói körében ez valamennyire még mindig népszerű lehet, és erre a lehetőségre ráugrottak már tavaly november végén, decemberben. Ennek az eredménye lett ez a botrányos törvény, és most tulajdonképpen ez folytatódhat azzal, hogy Magyarországon ugye kormányváltás van, Magyar Péter sokkal határozottabban kiáll a szlovákiai magyarok emberi jogainak a védelmében, mint a magyar kormány, ugye Orbán Viktor erről inkább hallgatott, és ez most egy olyan felállás jelent, ahol Robert Ficónak lehet egy magyarországi ellenfele, akivel szemben ő belemehet egy konfliktusba, mint a szlovák nemzet érdekeinek védelmezője, és ez esélyes, hogy még mindig meg fog mozgatni szavazókat ő mellette. Azt gondolom, hogy ez nem annyira erős téma, tehát hogy itt ebben Laurával egyetértek, hogy nem annyira erős téma, mint mondjuk a 2000-es években lehetett, vagy 90-es években még nehezebb volt a helyzet. Szerintem sokkal nagyobb a mozgástere például a szlovák ellenzéki pártoknak, tehát nekik annyira nem kell félniük, hogy a választóik a magyar barátságukért, vagy nyitottságukért őket büntetnék, de az lehet, hogy azt már a Lász meg szlovák szélső jobb ezzel vissza tud szerezni szavazókat azok közül, akik most azt mondják, hogy hát nem szimpatikus, amit a kormány csinál, inkább nem szavazunk rájuk. Egyik része ugye ennek a Republikához megy, de lehet, hogy van olyan inaktív szavazó, akit ezzel vissza tudnak hozni, és azt gondolom, hogy ezt meg fogják próbálni, és ahol viszont nem értek egyet a Laurával, az pedig az, hogy minél nagyobb európai figyelmet kap a kérdés, minél inkább kifejezik az aggodalmukat az Európai Uniós intézmények és politikai szereplők, annál nagyobb lehetőség van Robert Fico és szövetségesei számára politikailag ebben a kérdésben, mert akkor ugye egyszerre lehet a magyarokkal küzdeni és Brüsszellel is küzdeni, tehát összeáll valamilyen fajtai aranymetszet számukra, amiben ők politikailag lubickolhatnak. Nyilván, hogyha egy másik oldalról, egy jogvédelmi oldalról tekintünk erre a kérdésre, akkor alapvető lenne, hogy az Európai Bizottság valamilyen fajta lépéseket tegyen azért a szlovákiai magyarok emberi jogainak a védelmében. Ez szerintem hosszú távon is nagyon fontos lenne a szlovákiai magyarok érdekében. Ők is egyébként ugyanúgy Európai Uniós állampolgárok, akiket ugyanúgy megilletnek azok az emberi jogok, amiket az Európai Unió deklarál és véd. Ugyanakkor a politikai oldalon ezt szerintem látni kell, hogy ez Robert Fico számára egy lehetőség is egyben a magyar kártyának, vagy a Brüsszellel és a magyar kisebbséggel Magyarországgal szembeni politikának a vitelére.
0: Ugyanakkor, ahogy az már szóba került, van egyfajta dinamikai átrendeződés, tekintve, hogy az ellenségkeresésre vagy közös ellenség legyőzésére nagyban építő Orbán Viktor Robert Fico tandem az április 12-i választások után felbomlott, hiszen ahogy már önök is jelezték, a kormányváltást követően az ilyen ügyekben megváltozott ez a dinamika. Meddig deklarálhatja Magyar Péter, hogy a Beneš dekrétumok ügyét meg kell oldani, hogyha nem szeretné, hogy ez visszaüssön a szlovákiai magyarokra? Hol van ez a vékony határvonal?
2: Amikor határvonalakról beszélünk, azt a politikában azt mindig nagyon nehéz meghatározni. Valójában szerintem ez most inkább egy kezdeti program és egy kezdeti elhatározás, amit szerintem nagyon fontos, hogy Magyar Péter még így a megválasztása, vagy hát a győzelme után is tovább tematizál, és nem maradt meg még az ellenzéki korszakban ennek a témának. Nem lett eltemetve végül is a választási eredménnyel. Azonban azt is gondolom, hogy ezt nem feltétlenül lehet túl sokáig ezen a szinten űzni. Tehát, hogy egyszerűen van egy nemzetközi rendszer, van egy államközi együttműködés, aminek működnie kell, és ami a kettő egyébként nem zárja ki egymást. Tehát, hogy ezt már láthattuk az Orbán Fico korszakban is, hogy az a típusú praktikus, pragmatikus együttműködés, ami köztük volt, az nagyon szépen el tudott haladni néha egymás mellett a két síkon, tehát, hogy amíg a brüsszelezésben és az energiabiztonságban és az egyéb ügyekben nagyon szépen társak voltak, addig a másik síkon azért elég szépen el tudták mondjuk hallgatni kimondottan ezeket a polarizáló vagy ezeket a megosztó kisebbségi kérdéseket. Úgyhogy erre azért láthatunk mintázatokat, hogy végülis ez a kettő politika csodálatos világában nem zárja ki egymást. Valahol el fog kelleni, hogy jöjjön egy pont, amikor ez az ügy a két miniszterelnök között kicsúcsosodik, tehát, hogy én azt gondolom, hogy mindenképpen lesz ennek még egy további kiforrása. Azt is gondolom, hogy ez valószínűleg a közeljövőben fog megtörténni, hiszen, ahogy mondtam, nem lehet különösebben halogatni.
0: Ugye az első telefonbeszélgetés után annyit tudunk, hogy Magyar Péter jelezte Robert Ficónak, hogy ő kardinális kérdésként kezelni ezt az ügyet, viszont ahogy arra rámutattunk, ezt a forráspontot egy idő után majd picit lejjebb kell tekerni, hogyha nem is jó szomszédi viszony, de legalább pragmatikus együttműködés szeretnének. Mikor kell, hogy eljöjjön ez a lejjebb tekerés?
1: Én szerintem fontos megvizsgálni azt, hogy milyen környezetben vagyunk jelenleg, tehát hogy Magyar Péter megnyerte a választásokat, és ezek után úgy döntött, hogy ezt a témát hasonlóan határozottan fogja továbbvinni. Ugye lett volna egy választási pont, hogy oké, a választási kampányban nagyon erős üzeneteket mondott a szlovák nagykövet kiutasításáról, és ehhez hasonlókat, de itt egy kicsit visszább léphetett volna, ehelyett tette azt, hogy ezt a kérdést kvázi feltételül szabta bármilyen más együttműködés számára, és akkor vizsgáljuk meg a másik oldalon a szlovák térfélen mi a helyzet. Itt ugye választások lesznek 2027-ben. Az, hogy Robert Fico a választásokig ebből a kérdésből kihátráljon, és ezt a törvényt visszavonja, azt én nem tudom elképzelni. Hát, hogy itt egy konfliktus dinamika van kialakulóban, akkor is, hogyha Robert Fico nem akarja ezt a témát különösebben választási kampány témaként használni, de a múltat ismerve azt gondolhatjuk, hogy erre jó esély van. És azt gondolom, hogy az alapvető kiindulási pont az ugye az, hogy a szlovák kormány pártok kriminalizálták azt az álláspontot, amit szlovákiai magyar kisebbségi politika, illetve a magyarországi diplomácia most már 3,5 évtizede konzekvensen képvisel, az, hogy az emberiség alapvető elveivel ment szembe az, ami a II. Világháború után Csehszlovákiában a magyarokkal szemben történt, szerint, és hogy az, hogy ezek a jogszabályok mai napig hatályosak, az nincsen rendjén, és az sincsen rendjén, hogy ez a közösség soha nem lett megkövetve azért a szenvedésért, amin át kellett mennie, és ma lényegében az a törvény, amit elfogadtak, ha bár ugye a szövegezése az annyira, bocsánat, csapnivaló, hogy nagyon nehéz eldönteni, hogy pontosan mit is jelent a megszegése ennek a törvénynek, mikor szegjük meg, és
0: maguk
1: mikor.
0: Maguk a rendfenntartó szervek sem tudják, hogyan értelmezzék, ugye erre igen. Több példát is látottunk.
1: Igen, de azt azért el lehet mondani, hogy jó eséllyel börtönbüntetés jár azért, amit a szlovákiai magyar pártok, illetve a magyar külügyminisztérium, magyar állam képvisel 36 éve. Tehát ez nem egy olyan helyzet, amiben a magyar fél könnyen engedhetne. Azt gondolom, hogy ha őszinték akarunk lenni magunkkal, akkor az a politika, hogy kimondjuk, hogy ez nem lehet elfogadható a szlovák-magyar kapcsolatokban, ez helyes. Hogy ez feltételül szabni mindenfajta más együttműködésnek, az egy politikai döntés, hogy ez jó-e vagy nem, arról lehet szerintem vitatkozni. Ami pedig kruciális, az az, hogy Magyarország belemegye innentől kezdve olyan jellegű vitákba, amiben a kampányban Magyar Péter belement, ez a hogyan nevezzük a felvidéket, meg hogyan írjuk arisztokrata családoknak a nevét. Tehát ez az, amikor ugye már nagyon félrecsúszik az eredeti problémáról a vita, és elmegyünk olyan kérdésekbe, ami már nem vezet sehova, de rengeteg érzelmet megmozgat, és hát tulajdonképpen nagyon hasznos Robert Fico és szövetségesei számára, hogy a választóikat saját maguk mellett felállítsák. Itt az a fontos, hogy a magyar politika, magyarországi politika az maradjon meg a konkrét problémánál, hogy ma földeket vesznek el emberektől, ez egy súlyos emberi jogi sértés, és ennek a tetejében még nem lehet megkérdőjelezni azt a borzadalmat, amit itt elkövettek több százezer ember ellen 80 éve.
0: Ugyanakkor van itt egy érdekes helyzet, tekintve, hogy a Benes dekrétumok eddig a magyarországi kampányban volt elég fontos téma, és belecsúszva a közelgő szlovák parlamenti választásokba, olyan érzése lehet a kedves hallgatóknak vagy a polgároknak, hogy a magyarországi kampányból ez az ügy, ahogy arra rá is mutatott, átcsúszik a szlovák választási kampányba. Ilyen körülmények között milyen lehet ez a dinamika az előttünk álló kicsit több mint egy évben?
2: Szerintem ez mindenképpen egy olyan téma, ami nagyon hasznos bármilyen típusú kampányban, nagyon jól tematizálható, főleg, hogyha kicsit ki van forgatva magából, tehát hogy nyilván azt tudják a kedves hallgatók is, hogy ez egy rettenetesen komplex ügy. Nem is feltétlenül magukról, a Benes dekrétumokról van szó, amikor mi a Benes dekrétumokról beszélünk, hanem egy kimondott rendeletről, amit a Szlovák Nemzeti Tanács rendelt el. Mivel hogy ez az ügy ennyire komplex, ezért le kell valahogyan egyszerűsíteni. Maga ez a megfogalmazás is ugye nagyon szerencsétlen. Ezt a Benes dekrétumok szókapcsolatot én nem is tudom pontosan, hogy mikor kezdtük el ezt így használni, de nagyon-nagyon szerencsétlen ez a megfogalmazás, mivel olyan dolgokra utal, amik a szlovákok számára nagyon érzékenyek, és ami tovább viszi az egész kérdésnek a komplexitását. Viszont ami az előnye, az az, hogy ez egy szókapcsolat. Ez egy olyan szókapcsolat, ami rettenetesen jól használható, akár óriás plakátokon, akár bármilyen típusú sajtótájékoztatón, hogyha ezt így meghallja az ember, az már is triggerel valamit. Tehát, hogy egy politikai kampányban ez egy kiváló recept ahhoz, hogy nagy szlogeneket és nagy üzeneteket lehessen nagyon egyszerűen megfogalmazni. Úgyhogy ha már, ahogy Barnabás is mondta, ha már elvesztette Fico a szövetségesét az EU-ban, legalább az illiberális receptet az szerintem elég jól eltanulhatta tőle. Úgyhogy én el tudom képzelni, hogy stopsorosos hasonló plakátokat fogunk látni majd nem egész egy év múlva Szlovákia szerte, ami mondjuk esetleg Benes, magyar zászló, bármilyen típusú dolgok fognak szerepelni, nagy Isten. Úgyhogy biztos, hogy mindenképpen része lesz a kampánynak, az az érdekesebb, hogy az ellenzék hogyan fogja ezt felhasználni. Ugye a kormánypárt ebben az esetben sokkal egyszerűbb pozícióban van, hiszen ők a támadó fél, ők azok, akiknek ezt negatívan kell beállítani. Adott esetben az ellenzék lesz az, akinek erre valahogyan rezonálnia kell. Hát sajnos ezt is el kell mondani, hogy a politikai világban a pozitív felütést az sokkal nehezebb megfogalmazni. És én arra leszek nagyon kíváncsi, hogy milyen sokáig fog kitartani az ellenzék, amellett, hogy ezt valahogyan megpróbálja kordában tartani, hogy lesz-e erre egy olyan típusú narratíva, hogy nem annyira érnek hozzá típusú dolog lesz, hogy hagyják, hogy beszéljenek, amiről akarnak, vagy valóban meg fognak próbálni találni olyan olyan eszközöket, hogy ezzel jobban megküzdjenek. És szerintem ez lesz az, ami politikai szempontból nagyon érdekes lesz.
1: Nagy kérdés, hogy ki fognak állni a kisebbségi magyarok védelmében. A szlovák ellenzéki pártok mutatnak-e ebben érzékenységet, vagy inkább azt a stratégiát választják, hogy elhallgatják a kérdést, és lényegében a teljes térfelet átengedik Robert Ficóéknak. Pontosan azért szerveztük most ezt az eseményt, ezt a szlovák-magyar megbékés eseményt, mert abban gondolkoztunk, hogy a magyarországi választások után, de még az új magyarországi kormánynak a megalakulása előtt van egy lehetőség ablak, egy időablak, ahol össze lehet hozni azokat a szereplőket a szlovák ellenzéki térből, akik nyitottak a magyarok felé, nyitottak a megbékélésnek az ügye felé, beszéljünk akár a történelmi kérdésekről, akár a szlovákiai magyar kisebbség jogairól, és megerősíteni az ő nyitottságukat, és felmutatni azt, hogy ez azért nem csak a progresszív Szlovákia, hanem más pártban más politikusok is, és nem csak azok, akik tegnap ott voltak. Volt egyébként, aki nem ugye panelbeszélgetés részvevőként jött el, hanem közönségben ült képviselőként. Tényleg több ilyen politikust el tudnánk mondani, aki támogató, hogy akkor is, hogyha most eldurvulnak a viszonyok a következő egy évben, és a szlovák ellenzéki politika emiatt sokkal óvatosabb lesz, és kicsit visszahúzódik, ennek az emléke legyen meg, hogy össze tudtak jönni több pártból, és tudtak megfogalmazni, azt gondolom, hogy előremutató és magyar barát, vagy felénk nyitott üzeneteket, ami nagyon fontos, mert azért az összkép az, hogy progresszív Szlovákiának a komáromi nyilatkozatával és az amelletti kitartásával egy új helyzet van a szlovák demokrácia történetében, a szlovák-magyar viszonylatban. Nem volt ilyen. Az ellenzéki pártoknak az adott esetben ehhez kapcsolódó nyitottsága az azért reményt ad arra, hogy egy kormányváltás esetén tényleg előre léphetünk a megbékélés érdekében, mind kisebbségi jogok terén, mind mondjuk kölcsönös bocsánatkérésben.
2: Azt még esetleg hozzátenném, hogy ami még nagyon érdekes lesz az, hogy a magyar párt mennyire tudja majd ebben az új viharban, az feltehető választási viharban a témát tematizálni, és nem csak az, hogy tematizálni, hanem az, hogy milyen keretekben.
0: És itt ékelném közbe, hogy ugye ennek a nagy ellenzéki összefogásnak, hogyha a szlovákiai magyarok ügyét nézzük, akkor éppen eddig úgy nézett ki, hogy a Magyar Szövetség lesz a kerékkötője, és bár nem közvetlenül, de ugye egyes ellenzéki pártok elfogadhatatlannak tartották azt, hogy a Magyar Szövetség magyarországi stratégiai partnere az Orbán Viktor vezette Fidesz, és ezáltal sokan Robert Ficóhoz is kötötték a Magyar Szövetséget, amire talán ráerősített az, hogy a Magyar Szövetség viszonylag sokáig nem volt hajlandó kizárni a kormánypártokkal való együttműködést. A konferencia azonban ezen a téren is vízválasztónak bizonyult, hiszen Gubik László, a Magyar Szövetség elnöke egyértelműen leszögezte, hogy sem a Smerrel, sem a Republikával nem hajlandóak együttműködni. Ezek után eltűnhetnek, vagy kisimulhatnak azok a ráncok, amik eddig megvoltak?
2: Hát a ráncokat kisimítani biztos, hogy időbe fog telni. Az szerintem egy nagyon pozitív dolog, hogy ez a nyitás, ez szépen lassan és fokozatosan, de történik. És egy fokozatos nyitásról beszélünk, hiszen kezdődött ez azzal, hogy akár azt hiszem 2025 decemberében volt az, amikor az a tüntetés, az a PS tüntetés, ahová felkérték Kubik Lászlót, és tényleg egy színpadon állva megjelentek a PS-esekkel, ami egy ilyen első nyitás dolog volt, és azóta is látjuk fokozatosan, hogy ezek a beszélgetések, ezek a szereplések, mint hogyha egy kicsit kezdenék közelebb hozni egymáshoz a két szereplőt. Tehát, hogy szerintem nagyon fontos az, hogy ez ne egyik pillanatról a másikra dolog legyen, bármi is alakul belőle, hanem hogy legyen meg ez a szép ismerkedős folyamat. Nézzük meg, hogy választók hogyan reagálnak, nézzük meg, hogy milyen típusú támogatottság van benne, de minden esetre biztos, hogy pozitív az, hogy ennyi év arcra esése után, amikor láthattuk, hogy a Smerrel való együttműködés nem hozott semmit, sem a szlovákiai magyarságnak, sem a szlovákiai magyar politikumnak. Láthattuk azt, hogy egyenes becsapások értek minket, akár olyan téren, amikor ugye az elnöki kampányban Peter Pellegrini ígéretei

0: együttműködés, az szerintem továbbra sem egyértelmű. Az, hogy van nyitás, az látszik, de kérdéses az, hogy mennyire lesz képes megugrani ezt a típusú tabut, ami mondjuk a szlovákiai magyar politika értelmezésében még mindig létezik.
1: És már csak azért sem egyértelmű, hogy lesz-e együttműködés, illetve hogy mennyire gyorsan jöhet létre egy ilyen közös munka, vagy milyen gyorsan simulhatnak ki a ráncok, hogy az előző kérdéshez visszacsatoljak, mivel Gubik László rögtön azt követően, hogy kizárta a Smerrel és a Republikával való együttműködés, jelezte, hogy mielőtt óriási fiesta alakulna ki az ellenzéki pártok képviselőinek táborában, ez nem jelent egyet azzal, hogy velük partnerséget kötne. Hogyan kell olvasnunk ezt a megjegyzést?
2: Itt szerintem nagyon fontos emlékezni a Zurinda kormányoknak az idejére, amikor ugye a régi MKP, a Magyar Koalíció pártja, az kormányon volt, viszont nagyon kevés eredményt tudott elérni a kisebbségi jogok vagy intézményépítés terén. Nem szeretném leértékelni mondjuk a Sey János Egyetemnek a megalapítását, vagy más eredményeket, de azért ahhoz képest, hogy a közösség mire vágyott volna és milyen célkitűzéseket fogadott el, nagyon limitált eredmények voltak, és ugye ez is vezetett utána az MKP-ban a vezetőségen belüli váltáshoz, és utána tulajdonképpen a párt szakadáshoz. És hogy ezekre az időkre emlékszünk, akkor relevánsan adja magát az, hogy komoly tárgyalásokat kell folytatni arról, hogy egy esetleges kormányban, egy esetleges együttműködésben a szlovák fél, a mai szlovák ellenzéki pártok milyen kisebbségi magyar jogbővítésekre vagy dél-szlovákiai fejlesztésekre bólintanak rá és támogatják azokat. Általában véve van, azt gondolom, a szlovák politikának egy olyan fajta gondolkodás, hogy rengeteg égető prioritásunk van, és ez a szlovákiai magyar ügy, ez így a 125. a sorban, ami hát egy rendkívül torz gondolkodásmód, tehát sem a közösség súlyát, sem a közösség állapotát nem veszi figyelembe. Egy nagyon rossz helyzetű régiókban élő közösségről van szó, aki nagyon egyenlőtlen helyzetben a szlovák többséggel, egy ilyen folyamatos visszaszorulásban, és erre való figyelmet kell teremteni, és ez egy politikai feladat Gubik László számára, és azt gondolom, hogy ez a fajta óvatosság, hogy na azért ne bontsuk még a pezsgőt, még nem ünneplünk, ez erről szól, hogy na, akkor ezt mibe fogtok beleegyezni, itt azt gondolom, hogy ők, illetve a KDH sokkal nehezebb tárgyalási partnerek, mint a progresszív Szlovákia. Arról se feledkezzünk meg, hogy választások lesznek idén is, tehát helyi és regionális döntéshozókat fognak választani a választók, ebben versenyezni fog egymással az ellenzéki pártoknak a különböző felállásai. Ugye látszik, hogy az SZSZ a Magyar Fórummal, Hamran Istvánnal próbál valami alternatív magyar vonalat is prezentálni. Én azt gondolom, hogy mindezek a viták, mind amik még jönnek idén, meg akár a jövőre a választási kampányban, meg amik mögöttünk vannak, ezek elég lényegtelenek lesznek akkor, hogyha a szövetségnek sikerül bekerülni a parlamentbe, mert akkor arról lesz, hogy hogyan lehet kormányt alakítani, és ahhoz mindenkire szükség lesz, az adott esetben szükség lehet Igor Matovicsra is, akármennyire nem akarják, és akár még, hogyha a HLASZ túlél, még a HLASZ is felmerülhet, tehát, hogy itt ugye vannak ilyen pozicionálási konfliktusok a pártok között, de azokat nem kell szerintem olyan véresen komolyan venni. Én eddig is így tekintettem erre az SZSZ szövetség vitára, akkor is, hogyha nyilván vannak jogos tartalmi pontjai. A választási együttműködést, az, hogy a szövetség közös listán induljon valamelyik ellenzéki párta, én nem tartom reális szenáriónak. Ebben mélyebben belemeltünk, de azt gondolom, hogy tehát a felmerülő szlovák ellenzéki pártok és a Magyar Szövetség oldalán is olyan választói veszteségek lennének, amikbe egyszerűen nem érdemes belemenni. Ugyanakkor a szövetségnek meg lett emelve a profilja azáltal, hogy a Benes dekrétumok ügye, a földelkózások ügye, azt Laura nagyon jól mondta, hogy nem a Benes dekrétumokat kellene konkrétan mondani. Tényleg itt van egy fogalmi probléma, de hogy ezen keresztül a szövetség most része az országos közbeszédnek, a szerepelnek a politikusai a médiában, egy olyan helyzetbe került, ahol már nagyon rég nem volt, legalábbis korábban az MKP-s politika, de utána ugye a hidas politika is kiesett ebből a világból, és ez azért egyedülálló esélyt ad most arra, hogy a közösséget egyesítve ez a párt azt az alap 100 000-es választói eredményt, amit úgy is elér néhány 10 000-rel megemeljen, és be tudjon jutni a parlamentbe.
0: Illetve azért lehet, hogy van a szövetség oldaláról egy nyitás, és lehet, hogy úgy tűnik, hogy az ellenzék oldaláról is van egy nyitás. De az, hogy ez a nyitás, ez mennyire válhat aztán a gyakorlatban együttműködésé, azért az is kérdéses. Tehát, hogy két irányú ez a dolog, ne felejtsük el, lehet, hogy most úgy tűnik, hogy szeretnének a magyar párttal bármilyen típusú együttműködésbe kezdeni, de szerintem itt azért még komolyabb kérdések is lakolnak a háttérben, és pont az következő időszak, és

0: És ezeknek a témáknak, amiket már említettünk, a hogyan tematizálása lesz az szerintem, ami véglegesen megmutatja akár a szlovák ellenzék számára is, hogy mennyire bízhatnak újfelől ebben az átalakult, tehát egy újabb módon megmutatkozó magyar partnerben.
1: A képletnek azonban van még egy nagy változója, ezek pedig a választók. Tekintve, hogy a Magyar Szövetség feltehetően azért tartózkodott ilyen sokáig attól, hogy kizárja a Smerrel, illetve a Republikával való együttműködést, mivel az ellenzéki pártok általában progresszívek, liberálisabbak, ami a Magyar Szövetség választói közül egy rétegnek továbbra is elfogadhatatlan. Hogyan csapódhat tehát le ez a döntés? Biztos, hogy meg tudják emelni a szavazóik számát egy ilyen kiállást követően, vagy ezért veszteségek is jöhetnek, vagy hogyan lehet ezt úgy elmagyarázni a választóknak, hogy a liberálisok és a konzervatívok úgymond nézetkülönbségek vagy politikai szekértáborok fölé emelkedjenek?
2: Alapvetően az a helyzet, hogy a magyar választók még mindig inkább nyitottabbak a mai szlovák ellenzéki tábor felé, mint a Smer és a szlovák szélső jobb felé. Azért ne felejtsük el, hogy ennek a közösségnek komoly traumái vannak a múltból, amiket a Smer miatt kellett elszenvednie. Erre azért azt gondolom, hogy nagyon sokan emlékeznek. Nyilván van egy erős törés, ami ott van a szlovák társadalmon belül is, és egyébként az ellenzéken belül is. Tehát van az egyik oldalon ez a liberális közeg, ami Pozsonyra, a környékére, a nagyvárosokra jellemző, de ugye ez kifejezetten nem a KDH-nak a szavazótábora, ez kifejezetten nem Igor Matovicsnak a szavazótábora, azok sokkal vidékiebb szavazótáborok, és egyben konzervatívabbak is, adott esetben rosszabbul kereső emberek, munkások, szegényebb emberek, akikben van egyfajta frusztráció is ezekkel a jobban élő nagyvárosi pozsonyi polgárokkal szemben, és ebben a szlovákiai magyar választók ugye kifejezetten a KDH-s választókhoz hasonlóan, vagy az Igor Matovics választóihoz hasonló demográfiai közösséget, társadalmi közösséget, közeget alkotnak. Itt van egy átfedés egyébként a Smernek, meg az ő választóiknak a profiljával is, és ez szerintem nem egy könnyű helyzet, de hogy ez nem egy egyedi probléma a szlovákiai magyar politika számára, szóval, hogy ezzel a KDH ugyanúgy küzd, és hát ez az, ami nem csak hogy küzd vele, hanem adott esetben a létezésének az alapját adja, tehát az, hogy Árvába vagy a Szepességbe vannak emberek, akik nem szeretnének Robert Fico szavazói lenni, meg az ő táborát erősíteni, de közben nem érzik a magukénak abszolút az SZSZ-nek vagy a PSZ-nek a liberális történetét sem, ezért létezhet egy KDH. Hasonlóképpen lehetne beszélni Igor Matovics pártjáról is, és ebben egy harmadik fél a magyar kisebbségnek az esete, ahol ugye ez a különleges magyar etnikai helyzet, társadalmi helyzet, regionális helyzet fog össze egy választói csoportot, és azt gondolom, hogy erre az egészre a válasz az a politika, amit Gubik László folytat, ez a Felvidék First, tehát az, hogy kisebbségi magyar ügyekre és problémákra fókuszálunk, és nem megyünk bele azokba az ilyen megosztó ideológiai kérdésekbe, amik adott esetben a magyar választókat is megosztják, mert azért azt szerintem ki kell mondani, hogy különösen a fiatalok körében vannak liberális gondolkodású magyar választók is, városiak körében, és ez nem egy kis szám. Hogyha itt a közösségnek az ötödéről beszélünk, de azt gondolom, hogy ez lehet akár nagyobb is, különböző felmérések vannak, akkor az már nagyon fontos a szövetségnek a parlamentbe kerüléséhez a mai helyzetben, hogy ne idegenítse el ezeket a választókat, és azt gondolom, hogy ez elég tudatosan viszi ezt a politikát most Gubik László.
0: Ezzel a részével teljes mértékben egyetértek. Valóban az az egyedüli út, hogy ilyen nemzetiségi, kisebbségi érdekeket olyan módon tematizálják, hogy az ne egy ideológiai harc legyen, és hogy meg tudják azt mutatni, hogy ez miért fontos, hogy ez ugyanúgy, ahogy valaki számára lehet, hogy az LGBTI jogok fontosak így, mint életszerűen, mint az identitásuk részeként, ugyanezeket az eszközöket lehetne arra is használni, hogy ennek a kisebbségi létnek és a kisebbségi jogoknak a fontosságát megmutassuk. És ezt úgy gondolom, hogy tényleg egy jó vonal, amit most Gubik László elkezdett, hogy ezt megpróbálja előtérbe helyezni. Azzal viszont nem értek egyet, Barnabás, amit mondtál, hogy azt már nek nincsen akkor a magyar szavazótábor, én pont, hogy azt látom, hogy annak ellenére, hogy mennyi mindent láttunk már a múltban, továbbra is vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy végül is ez a megbízható út. Ennek több oka is van, például az, amit ugye Robert Fico akár ilyen EU szinten, vagy így a nemzetközi szinten képviseli, szerintem ez a legfőbb oka, mert mindig lesznek olyanok, akik azt mondják, hogy hát most az, hogy ott van-e az Ekecs tábla magyarul is, vagy nincs ott, az engem annyira nem érdekel, mint hogy lesz-e olaj olcsóbban. Úgyhogy ez egy nagyon határozott, megosztó vonal így a közösség közösségen belül is, és valóban nagyon érdekes az, hogy nálunk ugye az ellenzék az egy liberális ellenzék többnyire túlnyomó többségben. Szokták ezt mondani most akár a magyarországi választásokkal párhuzamban is, ugye, ahol hiába volt Magyar Péter egy leváltó erő, nem az a típusú ideológiában teljesen eltérő ellenzék volt, mint ami nálunk idehaza megmutatkozik. És szerintem a választási siker kulcsa az lehet, hogy abban fog rejleni, hogy mennyire tudja maga az ellenzék azt, hogy ők ellenzék tematizálni. Azt, hogy ők egy leváltó erő, a helyett, hogy mondjuk feltétlenül a saját programjukat próbálnák meg nyomni a választási kampányban, és szerintem ez például egy nagyon jó példa, amit elleshetnek a magyarországi választásokról.
1: Hogy kellene ebben a labirintusban navigálni a Gubik Lászlónak?
2: Erre a kérdésre is mindjárt fogok reagálni, de vissza szeretnék kanyarodni egy pillanatra arra, amiről a Laura beszélt, hogy van egy nagy választói tömb, ami azt élte meg az elmúlt évtizedekben, hogy egy relatív életszínvonal visszaesésen megy keresztül. Tehát, hogy mások sokkal gyorsabban gazdagodnak, mint ahogyan ők. Ők akár szegényednek is, és adott esetben az egész környékük, és ez összekapcsolódott valamilyen fajta csalódottsággal a nyugati integrációval kapcsolatban. És ez a kisebbségi magyar helyzetben még ki van egészítve azzal, hogy milyen remények voltak kisebbségi jogok terén, amik nem teljesültek az elmúlt 30-40 évben, és ez okoz egy csalódottságot, és ugye ez az a fajta csalódottság, ami a Smernek, a Hlasnak, a szlovák szélsőjobbnak, de adott esetben az Igor Matovicsi politikának is az alapjait adja. Itt az a kérdés, hogy mi alapján választódik szét ez a nagy tábor a különböző politikai pártoknak a támogatói kör, és nagyjából azt lehet elmondani, hogy a magyarok azért még mindig egy speciális helyzetben vannak, tehát hogy igen, a Smer is valamennyire belép ebbe a szavazói körbe, a Republika is nagyon próbál belépni, szervezkedik, de azért még mindig van egy limit ebben, mert hát ugye sok kisebbségi probléma azért fáj az embereknek akkor is, hogyha nem nagyon tudatosan gondolkodnak benne, de azért magyarként megélték, elszenvedték őket, vagy valamilyen módon kapcsolódnak ehhez, és ez egyfajta bizalmatlanságot, egy távolságot hoz a magyar választók és a Smer és a szlovák szélső jobb táborai között. Az Igor Matovicsi tábort ugye levágja erről a korrupciós történet, hogy akinek nagyon fáj a korrupció, az inkább Matovics elmegy, most nagyon leegyszerűsítem a képletet, és aki pedig mélyen vallásos szlovák, az pedig a KDH-val. Ez szerintem, ami ezeket a táborokat nagyjából szétválasztja. És még egy pont, hogy a progresszív Szlovákia, tehát hogy nagyon úgy önmagában a neve is, a korábbi programjai, mit tudom én, hogy mire emlékszünk, az nagyon meghatározza, hogy ma mit gondolunk róluk, de az ő mai politikájuk, az kifejezetten próbál ellépni ettől a nagyon szigorúan liberális, urbánus Európa politikának a szűk magjától, és próbál szélesebb köröket megszólítani, ugye Simecska ott próbálkozik a kocsmákba, egy szállingbe beszélgetni a választókkal, tehát hogy itt szerintem nagyon limitálja őket az, hogy korábban miből jönnek, de nem feltétlenül ezzel próbálkoznak ma. És az, hogy mi a recept a Magyar Szövetség számára a parlamentbe jutáshoz, azt gondolom, hogy egyrészt jó regionális és helyi eredmények most ősszel, ehhez szerintem nagyon fontos integrálni azokat a politikusokat, akik helyi és regionális magyar politikusok, de nem részei a Magyar Szövetségnek. Azt gondolom, hogy ezt Gubik László aktívan dolgozik ezen az ügyen. A másik kérdés pedig az, hogy hogyan tud új embereket behozni a szlovákiai magyar politika, hogyan tud fiatalokat megszólítani, és itt az első lépés az szerintem az aktivistáknak a kérdése. Tehát kik azok az emberek, akik hajlandóak önként pénz nélkül dolgozni ezért az ügyért, ami szerintem azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon fontos ügy, de hogyha nincsenek ilyen emberek, akik ezt vállalnák, akkor a párt nagyon-nagyon nehéz helyzetben lesz, és azt látjuk, hogy lehet különböző finanszírozási forrásokból fenntartani egy struktúrát, de ha nincsen motiváció, akkor hiába fizetünk ezeknek az embereknek, nem végzik el a munkát, és ez szerintem a szövetség politikai eredményességében egy nagyon komoly probléma, hogy vannak fizetett párt emberek, akik nagyon gyenge teljesítményt nyújtanak, és erre szerintem az a válasz, hogy hogyan lehet hitet adni az embereknek, és hogyan lehet őket valamilyen olyan szinten behozni, hogy önkéntes alapon is hajlandóak legyenek dolgozni, mert aki önkéntes alapon is hajlandó dolgozni, az utána, hogyha felveszed egy megfizetett munkába, akkor már teljes munkaidejében tudja azt csinálni, de tényleg csinálni is fogja, és bele fogja tenni magát, és annak a munkának lesz eredménye, szemben azzal, hogy valaki akár most már évtizedek óta megél él abból, hogy elég keveset dolgozik.
1: Hogyan kellene hitet adni az embereknek, hogy ez valóban megtörténjen?
0: Na itt akkor most megint nem értünk teljes mértékben egyet. Én ugye ebből a szférából jövök, tehát hogy én volt pozsonyi szakkolisként, civil aktivistaként nagyon-nagyon sokat dolgozok pont ezekben az alulról építkező, nem fizetett aktivista feladatokban, és igen, ennek nagyon nagy ereje lehet adott körülmények között, viszont szerintem pont, hogy a szlovákiai magyar társadalom az most egy kicsit el van fáradva ehhez. Lehet, hogy ez most egy negatív dolog, és lehet, hogy ezt nem kéne így kimondanom, de úgy érzem, hogy pont azért, mert nagyon sok ilyen típusú dologban dolgoztam, ezért lehet, hogy mégiscsak szabad. És én pont azt gondolom, hogy ez az a helyzet, ahol fordítva kéne csinálni, hogy igen, azok a politikai szereplők, akik nagyon régóta ott vannak, és felveszik a fizetésüket, és nem csinálnak túl sok mindent, ahogy Barnabás is mondta, azokat valóban le kell váltani, és olyanokra kell leváltani, akik mondjuk olyan személyek, akik motiválni tudják az embereket, akik motiválni tudják mondjuk a fiatalokat. Tehát, hogy én megfordítanám itt a képletet, és pont, ahogy mondtad, a sikertitkát valahogyan úgy próbálnám meg megfogalmazni, hogy egy olyan, ha még csak nem is a listáról beszélünk, hanem de egy olyan pártfelépítést kell építeni, ahová különböző spektrumokról húznak be embereket az ideológiai téren, és akiket összeköt a magyar nemzetiségek iránti elköteleződés, akiket összeköt az, hogy valóban itt a kisebbségnek az érdekeit tudják jól képviselni, viszont azon belül pedig legyen sok színűség, mert ez az, ami meg tudja mozgatni. Tehát, hogy én pont, hogy fordítva gondolkoznék ebben, hogy itt az ideje annak, hogy nem mindig feltétlenül azt várjuk, hogy majd csoda módon önkéntes munkával megoldódik minden alulról, hanem legyenek, kerüljenek be oda olyan emberek, akik azt mondják, hogy na ezért elmegyek. Hogy legyen ott egy olyan szereplő, egy olyan mentor, aki tényleg gimnazista diák, azt mondja, hogy hú, hát én őt ismerem, hogy nem tudom, akár az Instagramról, akár nyúljunk ezekhez a mai digitális eszközökhöz. Legyenek motiváló emberek, akik létrehozzák azt, hogy a politika az újra trendi legyen, és akarjunk vele foglalkozni. És például elnézést, hogy újra ehhez térek vissza, de szerintem ez az, amit Tiszának is sikerült megcsinálnia, úgyhogy akár ez is egy olyan példa lehet, ahol érdemes most Magyarországra nézni.
1: Trendivé lehet tenni a szlovákiai magyar közegben újra a politikát?
2: Igen, szerintem trendivé lehet tenni, tehát ügy, amiért értelmes jó munkát lehet végezni nagyon sok ember érdekében, az abszolút van. Tehát a lehetőség az ott van. És igazából én azt mondom, hogy mi Laurával egyetértünk, tehát hogy én legalábbis mélyen egyetértek azzal, hogy szükség van egy szervezeti építkezésre, szükség van új politikusokra. Azt gondolom, hogy ez egyébként történik, itt már azért nagyon mélyen elmerülünk a Magyar Szövetség berkeiben, de hogyha megnézzük azt, hogy Gubik László milyen embereket vesz fel a csapatába, akkor szerintem azt látjuk, hogy van egy törekvés pontosan ebbe az irányba, hogy ideológiailag sokszínűbb és adott esetben fiatal, és tehát, hogy behozni új embereket. Itt szerintem a nagy kérdés az, hogy kiket, tehát, hogy mennyi elérhető ember van, akiket ma be lehet hozni. Oké, szervezeti szinten be lehet, de mondjuk politikusnak mennyi új embert lehet behozni. Tehát látni kell, hogy ez nem úgy történik, hogy valaki az utcáról utána beesik a, nem tudom, RTVS-nek az adásába. Tehát itt szerintem egy fokozatos építkezésre van szükség, ami talán azzal kezdődik, hogy van valami olyan ügy, amiért mi most tudunk tenni anélkül, hogy ehhez parlamenti képviseletre lenne szükség, miniszterekre lenne szükség, és ilyen ügyek vannak. Magyarországon az a politika nagyon szegény vidékeken is, Észak-Magyarországon, Kelet-Magyarországon nagyon jól működött, hogy pártok, például a Jobbik nagyon erős helyi jelenlétet tudott ezzel kiépíteni, mentek és segítettek az idős embereknek, például fát vágtak, téli tüzelőt, amire nem volt sem pénzük, sem erejük már feltétlenül ezeknek az embereknek. Utána szerintem ezt a fajta közösségi működést a Tisza is tovább vitte. Erre a fajta ilyen szociálisan érzékeny működésre is szerintem nagyon nagy szüksége lenne a szlovákiai magyar közösségnek, és amikor valami ilyen jellegű dolog történik, hogy meg lehet fogni a csákányt, meg lehet fogni a lapátot, meg lehet fogni a baltát, akkor szerintem az elmúlt évtizednek a tapasztalata, hogy erre akadnak emberek. És itt ugye nem arról beszélünk, hogy valaki egy éves szinten folyamatosan aktivistáskodik és szervezi a dolgokat, tehát hogy le a kalappal azok előtt, akik ezt csinálják. csinálják önkéntesen, hanem inkább arról, hogy elmenni egy hétvégére, és valamilyen ilyen jellegű dolgot végezni, de ennek eszméletlen felhajtó ereje van szerintem. Láthattuk ezt már jó pár éve, hogy ez nagyon termékeny tud lenni, és utána ebből nőhetnek ki emberek, akik utána bemennek a pártszervezetbe, tanulnak, képzik magukat igazából a mindennapi gyakorlaton keresztül, és utána új politikusai lehetnek ennek a pártnak, de hogy ez évek kérdése és nem napoki.
1: A magyar-szlovák kapcsolatok olyanok, mint egy problémás házasság, amelyben a felek ideig óráig próbálják a szőnyeg alá söpörni a gondokat, a vitás kérdések azonban előbb-utóbb mégis felszínre törnek. De a magyarországi kormányváltást követően tényleg valódi esély mutatkozik arra, hogy a harmonikus magyar-szlovák együttélés ne csak egy álom legyen. És milyen szerepet kellene betöltenie ebben a két ország közötti párbeszédben a magyar szövetségnek? Erről is beszélgettünk Bárci Laurával, a Közügyplatform aktivistájával és Tóth Barnabás Felicián politológussal.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Köszöntöm a Pátria Rádió kedves hallgatóit! A szlovákiai magyar politikusok egy évtizeden keresztül próbáltak jó viszonyt ápolni a jelenleg is kormányzó Robert Ficóval, a várt eredmények azonban elmaradtak. Sőt, a decemberben elfogadott Lex Beneš tovább terhelte a feszültségektől elevenemmentes magyar-szlovák kapcsolatokat, így a Magyar Szövetség úgy határozott, kizárják a Smerrel való együttműködés lehetőségét. A döntésről, valamint annak következményeiről Gubik Lászlót, a pártelnökét kérdezzük. De azt is boncolgatjuk majd, hogy ebben a megváltozott politikai környezetben hogyan kellene eligazodnia a szlovákiai magyaroknak. Ebben Petőc Kálmán emberi jogi szakértő, az Oktatási Minisztérium nemzetiségi és élethosszig tartó tanulás főosztályának vezetője lesz a segítségünkre. Előbb azonban friss információk jönnek. A mikrofonnál Csenger Ferenc.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A kettős benzinár képzés miatt fog tárgyalni az Unióval Szlovákia. Donald Trump szerint befejeződtek az Iránnal szembeni katonai műveletek. Napos idő van, 25 fokig melegszik a levegő, mondom a részleteket. Robert Fico szerint Szlovákia tárgyalni fog az Európai Bizottsággal a kötelezettségszegési eljárás ügyében. Az eljárás a kettős üzemanyagárak miatt indult, amely különbséget tesz a hazai és külföldi rendszámú járművek között. A miniszterelnök hangsúlyozta, az intézkedés ideiglenes és a döntés még távol van. A bizottság már hivatalos felszólítást küldött Szlovákiának, amelynek 2 hónapja van válaszolni. Amennyiben a válasz nem megfelelő, az eljárás következő szakaszba léphet. A kereszténydemokrata mozgalom szerint Szlovákia helye Európában van, és az uniós tagság stabilitást és fejlődést hozott az országnak. A párt hangsúlyozta, az Európai Unió partnersége kulcsfontosságú a gazdasági és biztonsági kihívások kezelésében. Milan Majerski kiemelte, az uniós egyeztetések révén jelentős forrásokat sikerült biztosítani Kelet-Szlovákia számára. A párt szerint ugyanakkor figyelmeztető jel, hogy az Európai Parlament a napokban az uniós források befagyasztását csürgette. A KDH úgy véli, az uniós tagság nem magától értetődő, ezért fontos annak megőrzése és erősítése. Tomáš Taraba környezetvédelmi miniszter és Peter Kubovics a közbeszerzési hivatal elnöke megállapodtak a közbeszerzési ellenőrzések felgyorsításáról. A tárca mintegy 40 szakembert biztosít a közbeszerzési hivatal számára a kapacitások bővítésére. Taraba szerint a jelenlegi rendszer túlzottan bürokratikus és jelentős gazdasági károkat, valamint késéseket okoz. Úgy véli, Szlovákia gyorsabb növekedést érhetne el hatékonyabb ellenőrzési modellel. A problémák kezelésére törvénymódosítást is előkészítenek a parlament számára. Donald Trump levélben közölte a kongresszussal, az Egyesült Államok és Irán közötti ellenséges műveletek befejeződtek. Az elnök szerint április 7-e óta nem történt fegyveres összecsapás a két ország között. A bejelentés a törvényben előírt 60 napos határidőhöz kapcsolódik az amerikai katonai műveletek esetében. Trump ugyanakkor hangsúlyozta, Irán továbbra is jelentős fenyegetést jelent. Teherán új békejavaslatot küldött, de Washington egyelőre nem elégedett a feltételekkel. Az Egyesült Államok mintegy 5000 katonát von ki Németországból, jelentette be a Pentagon. Donald Trump korábban jelezte, hogy Washington mérlegeli a csapatcsökkentést. Sean Parnell, a Pentagon szóvivője szerint a kivonás 6-12 hónapon belül lezárulhat. Friedrich Merz német kancellár kijelentései miatt bírálta Trump Berlint. Johanna van der Poel német külügyminiszter ugyanakkor közölte, Németország felkészült az amerikai jelenlét csökkentésére. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök bejelentette, megerősítik a légvédelmet Odessa és Dnyipro városában. A két település rendszeresen orosz drón és rakétatámadások célpontja. Zelenszky szerint új radarok, elektronikai zavaró rendszerek és több katona érkezik a térségbe. Hozzátette, az orosz támadások célja az ukrán légvédelem túlterhelése. Az elnök egyben a hadsereg reformját is bejelentette, amely béremelést és későbbi leszerelési lehetőségeket is tartalmaz. Több mint 500 tüntetőt vettek őrizetbe az isztambuli május 1-i demonstrációkon Törökországban. A hatóságok szerint egyes csoportok megsértették a biztonsági intézkedéseket, ezért lépett közbe a rendőrség. A munkaünnepe alkalmából országszerte ezrek vonultak utcára. A rendőrök könnygázt is bevetettek. Több városrészben erőszakos összecsapások alakultak ki. A tiltakozók békét, magasabb béreket és jobb munkakörülményeket követeltek. Sport Zsigárdi Lászlótól.
3: A zsolnai csapat hazai közönség 10 000 néző előtt 3-1-re legyőzte a kassai együttest a labdarúgó szlovák kupa döntőjében, és 2012 után másodszor hódította el a trófeát. Egy pénteki eredmény a labdarúgó NB1-ből ZTE felcsút 1-3. Előkészületi jégkorong mérkőzésen Koppenhágában Norvégia-Magyarország 2-1.
0: Időjárás.
2: Jobbára derült az ég, szél sem várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Útkarbantartók dolgoznak az R1-esen Ronszky-Benyedik és Zólyom között, ugyancsak az R1-esen lezárták a Nyitra déli kereszteződést, Szentszután Somorja felé javítják a fekete vízen átvezető hidat, felváltva halad a forgalom, vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.
1: 9 óra 6 perc. A Magyar Szövetség vezetője egy pozsonyi kerekasztal beszélgetéssel jelentette be, hogy a párt elnöksége úgy határozott, kizárja a választások előtti és utáni együttműködést a Smerrel, valamint a Republikával. A döntés közel fél évvel azután született meg, hogy a kormánypártok jóvá hagyták a köznyelvben csak Lex Benesként emlegetett módosítást, amely elfogadása a szlovákiai magyarok többségében régi sebeket tépett fel. Miért ockodott ilyen sokáig az együttműködéstől való elhatárolódástól a Magyar Szövetség? A következő percekben a párt elnöke Gubik László válaszol. Elnök úrral mondhatni együtt kezdtük és együtt is zárjuk a hetet, hiszen a keddi reggeli beszélgetésünk alkalmával még azt mondta, hogy bár decemberben felmutatták a sárga lapot a kormánypártoknak, arról még nem döntött a párt vezetése, hogy a piros lapot is előveszik-e. Ezt követően szerdán egy kerekasztal beszélgetés alkalmával már egyértelműen bejelentette, hogy a Magyar Szövetség elnöksége úgy határozott, hogy kizárják a választás előtti, illetve a választás utáni együttműködést a Smerrel, valamint a nem kormánypárt, de Republikával. Ennyi minden történt abban a kicsit több mint 24 órában, ami a két találkozásunk között eltelt.
4: Izgalmas, eseménydús hetünk volt. Nem véletlenül beszélgetünk most már másodszor ezen a héten, de nagyobb bejelentéssel már nem készülök, mint amivel a szerdai konferencián készültünk, úgyhogy lehet, hogy ezzel kis csalódást okozok, de hát még csak május jön, tehát még az évnek a nagy része még előttünk van, úgyhogy lehet, hogy jönnek majd későbbiekben meglepetések. A héten mindössze annyi történt ebben a 24 órában, amit említésre került, hogy megelégeltük azt, amit meg kellett elégelni, és bírói belső zsebből a sárga lap után előkerült a piros lap is a Magyar Szövetség részéről a legnagyobb kormánypárt és a vélhetően potenciális politikai partnere felé, a Republika felé, mert egész egyszerűen itt olyan komoly szemléletbeli különbséget látunk és érzékelünk, és ezt a Benes dekrétumok, pontosabban nem is a dekrétumokról van szó, hanem inkább felfogásról, meg jogállamisági kérdésről, hogy ott olyan szakadékot látunk az ő felfogásuk és a mi jogos kívánságaink vagy kívánalmaink között, ami egész egyszerűen nem megugorható, nem áthidalható, és ilyen szempontból gyakorlatilag a párbeszéd is feleslegessé válik. Tehát amikor valaki arra használ föl egy parlamenti felszólalást, hogy az áldozatból elkövetőt kreáljon, és hát ennek Robert Kalinyák mestere ezt most már mutatta az elmúlt másfél évtizedben vagy két évtizedben a szlovák belpolitika porondján, az egész egyszerűen elfogadhatatlan. És amit az utóbbi napokban, hetekben, vagy visszamehetünk egészen decemberig, a büntető törvénykönyv ominózus paragrafusának, de hogy ne csak magyar ügyekről beszélünk, a Lex Gaspart is ide sorolhatjuk, sorolhatnám, amit produkálta a legnagyobb kormánypárt, az egész egyszerűen meghiúsítja, lehetetlenné teszi az együttműködést. Úgyhogy eljött az ideje annak, hogy felmutassuk a piros lapot, ráadásul komoly aggályaink és komoly kételjeink, félelmeink vannak azt illetően, hogy a magyar kártya az elő fog kerülni. Pontosabban azt illetően nincs kételjünk, hogy elő fog kerülni, mert minden jel arra mutat, hogy ez megtörtént, és valószínűleg ezt folytatni is kívánják, és hát lehet, hogy most jött el az idő, hogy egy piros lapot és egy stopptáblát felmutassunk. Az esemény, illetve a helyszín, ahol ezt bejelentettem, vagy elmondtam, ahol a magyar-szlovák megbékélés a téma, és az együttműködés formáinak a megvitatása, és hogy hogyan is kéne ennek a két nemzetnek, akár államok között, akár adott esetben Szlovákián belül a felvidéki magyarságnak és a többségi szlovák nemzetnek együtt gondolkodni, együtt működni, akkor talán az egy olyan alkalom, amikor egy ilyen bejelentést meg lehet tenni. Én ezt megtettem, ráadásul ugye olyan személyek ültek az asztalnál, akik azért ezen a területen valamit jó példával előjárva fölmutattak már az elmúlt években. František Mikloskó, ugye az állami kitüntetés birtokosa, aki Eszterházy János rehabilitásáért is ugye felszólalt, és azóta is vallja ezt az üzenetet. Egy kezemen meg tudom számolni, hogy hány szlovák politikus tette meg ezt. Juraj Droba, pozsonyi megyelnök, aki bocsánatot kért Pozsony megye éléről a felvidékről kitelepítettektől, illetve a teljes felvidéki magyar közösségtől a 45 és 48 között történtekért. Na és Martin Dubéci, aki ez év januárjában, még a téli fagyos hetekben aláírta azt a petíciót, amelyet megint csak nem mert sok szlovák politikus aláírni. Szerintem a parlamenti képviselők közül ő az egyetlen a 150-ből, aki elítélte ilyen szempontból a kollektív bűnösség alkalmazásának a lehetőségét, tiltakozott ellene, és még azt is követeli, hogy azok a vagyonelkobzások, amelyek a szlovák föld alapban történnek, azok egyrészt álljanak le, másrészt, hogy vizsgálják ki ezeket az ügyeket. Tehát, hogy ilyen társaság szerintem méltó keretet és méltó lehetőséget biztosított arra, hogy egy ilyen ügyben mi megmutassuk, hogy merre van az arra.
1: Ha már a társaságot említette, ugye éppen arra reagált ezzel a nagy bejelentéssel, amikor František Mikloskó azt kezdte sorolni, hogy a szlovákiai magyar politikusok, illetve pártok milyen sorsfordító eseményeknél voltak jelen, és hogyan befolyásolták az ország életét.
4: Nem beszéltünk össze Mikloskóra.
1: A kedves hallgatóknak elmondom, hogy nem tűnt úgy, hogy előre meg volt írva a dramaturgia, ugyanakkor ezt érdemes megjegyezni, és elnök úr megtette nekem azt a szívességet, hogy nem nekem kellett felsorolnom, hogy mennyi minden történt itt az elmúlt fél évben. Miért éppen most? Értem, hogy szimbolikus jelentősége volt ennek a helyszínnek és az alkalomnak, ugyanakkor kedden még semmi jelét nem adta annak, hogy fel fogják mutatni ezt a piros lapot. Tehát mi volt az utolsó csepp a pohárban, tekintve, hogy az említett Robert Kalinyák felszólalás az már a múlt hét végén megtörtént. Miért éppen most?
4: Így van, kedden volt az országos elnökségi ülésünk, amelyet egyébként ettől függetlenül is terveztünk, tehát általában keddi napokon ülésezik az országos elnökség, úgyhogy ez ettől függetlenül is ekkora volt tervezve, és hát volt miről beszélgetnünk. Eredetileg ugye az önkormányzati választásokra való felkészülés lett volna a téma, ez is volt, csak hát volt egy napi rend előtti kérdés, hogy ezt meg kellett taglalnunk, és hát azt kell mondanom, hogy teljesen egyhangú volt, nem csak a szavazásnak a végeredménye, hanem úgy a szavazást megelőző vélekedés is az ügyről, úgyhogy ilyen szempontból a felhatalmazást az országos elnökségtől megkaptam. Döntés meghozatalára is, és a bejelentésre is. Azért azt tegyük hozzá, hogy az országos tanácsnak ezt még azért meg kell erősítenie, nyár előtt még az országos tanács össze fog ülni, hogy ezt megerősítse. Ennyi történt. Az okokat szerintem felsoroltam, illetve azt kell még hozzá tenni kiegészítésképpen, hogy ne csak az merről beszélünk, mert vannak kis testvére is, durva ötletek születnek ott a nemzetieknek a boszorkány konyhájában, volt ugye a hogyan kell helyesen használni, vagy hogyan nem szabad használni az Amerikai Egyesült Államok nevét vagy elnevezést. Most a felvidékkel állnak hadilában, én nem tudom, hogy melyik földrajzi régió, vagy adott esetben melyik állam lesz a következő, nem lennék a államfők vagy a kormányfők helyében, hogyha szlovák politikusokkal kell kommunikálniuk, mert nem tudhatják, hogy a saját államunknak a nevét hogy illik ejteni ebben az államban, de hát képesek nagyobb badarságokra is a nemzetiek, tehát ilyen szempontból nem nagyon okoztak meglepetést, majd érdemes lesz figyelni a jövő heti parlamenti előterjesztését Andrej Dankonak, következő abszurd fejezete lesz szerintem a szlovák politikának, és azért mondom mindezt, mert ez a kontextus. Tehát, hogy látjuk azt, hogy valaki azt érzi, hogy a saját kormányzási impotenciáját valamivel el kell fedni, ilyenkor sajnos magyar kártya mindig kapóra jön. És ez most már innentől kezdve tendenciaszerű, és tartok tőle, hogy ez a folyamat és ez a jelenség folytatódni fog. Úgyhogy már csak emiatt is azt sugalltuk ezzel a döntéssel, pontosabban egyértelműsítettük, hogy akkor ebben mi nem kívánunk részt venni, sőt, határozottan ellent mondunk mindennek.
1: Azt talán senki senkit nem lepett meg, hogy a felsorolásból az SNS kimaradt, tekintve, hogy a közvéleménykutatások tanulságai szerint egyelőre az Andrej Danko vezette tömörülés nem indult túl nagy sikerrel abba a csatába, ami jövő ősszel, tehát 2027 őszén vár majd a pártokra, mivel elég messze vannak az 5%-os parlamenti küszöbtől, ugyanakkor a harmadik kormánypárta lesz, nem szerepel ezen a listán. Mi az oka, hogy ők kimaradtak?
4: A szlovák nemzeti pártnál nem feltételezzük, hogy számolni kell velük a parlamenti jelenlét során 2027 őszétől, ami a HLAS-t, tehát a középső kormánypártot illeti, ott pedig talán úgy etikus, hogyha van egy, mégiscsak egy ciklusnak az utolsó évében, vagy utolsó hónapjaiban vagyunk, és ahol együtt kormányzunk ezzel a párttal, akkor azt talán nem lenne etikus, hogyha ilyen döntést hoznánk.
1: Ugyanakkor többen is jelezték, akár elemzői térfélről, akár a választók részéről is voltak ilyen vélemények, vagy megnyilvánulások, hogy a HLAS az egyfajta Smer 2.0, vagy valamivel finomabb, esetleg átöltöztetett Smer. Idézhetnénk még néhány hangzatos kifejezést. Ezzel kapcsolatban nincsenek aggályaik? Tehát, hogyha a Smert kizárták, akkor a kis testvérük, vagy az átöltöztetett verziójuk szóba jöhet
4: hát
1: mégiscsak?
4: Komoly okot adtak rá, hogy így vélekedjen róluk a közvélemény. Ez való,
1: önöknek nem volt való, elég komoly ez az ok?
4: Való igaz, de említettem, hogy azért az önkormányzati, tehát nem akarjuk megnehezíteni azoknak a képviselőknek a dolgát, akik most koalíciós partnerei e-párt politikusainak. Tehát, hogy ez nem lenne etikus, majd térjünk vissza a kérdésre október 24-e a helyi és a megyei önkormányzati választások után.
1: Nem hangzik ez egy kicsit számítóan, hogy az önkormányzati választásokig nem akarnak ebbe beleállni, és amikor esetleg összejön az, aminek össze kell jönnie, akkor majd hirtelen bővítik a listát?
4: Nem, ez egész egyszerűen így korrekt. Tehát, hogy azok a képviselőinkkel szemben, akiknek most is az a feladatuk, hogy a magyarok érdekéért küzdjenek Nyitra megyében, az ő munkájukat szerintem ilyen módon nem illik, nem korrekt megnehezíteni.
1: Ezek szerint a kérdésre még vissza fognak térni, de várjuk meg az önkormányzati választásokat.
4: Várjuk meg az önkormányzati választásokat, így van.
1: Az eredmények mennyit nyomnak majd alatba? Hogyha fent marad ez a jó együttműködés, mivel a választók bizalmat szavaznak, akkor önök is engedékenyebbek lesznek a Smer 2.0-val, vagy más lesz a dolog fekvése, és ott már inkább a 2027-es választási felkészülésre koncentrálnak?
4: Nem feltétlen az eredmények nyomják majd itt a legtöbbet alatba, hanem inkább a pártnak a viselkedése. Smernél és a Szlovák Nemzeti Pártnál, illetve a Republikánál is ez volt a döntő szempont. Október 24-én után is ez lesz a döntő szempont.
1: Ugyanakkor hiába tört ki az ellenzéki képviselők körében, akik jelen voltak a kerekasztalon, egy kisebb ováció kultúrált keretek között, ön rögtön, hogy a szavai eléjek, berekeztette a Fiesztát, mielőtt még elkezdődhetett volna, hiszen jelezte, hogy a pártvezetése csak arról döntött, hogy kivel nem működnek együtt. Azt egyelőre nem szögezték le, hogy kit képzelnek el partnerként. Nem gondolja, hogy ez visszás lehet, hogy tettek egy bejelentést, ami az egyik térfél számára már nem elfogadható, feltétlenül a kormánypártokat nem örvendeztették meg ezzel a hírrel, és akkor az örvendező ellenzék optimizmusát rögtön letörték válaszul?
4: Az örvendező
1: nem fognak két cég közé esni, elnézést?
4: Az örvendező ellenzék küzdjön meg azért, hogy a Magyar Szövetség elképzeléseit azt meg is tudja valósítani. És hogy a Magyar Szövetség, amelynek František Miklóskot idézzük, mennyit köszönhet, pontosabban az előtt pártjainak mennyit köszönhet ez az ország, és mennyit köszönhet Szlovákia lakossága és Szlovákia polgára, akkor azzal, hogy ez a közösség most már évek óta nem tud részt venni a parlamenti vitákban és a parlamenti érdekképviseletben, akkor lehet, hogyha visszatér, de ehhez az kell, hogy a programjaiból a lehető legtöbbet meg is valósítson, akkor mindezt figyelembe vegyék a potenciális partnerek. Tehát, hogy az ő érdekük is, nem csak a magyaroknak az érdeke. Úgyhogy ami most itt előttünk áll a következő időszakban, az egyrészt egy kommunikációs feladat a magyar közösség felé, hogy miért érdeke az. Már ezt egyáltalán magyarázni kell, de hát a 21. században azért minden a kommunikációról szól, tehát nyomatékosítani kell. A felvidéki magyar közösség előtt azért egy komoly döntés áll. Egyszerű, de komoly döntés. És pedig az, hogy az örökös hóhírai vagy a megújuló magyar pártja mögé áll be. És ezt kell nekünk érvekkel és a programunk világossá tételével hangsúlyozni, és azt a párbeszédet folytatni az emberekkel, amelyet én megválasztásom óta folytatok, hol pulóverben, hol anélkül, de csináljuk. Potenciális partnerek felé felé pedig egy hosszú, rögös, lehet, hogy nehézkes, de bízom benne, hogy a végén sikeres tárgyalássorozatot fogunk elindítani, amikor mindazokról a kérdésekről, amelyeket úgy lehet összefoglalni, hogy hogyan tegyük élhetőbbé nem csak a magyarok számára, hanem Szlovákia minden polgára számára ezt az országot, ott valami olyan közös megegyezésre jutunk, hogy végső soron a Magyar Szövetség azt is el tudja mondani, hogy akkor ezekkel a pártokkal működünk együtt, de én azt látom, hogy azért ez egy hosszú folyamat lesz. Tehát most csak egyet léptünk előre, nincs ahol megírva, hogy kettőt kell egyszerre lépni.
1: Ugyanakkor a Magyar Szövetség jelenleg csak kacsingat az 5% felé, és még nem biztos a parlamenti bejutás, és eddig itt arról beszéltünk, hogy az SNS-szel nem számolnak, lehet, hogy vannak olyanok, akik a Magyar Szövetséggel sem számolnak bizonyos közvéleménykutatások tanulságai szerint. Ilyen körülmények között játszhat már most a Magyar Szövetség, drága menyasszonyt, arra vonatkozóan, hogy kinek milyen kritériumokat szab?
4: Ez nem ár kérdése, bár a politikában azért ezt sem szabad elhanyagolni. Tehát nyilván itt is azért az erő határoz meg sok mindent, de én szeretek azért a tartalmi kérdésekre fókuszálni. És említettem azt, hogy miről kell a magyar közösséget megerősíteni, vagy meggyőzni. A szlovák közösséget pedig arról kell meggyőzni, hogy azok a programpontok, amelyeket mi képviselünk, azok nem ártanak az égvilágon senkinek, sőt az ő érdekükben is áll, hogy ebből minél többen meg tudjunk egyezni. Itt ebben a tekintetben tulajdonképpen semmilyen változás nincs az elmúlt hónapok kommunikációjához képest, tehát hogy azt tekintjük partnernek, aki a mi 13 pontunkból a legnyitottabb ezeknek a megvalósítására. És ugye itt az ellenzékkel még sehol nem tartunk, tehát most kezdődik tulajdonképpen a tárgyalás sorozat, viszont azt már most látjuk az elmúlt hetek, hónapok függvényében, hogy kivel a már említett szemléletbeli szakadék miatt nincs értelme ilyen párbeszédet folytatni erről a 13 pontról. Az ellenzéknek ezt az esélyt megadjuk. Nyilván itt a mi meggyőző erőnkön, meg a programunk minőségén, meg a szakmai anyagoknak a teljességén is múlik az, hogy hova vezetnek ezek a tárgyalások, de hát én ennek állok elébe. És itt nyilván megvan a nemzetiségi csomagunk, a jogállási törvényre vonatkozó, a nemzetiségi iskolahálózatra vonatkozó, és sorolhatnám, számos esetben elmondtam már ezeket a kérdéseket, és hát a felvidéki magyar közösség 93 óta pontosan tudja, hogy milyen jogi garanciák hiányoznak számára, de hát ugyanúgy beszélnünk kell gazdasági, régiófejlesztési kérdésekről, és ugyanúgy beszélnünk kell adott esetben külpolitikai vagy nagypolitikai kérdésekről, tehát hogy nagyon-nagyon sok mindenben meg kell egyeznünk, legalább egy kötelező minimumban, hogy azt mondhassuk, hogy mindentől kezdve partnerként tekintünk egymásra. Hogy mondjak egy konkrétumot is, ezen a héten a sok egyéb beszélgetés mellett egy másik stúdióban, egy szlovák nyelvű tában Roszlav Nagy, a demokratáknak az elnöke meghívott egy találkozóra, egy szakmai párbeszédre, ahol a népszavazás kérdése lesz a téma. Nem tudom, hogy mely pártok elnökeit hívta meg, feltételezem, hogy az ellenzéki pártokról van szó. De ez egy jó példája annak, hogy milyen kérdésekben kell közelíteni az álláspontunkat.
1: Ugyanakkor kétségkívül konzisztensen kommunikálják azt, hogy szeretnének minél több pontot kipipálni a programjukból, de a matematika még mindig nem enged, tehát egyelőre nem biztos, hogy parlamenti párt lesz a Magyar Szövetség. Nem érzik túl ambiciózusnak, hogy ilyen körülmények között azonnal feltételeket szabnak ilyen mértékben a partnereiknek, tehát nem kellene egy kicsit flexibilisebbnek lenniük önöknek is ahhoz, hogy ennek a vége egy kompromisszum legyen?
4: Hát a kompromisszumnak azért mindig hely van a politikában, nem vitatom, viszont a felvidéki magyar ember az sokkal többet érdemel, holmi ajándéknál. Tehát, hogy meggyőzőnek kell lenni annak a kínálatnak, mind a régiófejlesztési gazdasági csomagot tekintve, mind a kisebbségi kérdéseket tekintve. Tehát, hogyha egyszer véget ér ez a tárgyalássorozat, és itt ez lehet egy éves is, tehát, hogy 2027 őszéig még nagyon sok idő van, akkor ennek a tárgyalássorozatnak a végén egy olyan ajánlatot kell letenni a felvidéki magyar közösség asztalára, hogy ezt tudjuk megvalósítani reálisan a kitárgyalt és a lefolytatott munka során, erre kérjük a bizalmatokat. És hogyha kínálat megfelelő minőségű, tényleg az eddigiekhez képest, az eddigi kisebbségi status quo-hoz képest komoly előrelépést jelent, akkor szerintem az 5% elérése sem lehet probléma.
1: Említette a párt előtt álló kommunikációs kihívásokat, amiből néhányat már felsorolt, de hadd tegyek hozzá még egyet ehhez a listához. A szavazói egy elég nagy csoportja számára továbbra is elfogadhatatlan, hogy progresszívabb, illetve liberálisabb pártokkal működjön együtt a Magyar Szövetség. Nekik hogy lehet elmagyarázni azt, hogy azzal, hogy a Smerrel, illetve a Republikával, valamint az SNS-szel való együttműködést kizárták, azzal, hogyha feketén-fehéren leegyszerűsítik sokan ezt az egész kérdést, akkor oda jutnak matematikailag, hogy elkezdtek a progresszív konzervatívebb liberális pártok felé tolódni, tekintve, hogy az ellenzéki tömörülések többsége ebbe az irányba mutat, hogyha ideológiailag elemezzük a kérdést, hogy lehet ezt elmagyarázni a konzervatívabb választóknak, akik elfogadhatatlannak tartják mindezt.
4: Viszont ott van a nagyobb kereszténydemokrata párt is, és ott vannak a kisebb keresztény szociális mozgalmak is. Tehát, ahogy az lenni szokott a szlovákiai belpolitikában, gondoljunk csak 1998-ra, változásért kiáltó erők, a kormányváltó erőknek az összetétel az meglehetősen heterogén. Tehát, hogy emiatt a kommunikáció és a program minősége az rendkívül fontos. És szerintem a válasz erre a kérdésre valahol ott leledzik az előző gondolatmenetben, hogyha látják azt, hogy mi a konkrét kínálat, és látják azt, hogy hát most lehet, hogy néhány szereplője ennek a csapatnak az liberálisabb, mint a felvidéki átlag, ám legyen, de biztos vannak olyanok is, akik meg konzervatívabbak, mint a felvidéki átlag, hogy a tartalmi kérdést fogják nézni, és a felvidéki magyar közösségnek a jogos igényeit, vágyait, és azt, hogy előbbre tudjuk vinni, tolni mind az országnak a szekerét, mind a felvidéki magyaroknak a jogállását. Tartalmi kínálaton múlik, én úgy gondolom, hogy minden, itt kell ügyesen és okosan tárgyalni, hogy azt letehessük az asztalra, hogy erről szavaztok, erre kérjük a bizalmat, mert 2027 őszén. Én úgy gondolom, hogy ez a tétje ennek a tárgyalássorozatnak, és végső soron aztán ez lesz az egyik tétje 2027-nek is. Arra is kitérhetünk, hogy ha és amennyiben nem lesz meggyőző ez a kínálat, és nem is a választókról beszélek most, hanem magának a pártnak nem lesz meggyőző. Tehát ha úgy gondoljuk, hogy nem tudtunk odáig eljutni, ameddig el szerettünk volna, akkor ugye még mindig fönnáll annak a lehetősége, hogy a ellenzéki együttműködésről vagy partnerségről nincs értelme beszélni. Tehát, hogy ez az opció is fennáll, de én úgy gondolom, és a tegnapi beszélgetésnek a hangulata is olyan volt, hogy a nyitottság a részükről egészen biztos, hogy erre meg lesz.
1: Progresszív Szlovákiával eddig is koordináltak Benes ügyben bizonyos fokig, ahogy jelezte, a kereszténydemokratákkal gyakorlatilag nincs sok probléma, hogyha leegyszerűsítjük ezt az elemzést, viszont eljutunk az SZSZ-ig, ami ugye kérdéses, tekintve, hogy a pártelnökével, Branislav Gröhlinggel az elmúlt néhány hétben, hónapban a sajtóban voltak üzengetések. Ugye tudni lehet, hogy Orbán Viktor meghosszabbított kezének nevezte önt, és a tavaly őszi, illetve téli ellenzéki tüntetések alkalmával nem is volt hajlandó önnel egy színpadra állni. Emiatt is úgy gondolják, hogy elbukhat ez az ellenzéki együttműködés, vagy képesek lesznek ezen felül emelkedni?
4: Nem úgy indulunk neki ennek az együttműködésnek, de ez talán a szavaimból azért világos volt, hogy mi bukásra készülünk, hanem úgy indulunk neki, hogy győzelemre készülünk, és héten, amikor a konferencia zajlott, akkor megye elnök úron, Juraj Drobán keresztül én üdvözletemet is küldtem pártelnök úrnak, hogy ha szükséges, állok elébe, hogy üljünk le és tárgyaljuk ki a vitáspontokat. Ő erre eddig nem mutatott nyitottságot, de hogyha ő feltételeket szabott az elmúlt hetekben és hónapokban, hogy milyen magyar szövetséget szeretne látni, bár nem tudom, honnan vette a bátorságot, akkor mi is egész nyugodtan szabhatunk olyan feltételeket, hogy azokat a vadhajtásokat az ő pártján belül, amelyek teljesen inkorrekt módon támadják a felvidéki magyar politikumot, mint olyat, nem csak a Magyar Szövetséget, akkor azokat legyen szíves lehalkítani, mert különben ez az együttműködés nem tud sikerre vezetni. Pártelnök úrnak itt rendkívül nagy a felelőssége, én ezt nagyon szívesen nyomatékosítom is, már amennyiben sor kerül az első találkozónkra, hogy ebben neki kell lépnie.
1: Azon túl, hogy ön üdvözletét küldte Branislav Gröhlingnek, Juraj Drobán keresztül, Pozsony megye elnöke jelezte, hogy hajlandó lehet, vagy mutat nyitottságot arra, hogy mediáljon ezekben a kérdésekben, hogy összejöhessen ez az együttműködés. Ezek szerint rá mindenképp számítanak, hogy konstruktív legyen ez a párbeszéd, és ne csak az legyen, hogy ön is viszi a saját, illetve a Magyar Szövetség feltételeit, Branislav Gröhling az SZSZ-t és a saját egyébként magyar partnereiét is, és akkor visszajutunk oda, hogy tulajdonképpen feltételekkel kigolyózzák egymást az együttműködésből.
4: Hát azért odáig kéne eljutni, hogy közvetítőkre ne legyen szükség. Tehát szívesen tartózkodom Juraj Droba társaságában, volt már a pozsonyi megyei együttműködést illetően tárgyalásunk, voltunk ugye szónokok is egymást követően egy tüntetésen, és hát volt egy kiváló beszélgetésünk a Zicsi palotában, de azért nem kell feltétlen minden olyan eseményen ott lenni, ahol egyébként más viseli a felelősséget és más az illetékes. Hát, hogy el kell oda jutni, hogy az elnök az elnökkel tárgyaljon közvetítők nélkül. Ahogy mondtam, itt Branislav Gröhling térfelén pattog a labda.
1: Egy dolog biztos lekerült a listájáról, most már nem lesz Orbán Viktor meghosszabbított keze, tekintve, hogy április 12-én a magyar választók úgy döntöttek, hogy a rendszerváltás mellett teszik le a voksukat, és május 9-e után kétségkívül feláll majd egy új kormány Magyarországon, és nem tudunk elmenni szó nélkül amellett, hogy kedden éppen abból az apropóból beszélgettünk, hogy ön Magyar Péterrel találkozott a hét elején, tehát hétfőn, és a nagy bejelentésre, illetve a döntésre kedden került sor. Elképzelhető, hogy a leendő kormányfővel folytatott egyeztetésük hozzájárult ahhoz, hogy hajlandóak legyenek kizárni a Smerrel való együttműködést azok után, hogy már nem az az Orbán Viktor ül a kormánykeréknél Magyarországon, aki egyébként rendkívül jó viszonyt ápolt a Smer vezető Robert Ficóval?
4: Sok mindenről beszélgettünk Magyar Péterrel, ez egy másfél órás konstruktív párbeszéd volt, de erről nem. Tehát szlovák belpolitikáról igen, a Beneš témáról igen, a Robert Ficóval majd egyszer sorra kerülő találkozójáról is. Én azt is jeleztem számára, hogy Magyar Szövetség, mint stratégiai partner a mindenkori magyar kormánynak nyitott arra, hogy rendszeresek legyenek adott esetben a találkozók és az egyeztetések, hogyha a szlovák féllel találkozik. Szerintem ilyen feladat egyébként is van a mindenkori felvidéki magyar pártnak. Arról szó nem volt, hogy ő bármit is ajánlana, mondana, adott esetben elvárna a magyar politikumtól. Magyar Péter, ahogy én most az első találkozó során megismerhettem, egy olyan ember, aki a saját szerencséjének vagy sikerének a kovácsa, és én úgy látom, hogy úgy ebben hisz, és valahogy ezt is várja tőlünk, vagy ha valamiféle üzenete lett volna a felvidéki magyar politikum felé, akkor talán ez az üzenet, még hogyha ezt explicite nem is mondta ki. Magyarán magunkra számíthatunk, és a mi sikerünknek mi vagyunk a kovácsai, senki más. Tehát ezen az úton nekünk kell végigmennünk, és nekünk kell hozzá megfelelő eszközöket, a megfelelő partnereket, a megfelelő meggyőző erőt és a megfelelő harci kedvet választani. Tehát ilyen szempontból nincs köze a hétfői miniszterelnöki találkozó szerdai bejelentéshez, és hát a keddi elnökséget pedig már említettem, hogy az egy egyébként is korábban megtervezett és összehívott ülés volt.
1: Az időfaktor azonban okot ad arra, hogy valaki azt gondolja, hogy lehetett összefüggése között a kettő között, de ezek után el tudja képzelni, hogy Branislav Gröling is nyitottabb lesz?
4: Az ő érdeke is ez a történet. És
1: vagy tovább, elnézést, vagy továbbra is magyarázatot várhat öntől arra vonatkozóan, hogy esetleg a jövőben milyen lesz a viszonya Orbán Viktorra?
4: Nem gondolom, hogy akár Branislav Grölingnek, akár más szlovák pártvezetőnek, vagy politikusnak én bármiféle magyarázattal tartoznék. Óva is inteném őket attól, hogy így kezeljék a magyarokat, pláne a potenciális partnereiket, mert hogy nekem nem ez a hozzáállásom, és nem ez az elképzelésem a partnerségről, sem a politika világában, sem egyébként azon kívül.
1: Ugyanakkor elvárásai önnek is vannak, tehát akkor lehet, hogy a másik félnek is lehetnek elvárásai.
4: Lehetnek, de az az érv, amiből ugye ez a gondolatmenet elindult, hogy mi a meghosszabbított keze lennénk Orbán Viktornak, vagy a Fidesznek, ezzel az érvvel április 12-e után, és a miniszterelnöki találkozó után azért úgy nem sok hitele maradt ennek a gondolatnak.
1: Ugyanakkor, ha egy kicsit önreflexíven értékeli ezt a felvetést, akkor nem gondolja, hogy a kampány időszakában azért voltak a pártnak olyan politikusai, akik rá is erősítettek arra, hogy a szlovák közvélemény tényleg elhiggye azt, hogy a Magyar Szövetség egyes politikusai, maga a párt, vagy éppen ön a meghosszabbított keze lehet Orbán Viktornak, illetve az általa vezetett Fidesznek?
4: Magában a kampányban a Magyar Szövetség pártként nem vett részt.
1: Pártként nem, az, viszont voltak olyan magasrangú politikusai, akik elég intenzíven bekapcsolódhattak.
4: Az, hogy
1: valamilyen módon.
4: Olyan politikusai pártnak, akik a szimpátiájukat ilyen vagy olyan módon kifejezték, mondjuk egy rendezvényen való részvétellel, vagy adott esetben egy bejegyzéssel a közösségi hálón, ezt a párt nem tiltotta. Párt testületileg, mint Magyar Szövetség úgy nem kívánta azt közvetíteni, hogy a magyarországi belpolitikai verseny, adott esetben a magyarországi társadalmi konfliktusok azok begyűrűzzenek a felvidéki magyar közösségnek az életébe, mert ez rendkívül veszélyesnek, szerencsétlennek és a lokálpatriotizmus gondolatától is távolinak tartom. Még úgy is, hogy az én szimpátiám is. Nemzetpolitika elmúlt másfél évtizedének az eredményeit illetően világosan meg volt fogalmazva, és világosan meg volt érvelve. Én úgy gondolom, hogy testületként ez nem dolgunk, hogy így beavatkozzunk a kampányba.
1: leszögezte, hogy testületként ez nem dolgú. Nem tartja mégis aggályosnak, hogy a párt egyes politikusai ebben mégis beleálltak?
4: Nem gondolom, hogy a Kelleténél jobban beleállt volna bárki is. Ugyanakkor, ha már ennél a kérdésnél tartunk, azt kéne megtanulnunk mindannyiunknak, legyen az politikus, vagy legyen az véleményformáló, akár a terepen, akár a közösségi életben, hogy lehet úgy is állást foglalni adott esetben egy politikai kérdésben, hogy nem gázolunk bele másnak az emberi méltóságába, hanem meg tudjuk érvelni a döntésünket, hogy ha rákérdeznek valamire, akkor ne takargassuk a véleményünket, hanem elmondjuk, hogy miért A-t választottuk és miért B-t választottuk. Én ebben a kérdésben ezt tettem, anélkül, hogy bántottam volna bárkit is, vagy a másik féllel szemben bármiféle kifogást fogalmaztam volna meg. Szerintem, ha ilyen lenne a közbeszédnek a minősége, és ilyen lenne a hozzáállása az egyes kommunikátoroknak, akik akár billentyűzetet ragadnak, akár mikrofon elé állnak, akkor sokkal élhetőbb lenne az a tér, amelyben úgy közösségként együtt kell működnünk, és én ezt a típusú politikai kultúrát tartom célszerűnek, tartom hasznosnak és követendőnek, és valahová ide kéne visszajutnunk. Tudom, hogy a globalizáció világában és a közösségi média komment szekcióiban ez meglehetősen nehéz, ugyanakkor nem szabad lemondani az igényességről és az érveink tálalásának a megfelelő módjáról. Szerintem ez közös feladatunk felvidéki magyar közösségként is.
1: És nem gondolja, hogy ebbe az igényességbe az is beletartozott volna, hogy ne terjesztenek bizonyos politikusaik vagy bizonyos kollégái direktben kormánypárti narratívákat, amikről sok esetben tudni lehet, hogy félrevezetőek voltak, mivel hogy ilyenre is volt példa, tehát nem csak arról van szó, hogy néhányan jelezték a szimpátiájukat, esetleg megjelentek bizonyos kampányrendezvényeken, hanem beszélhetünk olyasmiről is, hogy explicit átvették és tovább terjesztették a kormánypártok narratíváját, ami kapcsán bizonyos kérdésekben tudni lehet, hogy tartalmaztak ferdítéseket, segítségül hívták adott esetben mondjuk a mesterséges intelligenciát, így a valóságot is torzították.
4: Most nem tudom, hogy mely konkrét esetre gondolunk, tehát hogy annyi időm azért nincs, hogy minden tagunknak figyeljem a Facebook profilját, figyeljem a kommunikációját, tehát hogyha konkrét esetre tudnék, akkor lehet, hogy erre világosabb választ adnék.
1: Az országos tanács elnöke például egész konkrétan vitte a Fidesz kampányát, és ő eléggé magas rangú politikus a párt.
4: Rendezvényen részt vett, ez való igaz. Az, hogy volt a posztjaiban adott esetben mivel értett egyet, vagy mit terjesztett, ezt én nem kísértem azért 0-24-ben végig. Köszönöm
1: voltak
4: a tippet, úgyhogy le is ülök vele nagyon szívesen, viszont azt is el kell mondani.
1: Így utólag még van értelme?
4: Viszont azt is el kell mondani, hogy azért olyan tagjai is voltak a pártnak, akik pedig a kihívó és győztes pártnak a narratíváját képviselték, adott esetben ezzel fejezték ki a szimpátiájukat. Igen, tehát hogy ők voltak kisebbségben, én ezt nem vitatom, de ilyen vélemények is voltak. Szerintem, ha már itt az együttélésről és egy működő közösségről és tisztességes kommunikációról beszélünk, akkor valahol ezt kell megtalálni, hogy elfogadom azt, hogy ő ezt gondolja adott esetben a magyarországi eseményekről, és tiszteletben tartom azt, hogy a másik pedig mást gondol, és mellőzzük azt, hogy egyrészt ez összeugrasszon bennünket, másrészt pedig olyan módon tudjuk megfogalmazni ezt a véleményünket, hogy ezzel ne sértsünk meg senkit. Hogyha ezt el tudjuk sajátítani, akkor én úgy gondolom, hogy nagyon biztató jövője van a felvidéki magyar közösségnek. Ebben nekem pártelnökként nyilván lesz felelősségem, feladatom, de hát én így is állok hozzá.

0: mondani.
1: Mivel az adásidő hamarosan szorít minket, így most nem kezdünk közösségi oldalak böngészésébe, de lehet, hogy a következő beszélgetésünkre adunk önnek is időt felkészülni ezekből a kérdésekből, és akkor visszatérünk.
0: Küldjék el a képeket, a szöveget, és szánhatunk ennek egy következő fél órát örömmel.
1: Van még egy programpontunk, amit talán nem árt áttekinteni. Kedden a hétfői találkozó után még kérdőjelekkel beszéltünk arról, hogy hogyan nézhet ki majd a nemzetpolitika, mivel nem voltak konkrét információink arra vonatkozóan, hogy ki lesz az a tárcavezető, akivel együtt kell majd működniük, vagy aki irányt ad, és aki kijelöli azokat a személyeket, akikkel együtt fognak működni. Mára már tudjuk, hogy Tar Zoltán a párt európai parlamenti delegációjának eddigi vezetője, illetve európai parlamenti képviselője kerül majd a szóban forgó tárca élére. Hogyan értékelik ezt a jelölést?
0: Kormányfőnek szuverén joga olyan kormányt összeállítani és felépíteni, amelyet ő a legmegfelelőbbnek.
1: Nem azt kértem, bocsánat, hogy Magyar Péter munkáját bírálja, hanem a szakmai kvalitásokat értékeljük.
0: Hát én attól tartózkodnék, hogy más politikusok, más pártok, pláne miniszteri szinten szakmai felkészültségét vagy rátermettségét nekem kelljen értékelnem. De azt azért hozzáteszem, hogy nyilván miniszter úrnak jó munkát kívánunk, és hát bízunk abban, hogy az együttműködés az gyümölcsöző lesz, meg abban is, hogyha a személyzeti kérdések majd sorra kerülnek, tehát hogy itt kell majd egy nemzetpolitikáért felelős kormányzati tisztviselő is, hogy most milyen rangban lesz, azt meglátjuk. Bízom benne, hogy azért az államtitkári rang, az államtitkári szint az megmarad, tehát hogy e tekintetben is jó döntéseket és jó együttműködést kívánok neki is és magunknak. Amit eddig a kommunikációjából olvashattam, az egyébként az biztató és üdvözlendő, akár a Benes témáról van szó, akár úgymond a nemzetpolitikához való hozzáállásról, akár a határon túli magyarok iránti gesztusokról. Tehát jó a kiinduló pont, kétségkívül.
1: Ebben az esetben mégis vannak olyan elemek, amiket tud értékelni, és értékelt is. Kapcsolatban vannak már valamilyen módon Tar Zoltánnal, vagy egyelőre megvárják a május 9-i bűvös napot, hogy hivatalosan is megalakuljon az új kormány, és elinduljanak az események?
0: Az alakuló ülésre én meghívást kaptam, részt is veszek rajta, hogy ez megfelelő alkalom lesz arra, hogy ott elinduljon egyfajta párbeszéd, azt nem tudom, mert hát az uraknak és a hölgyeknek ott azért lesz egyéb teendője is, tehát hogy ez inkább
1: nem
0: egy
1: ünnepi esemény.
0: Nem is konkrétan
1: az alakuló ülésre gondoltam, hanem az elmúlt néhány napra, vagy az előtt.
0: De az, hogy a legközelebbi
1: napra.
0: Jövőben sor kerül majd egy találkozóra, ahol folytathatjuk azt a párbeszédet és azt a munkát, amelyet Magyar Péterrel elkezdtünk, elég valószínű.
1: Informálisan már egyeztettek, talán nem árulunk el nagy titkot Brüsszelben, amikor a Benes dekrétumok ügye terítékre került a Libe bizottság. Ülésén. Nagyon rövid folyosói párbeszédet folytattak Tar Zoltánnal. Az alapján mik az első benyomásai, milyen lehet majd a közös munka?
0: Az egy véletlenszerű találkozás volt, Libe bizottság ülése és egy másik fórum között, és az volt az első benyomás, az egyébként meg a mostani kommunikáció megerősíti az első benyomást.
1: Vagyis?
0: Vagyis én úgy látom, hogy az elköteleződés határon túli magyarok irányába és a nemzetpolitika vívmányainak a folytatása terén, ezt mondta akkor szóban, és egyébként ezt erősítette meg írásban is, ez fontos számára, és azért mondom, hogy ez egy nagyon jó kiinduló pont.
1: A budapesti kormányváltást követően új korszak kezdődik a magyar-magyar kapcsolatokban. Arról, hogy mit várnak a nemzetiségi kérdésekért is felelős tárca vezetőjétől, Tar Zoltántól, a határon túli magyar politikusok, Gubik Lászlót, a Magyar Szövetség elnökét kérdeztem. És hogy hogyan kellene értelmezni ezt a váltást a szlovákiai magyaroknak? Petőc Kálmán, emberi jogi szakértő, az Oktatási Minisztérium nemzetiségi és inkluzív főosztályának vezetője válaszol. Sok elemzés és vélemény jelent meg az április 12-i magyarországi választások óta. Miért érezte úgy, hogy ehhez a tömeghez hozzá kellene tenni még egy újabb véleményt?
2: Mivel, hogy én már most 5 éve újból köztisztviselő vagyok, ilyenkor nem illik politikai dolgokban nyilatkozni, főleg nem, hogyha pártpolitikai vagy egyéb politikai dolgok, de mivel, hogy ez akkora nagy változás volt Magyarországon, ami mélyen befolyásolja nem csak szlovák magyarok életét, de szerintem a szlovák magyar viszont is úgy általában, és egyáltalán az európai folyamatokat, sőt a globális folyamatokat, ugye, mert az egész Európában, sőt az egész világon figyelembe kísérték ezt a magyarországi választást. És mivel egy picit személyesen is érintett voltam, hiszen én azok közé, az emberek közé tartozik, akik tényleg liberálisnak tartják magukat a szó valódi értelemben, és hát a liberális, vagy a liberalizmus és a szabadelvűség fogalmak nagyon devalválódtak az utóbbi 5-10 évben,

0: Magyarországon, ezért úgy gondolod, hogy mégiscsak jó lenne, hogy én is nyilatkoznék ebben.
1: Az ön által elmondottak mennyiben egyeztethetőek össze azzal, hogy most köztisztviselőként is jelen van a közéletben, és általában szakmai kérdések kapcsán szokott véleményt nyilvánítani. Mennyire konform az, hogy most ilyen kérdésben szólalt meg, vagy vetette papírra a gondolatait, különösen úgy, hogy tudjuk, hogy jelenleg Szlovákiában egy milyen színezetű kabinet ül a kormánykeréknél?
0: Szerintem, hogy általában azért összeegyeztethető, hiszen a véleménynyilvánítás szabadság az vonatkozik mindenkire, tehát az állami alkalmazottakra is, persze mindig meg kell találni a mértéket, tehát ember megtalálja a mértéket, akkor ez teljesen rendben van. Egyébként is a változásnak vannak olyan következményei vagy folyamányai is, amelyek azt a terület is befolyásolják, amiben én dolgozom. Tehát az oktatás és a kultúra, hisz az a két olyan terület, amely a nemzeti identitást legmélyebben érinti. Tehát az a két legfontosabb téma, ami egyébként Szlovákiát és Magyarországot összekapcsolja, úgy gondoltam, hogy ezért is érdemes, hogy írjak azért valamit.
1: Nem az volt a választások nagy kérdése, hogy ki nyer, hanem hogy mekkora lesz ez a győzelem, és most már annak az információnak is a birtokában vagyunk, hogy kétharmaddal volt dolga a magyarországi választóknak az eredmények fényében. Miben keresendőek az okok, hogy ilyen óriási lett ez a különbség a két párt között?
0: Hát van ennek egy formális oka, vagy egy jogtechnikai oka, az pedig, hogy a Fidesz vagy a Nemzeti Együttműködés rendszerét alakító pártok beleesték a saját csapdájukba, olyanra túl kombinálták a választási rendszert, és saját képükre akarták formálni, hogy aztán visszaütött gyakorlatilag az a rendszer, amelyik a relatíve legerősebb pár, nem biztos, hogy abszolút a legerősebb, mindig afelé lejtett a párja, tehát akár 40%-kal is meg lehetett szerezni a parlamenti helyeknek a több mint kétharmadát. Tehát ez most visszaütött, mivel hogy megfordult a népnek a hangulata. De hát mondjuk ez a jogtechnikai része, de a lényegi része az pedig az, hogy az embereknek az életérzése fordult meg, illetve mind több ember elhitte azt, hogy lehet a rendszeren változtatni, még akkor is, hogyha mondjuk teljesen szilárdnak és bebetonodottnak látszett 12 évig. Most nem beszélek a első 4 évről, tehát 10 és 14 között ott nagyon sok pozitív dolog történt, és az emberek elhitték, hogy lehet másképp is csinálni. Azt is mondhatni, hogy igazságban akarnak élni olyan országban, ahol politikai réteg tényleg az embereket szolgálják, és nem emelkednek föléjük, mint valamilyen új feudális réteg, és nem irracionális világképeket próbálnak az emberek fejébe tuszkolni, hanem egy teljesen racionális szövetségi rendszer, amiben Magyarország mindig is tartozik, Szent István kora óta a nyugati civilizáció része, az európai demokrácia része, és ezt választották az emberek igazából.
1: Az ön által elmondottakat akár úgy is összefoglalhatnánk, hogy Magyarországon egy népszavazás zajlott, vagy egyfajta fordított Brexit ment végbe, és ez a két kifejezés az, amit az elemzők az azóta eltelt időben nagyon gyakran használnak. Ön is hozzányúlt ehhez. Azok kedvéért, akik még mindig kételkednek abban, hogy itt valamiféle népszavazás vagy fordított Brexit ment végbe, kérem térjünk ki arra, hogy hogyan érdemes összekötni ezeket a pontokat, tehát hogy miért vonhatunk párhuzamot ezekkel az eseményekkel és az áprilisi voksolással.
0: 2016-ban, hogy az akkori brit konzervatív miniszterelnök népszavazást kezdeményezett a Brexit-tel kapcsolatban, abban bízva, hogy természetesen a britek elutasítják, csak hogy teljesen másképp sült el, az emberek kiszavazták Nagy-Britanniát az Európai Unióból, és az akkori miniszterelnök is megbukott. Csak a párhuzam az az, hogy akkor azért sikerült, tehát megszavazni Európai Unióból a kilépést, mert a fiatalok nem mentek el szavazni. És éppen ez most megfordult Magyarországon, a fiatalok megértették, hogy miről van szó, megértették, hogy tényleg arról van szó, hogy most Európában fog tartani Magyarország, vagy Oroszország csatlós lesz, vagy függőségbe lévő állama. Ezt megértették, és Európára szavaztak, hogy miért nyerte a Tisza kétharmadát, ezért ez a második ok. És hogy valaki azt gondolja, hogy a fiatalok nem értenek hozzá, vagy nem tudják, mire szavazzanak, akkor én szeretném őket teljesen kiábrándítani. A fiatalok nagyon is jól tudták, hogy mire szavaznak, és miért szavaznak arra, mire szavaznak.
1: Ezek szerint alaptalannak tartja azokat a kritikákat, hogy a fiatalok meggondolatlanul döntöttek, és tulajdonképpen eljátszották a jövőjüket, hiszen az idősebb térféről, vagy fogalmazhatunk úgy is, hogy a kiábrándult Fidesz szavazók részéről felmerültek olyan kritikák, hogy a fiatalok és a közösségi média döntött a voksoláson, és nem biztos, hogy ez a valóságban is úgy fog működni, ahogy ők azt elképzelték.
0: Nem a közösségi média döntött, nyilván a közösségi média is szerepet játszott, mert a fiatalok nyilván jobban tudják használni a közösségi médiát, mint az idősebbek, de nem az döntött, hiszen csak végig kellett nézni, hogy hányan vettek aktívan részt kampányban. Annak ellenére, hogy mindig kormánypárt megpróbálta manipulálni a videókat, meg a képeket, és úgy bemutatni, mintha Fidesz rendezvényt kétszer többen voltak. Ez a másik szerintem nem korrekt dolog, amit végül is a Fidesz megcsinált, hogy végig abban a hiszemben tartotta őket, hogy ezt Fidesz megnyeri, akár kétharmaddal, és minden változattal lesz úgy, hogy az előtt volt. Ez a választóknak a nagyon súlyos becsapása. És ezért is gondolom, hogy azóta eltelt két hétben még tovább zuhant a Fidesz népszerűsége több mint 10 ponttal. Sok ember rájött, hogy eddig becsapták őket, rájöttek, hogy a Magyar Péter nem egy patás ördög, amikor ténylegesen konfrontálottak az, hogy miket beszél, hogy beszél, kik a miniszterei, azok hogy nyilatkoznak, milyen programjuk van, amiről halván gőzük sem volt addig a Fidesz szavazóknak, akik csak a M1-et, meg a Kossuth Rádiót, meg a regionális lapokat olvasták, vagy nézték. Pszichológia az valahogy így működik, hogy az emberek nagyon sokáig nem hiszik el még azt, amit a szemükkel látnak, mert már valamilyen módon a fejükbe megszilárdult valamiféle irracionális tudat vagy vélemény, amit évekig ugye táblaltak belőle kívülről a propaganda által.
1: A manipulációra épülő kampány nem maradt az ország határokon belül, hanem a határon túli közösségekbe is átszivárgott, és volt hatása. Ennek kapcsán ugye a legutóbb a CIO közvéleménykutató ügynökség röviddel a voksolás előtt tartott egy mérést, és arra voltak kíváncsiak, hogy először is Szlovákiában az össztársadalom körében ki hogyan szerepelne, és magasan a leköszönő miniszterelnök Orbán Viktor került ki győztesen, és ez a tendencia némiképp a szlovákiai magyarok körében is érvényesült, bár azért a szlovákiai magyarok közül elég sokan mondták azt, hogy ők inkább nem kívánnak választani a két fél között. Azóta már tudjuk, hogy Magyarország mi mellett tette le a voksát, de hogyan hat majd ez a rendszerváltás a szlovákiai magyar közösségre?
0: Természetesen itt sokkal bonyolultabb a helyzet, hiszen a határon túl magyarok valamilyen módon mindig is ilyen csapdahelyzetben voltak az utóbbi 100 évben, tehát minthogyha mind a két utódállamnak a túszai lennének. Egyrészt annak az államnak a túszai, amiben élnek, annak az államnak a túszai is, ami az anyaország, mert éppen a kisebbségi helyzetekből fakadóan sokkal sérülékenyebbek, mint a többség. Ezt a többség, bármelyik többség, vagy politikai többség, úgy értem, tehát a anyaország politikusai, akár a saját országoknak a politikai elitjei nagyon gyakran visszaélnek vele. Ez történik itt is, mert én értem azt, hogy érzelmileg a Fidesz magához fűzte a határon túli magyarokat különböző tényleges, akár jogszabályjal, vagy támogatásokkal, vagy pedig egyszerűen valami érzelmi viszony. Ezt érthető, viszont nem érezték, vagy nem érzik talán még most se, hogy viszont az az ország, ahol élnek, azok teljes érték, vagy teljes jogú polgárokként tekintenek rá. Tehát ez egy csapdahelyzet. Csak hogy a határon túli magyarok azoknak is politikai reprezentációjának, illetve a társadalmi elitjének is azért van felelőssége, nem lehet felelősséget maguktól elhárulni. Az, hogy egy átlagember nem tudja racionálisan végig gondolni a lépéseket, a politikus vagy a elit ezt nem engedheti magán, mert ő képviseli a társadalmat. Azt nem látni, hogy milyen haszna származna abból a határon túli magyaroknak, hogy Magyarország kifarol az Európai Unióból és Oroszországhoz dörgölőzik, hogy mi haszna származna a határon túli magyaroknak, hogy meg lehet valakit venni 30 ezüstért. Ha Magyarország kilépne az Európai Unióba, akkor mi lenne a határon túl, ki segíteni őket? Orosz rendszerbe azt gondolja valaki, akár Szlovákiában, vagy Vajdaságban, Erdélyben, egy orosz típusú berendezkedésbe a kisebbségi magyaroknak lenne több joga, mint most. Hát ezt nem gondolhatja senki komolyan. Ez a felelőssége a eliteknek a határontól is, bármennyire is csapdahelyzetben vannak, akkor az a felelősség, hogy találják meg a kiútot a csapdahelyzetből.
1: Ezek a narratívák azonban a határon túli politikai elit szintjére is leszivárogtak, egyes politikusok még közvetítették is őket. Ebből a csapdahelyzetből, hiszen ez hasonlóan ahhoz, mint amit ön felvázolt, egy csapdahelyzetet teremt most, hogy 16 év után új partnert kaptak az anyaországi magyarok személyében a határon túli magyar közösségek. Hogyan tudnak majd kikerülni a határon túli politikai elit vezetői ebből a csapdahelyzetből?
0: Én egyébként azt gondolom, hogy ha Magyarországot nézzük, én szerintem tehát a magyar Péter, a leendő magyar miniszterelnök és a leendő magyar kormánynak a első lépése nagyon biztatóak. A nemzetközi jognak mind a két elvét következetesen képviseli, következetesen hangoztatja. Ugye nem lehet úgy a határon túli magyarokért harcolni, hogy közben belengetem, hogy esetleg azért a Kárpátaljára igényt tarthatnák, hogyha oroszok győznének Ukrajnába. Ilyen dolgokkal nem lehet olyan légkör teremteni, akár Szlovákia felé, akár Románia felé, hogy az egy kedvező légkör lehessen ahhoz, hogy előremutató kisebbségi politikát kövessenek a tani kormányok. Nem lehet kettős játékot játszani, pávotáncot, egy lépés jobbra, egy lépés balra. Hogy lehet ezt elérni, hogy azok a nemzetiségi jogok, garantált jogok, amiket Szlovákia vállalt, akár különböző nemzetközi szerződések által, vagy akár a saját alkotmánya által, vagy a szlovák magyar alapszerződés által, hát ez a politikának a művészete, hogy úgy kell csinálni, hogy abból legyen is valami eredmény. Átgondolt szövetségi politika, akár belföldi szövetségési politika, átgondolt magyarországi szövetségi politika, nem gondolom, hogy az jó szövetségési politika, hogy teljesen egyértelműen 100%-kal elkötelezzük magunkat egy párt mellé, mert azt gondoljuk, hogy ezer évig egy párt marad Magyarországon. Tehát ezek azért olyan dolgok, amik a politika művészetéhez tartoznak. A politika végül is egy racionális tudomány. Irracionálisan a választók szoktak néha választani, de a politikusnak racionálisan kell gondolkodni és cselekedni, és a európai szövetségési politika is. Tehát ez három együtt kell, hogy működjön, és nyilvánvalóan ahhoz, hogy ez jól működjön, ahhoz kellene komoly ellenző csapatok. Ha ebben segítene az új magyar kormány, nem abból szórja a pénzt valamire, ami nem is fontos annyira, akkor ez nagyon jó lesz, ilyen átgondolt lesz, és transzparens, annak a kialakításában részt vesznek a határon túli magyar szervezetek is, nem csak egy monopól szervezet, vagy egy monopól párt, hanem reprezentatív módon hozzászólhat mindenki, akkor ez működőképes lesz.
1: Tehát tisztáztuk, hogy a határon túli magyar közösségek részéről mi az a lakossági megrendelés, ami esetleg az új magyar kormány felé irányul, de mi a helyzet magukkal a politikusokkal, akik ezeket a lakosokat, akik részéről ez a megrendelés érkezik, képviselik? Nekik hogyan kellene eligazodniuk ebben az új helyzetben, hiszen ez a rendszerváltás, ez számukra is teljesen új jelenség.
0: Én szerintem a demokratikus politika az plurális. Ezért gondolom, hogy Magyarországon is előbb-utóbb kialakul, ami akár belső verseny is. Egy pártrendszer nem működik, tehát egy pártrendszer nem demokrácia. Sajnos, ugye, amikor 98-ban az történt, hogy egyrészt a meccsi választási törvény miatt, és egyéb folyamatok miatt is, és egyébként azért is, mert az akkori hivatalba lépő magyar miniszterelnök, Orbán Viktor az kifejezetten kérte az akkori három párt képviselőt, hogy egyesüljenek. Ez ő óhaja is volt, erre határozottan emlékszem, mert ott volt, amikor ez elhangzott. Természetes pluralitás eltűnt, tehát hogy érdek koalícióvá vált a párt. Ehhez a választási törvény is besegített. Tehát én következetesen azt gondolom, hogy a 5% választási küszöb olyan országban, amelyik ennyire sokrétű, nem csak etnikailag, vagy nemzetiségileg, vagy vallási szempontból, de egy szociálisan is. Tehát, hogy 5% az túl magas. Mert nagyon nehéz kialakítani a pártnak a profilját. Olyan hangulatban élünk már 10 év, vagy 12 év, vagy aki nem úgy gondolkodik, hogy én az ellenségem, akkor így nehéz ebből aztán összekovácsolni egy 6%-os pártot. Ez egy nagyon hosszú folyamat lesz, és hosszabb ideig fog tartani sajnos, éppen azért, mert ezeknek a magyarországi folyamatoknak a lecsapódása határon túl sokkal mélyebbre hatott.
1: És a nehézségek nem csak abból fakadnak, hogy meg kellene ugrani az 5%-os parlamenti bejutási küszöböt, hanem a között, amit most ön felvázolt, és a között, amit az elmúlt években a kedves hallgatók vagy a szlovákiai magyar választók hallhattak, van egyfajta kognitív diszonancia, tekintve, hogy ön kiemelte annak a negatívumait, hogyha monopól helyzetbe kerül egy politikai tömörülés, mint ami mostanra a szlovákiai magyar térfélen is kialakult. Ugyanakkor a Magyar Szövetség viszont üdvözlendőnek tartja, hogy már nincs versenyhelyzet, egy magyar párt van, aki össze tudja fogni a közösséget. Ezt a két tényezőt, ezt hogyan olvaszthatnánk össze, vagy hogyan kellene ezt olvasnunk?
0: A versenyhelyzet az túlmutat kis szlovákiai magyar kerítésen túl, tehát a versenyhelyzet az különböző módon kell értelmezni. Az, hogy egy párt van, az még nem jelenti azt, teljes egyformán gondolkodik mindenki a pártján belül. Az is a versenyhelyzet, hogy megjelenhetek különböző nézetek, és ezeket ezt össze kell hangolni. De a versenyhelyzet azt is jelenti, hogy hát a szlovákiai magyar párt, bárhogy is nevezzük, az nem együtt van a térfélen. A többi szlovák párt is versennek a része, tehát azokkal is kell versenyezni, mert azok viszont versenyeznek ezzel. És nem mindenkit lehet azzal meggyőzni, hogy most akkor zászlózunk, meg Attila mentézünk, szerves és fontos része nemzettudatnak, de hát a fiatalságot csak is ezzel nem lehet behúzni, hát ezeket mind figyelembe kell venni, így próbálni fölépíteni egy nyitott pártot. Mert 10 évig ez volt a fő narratíva, hogy aki nem azt vallja, amit mi, az a nem a nemzetnek része. Az Lipsi, az Csürhe, az nemzetáruló, az hazaáruló, a sorosista, brüsszelita, ilyenek voltak itt is. Ezt azért valljuk be, hogy így nem lehet közösséget építeni.
1: Arról, hogy hogyan kellene leszámolnia a határon túli magyaroknak a közel 2 évtizedig tartó Orbán korszak örökségével, Petőcz Kálmán emberjogi szakértőt, az Oktatási Minisztérium Nemzetiségi és Inkluzív Főosztályának vezetőjét kérdeztem. És 9 óra 58 perckor nem maradt más hátra, mint hogy elköszönjek. Ennyi fért napindító műsorunkba május 2-án, szombaton. A hangmérnök Vasies Olivia és a zenei szerkesztő Csenger Ferenc nevében, aki egyébként a hírszerkesztő volt, a zenékről Puha József gondoskodott. Álláson köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Tilajcsik Dórát hallották, minden jót, a viszonthallásra!

0: egyéb ellenzéki pártjaink, régi vagy hagyományos ellenzéki pártjaink félreértették a magyar társadalom igényét, mert a magyar társadalom nem akart baloldali vagy jobboldali vagy ilyen-olyan pártokat a parlamentbe, hanem rendszerváltást akart, és ezt az üzenetet értette meg a Tisza párt.
1: Szentpéteri Nagy Richárd alkotmányjogász, politológus lesz a Szabad Szó Műves Páholy vendége, akivel a magyarországi változásokról beszélgetek. Rácz Vince vagyok. Várom Önöket szombaton a 11 órai hírek után itt a Pátria Rádióban.

0: 10 óra van. A Pátria Rádió hírei. A kettős benzinár képzés miatt fog tárgyalni az Unióval Szlovákia. Donald Trump szerint befejeződtek az Iránnal szembeni katonai műveletek. Napos idő van, 25 fokig melegszik a levegő. Csenger Ferenc vagyok, mondom a részleteket. Robert Fico szerint Szlovákia tárgyalni fog az Európai Bizottsággal a kötelezettségszegési eljárás ügyében. Az eljárás a kettős üzemanyagárak miatt indult, amely különbséget tesz a hazai és külföldi rendszámú járművek között. A miniszterelnök hangsúlyozta, az intézkedés ideiglenes és a döntés még távol van. A bizottság már hivatalos felszólítást küldött Szlovákiának, amelynek 2 hónapja van válaszolni. Amennyiben a válasz nem megfelelő, az eljárás következő szakaszba léphet. A kereszténydemokrata mozgalom szerint Szlovákia helye Európában van, és az uniós tagság stabilitást és fejlődést hozott az országnak. A párt hangsúlyozta, az Európai Unió partnersége kulcsfontosságú a gazdasági és biztonsági kihívások kezelésében. Milan Majerski kiemelte, az uniós egyeztetések révén jelentős forrásokat sikerült biztosítani Kelet-Szlovákia számára. A párt szerint ugyanakkor figyelmeztető jel, hogy az Európai Parlament a napokban az uniós források befagyasztását sürgette. A KDH úgy véli, az uniós tagság nem magától értetődő, ezért fontos annak megőrzése és erősítése. Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter és Peter Kubovics a közbeszerzési hivatal elnöke megállapodtak a közbeszerzési ellenőrzések felgyorsításáról. A tárca mintegy 40 szakembert biztosít a közbeszerzési hivatal számára a kapacitások bővítésére. Taraba szerint a jelenlegi rendszer túlzottan bürokratikus és jelentős gazdasági károkat, valamint késéseket okoz. Úgy véli, Szlovákia gyorsabb növekedést érhetne el hatékonyabb ellenőrzési modellel. A problémák kezelésére törvénymódosítást is előkészítenek a parlament számára. Donald Trump levélben közölte a kongresszussal, az Egyesült Államok és Irán közötti ellenséges műveletek befejeződtek. Az elnök szerint április 7-e óta nem történt fegyveres összecsapás a két ország között. A bejelentés a törvényben előírt 60 napos határidőhöz kapcsolódik az amerikai katonai műveletek esetében. Trump ugyanakkor hangsúlyozta, Irán továbbra is jelentős fenyegetést jelent. Teherán új békejavaslatot küldött, de Washington egyelőre nem elégedett a feltételekkel. Az Egyesült Államok mintegy 5000 katonát von ki Németországból, jelentette be a Pentagon. Donald Trump korábban jelezte, hogy Washington mérlegeli a csapatcsökkentést. Sean Parnell, a Pentagon szóvivője szerint a kivonás 6-12 hónapon belül lezárulhat. Friedrich Merz német kancellár kijelentései miatt bírálta Trump Berlint. Johanna van der Poel német külügyminiszter ugyanakkor közölte, Németország felkészült az amerikai jelenlét csökkentésére. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök bejelentette, megerősítik a légvédelmet Odessa és Dnyipro városában. A két település rendszeresen orosz drón és rakétatámadások célpontja. Zelenszky szerint új radarok, elektronikai zavaró rendszerek és több katona érkezik a térségbe. Hozzátette, az orosz támadások célja az ukrán légvédelem túlterhelése. Az elnök egyben a hadsereg reformját is bejelentette, amely béremelést és későbbi leszerelési lehetőségeket is tartalmaz. Több mint 500 tüntetőt vettek őrizetbe az isztambuli május 1-i demonstrációkon Törökországban. A hatóságok szerint egyes csoportok megsértették a biztonsági intézkedéseket, ezért lépett közbe a rendőrség. A munkaünnepe alkalmából országszerte ezrek vonultak utcára. A rendőrök könnygázt is bevetettek, több városrészben erőszakos összecsapások alakultak ki. A tiltakozók békét, magasabb béreket és jobb munkakörülményeket követeltek. Sport Zsigárdi Lászlótól.
1: A zsolnai csapat hazai közönség 10 000 néző előtt 3-1-re legyőzte a kassai együttest a labdarúgó szlovák kupa döntőjében, és 2012 után másodszor hódította el a trófeát. Egy pénteki eredmény a labdarúgó NB1-ből ZTE felcsút 1-3. Előkészületi jégkorong mérkőzésen Koppenhágában Norvégia-Magyarország 2-1.
0: Időjárás. Jobbára derült az ég, szél sem várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Útkarbantartók dolgoznak az R1-esen Ronszky Benyadik és Zólyom között, ugyancsak az R1-esen lezárták a Nyitra déli kereszteződést, Szenc után Somorja felé javítják a fekete vízen átvezető hidat, felváltva halad a forgalom, vezessenek óvatosan.
2: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Szalagtár. Az archívumban Nagy Ildikó tallózik.
1: Köszöntöm az 5. évad 19. műsorának minden kedves hallgatóját. A rendszerváltás után 15 évig élő Moszti csehszlovák folyóiratról, komoly tudományos kiadványokról, a felvidéki fürdők lexikonáról és Bartók Béla betegségéről meg pozsonyi orvosairól lesz szó a ránk váró rövid egy órában. Tartsanak velünk! Vladocsek publicista 1992-ben indította el Moszti Hidak című hetente, majd később két hetente megjelenő folyóiratát. Fórumot kívánva adni azoknak az értelmiségieknek, akiket elszomorított Csehszlovákia politikailag eldöntött kettéválása. És szívügyüknek tekintették a két rokon nemzet közötti kapcsolat fenntartását, a két ország politikai és kulturális életének bemutatását. A folytatásról szóljon Laszati Hamér összeállítása a 2007-ben készült Kaleidoszkóp című műsorból.
2: Az alapító sajnos fiatalon elhunyt, így a lap irányítását édesanyja vette át. A folyóirat időközben a visegrádi országok szorosabb együttműködésének is a propagálója lett, és külföldi munkatársai is vannak. Nemrégen a Magyar Köztársaság Kulturális Intézetének pozsonyi székházában meghitt ünnepség keretében átadták a Vladocsekről elnevezett díjat néhány publicistának, akik magas színvonalon megírt cikkeikkel rendszeresen jelentkeznek a folyóiratban. A kitüntetettek között ott volt Heisler Vilmos budapesti történész is, akit ebből az alkalomból kértem mikrofonhoz.
3: Hogyan is került kapcsolatba ezzel a folyóirattal?
4: Hát a csehországi és szlovákiai dolgok iránt régóta érdeklődöm, mert annak idején professzorom rábeszélt arra, hogy a monarchiabeli csehek történetével kezdjek el foglalkozni, és így került az érdeklődési középpontomba Csehország, Csehszlovákia, Szlovákia is. Természetesen meg is tanultam úgy, ahogy csehül, és ezért már az érdeklődés azután mindig megvolt. Amikor a politikai szabadság elérkezett, és úgy láttam, hogy most már valóban meg lehet írni, amit az ember gondol, akkor publicisztikai tevékenységbe is kezdtem a megszabaduló magyarországi sajtóban. Azután ez valahogy Csehszlovákiára is átterjedt. Olyatenképpen, hogy egyszer meghívtak még egy ilyen tanácskozásra Pozsonyba. Azt hiszem, hogy a Csehszlovákia megalakulásának nem tudom, hanyadik évfordulója volt, talán 80. évfordulója volt, és annak kapcsán kerültem kapcsolatba a Mosztival is, és akkor az után itt kialakult egy ilyen állandó munkakapcsolat is. Én szívesen írok, általában elég könnyedén is, és ha megkértek, hogy egy magyarországi összefoglalót csináljuk, akkor azt nagyon szívesen mindig néhány flagben összefoglaltam nekik.
3: Említette, hogy megtanult kicsit csehül is, talán csehül írja ezeket a cikkeket?
4: Nem, arra nem merészkedtem, és nagyon kedvesek, és azt ígérték, hogy mindig gyorsan lefordítják, akkor úgy gondoltam, hogy színvonalasabban lesznek a cikkek, ha magyarul írom meg őket.
3: Térjünk vissza most az ön foglalkozásához, ugye, ha jól tudom, művelődés történetet oktat a Budapesti Ötvös Loránd Tudomány Egyetemen. Mi az ön szűkebb szakterülete a történettudományok keretében?
4: Nehezen mondanám meg, én nem a specialisták, hanem a generalisták fajtájából való vagyok, egyszerűen minden érdekel. Ez meg is látszik a tudományos pályafutásomon, ami korántsem egy egyenes vonulás és következetes, mint számos más pályatársamé. De én ezt nem bánom, megmondom őszintén, mindig azt csinálom, ami éppen érdekel. A művelődés történetben ott nálunk az egyetemen elsősorban a kultúrák találkozásának problematikájával foglalkozom. Ezért nagyon érdekelnek a magyarok és magyar és a szláv kultúra találkozási pontjai, kelet-európai német kultúrának a hatása a magyar, a szlovák, a lengyel, stb. Művelődésre, és nagyon szívesen foglalkozom a Balkánnal is, amennyiben itt iszlám és az európai kultúra találkozása szintén nagyon izgalmas történet éppen napjainkban, és ennek a történelmi hátterét is felvázolom az óráimon a diákoknak.
3: Ha már ennyit foglalkozik ennek a problémának a körbejárásával, hiszen a generalisták, ahogy ön is fogalmazott, inkább egy kicsit a sárkányrepülők módján ismerkednének a tereppel, tehát valahol nem a dzsungelben valamilyen vágószerszámmal törik előre az utat, hanem felülnézetből vizsgálják ezeket a jelenségeket. Onnan kicsit másképpnek tűnik ez a világ, de azért lehetséges, hogy onnan is sok olyasmit lehet látni, ami figyelemre méltó.
4: Igen, a határvonalak ilyenkor kicsit élesebben meglátszanak, talán felülről nézve, én inkább a régészeti felvételeket szoktam ilyenkor példának hozni, hogy a régmúlt nyomai szántóföldeken légi fényképeken gyönyörűen kirajzolódnak. Kultúra kultúrák érintkezési pontjai, határai is még manapság is megtalálhatók, ha egy kicsit magasabbról figyeljük a dolgokat.
3: Mi az, amit önnek sikerült megállapítani először, vagy egyáltalán mi volt az, amire úgy felfigyeltek a kollégák és a hasonló témákkal foglalkozó szakemberek?
4: Nézze, nem tudom, hogy igazán eredeti találmánnyal dicsekedhetnék-e. Mondjuk talán a magyar-cseh kapcsolatoknak a szinte algoritmikus változásai például. Arra személyen figyeltem fel, hogy a magyar-cseh-szlovák kapcsolatok mindig akkor javultak meg, amikor a magyar-német kapcsolatokba problémák ütköztek ki. Tehát például 1948-ban nagyon nem szerettük egymást a szlávokkal, de 1960-ban, 16 év Bach korszak után kezdtük felfedezni, hogy mégis érdekesek a szlávok. Aztán jött a kiegyezés is, hogy elfelejtődik ezt a dolgot. 1905-ben, amikor még rosszban lettünk a németekkel, akkor ismét a szláv barátvonal egy kicsit a magyar politikában is előjött. Ezt éppen egy futballtörténeti analízisen tudtam nagyon szépen bemutatni. A magyar-cseh válogatott mérkőzések krónikája, ami 1905-98 között volt 6 magyar-cseh labdarúgó mérkőzés. Ennek a csehek mással nem játszottak, csak a magyarokkal, tehát a két nemzet nem nagyon szerette egymást, úgy tudjuk. A futballban mégis egymásra találtak, mert 1905-ben mind a ketten haragudtak Bécsre éppen.
3: Ezeket a tanulmányokat, megfigyeléseket hol olvashatjuk? Folyóiratokban, illetve szakkönyvekben is?
4: Szakkönyvben például a magyar-cseh futball kapcsolatok egy német sporttörténeti könyv egyik alfejezeteként írtam meg, amely a közép-európai futballtörténettel foglalkozik, és annak egy ilyen érdekes betéte volt ez a 1905-1908 közötti magyar-cseh futball epizód. Van, hogy amit komoly szakfolyamat századokban is közöltem egy-két ilyen dolgot, azután volt, amit általános hiányban ebben, tehát így egyre lazultam, hogy mentem előre a pályám során, aztán kezdtem a századokban, most már azért lazább folyóiratokban is elhelyezek egyet mást.
3: Ez a lazább folyóirat, ez azt jelenti, hogy talán kevésbé szakmai jellegű?
4: Kevésbé szakmai jellegű, de azért még az ember igyekszik például azért neveléstörténeti folyóiratban is, ami nem szigorúan történelmi szakfolyóirat, ott is elhelyezek egy-két ilyen jellegű közleményt.
3: Hogy látja tanárként, a diákok mennyire érdeklődnek a téma iránt, amit ön előad nekik?
4: Ez változó, nagyon szeretik a pest-budai sok nemzetiségi kultúráról indított a szemináriumot. Például a pest-budai szerbek, magyarok, szlovákok, zsidók, németek kulturális együttélését dolgozzuk fel. Például ezt kifejezetten kedvelik, mert ez elég színes és lehet sztorizni, és néha az órák során. Mondjuk most egy nemzetépítési szemináriumot hirdettem meg, és hát nem túl sokáig túldulnak, nem mondhatnám. Hát ez egy komolyabb téma, látszik, ez ijasztóbb.
3: Azt mondta, hogy egy kicsit lazított az utóbbi években, de azért talán foglalkoztatja valami olyan téma, amelyet majd valamilyen nagyobb terjedelmű tanulmányban, majd könyvben fogja feldolgozni.
4: Hát nézze, nem tudom, hogy lesz-e még erőm. Egy dolgot szeretnék befejezni, dolgozom a közös osztrák-magyar minisztertanási jegyzőkönyvek kiadásán. Tehát ez egy nagyon strapás, apró munka, forráskiadás. Ezt szeretném minden előbb befejezni, erre koncentrálok a leginkább. Egyébként üzlet publicisztikához, a publicisztika nagyon veszélyes. Én nagyon szeretem csinálni, de az ember beáll a 4-5 flekre, annyira megtanul tömören fogalmazni, és annyira csak a lényegre törekszik, hogy ez később a tudományban akadályoz. A tudományban egy hozadalmas bizonyítás is kell. Én meg már megérem a lényeget, akkor utána nem nagyon érdekel a többi. Tehát nagyon veszélyes publicisztikával foglalkozni, de nagyon szeretem.
3: Igen, hát itt elhangzott az ön köszöntésében is, és általában a MOSZTI nevű folyóirat kapcsán is, hogy ide olyan újságírók írnak, akik minden helyzetben és a politikától függetlenítve magukat az igazságot szeretnék megírni, vagy őszintén azt, amit gondolnak, és egyáltalán távol áll tőle a lavírozgatás. Gondolom, hogy egy tudós ember számára ez természetes is.
4: Igen, hát az kényelmes dolog úgy publicisztikát érni, hogy az ember nincs anyagilag, vagy akár erkölcsileg sem elkötelezve sehová sem, mert akkor a maga álláspontját képviselheti tényleg.
3: Csak ez kell hozzá?
4: Nézze, egyre szkeptikus, ahogy öregszik az ember, egyre több jelentelenséggel találkozik, és már nagyon szkeptikus vagyok. Én úgy látom, hogy a függetlenség, amit nagyon nehéz megteremteni persze, különösen a mi társadalmainkban, ahol a személyfüggőségek rendszere diktál még nagyon sokszor.
3: A folyóirat egyéb munkatársai közül kiket ismer személyesen?
4: Csehová asszonyt ismerem a legjobban, ugye vele konferenciáztunk elég sokat is, azután a Simecskovával is ugye elég gyakran érintkezem, de aztán mondom, hogy a konferenciákon kívül én nagyon nem találkozom velük, tehát évente egyszer-kétszer találkozunk. Nekem megjön a rendelés mindig, hogy Heizler úr szükség lenne gyorsan egy hét múlva, mint hogy 3-4 flekre írja meg mi újság Magyarországon. Én ezt teljesítem, és azután ennyit. Még a személyes kapcsolat itt sem túl erős, azon kívül a szimpátián kívül, amit én Csehova iránt és az ügye iránt érzek személyesen.
3: Mégis mit szólt ahhoz, amikor megtudta, hogy ezt a Vladó Csehről elnevezett díjat átadják önnek?
4: Nagyon meglepődtem, mert ha jól nézem, ez az első komolynak nevezhető díj, amit életemben kapok, és pont a 60. születésnapommal esik egy évbe legalábbis, tehát rendkívül jól esik emiatt is. Meglepődtem, mert egyáltalán nem számítottam rá, tényleg nem ezért csinálom. Barátságból, érdeklődésből, és hát van benne hanem azért egy ilyen közép-európai elkötelezettség, ez biztos.

0: Az imént Hessler Vilmos történész beszélt arról, hogy miért ír a Moszti című labba. Van azonban a folyóiratnak egy másik magyar nemzetiségű munkatársa is, Kakas Tibor számítástechnikai szakember, akinek érdemeit a pozsonyi ünnepségen Anna Csehová is méltatta, sőt a Vladocsek díjjal is méltányolta segítőkészségét.
1: A két hetenként megjelenő Moszti című csehszlovák folyóirat mindenese, műszaki tanácsadója Kakas Tibor, akiről megtudtam itt többek között azt is, hogy hát igen, csak érdekes honoráriumokért végzi a munkát a szerkesztőség számítógépei körül, mégpedig olykor egy tábla a csokoládé, vagy éppen egy palack vörösbor a díj, a munkadíj. Arra lennék kíváncsi, hogy hogyan is került kapcsolatba ezzel az újsággal.
2: Kb. 14 éve ezelőtt kezdődött, egy Balatonmáltól is ismerkedtem meg a Mosztival és a Panyi Csehovával. A barátom kisegített nekik ezekben a technikai dolgokban, valamit megjavítani, számítógépet rendbe hozni, főleg ilyen problémák voltak, meg valamit installálni, de elutazott sok évre külföldre, és hát megkért, mivel tudta, hogy ilyennel foglalkozom, értök hozzá, hogy nem segítenék. De elmondta kb., hogy mivel foglalkoznak, mit csinálnak, aztán én is körül néztem, hogyan kezdtek, miről szól az egész, kik vannak benne, és amint megismertem közelebbről a Panyi Csehovát is, akkor nagyon megkedveltem, és lehet mondani, hogy azok a körülmények, amik ottan voltak, mivelhol nadációkból, még szponzorokból lehet mondták fel a egész szerkesztőséget, hát nem volt szívem kérni valamit ilyen munkáktól. Ha szükség volt megcsinálni valamit, rendbehozni, akkor úgy adom hozzá, hát azt kötelességem megcsinálni má, úgyhogy jobb érzés az embernek, ha tud segíteni.
1: Azt mondja, hogy 14 éve ismeri már az újságot, illetve a Csehová asszonyt. 14 évvel ezelőtt még éppen, hogy csak elindultak itt az új technikai, műszaki berendezések, tehát a számítógépekkel abban az időben kezdett igazán megismerkedni az ország, és hát a legtöbb szerkesztőség is ebben az időben szerezte be az első, hát még csak igen szerény teljesítményű gépeket. Ön hogyan került kapcsolatba akkoriban a számítógépekkel? Ez az ön végzettsége, szakmája, szakterülete?
2: Nem, én vegyész vagyok, de már 86-tól lehet mondani ezen a számítógépes területen dolgozok. Egyik cégbe kezdtem, ott volt hely, és mivel hogy hobbim volt az elektronika, akkor én már lehet mondani 12 éves koromtól érdeklődöm ezek iránt, és közel van a számítógéphez, úgyhogy tudtam azokat a dolgokat, amit kell csinálni, és aztán hát úgy folytatódott, voltak a smepek, aztán jöttek ezek a új számítógépek, amik itt aztán ellepték a piacot, úgyhogy az ember kezdett ismerkedni vele, tudtam dolgozni, programoztam is akkor programokat ezekre a gépekre, hát és aztán fejlődött a technika, valahogy már bennem adottam. Aztán mivel hogy ennyire jól tudtam ezt a dolgot, akkor elmentem dolgozni a cégbe, ahol számítógépeket árultak, akkor nagyon sok ilyen cég volt, hogy árulták a számítógépeket, hát ottam mind eladó, még szervisz technikus dolgoztam, és aztán átkerültem még máshová, ahol már aztán kellett törölni sok-sok száz számítógéppel és más szisztémmel, és ezekkel, amik jöttek utána.
1: Azt mondta, hogy vegyész, az eredeti foglalkozása. Kémikusként nem is dolgozott aztán?
2: Dolgoztam egy pár évet, mint kémikus, de nem voltak olyan lehetőségek, amikben én fantáziát láttam volna, hogy jobban érdekelt a technika és a elektronika.
1: Itt Csehová asszony azt is mondta, hogy pillanatnyilag éppen hát egy nehéz időszakában van, hiszen most veszített el a munkáját, ha jól értettem.
2: Elmentem, mert nem értettem egyet avval az irányítással, hogy inkább elmentem, és akármilyen helyet azért az ember nem vállal el, tudván, hogy valamit tud is, és ért hozzá, és ennyi évi palax van utána.
1: Még önmagáról mondjam valamit.
2: Tős vagyok, Magyar Bélen lakom, egy fiam van, iskolai végzésű ekonómiát végzett, és a feleségem Szentszán dolgozik, de én mostan idáig mindig Pozsonban dolgoztam. A hobbim adott elektronika és a kémiát is nagyon azért érdekel még, úgyhogy itt ott belenézok a régi vegyészkönyvekbe, és a újdonságokba is, amik most mennek, hogy mi újat találtok fel, úgyhogy érdekel a egyik is és a másik is.
1: Gondolom, hogy persze belenéz azért a Mosztiba is, nem csak a számítógépeket javítgatja vagy pofozgatja, mert hát azt mondta itt a Csehová asszony, hogy hát meglehetősen korosak már ezek a gépek, tehát nyilván sok velük azért a munka, de hát gondolom, hogy azért arra is kíváncsi, hogy mi születik a számítógépek segítségével, és ami aztán nyomtatásban is megjelenik.
2: Igen, tudom azt a folyamatot ott, ami ottan folyik, hogy mit csinálnak ottan, hogy csütörtökön sohasincs idő, mert már be kell zárulni a cikkeknek, el kell készíteni, kik állnak mögötte, mit csinálnak, hogyan. Lehet mondani, ahhoz képest elég gyakran vagyok ottan abban a környezetben, és látom, mi folyik ottan. Nem szabadul, hogy a folyóirat is jár nekem, elolvasom, és ami tetszik benne, az olyan tiszta szívből meg vannak írva a cikkek, és nagyon értékes cikkek vannak benne.
1: Nem gondoltál arra, hogy talán egy cikket maga is megírna?
2: Nem. Inkább maradok a technikánál, jobban értek hozzá.
3: A Moszti című folyóirat elindításának 15. évfordulóján tartott ünnepségen Heisler Vilmossal és Kakas Tiborral beszélgetett Laca Tihamér. A lap története nem sokkal indulásának évfordulója után 2007. augusztusában véget ért. Anyagi támogatás hiány nem tudták többé megjelentetni. A könyveknek megvan a maguk sorsa, tartja a bölcsmondás. Hogy ez mennyire igaz, azt Laca Tihamér 2007-ben készült beszélgetése bizonyítja a legékesebben.
0: Dr. Gazda István tudománytörténészt régebben gyakran láthattuk a televízió képernyőjén is. Szellemes előadásaiban elsősorban a magyar tudomány egykori jeleseinek tevékenységéről és a magyarországi tudományosság kevéssé ismert eredményeiről szokott beszélni. Már évek óta ő az igazgatója a Magyar Tudománytörténeti Intézetnek, amelynek az egyik legfontosabb tevékenysége, hogy sajtó alá rendezze az egykor élt jeles magyar tudósoknak eddig még kiadatlan műveit, illetve új kiadásban tegye hozzáférhetővé a több évtizeddel ezelőtt megjelent, de közben elfelejtett, vagy ma már hozzáférhetetlen könyveket. A következő percekben több ilyen műről is hallhatnak.
1: Megjelent egy érdekes kiadvány, a címe pedig a Rákóczi Szabadságharc egészségügye. Hogyan is született ez a munka?
4: Takács László orvos ezredes volt az, aki testvérével együtt évtizedeken át kutatta a Rákóczi Szabadságharc egészségügyét. El is készült ennek a nagy kézirata, de sajnos ez a szerző halála miatt soha nem jelent meg nyomtatásban. Legalább két évtizede vár kiadásra ez a hatalmas anyag, és hát most az évforduló kapcsán mód volt arra, hogy a Semmelweis Orvostörténeti Múzeummal közösen sajtó alá rendezzük ezt a hatalmas gyűjtést. A szerző kívánságainak megfelelően visszakerestük az illusztrációs anyagot, megszerkesztettük hozzá a jegyzeteket, és a múzeumnak vannak eredeti tárgyai is a Rákóczi Szabadságharc idejében, amelyek a régi sebészek munkásságához kötődnek. Hát ezeket is lefotografáltuk és elhelyeztük a kötetben. A Rákóczi forduló kapcsán, tehát ez végül is egy különleges kötet lett, és nemrégiben, decemberben jelent meg, most volt a bemutatója, Várkonyi Ágnes professzornő volt az, aki előszót írt a kötethez, és aki ezt be is mutatta elsősorban az orvostársadalom számára.
1: Ebből a könyvből milyen kép rajzolódik ki akkor egészségügyéről, milyen érdekességeket lehet említeni?
4: Elsősorban azt, hogy Rákóczi nagyon figyelt a gyógyszerellátás megszervezésére, a kötszerellátás. És érdekes módon valószínűleg Európában elsőként a rokkant ellátásra. Tehát hoztak ugye olyan rendelkezéseket, hogy ha valaki a harcokban olyan fajta áldozattá válik, hogy későbbi életében munkaképtelen vagy csökkentett munkaképességű lesz, akkor évdíjat kell kapnia az állami vezetéstől, az állami hivataloktól, és ezt, mint mintát emlegetik azóta is a történettudósok, és ez egyértelműen Rákóczi korszakára vezethető vissza. Talán még egyetlen kuriózum a kötetből, kezdetben ugye elsősorban lengyel területekről tudtak vásárolni gyógyszert, és a kötszerek egy részét is innen szerezték be, később aztán hát ezek a csatornák is eldugultak, és hát Rákóczinak az emberei úgymond ügyes fiúk voltak, és bármi hihetetlen, a magyar hadsereg számára a gyógyszert és a kötszert Ausztriából, az osztrák területekről szerezték be, és ezzel látták el az akkori úgymond régies megfogalmazásban ugye kuruc sereget, hát ezt természetesen ma már a történettudósok nem használják, Rákóczi seregéről beszélhetünk, és Lang József Jakab volt ennek a seregnek a főorvosa, az ő munkásságáról is könyvben elsőként most olvashatunk, úgyhogy mindenkinek tudom ajánlani ezt a munkát, nagyon komoly kézikönyv, és biztos vagyok benne, hogy a könyvtárak is szívesen beszerzik majd, mert ez azért évtizedeken keresztül ugye egy standard mű lesz. De hát szerencsére nem ez volt az egyetlen évfordulós kiadványunk.
1: A bolyaiakról szóló irodalom elég bőséges, de gondolom, hogy még van mit kiadni, olyasmit, ami még eddig nem annyira közismert, vagy egyáltalán nem került nyomtatásban a nyilvánosság elé. Milyen érdekes kiadványokkal tudott szolgálni az intézet?
4: Ha kicsit pimasz akarok lenni, akkor azt mondom, hogy alig jelent jelent meg eddig valami Bolyai János ügyben. A közreadott művek többsége gyengécske munkát, volt természetesen egy-két alapmű, mint 100 évvel ezelőtt Steckelnek, ugye Schmidt Ferenc segítségével elkészített forrásmunkája, Benkő Samunak az első nagy kézirat közlése, nyilván ide tartoznak a különböző appendix kiadások, de hát azért a Bolyai hagyaték nagy része kiadatlan.
1: Akkor lényegében ezek a újabb kiadványok már az eredeti kútfőkből merítenek, tehát bőségesen közölnek szövegeket a Bolyaiaktól.
4: Egész pontosan fogalmazva itt eredeti kútfőn ugye azt értjük, hogy az eddig nem közölt levelek és kéziratok a valódi kútfők, tehát nem az, ami eddig már megjelent, és annak újabb magyarázatai. Mi is arra törekedtünk, hogy újat tudjunk mondani Bolyai János ügyben, és Ács Tibor kollégánk vállalkozott arra, hogy Bolyai Jánosnak a hadmérnöki munkásságához, életművéhez kapcsolódó iratokat felkutatja, részben a bécsi levéltárban, részben a budapesti hadi levéltárban, azután a Marosvásárhelyi gyűjteményben, és még másutt, és talált 120 olyan iratot, amelyet soha senki eddig nem talált meg, és nem közölt. Ezek azt mutatják be, hogy Bolyai János Bécsben a Hadmérnöki Akadémia diákja volt, ott ugye mi mindent tanult, milyen minősítések készültek róla, az osztályban milyen előmenetelű diák volt. Az iratok másik része pedig azzal foglalkozik, hogy mint a hadsereg kötelékébe tartozó ember, melyik évben hol működött, hol dolgozott, és a hadsereg számára milyen feladatokat látott el. Minden évben készült egy minősítés, nem ritkán Radetzky aláírással, ez a híres Radetzky marsal, ki gondolta volna, hogy neki vannak hosszú részletes iratai Bolyai Jánosról. Ezek tehát előkerültek, sikerült átírni őket, német nyelvű iratokról van szó, lefordították magyarra, elkészültek hozzá a magyarázatok, és hát egy körülbelül olyan 5-600 oldalas könyvet sikerült ebből a szerény anyagból összeállítani, nyugodtan mondhatom, szinte minden részlete különlegesség.
1: Említetted Benkő Samu nevét, úgy tudom, hogy a professzor úr tovább kutatja Bolyai Jánosnak a kéziratos hagyatékát, és ebből is sikerült egy újabb kötetre valót összeállítani.
4: Pontosan így van. Néhány évvel ezelőtt Kiselemér adta közre az első szenzációs anyagot Bolyai János matematikai kéziratairól, az általa megfejtett kéziratokból. Ezzel párhuzamosan Veszeli Tibor Bolyainak a nyomtatott dolgozatát elemezte, Benkő Samu pedig a harmadik erdélyi kutató arra vállalkozott, hogy Bolyainak elsősorban a filozófiai jellegű nyelvészeti és egyéb írásait próbálja megfejteni és kötetben közreadni. Volt már egy műve a Bolyai János vallomásai, most pedig nemrégiben elkészült az újabb, egy nagy szövegközlés, amelyben kollégáival együtt megkezdte a Bolyai hagyaték közreadását. Hát ez ugye 15-20 ezer oldal, ennek az első nagy egysége jelent meg most Kolozsvárott, megint csak az évfordulóra. Tehát azt kell mondanom, hogy ami eddig az évforduló kapcsán kijött, az mind alapmű, alapvető közlés, és még az elkövetkező hetekben jönnek Bolyai János könyvek, vannak még nyomdába ilyen jellegű összeállítások.
1: Emlékeztünk Apácai Csere Jánosról is, aki a magyar nyelvű tudományos irodalom egyik úttörője volt. Az ő életpályájáról, az ő munkásságáról már az 50-es évek végén megjelent egy kötet, amelyet azonban azóta sem követett egy komolyabb összefoglaló munka, és tudomásom szerint nem nagyon jelentek meg Apácainak a művei sem újabb kiadásokban. Apácairól is megjelent valamilyen kötet.
4: Egy kicsit segít a kutatóknak ez az új kiadás, szintén az akadémiai kiadó gondozásában, amelyik az 1958-as Bán Imre féle Apácai monográfiának egy körülbelül 100 oldalas bibliográfiával bővített változata. Ez azért nagyon fontos, mert néhány apácai mű, például a doktori disszertációja, levelek, szövegközlések itt-ott megjelentek, de hát bizony nem sokan vették észre. Jelentek meg cikkek, tanulmányok Hollandiában, másutt is. V. Molnár László kollégámmal együtt arra vállalkoztunk, hogy az 1958 és 2002 közötti időszakot megpróbáljuk feldolgozni, és az összes fontos közlést bibliográfiába foglalni. Tessék az elgondolni, 100 oldalon keresztül csak címek, azért ez nem kevés. Ebben természetesen benne vannak a szépirodalmi közlések is, de sok fontos részadatnak a helye itt most előkerült, mondjuk Tong Sándor foglalkozott hollandiai magyar iskolai anyakönyvek feldolgozásával, a peregrinációs korszakkal, és megmutatta, hogy Apáczai hol, mikor, hogyan iratkozott be, előkerült az eredeti anyag. Tehát sok mindenről végre hírt tudtunk adni ebben a monográfiában, és ez gyakorlatilag a további kutatások alapja. Magából az enciklopédiából kritikai kiadásban összesen 2 kötetnyi jelent meg, szintén még az 50-es évek végén. Én nagyon remélem, hogy most ennek alapján talán ez is folytatódik, hiszen minden hozzáférési lehetőséget megmutattunk ebben a monográfiában. A nagy évfordulók tehát Bolyai Rákóczi és Apáczai nem maradtak kiadványok nélkül, de hogy ezt a Bolyai évfordulót jobban lehessen érteni, ezért nem egy kötetet készítettünk, hanem mindjárt 2. Az egyiket Jánosról, a másikat édesapjáról, Farkasról. Mert úgy véltük, hogy Bolyai János önmagában nagyon nehezen kutatható, és ezért az akadémiával együtt egy kis szerény Bolyai Farkas útmutatót is kiadtunk, ez lehet vagy 800 nyomtatott oldal. Hát aki ennek alapján nem tud eligazodni Bolyai Farkasban, az ne kezdjen hozzá. Ez azért elmondja, hogy Bolyai, hát azon kívül, hogy matematikus volt, mert ezt tudtuk róla, foglalkozott orvostudománnyal és természetesen erdészettel, nagyon jól értett a gyümölcsökhöz, a kertészkedéshez, folyószabályozó is volt, szabad idejében harangoknak a reparálásával is ugye foglalatoskodott, remek számításokat végzett, például arra, hogy a gyümölcsfákat milyen messze kell ültetni, és a könyvnek egy nagyon nagy része a néhány évtizeddel ezelőtt előkerült eredeti kályhaépítésre, kemenceépítésre vonatkozó kéziratának a közlése. Ezen túlmenően vannak benne beszédei, amelyeket az iskolai ünnepségeken mondott el, remek levelei, foglalkozott ugye zenei kérdésekkel, irodalomtörténete, benne vannak a versfordításai, drámarészletei, filozófiai írásai, amelyeket részben saját matematika könyveinek az elején helyezett el, vannak benne fizikai dolgozatai, csillagászati munkái, vegytani írásai. Hát, hogy ezen kívül mi mindennel lehetett volna még foglalkozni a 19. század első felében Erdélyben, nem tudom, de amivel lehetett, azzal Bolyai foglalkozott, köztük a csecsemő gondozással, vagy a szemüveg készítéssel, valószínűleg a szemüvegek dioptriájára vonatkozó képletet elsőként ő fogalmazta meg, ez derül ki ebből az összeállításból. Úgyhogy én mindenkinek tudom ajánlani, hogy most már a két Bolyairól ne csak egyszerűen dramatikusan beszéljenek, hanem nyugodtan nézzék is meg a két Bolyaira vonatkozó 2 monográfiát.
1: Említetted a különböző hagyatékokat. Tudomásom szerint olyan könyveket is sajtó alá rendeztetek, amelyek már a szakemberek körében a kéziratok és a tartalmunk ismeretes volt, vagy legalábbis tudtak róla, de nyomtatott formában még magyarul, vagy egyáltalán még nem jelentek meg. Ilyenek is megjelentek mostanában?
4: Az első ebből a sorozatból Zemplén Jolán hagyatékának a kiadása volt, aminek ez a címe a Felvidéki fizika története. Ennek egy másik változata megjelent itt Pozsonyban szlovák nyelven korábban az akadémia kiadásában. Mi visszanyúltunk az eredeti Zemplén Jolán kézirathoz, az eredeti jegyzetekhez, és ezt jelentettük meg magyar nyelven. A másik ilyen munka Batta Istvánnak a fizikai szaknyelv történetéről készült hatalmas kézirata, amelynek az összefoglaló részét jelentettük meg, ezt 1926-ban írta, de 1926 óta sem adta ki senki. A harmadik ilyen anyag volt Szatmári Lászlónak, a híres alkémia történésznek a műve, mert kiderült, hogy ennek a könyvnek ő megírta a második részét is, ami már nem az alkémia történetével foglalkozik, hanem a kémiának a történetével, pontosabban a magyarországi kémia klasszikus időszakával. Ezt a kéziratot is feldolgoztuk, nem volt kis munka, megjelentettük. A negyedik ilyen anyag az éppen most fog megjelenni. Pataki Jenő, erdélyi orvostörténész, egy olyan 40-45-50 évet töltött egy orvostörténeti könyvének a megírásával. Öreg úr már 80 fölött volt, de még mindig nem adta nyomdába a könyvét, tehát végül is életműve nagy részben kéziratban maradt, egy kevéske megjelent ottani újságokban, de el sem lehetett és nem lehet hozzájutni, Magyarországon például egyetlen példány sincs belőlük, és így az erdélyi magyar kutatókkal együtt sikerült most Pataki életművét, aminek ez a címe az Erdélyi Orvoslás Kultúrtörténete, ezt most sajtó alá rendezni és megjelentetni. Mindegyik anyag nagyon érdekes, Pataki műve azért érdekes, mert az eredeti erdélyi kéziratot elveszettnek hitték, közben azonban kiderült, hogy egykori munkatársa, aki Kolozsvárott élt, és aztán elköltözött Sátoraljaújhelyre, magával vitte a kéziratot, és most valahogy unokája megtalálta az egyik fehérneműs szekrényben, és így módon jutott hozzánk a kézirat, és ilyen kalandos, hát nem sokáig volt a szekrényben, összesen 50 évig, és most 50 év után első alkalommal végre ki tudjuk nyomtatni. Mi nagyon szeretjük ezeket a kalandos kéziratokat, azt hiszem egyébként minden kéziratnak ilyen kalandos az útja, és az igazán jó kéziratok azok legalább 50 évig valami nagyon nyugodt helyen pihennek.
3: Dr. Gazda István tudománytörténésszel beszélgetett Laca Tihamér 2007-ben. A nagy lélegzetű tudományos kiadványoktól most lépjünk egyet egy népszerűsítő könyvhöz. A budapesti Széchenyi Könyvtár munkatársa Nagy Zoltán állította össze, és a komáromi KT kiadó adta ki a Felvidéki fürdők lexikonát 2006 tavaszán. A könyv bemutatóján járt Laca Tihamér.
1: Hogyan is került Nagy Zoltán egyáltalán ehhez a témához? Talán annyira érdeklik a fürdők, rászorult annak idején egy kis kúrára?
5: Hát szerencsére kúrára annak idején, amikor elkezdtem ezzel foglalkozni, még egyáltalán nem szorultam. Ma már bizony jól esik egy-egy ártézi és hévíz fürdőjében felfrissülni. A dolog történetének a lényeg az, hogy valamikor a 80-as évek vége óta foglalkozunk azzal, hogy fényképeket gyűjtünk és képes lapokat, és egyre csodálatosabb anyag gyűlt föl a mi gyűjteményünkben is, és kapcsolatba kerültünk a Magyar Fürdőszövetséggel, rendeztünk egy kiállítást is a Széchenyi Könyvtárban a Mi Fürdőink címmel, amelyben elsősorban a fürdő életnek a zenei, színházi és a rákapcsolódó eseményeknek a történetét mutattuk be, és miután elég alaposan foglalkozom a reformkor után, tehát az 1840-es évektől az első világháborúig nagy kulturális fejlődéssel. Ez az időszak az, ami a fürdőknek az aranykora. No, és megszületett egy nagy mű, amit hát büszkeséggel is mondhatnék, hogy a szerkesztője vagyok, ez a Magyar Fürdő Almanak, amelyik több mint 300 fürdőt mutat be a Kárpát-medencébe 60-70 év utáni kihagyással, és ebben én feldolgoztam a Felvidék fürdőjének egy részét, ami az 1840-es 30-as évekbe keletkezett egész az első világháborúig, és hát rá kellett jönni, hogy az egyik leggazdagabb és fejlődését tekintve mindig a leggyorsabban fejlődő terület volt a Felvidék. Hát ebben a lexikonban közel 100 fürdőt írunk le, de nem csak a Bártfa, vagy Trencsény-Teplic, vagy a legismertebbeket említhetném, Vihnye fürdőt, és hát azokat a fürdőket, amiket jobban ismernek, hanem hát olyanokat, mint amik nincsenek annyira bent a köztudatban. Hát az például nagyon kevesen tudják, hogy maga a Mátra tele van, és a Tátra tele van fogyászati hideg víz forrásokkal, de hát az előbb említett Vihnye fürdő, ahol olyan vasas víz van, mint nincs egész Európában, és magának az 1890-es évek, amikor a millenniumra fölkészültek, az a Boleman István volt a szerkesztője a Magyar Fürdő Pavilonnak, aki 40 évig fürdőorvos volt Vihnyén. És hát ugye, csak ha azt mondom, hogy a híres pöstjéni fürdő, ami a vág mentén fölfelé egészen, hogy már nem csak ott, hanem különböző helyeken vannak csodálatos fürdőhelyek.

0: 49-es évek komáromi lapjainak a reprint kiadását a Magyar Szabadságharc 150. évfordulójára, és közösen elhatároztuk, hogy hazahozzuk ezekről a fürdőkről az életet, hogy a most felnövekvő diákság, kutatók, hát Komáromban egyetem van, hogy kapjanak egy olyan anyagot, amiben nem csak képekben, hanem szövegében, adataiban is fel tudják fedezni, hogy milyen gazdag volt ez a világ, és talán megérjük azt, hogy ebbe az egységesülő Európába újra a reneszánsz van. Én például most hallom, hogy Lucsnikra és ezekre a különböző kisebb fürdőkre is ma már utakat szerveznek, és hát ilyenkor jóleső érzéssel fogadja az ember, hogy beszélek avval a cégnek a vezető, és azt mondja, hogy hát először az ön lexikonjában, vagy az önök lexikonjában olvastam, és ma már csoportokat viszek oda, és a úgynevezett Tátrafüred, ezekre a helyekre is újból épülnek, helyrehozzák ezeket a fürdőket, és reméljük, hogy pár év múlva úgy beszélhetünk róla, mint egy természetes szép élményről, olyan aranykorról, mint ami 1850 és az 1910-es évek között volt.
1: A fürdőkről közismert, és most mondhatnék számtalan példát, hogy számos híres, nevezetes vendége, illetve mondjuk így páciense is volt. Ezek a hírességek, ezek a művelődéstörténeti és kultúrtörténeti szempontból is érdekes emberek belekerültek ebbe a lexikonba?
0: Sőt, az egyik fő motivációja, nagyon jó kérdésnek tartom, mert a fürdés maga, ugye ez egy egészségügyi folyamat, aminek a fürdés előtt és után vannak bizonyos élvezetes részei, de hát éppen arról szól a dolog, hogy Pöstjénben, ugye, vagy az előbb említett Bártfán. Bártfa úgy válik világhírűvé, hogy Erzsébet királynő, a magyarok szeretett nagy királynője, el akarván bújni egy kicsit a bécsi forgatagok és egyebek ellen, egy hónapot eltölt Bártfán, és hol száll meg, az talán éppen akkor befejeződött Deák Ferenc szállóba, aki neki nagyon kedvenc embere volt, és elfoglalja az emeletet, megindulnak az erről a híradások, a hölgyek a ruháját, hogy mondjam, átveszik, beszélnek róla, promenád épül ki, de mondjuk egy kicsit nézzünk egy komolyabb vonatkozását, ugye a Tátra, ahol a legnagyobb zeneszerzők, Kodály, Bartók megfordulnak, ahol 1890-ben olyan egyesület jön létre, hogy teátrumot a Tátrába, és megszerveződik a színházi élet, ahol a legjelesebbek Laborfalvi Rózától kezdve a későbbi nagy színészekig mindenki megfordul, előadásokat tartanak, vonza a kultúrát, és hát csak utaljunk például Bártfára, ahova a lengyelek is lejönnek, a magyarok is följönnek, és hát Miszkijevicsek és egyéb nevek vannak a vendégek névsorában, és erről egy-egy pár fényképet is elhelyeztünk, hogy milyen volt az ő életük, milyen volt az a csodálatos vonzás, ugye most nem beszélve arról, hogy Pöstjénben olyan zenei élet volt, hogy a bécsi Theater an der Wien-nek a csoportjai nyáron leköltöztek Pöstjénre, és ugyanazt a műsort tartották. Erre természetesen aztán a magyar polgári rétegek, és nagyon hangsúlyoznám, hogy az a középréteg, tanárok, orvosok, stb. Megengedhették maguknak, hogy a családjukkal eljöjjenek, és élvezzék ugyanúgy, mint ahogy esetleg a gazdagabbak.
1: Említette Bolemant István nevét, ugye, akinek egy könyve is megjelent a korabeli Magyarország fürdőiről. Ezt a könyvet lapozgatva feltűnt nekem az, hogy elsősorban azokon a területeken, amelyek ma már nem a Magyarország részei, nagyon sok fürdőhely található. A jelentősebb fürdőhelyeket piros betűkkel és pontokkal jelölték meg ebben a könyvben, és hát Erdélyben is nagyon sok olyan hely van, ahol jeles fürdők, borvizek találhatók. Készül-e egy olyan lexikon, amely mondjuk az erdélyi fürdőket fog bemutatni?
0: Belekérdezett az én keserves munkámba, ugye, mert Boleman Istvánnak nagy tisztelője vagyok, és azt mondom, hogy ha az a öv, amit ő megjelentetett, a Felvidék, Erdély, a Délvidék, én ugye nem Burgenlandot, hanem Őrvidéket mondok, mert hát így kapcsolódik, akkor én nagyon boldog leszek, mert ő ebben a bizonyos Magyarország fürdői és ásványvizei című kötetben több mint 1400 helyet ír le, és hát most ugye éppen Gazda István tudománytörténész, mikor bemutatta a könyvfesztivál alkalmával a Felvidék fürdőnek lexikóját, mondta, hogy hát de már a szerző írja az Erdély fürdőnek lexikóját. Mondtam, még nem írom, de már igen, azt mondja, de először mindig a fejben kell a dolgoknak. Nos, most már írom, és azt kell mondjam, hogy még nagyobb feladat, mert hát csak az erdélyi, ha az egész Erdélyt veszem, ha a székelyföldi részt veszem, a Sóvidéket, Szovát, a Parajd, Tusnád vidék,

0: két, hát ott a fürdőknek és az ásványvizeknek a száma eléri az 50-60-at, olyanokat is, amiről már egyáltalán nem tudtunk a Csiki medencében, Udvarhelyszék környékén, magában a Székely udvarhelyen is, Szejkefürdő, de hát akkor visszajövünk mondjuk a Parciumba, kell nézni a nagy fürdőket, Nagyvárad mellett Félixfürdő, Püspökfürdő, és akkor nem is beszélünk arról, ami dal meg filmek tárgya, ugye a Herkulesfürdőről, és hát mondjuk azokról a fürdőkről, Arad környékén, Lippa, Radna, amit a mai fiatalok már nem tudnak, de nagyon komoly fürdőélet volt. Reméljük, hogy ebben is azt az európai kultúrát, amiben mi most nem megyünk, hanem amiben benne vagyunk 1000 év óta, újból azokat a színeket fogjuk tudni megmutatni, határok kicsit feloldódván, ugye már itt a Felvidéken, ugye fölmutatjuk még az útlevelet, de reméljük, hogy majd eljön az az idő, amikor az se kell, és remélhetőleg hamarosan bekapcsolódik Erdély is, és a történelmi Magyarország más vidéke is, ahova majd a nyugatiak is egyszer azért jöjjenek, hogy érdemes eljönni, mondanék egy példát, ott van Esztergom, amelyikben a magyar fürdő történt, mint egy csepp a tengerben. 1200-as években a harmadik Béla felesége Antőki Anna átad egy fürdőt, Balnea Comuna néven, ami azóta is működik más néveken, ugye a reformkor Nagyjai, Széchenyi, Kossuth is megfordulnak, és beszéljünk a túlpartról, ott van Párkány, ugye, ahol szintén hévíz van, tehát kölcsönösen fogunk jönni, és hogy egy újat is mondjuk fölépült, átadták a Prímás-szigeten azt a nagy fürdőcentrumot, amelyik majd összeköti a Felvidéket a Dunavidékkel, és aztán remélhetőleg a többi résszel együtt.
1: Ez a könyv mikor várható, hogy megjelenik?
0: Olyanokat hallok, hogy az idő szorít, és hogy a Magyar Könyvhétre meg kellene jelenjen, ami ugye hát a nyár elejét illeti. Most éppen a kiadókkal tárgyalunk, hogy mennyire fogják szorítani. Hát minden esetre a határidő szoros, de hát igyekszünk. Bízom benne, hogy ebben az évben mindenképpen meg fog jelenni.
2: A Felvidéki Fürdők Lexikona című kötetről a budapesti Széchenyi Könyvtár munkatársával, Nagy Zoltánnal, Laca Tihamér beszélgetett 2 évtizeddel ezelőtt. S ha már a gyógyulásra vágyókról és a gyógyfürdőkről volt szó, következzen egy beszélgetés dr. Kis László orvostörténésszel, az ifjúkorától betegeskedő Bartók Béláról, akire idén március 25-én születésének 145. évfordulóján emlékezett a zenei világ.
3: Mint ismeretes, a nagy magyar komponista és zongoraművész kamaszkorát Pozsonyban töltötte. Sajnos sokat betegeskedett, és emiatt olykor rövidebb, hosszabb gyógykezelésre is kényszerült, sőt egyik orvosa olyan súlyosnak ítélte meg tüdőbetegségét, hogy még a zene művelésétől is eltiltotta volna. Dr. Kis László orvostörténészt, az egykor Pozsonyban tevékenykedett orvos elődök jó ismerőjét, Bartók Béla betegségéről és két kezelő orvosáról kérdezzük.
1: Bartókkal kapcsolatosan sok mindenről szoktak beszélni, de érdekes módon én még nem hallottam arról, hogy valaki az ő egészségi állapotáról beszélt volna, pedig hát úgy tudjuk, hogy eléggé sok problémája volt az egészségével, már kiskorától kezdve, túllépve a kamaszkoron is voltak valamilyen problémái, történetesen éppen Pozsonyban. Erről mit lehet tudni?
4: Bartók és Pozsony kapcsolata több rétegű, hiszen sok éven keresztül ott élt fiatal korában a Pozsonyi Katolikus Gimnáziumnak volt a diákja, és orvostörténeti szempontból pedig azért érdekes a dolog, hogy fiatal korától gyenge testalkatú vézna, ismételten például tornából felmentett diák volt, de valahogy átviselte a pubertás éveket, és közvetlen érettségi előtt tört ki a legnagyobb baj. Egyik napról a másikra hirtelen vért kezdett hányni. Abban az időben nagyon jól tudták, hogy a vérhányás az tulajdonképpen a tüdő TBC-nek az egyik legfontosabb jele. Azonnal elrendelték az ágynyugalmat, természetesen otthon maradt, a korabeli szerekkel megpróbált őt kezelni. Valahogy sikerült a vérzést elállítani, össze is szedte magát, osztrák területen valamilyen szanatóriumban is kezelték őt, úgy tűnt, hogy talán megállt ez a tüdő folyamat. A következő évben azonban, amikor elkezdte tanulmányait Pesten a Zeneművészeti Főiskolán, akkor viszont újabb erővel megjelentek ezek a tünetek, olyannyira, hogy mikor visszatért Pozsonyba, ott két orvos is látta őt. Az első orvos az Vámosi István volt. Vámosi István mai fogalmakkal talán tiszti orvosnak nevezhetnénk, a városnak az egyik tiszti orvosa, körzeti orvosa volt, valószínűleg lakhely szerint ő hozzátartoztak. Ő mikor megvizsgálta a vízna, sápat, gyönge testalkatú fiatalembert, egy nagyon komoly szentenciát mondott ki, azt mondta, hogy lényegében ez egy végstádium tüdővészés, itt nincs sokat tenni az orvosoknak, tehát lényegében, hogy úgy mondjam, halálos ítéletet mondott ki Bartókra.
1: És ezt a diagnózist mire alapozhatta? Mert nem tudom, hogy akkoriban már használtak röntgenberendezéseket ilyen vizsgálatokra?
4: A röntgen már akkor, hogy úgy mondjam, fel volt találva, hiszen röntgen 1896 táján tette meg a felfedezését, és nagyon gyorsan elterjedt az orvosi világban is a röntgen, de elsősorban természetesen még nem tüdőt röntgeneztek, hanem a csontoréseket és ilyen dolgokra használtak fel. Ő még nem alapozhatott tüdőröntgenre, hanem meghallgatta valószínűleg Bartókot, végigkopogtatta, ez akkor nagy divat volt, és abból, amit hallotta a tüdő légzésnek a változásából, a tüdő zörejekből, mindenféle szörtyögésből, abból következtetett arra, hogy valószínűleg tüdő csúcsúrút van, tehát egy előrehadott TBC állapotba leledzik Bartók. Szerencsére Bartóknak az özvegy édesanyja nem nyugodott bele ebbe a rossz jóslatba, és fölkereste az állami kórháznak a belgyógyász főorvosát, Pávai Vajna Gábort. Pávai Vajna Gáborban, hogy úgy mondjam, emberére akadt, a lehető legjobb szakember találta meg, ugyanis Pávai Vajna Gábor Debrecenben született, iskoláit Pesten végezte, és a diploma megszerzése után Korányi Frigyesnek lett a első tanársegéde. Korányiról pedig tudnunk kell, hogy ő a magyarországi tüdővész elleni küzdelemnek az egyik kezdeményezője, megalapítója. Tehát amikor 1882-ben Pávai Vajnát áthelyezték Pozsonyba, és kinevezték őt a pozsonyi állami kórházba belgyógyászat élére, ő tulajdonképpen már egy határozott tüdőgyógyász érdeklődéssel érkezett. Ez fokozódott azáltal, hogy személyesen kereste fel Berlinbe Robert Kochot, tehát a TBC bacillusának felfedezését, és egyenesen az ő laboratóriumába, az ő irányítás alatt tanulta még például a tüdőbetegek köpetéből megfestés által kimutatni a tüdőbacillust. A legjobb ismeretei voltak a tüdő TBC-ről. Ő meghallgatta szintén, megvizsgálta alaposan Bartókot, fennmaradt az a vélemény, amit írt hivatalos véleményt Bartóknak a betegségéről, ebből felolvasnak egy pár sort, nagyon barokkosan van, ugye, de nagyon szép magyarsággal, nem véletlenül egy debreceni születési orvos írta, tehát ezzel kezdődik. Alulírót hitelesen bizonyítom, hogy Bartók Béla úr, magyar király zenakadémiai növendék, folyóév augusztus havában több hétig tartó jobboldali tüdő és mellhártya gyulladásba szenvedett, és hogy a betegsége annyiban nem folyt le szerencsésen, amennyiben még a tüdőlob lefolyása után visszamaradt mellhártya izzadmány egy része még mai napig is fennáll, a jobb tüdőcsúcs hurutjával szövődve, amely szövődmény jelen esetben azért jelentős, mint hogy Bartók úrnak régebben már kisebb-nagyobb fokú tüdővérzése is volt. Bizonyítom továbbá, hogy Bartók úr fent nevezett betegsége gyógyítható, és pedig azért, mert sok oly kedvező körülmény, láztalan állapot, jó étvágy, az izzadmány lassú felszívódása, tetszúgyarapodást, semmi köhögés, stb. Van jelen, amelyek a gyógyulást biztos kilátásba helyezik, különösen pedig akkor, ha Bartók úr a téli időben legalábbis 4-5 hónapi időtartamra a déli vidék valamelyik klimatikus helyét fogja felkeresni. És még nincs vége a mondatnak, csak már nem folytatom tovább. Tehát egy ilyen barokkosan terjengő mondatban, de a lényeg az volt, ami elhangzott benne, hogy a betegsége gyógyítható, és leírta azt is, hogy egy délvidéki szanatóriumba ajánlja a Bartóknak a kezelését. Bartókék el is vonultak a dél-tiroli Meránba, ma Merano Olaszország területén, ahol valóban szinte az egész telet eltöltötte, és ez a klimatikus gyógymód Bartók esetében is valóban csodákat tett. 54 kilóval érkezett a szanatóriumba, és mikor elhagyta a szanatóriumot, 62 kiló volt. Mint a fia megjegyzi az emlékirataiban, soha az életben még ettől súlyosabb nem volt, tehát ez is azt jelenti, hogy nagyon jól kigyógyult ebből a tüdő TBC-je, megállapodott, és talán ennek a Pávai Vajna féle véleménynek is köszönhetjük, hogy Bartók annak idején nem vesztette el az életkedvét, nem adta fel, ugyanis több orvos azt is egyértelműen javasolta neki, hogy fel kell adni a zenészi pályát, mert még a zongorázás is nagy megterhelés a számára, tehát hogy nem adta fel, és Pávai Vajna prognózisa jónak bizonyult, és a tüdő TBC az élete során már többször nem igen bántotta őt.
1: Mivel magyarázható az, hogy két orvos, bár az egyik mondjuk bizonyára nem volt tüdőspecialista, mégis ennyire eltérő diagnózist, prognózist állított fel a páciens esetleges kilátásait illetően?
4: Mindenképpen közel játszik benne az, hogy Vámosi a pálya kezdetén állt, eléggé tapasztalatlan volt, fiatal volt. Talán abban az időben volt az orvosok gondolkodásában, hátterében meghúzódó gondolat, hogy inkább súlyosabbra állítsam be a prognózist, amennyiben valóban bekövetkezik a súlyos prognózis, akkor ugye mondhatjuk, hogy hiszen megmondtam, hogy gyógyíthatatlan. Viszont ha mégis gyógyul, akkor még nagyobb az orvos dicsőség, hogy lám-lám, úgy nézett ki, hogy gyógyíthatatlan, és mégis sikerült őt meggyógyítani. Tehát lehet, hogy ez is közrejátszott benne. Másik dolog pedig, amit már említettem, hogy Pávai Vajnának nagyon nagy tapasztalata volt a tüdőbetegek gyógyításával, ahogy írja, hogy a kedvező jeleket ő valóban nem csak a hallgatózási leletet és a tüdőleletet nézte meg, hanem valóban azt is, hogy az egész kórlefolyásban voltak olyan jelek, amire lehetett építeni, tehát hogy nem voltak magas lázai Bartóknak, a köhögése is nem volt olyan életveszélyes, mint ahogy a tüdőbetegeknél volt, és hogy főleg az, hogy a tüdővérzés nem ismétlődött. Tehát ezekre alapozhatott, és úgy néz ki, hogy jól alapozott.
2: Bartók Béla betegségéről és pozsonyi orvosairól dr. Kis László orvostörténésszel Laca Tihamér beszélgetett 2006-ban. Közreműködött Bodri Eleonóra. Zsbár Bartók Béla egészsége ingatag volt, s viszonylag fiatalon 64 évesen hunyt el New Yorkban, hatalmas életművet hagyott hátra. Hallgassuk meg ennek egyik kis égkövét, a hat román táncot Szokolai Balázs előadásában. Mai műsorunk Laca Tihamér két kaleidoszkópjának beszélgetéseiből készült el, Kubányi Péter hangmérnök segítségével. Ismétlését vasárnap a 9 órai hírek után hallgathatják meg. Köszöni figyelmüket, és az édesanyáknak sok-sok virággal és szeretettel teli ünnepnapot kíván a szerkesztő, Nagy Ildikó.

0: Keleten a helyzet című műsora heti vendége Gál Attila, a Prágai Liszt Intézet művészeti referense.
1: Túlzás lenne azt mondani, hogy barátok vagyunk Krasznahorkai Lászlóval, mert hát nyilván nem, de találkoztunk és eltöltöttünk együtt egy-két nagyon jó órát, és mentem érte a Holesovicei pályaudvarra a szolgálati kocsinkkal, hoztam, vittem, szerveztem egyébként már nagyon régen a Északról hegy, délről tó, keletről utak, nyugatról folyó a című könyvének a cseh kiadásának a bemutatóját itt nálunk.
0: Köteles Szabolcs vagyok, 12 óra után várom önöket itt, a Pátria Rádióban.

0: 11 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A KDH Szlovákia uniós tagságát méltatta. Ukrajna jelentősen megerősíti légvédelmét. Napos idő van, 25 fokig melegszik a levegő, a részletek következnek. A kereszténydemokrata mozgalom szerint Szlovákia helye Európában van, és az uniós tagság stabilitást és fejlődést hozott az országnak. A párt hangsúlyozta, az Európai Unió partnersége kulcsfontosságú a gazdasági és biztonsági kihívások kezelésében. Milan Majerszky kiemelte, az uniós egyeztetések révén jelentős forrásokat sikerült biztosítani Kelet-Szlovákia számára. A párt szerint ugyanakkor figyelmeztető jel, hogy az Európai Parlament a napokban az uniós források befagyasztását sürgette. A KDH úgy véli, az uniós tagság nem magától értetődő, ezért fontos annak megőrzése és erősítése. Robert Fico szerint Szlovákia tárgyalni fog az Európai Bizottsággal a kötelezettségszegési eljárás ügyében. Az eljárás a kettős üzemanyagárak miatt indult, amely különbséget tesz a hazai és külföldi rendszámú járművek között. A miniszterelnök hangsúlyozta, az intézkedés ideiglenes és a döntés még távol van. A bizottság már hivatalos felszólítást küldött Szlovákiának, amelynek két hónapja van válaszolni. Amennyiben a válasz nem megfelelő, az eljárás következő szakaszba léphet. Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter és Peter Kubovics a közbeszerzési hivatal elnöke megállapodtak a közbeszerzési ellenőrzések felgyorsításáról. A tárca mintegy 40 szakembert biztosít a közbeszerzési hivatal számára a kapacitások bővítésére. Taraba szerint a jelenlegi rendszer túlzottan bürokratikus és jelentős gazdasági károkat, valamint késéseket okoz. Úgy véli, Szlovákia gyorsabb növekedést érhetne el hatékonyabb ellenőrzési modellel. A problémák kezelésére törvénymódosítást is előkészítenek a parlament számára. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, megerősítik a légvédelmet Odessa és Dnyipro városában. A két település rendszeresen orosz drón és rakétatámadások célpontja. Zelenszkij szerint új radarok, elektronikai zavaró rendszerek és több katona érkezik a térségbe. Hozzátette, az orosz támadások célja az ukrán légvédelem túlterhelése. Az elnök egyben a hadsereg reformját is bejelentette, amely béremelést és későbbi leszerelési lehetőségeket is tartalmaz. Donald Trump levélben közölte a kongresszussal, az Egyesült Államok és Irán közötti ellenséges műveletek befejeződtek. Az elnök szerint április 7-e óta nem történt fegyveres összecsapás a két ország között. A bejelentés a törvényben előírt 60 napos határidőhöz kapcsolódik az amerikai katonai műveletek esetében. Trump ugyanakkor hangsúlyozta, Irán továbbra is jelentős fenyegetést jelent. Teherán új békejavaslatot küldött, de Washington egyelőre nem elégedett a feltételekkel. Az Egyesült Államok mintegy 5000 katonát von ki Németországból, jelentette be a Pentagon. Donald Trump korábban jelezte, hogy Washington mérlegeli a csapatcsökkentést. Sean Parnell, a Pentagon szóvivője szerint a kivonás 6-12 hónapon belül lezárulhat. Friedrich Merz német kancellár kijelentései miatt bírálta Trump Berlint. Johanna van der Poel német külügyminiszter ugyanakkor közölte, Németország felkészült az amerikai jelenlét csökkentésére. Több mint 500 tüntetőt vettek őrizetbe az isztambuli május 1-i demonstrációkon Törökországban. A hatóságok szerint egyes csoportok megsértették a biztonsági intézkedéseket, ezért lépett közbe a rendőrség. A munkaünnepe alkalmából országszerte ezrek vonultak utcára. A rendőrök könnygázt is bevetettek, több városrészben erőszakos összecsapások alakultak ki. A tiltakozók békét, magasabb béreket és jobb munkakörülményeket követeltek. Sport Zsigárdi Lászlótól.
2: A zsolnai csapat hazai közönség 10 000 néző előtt 3-1-re legyőzte a kassai együttest a labdarúgó szlovák kupa döntőjében, és 2012 után másodszor hódította el a trófeát. Egy pénteki eredmény a labdarúgó NB1-ből ZTE felcsút 1-3. Előkészületi jégkorong mérkőzésen Koppenhágában Norvégia-Magyarország 2-1.
0: Időjárás.
1: Jobbára derült az ég, szél sem várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Tolmács és Garamkálna között futóverseny zajlik, óvatosságra intenek a szervezők, vezessenek óvatosan.
3: Zöld hullám. 0800 900 800.
4: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Jó napot kívánok! A Pátria Rádió heti társalgó műsorát hallják a szabad gondolkodás és szólás hullámhosszán. Foglaljanak helyet páholyunkban. Vajon milyen változásokra lehet számítani Magyarországon? Mai adásunkban erről lesz szó. Mielőtt azonban belekezdenénk, következzen egy kis ízelítő az előttünk álló órából.
1: Itt két igény van. Egyrészt van igény egy békés hangra, a normális életre, másrészt az elszámoltatásra is. Szóval azért mégse lehet, hogy igazságtalanságok nyitva legyenek, és ne legyenek ügyek lezárva. Hogy tényleg elszaladhassanak egyesek milliárdokkal a zsebükben. Vagy hogy pozícióban maradjanak olyanok, akik nem méltóak erre. Szóval itt most kettős dologról van szó. Ami a kormánypártot illeti, a jövendő kormánypártot, e pillanatban jobb középen áll ugyan, de a választói nem csupán jobb középen állnak, sőt a választóinak egy jelentős része, bár nem ezt mondja magáról, tulajdonképpen baloldali eszméket vall, vagy képvisel, vagy ezek számára szimpatikusak. Sajnos a kétharmad valóban nem is nagy túlzással, csak kis túlzással, szóval mindenre alkalmas. Magyarországon olyan irdatlan, furcsa közügyi helyzet van, hogy kétharmad nélkül szinte már-már semmit sem lehet tenni. Kormányozni lehet ugyan, de rendszert átalakítani semmiképpen nem. Kétharmaddal pedig tulajdonképpen szinte minden megtehető.
0: Magyarország se jobbra, se balra nem szavazott, rendszerváltást akart, és ezt értette meg a Tisza párt, mondja interjú alanyom Szentpéteri Nagy Richárd. Az alkotmányjogász és politológus szerint egy teljes történelmi korszak zárult le a NER bukásával, a társadalomban most egyszerre mutatkozik határozott igény a megbékélésre és a szigorú elszámoltatásra, bár utóbbi folyamat alig, ha nem kompromisszumokat követel majd, fűzi hozzá az elemző. A beszélgetésben szó lesz egyebek mellett a nyertes párt és vezetője Magyar Péter ideológiai arcéléről, illetve hogy egyáltalán mennyire számított a választási küzdelemben bármiféle ideológia. Hallhatnak továbbá arról is, hogy a jogállam megerősítése paradox módon milyen jogállami kételyeket vethet fel, és hogy hogyan alakulhat a leendő kormány határon túli magyarokkal kapcsolatos politikája. A felvétel április 23-án készült. A képzeletbeli vendégszékünkben Szentpéteri Nagy Richárd, politikai elemző, alkotmányjogász. Üdvözlöm!
1: Üdvözlöm, jó napot kívánok!
0: No hát, sokan azt szűrik le, hogy tessék, demokrácia volt a NER, hisz le lehetett váltani. Végül is, ha akkora autokrácia lett volna, mint mondják sokan, akkor nem lehetett volna leváltani. És hát, mivel lám kénytelen átadni a hatalmat, ki beszél itt demokratikus deficitről? Hogy van ez?
1: Igen, ez kiváló kérdés. Annál is inkább, mert nagyon sokan foglalkoznak most ezzel a problémával. Látszólag megoldhatatlan ellentmondást tapasztalunk, ugyanakkor semmilyen ellentmondás nem látszik valójában. Úgy áll a helyzet, hogy demokráciákban, hangsúlyozom, demokráciákban a választások arra vannak, hogy a közönség, vagyis a nép szabad és tiszta választásokon meghatározza a jövendő kormányzás irányát. Vagyis formálisan a törvényhozásra szavaz, törvényhozásba küldendő képviselőkre, sok esetben pártok képviselőire szavaz, de valójában a kormányt, a majdani kormányt látja maga előtt, és arról dönt, hogy egy kormányt megtart-e, vagy egy másik kormányt kíván. Ez szemben a nem demokráciákban, akárhogy nevezzük is, autokráciáknak is, akár vagy hibrid rezsimeknek, vagy sok esetben a diktatúrának egy enyhébb változatát is láthatjuk például az autoriter rendszerekben, de akármilyen vita zajlik is arról, hogy mi ilyen a rendszer valójában, kimondhatjuk, hogy nem demokrácia, nos, tehát nem demokráciákban a választások nem erre valók, hanem arra, hogy a közönség felsorakozzék a hatalom mögött, és kifejezze támogatását a hatalom mellett, ha úgy tetszik, vagyis hogy a hatalom legitimálja magát a választásokkal. Még a legdurvább diktatúrák is tartanak választásokat, igaz, hogy nem szabadokat és nem tisztákat, és ezzel kapcsolatban Magyarországon is sok vita folyt, hogy a választások tiszták és szabadok-e. Az általános megítélés az volt az elmúlt másfél évtizedben, hogy a magyarországi választások szabadok ugyan, de nem tiszták, vagy nem tisztességesek, hogy nem ferek, ugye, vagy nem méltányosak, de legalább tiszták. Én nem így gondolkodtam erről, én úgy gondolom, hogy ez a leírás a 2010-es választásra még érvényes lenne, az szabad volt ugyan, de már az sem volt tisztességes. Az azt követő választások 14-ben, 18-ban, 22-ben és most is sem szabadok, sem nem tisztességesek nem voltak, és mégis sikerült a nagy fordulat. Ennek magyarázata mindenek előtt az, hogyha a nép, a közönség, a démusz, a populosz úgy fogja föl a dolgot, ahogyan ez van, vagyis megérti, és ebben segítenek a politikai szereplők számára, hogy a tét az, hogy ezt az egész rendszert, a rendszert kell leváltani, és ezért belemegy ebbe a játékba, vagyis hogy nem sorakozik fel a hatalom mögött, nem biztosítja a rendszernek a legitimitását, ugye azzal, hogy részt vesz a választásokon, hanem a rendszerről magáról mond véleményt. Ha ugyanis egy kormányt akarna leváltani, és ez szabad és tisztességes választásokon megtehetné, akkor nem kéne leváltani a rendszert természetesen, hiszen mindannyian a rendszerben szeretnénk élni, ahol szabad és tiszta választásokon leválthatjuk a kormányt bármikor, amikor ilyen választások vannak. Mivel azonban itt nem erről szó, hanem itt tulajdonképpen a rendszer legitimitását kellett volna biztosítanunk, a közönségünk nagy részben úgy döntött, hogy ezt formálisan ebbe belemegy, úgy tesz, mintha valójában az ő véleményét kérdezné meg a választásokon a hatalom, de valójában egy nagy nemet mond erre a hatalomgyakorlásra, a rendszerre, a nemzeti együttműködés rendszerére. Már most, hogy milyen tudományos magyarázatot adunk erre vagy arra, az érdekes kérdés lehet, de lelkileg, szociálpszichológiailag, ha lehet mondani, úgy fest, hogy népünk pontosan így értékelte, így értelmezte ezt a választást, hiszen a választás éjszakáján soha nem látott nép ünnepei vette kezdetét a pesti utcákon, sőt más városok utcáin is. Órákon keresztül a közönség, a népünk, különösen a fiatalok egyszerűen nem akartak hazamenni, hanem meg akarták ünnepelni ezt a pillanatot. Legyőzték a zsarnokságot, ha úgy tetszik, és visszamenőleg, ugye akkor még csak néhány órát kellett visszagondolniuk, tulajdonképpen visszamenőleg zsarnokságnak, egyeduralomnak, mindenesetre nem demokráciának értékelték azt, amit legyőztek szabad és tisztának hitt, de valójában nem szabad és nem tiszta választásokon. Akármilyen furcsán hangzik is, ennek így azért értelmet ad a történéseknek ez a bizonyos menete. Szociálpszichológiailag mindenképpen úgy fest, hogy népünk nemet mondott a nem demokráciára, nevezzük akárminek, és most éli meg, hogy demokrácia van, sőt, ezekben a napokban azt látjuk, hogy tégláról téglára itt épülőben van egy új politikai rendszer, hangsúlyozom, egy új politikai rendszer, amelynek majd egyszer nem sokára alkotmányos demokrácia lesz a neve.
0: Nos, innen folytatjuk, de ha megengedi, röviden bemutatnám hallgatóinknak. Szentpéteri Nagy Richárd politológus, alkotmányjogász Kiskunhalason született 1965-ben. Diplomáját az ELTE-n szerezte, de folytatott tanulmányokat, illetve végzett tudományos kutatásokat egyebek mellett Varsóban, Bécsben, Londonban, a kanadai Edmontonban, sőt Pozsonyban is. A szlovák fővároshoz kötötte egy időben a mai Liszt intézet elődje, a Magyar Köztársaság Kulturális Intézete is, amelynek az ezredforduló környékén megbízott vezetője volt. A későbbiekben a Méltányosság Politikai Elemzőközpont vezető kutatójaként, illetve egyetemi oktatóként tevékenykedett, például a Corvinuson vagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Szentpéteri Nagy Richárd a vájtfülű nyilvánosság számára nem csak a mikrofon túlsó, hanem innenső oldaláról is ismerős lehet, egy időben a Bézs Rádióban két hetente jelentkezett Egdó Tisz című műsorával, amelyben szépíró, társadalomtudós, irodalmár vendégeit kedvenc könyveikről kérdezte. Ezen kívül a Klubrádióban is vezetett egyebek mellett választási műsort Mandátum címmel. Vállaltan konzervatív értékrendet vall. Számos kötet szerzője, illetve társszerzője. Legutóbbi könyve Kép, avagy a formatervezett alkotmány címmel jelent meg még a múlt év végén. Nos hát, innen folytatva, ugye sokan találgatják, hogy mit tudhatunk bizonyosan Magyar Péter, a leendő kormányfő ideológiai arcéléről, illetve, hogy ez a Tisza párt, amely kétharmadot szerzett, vajon hova sorolható be ezen a spektrumon? Önnek mi a válasza erre?
1: Hát először is nagyon köszönöm ezt a kedves bemutatást, a kérdésre pedig a válasz ugyancsak nem egyszerű, mert Magyarországon az ideológiai kérdésekben kifejezett katyvasz tapasztalható, és hogyha egyes polgártársainkat megkérdezzük, hogy az ideológiai mezőn, a bal-jobb skálán hova helyezik el magukat, akkor sok esetben kifejezetten tévesen ítélik meg a saját elhelyezkedésüket. Valaminek nevezik magukat, de amikor rákérdezünk bizonyos dolgokra, szakpolitikai kérdésekre, értékválasztásokra, akkor számtalan esetben kiderül, hogy nem hogy ott állnának, ahol mondják magukról, hanem éppenséggel az ellenkező oldalon állnak, csak ezt nem tudják, mert másképp ítélik meg, másnak nevezik azt, ami valójában van. Ez nem csak magyar sajátosság, tulajdonképpen közép-európai sajátosság, és mindenek előtt a 19. század első felének problémáiból adódik. Azóta legalább 170-180 éve ez nem tisztázódott Magyarországon. Vannak ennek európai gyökerei is, világtendenciák is megfigyelhetők, sok változás van, de ha úgy tetszik, mondjuk történetileg magunkban hordozzuk azt a tényt, hogy nem értjük igazából, hogy ki hol áll, és mi magunk hol vagyunk. Ezért beszélek erről röviden, mert népszerű téma ez. Csak sok esetben azt tapasztaljuk, hogy polgártársaink nincsenek tisztában az alapfogalmakkal, és ez nem az ő hibájuk természetesen, hanem azoknak a megmondó embereknek a hibái, akik az elmúlt 170 évben raktálták mindenféle át nem gondolt és politikailag alkalmazott gondolataikkal a lakosságot. Összefoglalva mégis azt mondhatjuk, hogy a Tisza párt azért természetesen valamit mond magáról, és hogyha egy párt valamit mond magáról, az önképét mutatja be, azért annak valamilyen jelentősége van, és ha azt nézzük, hogy a néppárt, az Európai Néppárt tagszervezete, akkor azt láthatjuk, hogy jobb középen helyezkedik el. Ez már mindjárt kérdéseket vet föl a további parlamenti pártok ügyében, mert hiszen a Mi Hazánk, amelyik épp hogy, de bejutott a következő országgyűlésbe, kis frakcióval ugyan, de bent lesz a jelek szerint, szélső jobban helyezkedik el. A kettő között állhat valamiképpen a Fidesz, amelyiknek egy ilyen 51 néhány fős frakciója lesz, és a Fidesznek képessége ez a legnagyobb kérdése e pillanatban, hogy először is ideológiailag hogy fogja meghatározni saját magát egy ilyen mezőben, ahol az a pont, ahol ő legszívesebben lenne, szinte üres, mert ugye, hogyha összeér a két jobboldali párt valamiképpen, akkor a kettő közötti mezsgyén nagyon nehéz lesz politizálni, de hát ez legyen az ő bajuk. Ami a kormánypártot illeti, a jövendő kormánypártot, e pillanatban jobb középen áll ugyan, de a választói nem csupán jobb középen állnak, sőt a választóinak egy jelentős része, bár nem ezt mondja magáról, tulajdonképpen baloldali eszméket vall, vagy képvisel, vagy ezek számára a szimpatikusok, csak nem tudja, hogy azok baloldaliak. De az nem baj, minden esetre az önképe lehet, hogy más, de amit valójában állít, az tulajdonképpen sok esetben baloldali. Így aztán az új kormánypártnak, a Tisza pártnak nagyon körültekintően kell eljárnia, hiszen nyilvánvalóan egy ilyen hatalmas győzelem nyomán azokat is képviselnie kell, akik nem rászavaztak, hát még azokat, akik rászavaztak ugyan, de nem egy jobb közép programra, hanem azért szavaztak rá, mert le akarták váltani a megelőző kárhozatos rendszert, a nemzeti együttműködés rendszerét, és ahogy mondtuk, liberális vagy más szóval alkotmányos demokráciában kívánnak élni. Így aztán azt mondhatjuk, hogy jobb közép pártnak tekinthetjük a Tisza pártot, de nem csodálkozunk azon, hogyha programjában, majdaniban, esetleges kormányzati cselekedeteiben baloldali elemeket is megvillant, és ez így helyes, így természetes, most ugyanis nem egy egyszerű kormányzásról lesz szó, hanem egy rendszerváltó kormányzásról, amelynek a végén, ennek a ciklusnak a végén azért alig, hanem kialakul az alkotmányos demokráciának az intézményi rendszere, amelynek kialakítására 89-90-ben kísérlet történt, de nem fejeződött be. Most érdemes lesz befejezni a projektet.
0: De ha már ideológiánál tartunk, mennyire számított ez ebben a választásban?
1: Igen, ez kitűnő kérdés, mert nyugodtan mondhatjuk, hogy nem számított. Szinte semmit nem számított. Éppen ezt értették félre azok a kisebb pártok, amelyek az óellenzék szó alatt szerepeltek a magyar új magyar retorikában, hogy minthogyha a választópolgároknak fontos lett volna, hogy ideológiájuk, amely nem is pontos sok esetben, mint az előbb láttuk, képviselve legyen, és mintha a választópolgáraink valamiféle reprezentatív parlamentet szerettek volna látni maguk előtt a jövőben, amely parlamentben mindenféle szín és árnyalat megjelenik, és ezek egymással való vitában, adott esetben koalícióban, úgy értve, hogy kormánykoalícióban és ellenzéki koalícióban megütköznek egymással. Csak hogy a magyar polgárok nem ezt akarták, hanem le akarták váltani a nemzeti együttműködésnek nevezett kározatos szisztémát, és egy új rendszert kívántak létrehozni, és ennek érdekében hajlandók voltak egy sok esetben számukra nem is különösebben ismert, de reményt nyújtó nagy szervezetre, nagy politikai erőre szavazni, a Tisza pártra, amely pártként voltak éppen nem is igazán jelentkezett, hiszen pártként nem épült ki, csak néhány tagja van, inkább szervezetként épült ki mindenek előtt a Tisza szigetek nyomán, vagyis egy mély és kiépült struktúra, de nem feltétlenül párt struktúra épült ki, és ez indult ezen a nagyon sajátos rendszerű választáson, és itt ért el sikert. Vagyis egyéb ellenzéki pártjaink, régi vagy hagyományos ellenzéki pártjaink félreértették a magyar társadalom igényét, mert a magyar társadalom nem akart baloldali vagy jobboldali vagy ilyen-olyan pártokat a parlamentbe, hanem rendszerváltást akart, és ezt az üzenetet értette meg a Tisza párt.
0: Nyilván ez amolyan költői kérdés, de hát mégsem egészen, mert hogy hát komoly emberekben felmerült annak a dilemmája, hogy válhat-e Magyar Péter olyanná, amilyen karakterében, amilyenné vált mostanra Orbán Viktor. Mert mégiscsak a Fideszből jön, 2024-ig ez a rendszer megfelelt neki. Befuthat hasonló pályát, mint Orbán?
1: Igen, ez is kitűnő kérdés, mert ez is foglalkoztatja az embereket. Azt mondhatjuk, hogy természetesen ez is benne lehet adott esetben a pakliban. Mi látunk bizonyos hasonlóságokat a két személyiség között, de óriásiak az ellentétek is. Tehát a különbségekre is érdemes fölhívni a figyelmet, amely azzal a reménnyel járhat, hogy esetleg elkerülhetők lesznek ezek a csapdák. Mindenekelőtt azok a mondatok, amelyek Magyar Pétertől elhangoztak az utóbbi két évben, a feltűnése óta, ezek ha nem is megnyugtatóak, de bizonyos fokig talán jó hatással vannak polgártársaink gondolkodására, mert néhány dolgot megígért. Ugye először is megígérte, és ezt kifejezetten alaptörvénymódosításként ígérte meg, hogy nem több, mint maximum két ciklust vállalhat el egy miniszterelnök. Ennek egyébként, ennek a javaslatnak a közjogi megítélése vegyes. Én magam közjogilag, alkotmányjogilag kifejezetten ellenezném, hogy egy jövendő alkotmányba ilyesmi bekerüljön. Azt azonban nem, hogy nem ellenzem, hanem egyenesen támogatónak tartom, hogy egy politikus ilyesmit megígérjen, és magára nézve ezt kötelezőnek tartsa. Hogy aztán ezt beírja-e valamilyen dokumentumba, mondjuk egy kormányprogramba, vagy egy választási üzenetbe, az rátartozik. Hogy alkotmányba írja-e be, az már nem csupán rátartozik, mert az valamennyiünké, és ott mondjuk nem szerencsés ilyen ígéretet tenni, mert anélkül is érdemes lenne betartani. Hogy azonban ebbe a most hatályos alaptörvénybe, alaptörvény módosítással írja be, az azért mégiscsak támogatandó, mert ez az alaptörvény már úgyis annyi mindent kibír, ebben az alaptörvényben nagyon sok, elnézést a kifejezésért, marhaság van már így is, úgyis ezt még kibírná, de majd ha egyszer megszületik egy jövendő koherens és hosszú távra érvényes alkotmány, akkor abban ilyesfajta dolog már csak azért sem szerepelhetne, mert a parlamentáris rendszerrel ez a fajta megkötés összeegyeztethetetlen, mint ahogyan a világon erre már jó néhányan rájöttek. A világon azért nincs ilyen megoldás, szinte sehol, Laoszt és Kubát bizonyos fokig Iránt leszámítva, mert a parlamentáris rendszer logikájával az ilyesmi nem egyeztethető össze, egy nem parlamentáris és nem demokratikus rendszer, persze bármi elképzelhető. De ez csak egyetlen elem. Akárhogy nézzük is, amilyen intézkedéseket a megválasztása óta tett, és amilyen mondatok elhangzanak tőle a jövendő kormányzásra vonatkozóan, azok egyaránt azt mutatják, hogy önkorlátozással rendezkedik be, a kétharmaddal igenis élni kíván ugyan, de nem annak érdekében, hogy a hatalmát kiterjessze, és magát az alaptörvényt is azért kívánja éppenséggel módosítani, hogy hogy a fékek és ellensúlyok rendszere kialakuljon, és ne pedig bebetonozza a saját maga hatalmát. Itt tehát nem tudjuk természetesen, hogy a jövő mit fog hozni, de az ígéretek, a szavak minden esetre biztatóak, úgyhogy túlzottan nagy veszélyét nem látom annak, hogy olyasfajta személyiség alakuljon ki, ami Orbán Viktorból kialakult, de természetesen gyarló emberek vagyunk. Nyilvánvalóan azért vannak az intézmények, mindenkelőtt az alkotmány, hogy az ilyesmit megakadályozzák. Mondom, inkább a biztató jeleket látom, mint a kevésbé biztatóakat.
0: Az esetleges jogállami kérdésekre még visszatérnék, ha megengedi, de még lenne egy költői kérdésem, több már nem lesz. Szóval, hogy annak arra önnek mi a magyarázata, hogy Hatházi Ákos jó 10 éven át gyakorlatilag ugyanazt mondta, amit Magyar Péter 1,5-2 évig, és hát mégsem érte el ugyanazt az eredményt.
1: Igen, Hatházi Ákosnak nemhogy kis pártja nem volt, hanem semmilyen pártja nem volt. Hatházi Ákos magányos harcosként küzdött, ráadásul parlamenti képviselőként, méghozzá úgy, hogy a parlament épületébe alábát nem tette be. Valójában tehát képviselői igazolványát helyesen arra használta fel, hogy mindenféle közintézményekben vizsgálódjék, hogy mindenhová eljusson, és irgatlan, elképesztő, sőt lenyűgöző munkabírással számtalan, megszámolhatatlan esetet tárjon fel. Majdnem az olyan kicsit még sok is volt a közvéleménynek, hogy mind befogadja. És ezzel hozzájárult a rendszer természetének a megismeréséhez, megismertetéséhez. Hatházi Ákos tehát hatalmas munkát végzett, és nyilvánvaló, hogy egyszer majd egy új magyar köztársaságban, sok-sok évtized múlva unokáink örömére alig, ha nem még utcát is el fognak róla nevezni. Most azonban a polgártársaink igénye az volt, hogy egy erős és egységes politikai erő győzze le ezt a monolit, egységes és kézivezérelt Fideszt. Ez pedig szervezetre, szervezeti kultúrára, struktúrára és egy megkérdőjelezhetetlen tehetséges vezetőre volt szükség, és amikor ez végre összeállt, mert ilyesmi 16 éven a keresztül nem állt össze, most amikor összeállt, lám rögtön megszületett a szinte csodának tartató eredmény, amely a rendszer természetéből nem is következik, de amely következik polgártársaink akaratából.
0: A magyar pártrendszer mély átalakuláson megy át, ugye egyrészt először állt elő olyan helyzet, hogy totálisan jobbra tolódott a parlament, bármit is gondoljunk az ideológiai megalapozottságról, illetve hát mindig volt sok kis ellenzéki párt, vagy valamennyi, most úgy néz ki, hogy ez egy két pártrendszerré alakul, vagy inkább kérdés ez, mint állítás, szóval jön a két pártrendszer?
1: Inkább azt mondanám furcsa módon, hogy eddig volt két pártrendszer, mondjuk így az utóbbi 1,5 évben, azt megelőzően természetesen nem, de amíg óta a Tiszapárt ennyire erőssé lett a közvéleménykutatásokban, hogy számolni kellett vele, sőt, akár azzal is számolni lehetett, hogy kormányra kerül, sőt, akár azzal is lehetett számolni, hogy egyedül kerül kormányra, sőt, akár azzal is, hogy kétharmados többséget fog szerezni. Most, tehát körülbelül egy éve mondjuk van ez a két pártrendszer, vagy két tömb voltak éppen. Most azonban annyiban új helyzet van, hogy a Fidesztől most bármi várható, és az is benne van bőven a pakliban, ez nem esélytelen, hanem kifejezetten esélyes szenárió, hogy a Fidesz teljesen összeomlik, úgy értem, hogy szétporlad, hiszen már most is vita van arra nézve, hogy a frakcióban kiküljenek nem azok, akik meglettek választva, hanem esetleg mások fognak helyükbe ülni a listán, akik hátrább helyezkednek. Maga Orbán Viktor vezetői pozíciója is inog nyilvánvalóan, egy ilyen helyzetben nem is várhatunk mást. Szóval azt mondanám, hogy e pillanatban inkább ilyen egy pártnak néz ki a dolog. Egy nagy párt van, egy domináns párt van most, a Tisza párt, még akkor is, hogyha nem pártként funkcionál. De most ez csak erre a néhány hétre vonatkozik, amit mondok, hiszen most éppen nagyon megváltozik a pártrendszer. Ez olyannyira így van, hogy még a 2010-es hatalomátvétel előtt a Fidesz gondoskodott arról, hogy magát a pártrendszert is kialakítsa, létrehozott, ezt merem mondani, létrehozott új pártokat, hiszen a Jobbik megalakulásában és az LMP megalakulásában is ott volt a Fidesz akkoron, még ellenzékből, gondoskodott arról, hogy majd, hogyha kormányra kerül, milyen pártrendszer vegye őt körül, kialakított egy mondjuk egy középről való kormányzást, és egy jobboldali és egy baloldali ellenzéket is beengedett, így merem így mondani, a választások nem szabad és nem tiszta voltára utalva, beengedett a parlamentbe, vagyis ráhatása volt a pártrendszere. Ugyanakkor a maga kétharmadával a Fidesz Az egyéb alrendszereket is elintézte, tehát a választási rendszert, vagy a kormányzati rendszert, és így tovább a közjogi berendezkedést bizony nagyon átalakította. Ugyanakkor a pártrendszert azért a végletekig nem volt képes átalakítani, mert abban azért az ellenzéki pártoknak is lett volna szerepe. Csak ellenzéki pártjaink valamiért, hát hosszú lenne elmondani, meg talán tapintatlan is lenne elmondani, hogy miért, nem ébredtek arra a felismerésre, hogy nem összefogásra, és vagy nem kisebb-nagyobb versengésre, és nem közös jelöltekre, vagy koordinált indulásra, vagy ilyen-olyan megoldásokra van szükség, amelyekkel korábban próbálkoztak, hanem egy pártra, ha úgy tetszik, egy egységes pártra, egy struktúrában és egy vezetővel, egy mondanivalóval, és nem pedig százzal, és méghozzá olyan irodatlan munkára is szükség van, amelyet Magyar Péter belefektetett ebbe a kampányba, szédületes módon, más politikusoktól ilyet az utóbbi években nem láttunk, korábban csak Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor csinált hasonló munkabírással politikai kampányokat. Most tehát, amikor ez megszületett, akkor a közönség számára ez rögtön attraktívvá vált. Megint csak oda utalunk vissza, hogy érdemes lett volna megnézni, hogy mit akar a magyar nép voltak éppen, a magyar választópolgárok közössége. Ez volt a vágya, volt, mindig is megvolt ez a politikai kereslet, csak a politikai kínálat szánalmas volt, mert ha megnézzük, bizony 2014-ben a valódi alternatíva, még akkor is, hogy ez nem mondatott ki, az tulajdonképpen egy mesterházi kormány lett volna. 2018-ban az úgynevezett koordinált indulás őrültségével jelentkezett az ellenzéki pártok összefogása, ahol a választópolgárnak kellett volna kimazsolázni az esélyes jelöltet és arra szavaznia. Ráadásul hát ott voltak éppen, ha minden úgy alakult volna, ahogy az kinézett, akkor egy Vona Gábor féle kormány voltak éppen az alternatíva. Erre mondott nemet a magyar választópolgárok közössége. 2022-ről pedig jobban nem is beszélünk, mert ott a 2021 őszén lezárult úgynevezett ellenzéki előválasztás elvében is és gyakorlatában is természetesen mindent elrontott, még az eredménytől függetlenül is. Ha az eredményt meg figyelembe veszük, akkor meg pláne, nem beszélve ugye Putyin háborújáról Ukrajnával szemben, ami a választások előtt néhány nappal tört ki, és amely még jobban átalakította az erőviszonyokat. Ez volt tehát az eddigi kínálat. Határozottan állítom, hogy politikai kereslet azonban volt egy olyan ajánlat iránt, amely csak most 2026-ban született meg igazán. Vagyis lényegében 2024. február 10-től kezdődően épült, és szinte alig elkövetett hibák sorával, szinte hibátlanul épült fel. Majdnem azt mondanám, hogy mintha az ég is valamiképpen ezt támogatta volna, mert sok esetben a véletlenekkel múlott alakulatot volna másképp is, és mégis látunk itt egy egyértelmű sikertörténetet. Ez a sikersztori e pillanatban még tovább tart, meglátjuk, hogy meddig fut, minden esetre reményekre jogosít fel.
0: Folytatjuk a beszélgetést Szentpéteri Nagy Richárd alkotmányjogásszal. A kétharmad megelőzheti, hogy komoly jogállami dilemmák vagy kérdések övezzék a jogállamiság megerősítését vagy visszaépítését, igény szerint választható?
1: Igen. Hát sajnos a kétharmad valóban nem is nagy túlzással, csak kis túlzással, szóval mindenre alkalmas. Magyarországon olyan irdatlan, furcsa közjogi helyzet van, hogy kétharmad nélkül szinte már-már semmit sem lehet tenni. Kormányozni lehet ugyan, de rendszert átalakítani semmiképpen nem. Kétharmaddal pedig tulajdonképpen szinte minden megtehető. Valójában a mindenbe beleértendő minden, hogy úgy mondjuk, tehát királyság is, de bármilyen, nem is mondok, mindenféle elképzelés megvalósítható kétharmados többséggel. Így aztán a kétharmad ugye nyilván visszaélésekre is és alapot adhat. Egyelőre hát a bizakodás van a magyar szívekben, de hát majd meglátjuk, hogy ez meddig fog kitartani. Olyan megoldások azonban, hogy egyes intézmények éléről elküldeni, leváltani bizonyos közjogi tisztségviselőket minden esetre nem lenne elegáns, és a kétharmad bizonyos trükközésekre is lehetőséget ad, és itt, hát így mondjuk így virágnyelven mondva azt mondhatjuk, hogy nagy bölcsességre, körültekintésre, politikai okosságra és ízlésességre van szükség, hogy ezt a nem könnyű kérdést az új hatalom megoldja, mert nyilvánvalóan az eddigi közjogi tisztségviselőkkel a hagyományos intézmények nem működtethetők tovább, hiszen ezen köztisztviselők, köztisztséget ellátók vagy közjogi méltóságok jelentős része bizony vállalhatatlan szerepet játszott a megelőző rendszerben, velük tehát nehéz elképzelni a folytatást. Az ő leváltások azonban olyan irdatlan trükközésekkel vagy nem elegáns megoldásokkal járna együtt, amit jobb lenne elkerülni. Talán mindannyiunk számára az lenne a legjobb, hogyha a politikai realitások figyelembe vételével a most szóba hozott szereplők átgondolnák a saját szerepüket, és meghoznák a személyükre vonatkozó, és csak általuk meghozható döntést.
0: Lesz-e új alkotmánya Magyarországnak, illetve a kérdés igazából az, hogy alapulhat-e jelen körülmények között, tekintve a parlamenti patkó összetételét, az átalakuló pártrendszert, szóval alapulhat-e kellően széles politikai és társadalmi részvételen?
1: Igen, hát mindenképpen az kell, mert ha nem lesz kellően széles társadalmi részvétel, akkor nem is érdemes csinálni. Az alkotmánynak a lényegéhez tartozó mozzanat az, hogy mindannyiunké, ha úgy tetszik, és nem félek ezt a szót kimondani, ugye, tehát mindenkié. Hogyha a többségi ügy lenne az alkotmányozás, ugye, akkor a törvényhozás is megoldhatná, sőt, tulajdonképpen magára alkotmányra se lenne szükség, hogyha többségi döntéssel dönthetnének róla a képviselők, mert a törvények is éppen így születnek, minek akkor alkotmány. Alkotmányra való, hogy magát a törvényhozást is korlátozza, akármilyen többségben van a törvényhozás. Ugye mindenek előtt arra találták ki az alkotmányt, hogy bizonyos kérdéseket kivegyen a többségi döntésekkel eldöntendő kérdések hatálya alól, és azokat betegye egy nem könnyen módosítható dokumentumba, amelyet nem könnyű módosítani, sőt kifejezetten nehéz módosítani, de azért nem lehetetlen módosítani, ha a nép teljesen másképpen akarja. Vagyis míg a törvények a többségé, de mindannyiunkra kötelező, addig az alkotmány mindannyiunké, és mindenkerült az államra kötelező. Az alkotmányt találták ki, hogy az állami intézményeket, a szerveket kötelezze, és ne a polgárokat. Ez tehát egy más zsánerű dokumentum, egy alkotmány, mint bármilyen más jogszabály idejét, a törvényeket is. Ha így áll a helyzet, akkor nyilvánvalóan magának az alkotmánynak a létrehozásában is úgy helyes, ha a nép minél nagyobb számban részt vesz egyfajta népi alkotmányozásképpen. Ez azonban nem jelenti azt, hogy most prontó tűzoltó jelleggel ne kellene hozzányúlni a jelenleg hatályos alaptörvényhez. Én tehát egyfajta kettős alkotmányozást képzelnék el. Egyrészt a jelenleg hatályos alkotmányt, ha nagyon muszáj, itt-ott módosítani lehet, hogy a kormányzás jogállami jellegét biztosítsuk végre, és ne a kormányzás bebetonozását szolgálja az alaptörvény, hanem a szabadság kibontakozását. De emellett ezzel párhuzamosan, nem az első naptól persze, de lassan azért már, el kell indulnia egy nagy alkotmányozási nekibuzdulásnak, hogy így mondjam, aminek végén akár esetleg új intézményi megoldásokkal, nem a végleges intézményekre gondolok, hanem ahogy a megalkotáshoz szükséges intézményekre, nos tehát akár radikális gondolatokkal is egy bizonyos fajta intézmények létrehozásával alapítani meg magának az alkotmányozásnak az infrastruktúráját, hogy aztán e tevékenység befejezéseképpen megszülessék egy hosszú távú koherens és biztos alkotmány, amely aztán hatályba lépvén már egy új világot, egy új politikai rendszert teremtsen, ugye, amit szeretünk alkotmányos demokráciának hívni, de attól tarthatunk, vagy talán nem is tarthatunk, esetleg örülhetünk is neki, hogy ez a folyamat akár éveket is igénybe vehet. Azt álmodom mindenképpen, hogy a következő ciklusra, tehát 2030-tól kezdve már egy új alkotmányban élhet Magyarország népe.
0: Meddig mehet el a leendő kormány, és azért használom a leendő jelzőt, mert hogy április 23-án beszélgetünk. Szóval meddig mehet el az új kormány az elszámoltatásban, vagy a vagyon visszaszerzésben? Ugye ez azért is érdekes, mert ahogy erre Mihály Péter közgazdász figyelmezte Celényi Ivánnal közösen publikált tanulmány kötetében, az érintettek mondhatják, hogy én nem loptam, hanem kaptam ezt a pénzt, és ugye hát ez egy különbség. Tehát, hogy a szerzőpáros ebből azt vonja le, hogy az

0: lépnek egymásra. Természetesen számtalan eset történt, amely egy kaptafára ment, mindenekről a lopás motiválta a résztvevőit. Sőt, a rendszer bűnei egyenesen az égig érnek, úgyhogy ennek az egész bűnözésnek a lebontása hatalmas munkával jár. Talán még a korábban említett Hatházi Ákosra is szükség lesz, hogy minden kiderüljön. De hangsúlyozom a kiderülést, mert hiszen itt egyes vizsgálatok egyéni felelősség megállapításra kell, hogy irányuljanak, és ezek adott esetben különbözhetnek egymástól. Viszont számtalan, meg nevezendő létszámú, vagy számú eljárásnak kell itt indulnia. Ugyanakkor azt figyelembe kell venni, az említett szerzőpáros is utalt erre, hogy bizonyos kompromisszumokra fel kell készülnünk lélekben, vagy néplélekileg, ha úgy tetszik, vagyis a teljes elszámoltatás nem fog sikerülni, mert nem sikerülhet. Az lehetetlen ugyanis, hogy egy egész intézményi rendszer az elszámoltatással foglalkozzék, és ez akár évtizedekig tartó apró munkával felderítsen dolgokat, miközben kormányozni is kellene, miközben a parlamentnek és a többi intézménynek is működnie kellene, tehát itt írtatlan gigászi méretű munkára van szükség. Ennek nyomán, alig ha nem, legalábbis ezt föltételezzük, lesznek perek, lesznek felelősségre vonások, a nagy vadak alig ha nem a törvény szigorával kell, hogy szembenézzenek, ugyanakkor bizonyos esetekben az ügyek el lesznek engedve, nem azért, mert az igazságosság így kívánja, ellenkezőleg, hanem azért, mert a praktikusságból ez következik, egyszerűen mindent nem lehet visszahozni, és az összes ellopott pénzt sajnos nem lehet visszaszerezni. Ennek belátására van szükség a magyar társadalom részéről, ugyanakkor hát a főbűnösök megbüntetésére igenis szükség van, nem a társadalmi igény miatt, hanem az igazságosság okán. Nem maradhatnak bizonyos esetek vagy cselekmények következmények nélkül. És hogyha a jogállam valóban megalakul és megszilárdul, akkor a jogállamnak lesz módja fellépni az elkövetett bűnökkel szemben.
1: Már érintettük, de bővebb kifejtésre is van lehetőség, hogy mi vár a Fideszre? Az látszik, vagy legalábbis tűnhet úgy, hogy készülnek a túlélésre. Sikerülhet nekik ez most már, ugye akkor ez lenne a harmadik alkalom, volt egy 2002-es, meg volt egy 94-es alkalom, vagy időpont igen, is, amikor igen, erre kényszerültek.
0: Igen, nagyon érdekes, mert a 94-es eset azután történt, hogy a Fidesz valósággal átalakult. Baloldali, vagy korábban még a baloldali szélén alternatív szervezetként megalakult pártból, ifjúsági szervezetből, pártból egyre inkább liberálissá vált, és már a 90-es évek első felében bizony-bizony már a jobb oldalra is átkacsingatott. Már a liberálisként is inkább jobb oldali liberálissá vált. Ez mondjuk az ideológiai fejlődését illeti, elég gyorsan, néhány hónap alatt lezajlott fejlődésről beszélünk, ha pár évet vett igénybe, maximum 88-tól, ugye 92-3-ig. 94-ben tehát úgy jött el a változás, hogy a Fidesz ebben nem vett igazán részt, mert a választók nem osztottak neki lapot. Ha 92-ben lettek volna a választások, akkor az akkori felmérések alapján mondhatjuk, nagy arányban győzött volna a Fidesz. 94-ben voltak a választások, és addigra már szinte összezsugorodott, épp hogy bejutott a parlamentbe. Bejutván azonban nagy munkába kezdett, és a következő választáson bekerült a kormányba, és Orbán Viktor kormányt alakítatott. Ezért mondom azt, hogy bármi történhetik a politikában. Hát most nemzetközi példákat nem mondok, de százával hozhatunk olyan példákat, hogy megvert, megalázott pártok a következő választáson hatalmas sikert érnek el, vagyis sosincs vége a történelemnek addig, amíg a végítélet napja el nem jön, amíg élünk, hála Istennek, addig bármi megtörténhetik, és mindig a legsötétebb óra után jön a fény. Akárhogy nézzük is, a 94-es választásoknak ez a tanulsága. 2002-ben pedig egy különös dolog történt, mert lebukott a Fidesz a kormányból, bukott le ellenzékbe, és a hírek szerint ezt maga Orbán Viktor is nehezen viselte, és bizonyos következtetéseket levont abból a vereségből. Időhiányában ezekre a következtetésekre most nem térek ki. Mindenesetre akkor is egy bizonyos átalakítást, ráadásul az ő vezényletével hajtott

0: végre a Fideszen belül. Ez nem okozott nagy sikert, mert a következő választást is elbukták, de 2006-ban, de utána 2010-ben, ahogy mondták, egyszer kell nyerni, de nagyon, akkor viszont hatalmasat győztek. Ennek a korszaknak, a 2010-ben bevezetett korszaknak van most vége. Most azonban valóban egy teljes történelmi korszak után vagyunk. 16 hosszú év kormányzása nyomán bukik le ellenzékbe a kormányból a Fidesz. Ebben a pillanatban, amikor most beszélgetünk, most bármi megtörténhetik, hangsúlyozom, hogy bármi. Minden lehetőség, minden opció benne van a pakliban. Az is könnyen megeshetik, hogy a Fidesz megszűnik, ezt is ki merjük mondani ma már, mert hiszen nem találja helyét, illetve a bűnök felderítése konzekvenciákkal jár a párton belül is. És az is benne van, hogy megerősödik méghozzá hamar, és újra az élre tud törni. Ez mi, hiszen lehet, hogy az írtatlan munka, amely a kormányra vár, lehet, hogy népszerűtlenséget fog okozni még akár rövid időn belül is. Ez is elképzelhető. Az is elképzelhető, hogy Orbán Viktor befejezi politikai pályafutását, az is elképzelhető, hogy a felelősségre vonással kell szembenéznie, és az is, hogy megújulván megmarad a Fidesz élén. E pillanatban úgy látszik, hogy a Fidesz minden rendű és rangú alvezérei abban látszanak érdekeltnek lenni, hogy Orbán Viktor maradjon a helyén, és Orbán Viktor kevés megnyilatkozásából, és az derül ki, hogy ambicionálja a Fidesz megújításának a levezénylését saját maga által. Most tehát a szereplők e pillanatban még, mintha egy irányba gondolkodnának, de az ellenkező irány is benne van. Vagyis természetesen nem tudjuk, ugye, hogy ezt mondjuk, nem tudjuk, mi lesz, de éppen az az érdekessége, vagy szépsége, politikatudományilag akár még szépnek is nevezhető, hogy bármi megtörténhetik, úgyhogy ülünk a hegyen, és nézzük a tigrisek harcát, figyeljük, hogy milyen következménye lesznek ennek a valóban történelmi vereségnek.
1: Ehhez kapcsolódó a kérdés, hogy képes maradhat továbbra is diktálni a napi rendet a magyar politikában, ahogy ezt tette gyakorlatilag 98-tól mostanáig, még ellenzéki időszakában is?
0: Igen, ez valóban az ő korszakuk volt, és a kérdés valóban az, hogy ez még nyomaiban megmaradhat-e, folytatható-e bizonyos tevékenység. Én azt prognosztizálnám, hogy igen, annál is inkább, mert még a már korábban említett közjogi intézmények élén olyan tisztségviselők vannak, akik egyértelműen hozzájuk húznak, és akik adott esetben érdekeltek lehetnek a Fidesz megerősítésében is, és kevésbé érdekeltek az intézmények normális és jogállami működésében. Itt tehát nagy harcok jöhetnek, és sajnos azt kell mondanunk kedves hallgatóinknak, hogy akár még nem tiszta vagy nemtelen harcok is felüthetik a fejüket. Hát adja az ég, hogy ilyenek ne legyenek, vagy ha legyenek, gyorsan legyünk túl rajtuk, és igyekezzünk arra törekedni, hogy jogállami eszközökkel épüljön itt a jogállam. Mindenesetre a népünk elvár bizonyos változásokat, a Fideszen belül is, sőt, a Fidesz tagjai is kritikusan beszélnek újabban a Fidesz vezetéséről, vagyis nagy változások, tektonikus változások, mozgások várhatók, érdemes lesz figyelni, de a dolgok szinte, ha nem is óráról órára, de napról napra is változhatnak, úgyhogy továbbra is érdekes országban, érdekes régióban élünk.
1: Ha már ezt említette, ezek a belső kritikus hangok, ezek mennyire vendők komolyan?
0: Hát megint azt mondhatjuk, hogy lesöpörni az asztalról őket nem lehet, hamarosan lesz egy Fidesz kongresszus, nem tudható, hogy ott végleges döntések születnek-e, vagy egyfajta kibeszélés történik, ha azt hagyni fogják. Nem is az következő néhány hétre gondolnám a legnagyobb változások eljövetelét, de a következő néhány hónapban igen, tehát nem sokára, mondjuk így őszre, azért el kell, hogy dőljön a Fidesz jövendő iránya, irányvonala, ha egyáltalán lesz Fidesz, mert ugye a pártok azok mégiscsak történelmi képződmények, és egy-egy korszakhoz kötődnek, ugye a 48-as párt, vagy a felirati párt, ugye, vagy akár a legelső magyar politikai párt, a konzervatív párt, ugye, hát ezek egy bizonyos korszakhoz kötődtek, és a további pártokat is, mindenképpen a hosszú ideig kormányzó szabad előpártot is ide vehetjük, vagy az egységes pártot, akármelyik pártot, minden egymásra bizonyos korszakokra jellemzőek a pártok és a pártrendszerek is. A Fidesz a legutolsó párt az egykori rendszerváltó pártok közül, hogyha a KDNP-t nem számoljuk, már pedig egyről nem számolhatjuk, bár jelzem, még az is megtörténhetik, hogy a KDNP már meglévő struktúrájában mennek át bizonyos Fidesz tagok, de ezt nem vizionálom, csak mondom, hogy még akár ez is megtörténhetik. Mindestre a pártok is történelmi korszakokhoz kötődnek, és lehet, hogy a Fidesz mi a történelmi korszaka, ugye, amikor leginkább kitombolhatta magát a nemzeti együttműködés rendszerében, megszűnt, hát lehet, hogy maga a párt is utána hal a rendszerének, de az is lehet, hogy megújul. Bármi, hangsúlyozom, hát akármilyen furcsa hangzik, bármi megtörténhetik.
1: Nem tudom, van-e rálátása, illetve hogy ez Budapesten mennyire foglalkoztatja az elemzői közösséget, de hogy vajon milyen határon túli politikát folytathat majd a leendő Tisza kabinet? Ugye van itt egy ilyen pikáns helyzet, hogy a határon túl gyakorlatilag megörökölte a Fidesz korábbi stratégiai partnereit tárgyaló partnernek, és hát velük értelemszerűen velük egyeztet. Na most ebből mi minden fakadhat, illetve hát mire számíthatnak a határon túliak?
0: Igen, itt ugyancsak nagyon okosan, nagyon körültekintően, bölcsen, politikai érzékkel kell eljárni. Eddig biztatóak a jelek, mert politikai érzékről tanúságot tettek a Tiszapárt vezetői, mindenekelőtt Magyar Péter, ütemérzékük is jó a jelek szerint, de hogy ez mindig így lesz-e, azt nem tudhatjuk természetesen, emberek lévén valamennyien tévedhetünk nyilván. Minden esetre egy magyar kormánynak, magyarországi kormánynak mindig azt kell figyelembe venni, hogy a határon túli magyarok, ha demokráciában élnek, már pedig a környező országok nagy része demokrácia, akkor megvan a lehetőségük arra, hogy saját maguk reprezentációját kiválasszák, és kellő bölcsességgel saját maguk döntsenek, és adott intézményekkel kell felvenni a kapcsolatot. A magyar kormánynak mindig jobban kell lennie a határon túli magyarság hivatalos képviselőivel, és hogy ezen képviselők mások lesznek, vagy akár a szervezetük is más lesz, ez a határon túli magyarok kompetenciája, és nem pedig a budapesti kormányé. Ugyanakkor az világos, hogy jó lenne, és ez megint ennek van is néhány jele már, jó lenne világossá tenni, hogy bizonyos lépések elfogadhatatlannak számítanak, nem a magyarországi magyarok számára, hanem a határon túli magyarok számára, és ezt adott esetben még Budapestről is lehet jelezni. Vagyis egy kritikus hang, amely az RMDSZ-szel szemben most megnyilvánult Magyar Péter részéről, az alig, hanem belefér, én megengedhetőnek érzékelem, de az, hogy strukturális, vagy pláne mondjuk pénzügyi manőverekkel beleszóljanak a határon túli magyarok reprezentációjába, képviseletébe, az szerintem túl van azon a vonalon, amit megengedhetünk, úgyhogy körültekintően is okosan kell eljárni azon az alapon, hogy egy nemzet tagjai vagyunk, és ezen a téren a testvériség kell, hogy meghatározza a gondolkodásunkat.
1: De nem mozog bizonyos értelemben Magyar Péter kényszer pályán, hisz azokkal kell tárgyalni, akik korábban nem, hogy is mondjam, nem tettek keresztbe semmilyen értelemben a Fidesznek, sőt.
0: Igen, és ezt jelzi, ő érdekes módon, talán helyeselhetően, az ilyesmiket jelezni szokta. Más tárgyalópartnerekkel is ilyen jelzéseket már lehetett érzékelni, tapasztalni. Az RMDSZ-szel szembeni kritika nyíltan is megnyilvánult. Ami a szlovákiai magyarság, vagy a felvidéki magyarság képviseletét illeti, ott is ilyesfajta kritikus hangokat várok el a magyar kormánytól. Azt azonban messzire menőnek, vagy talán rossznak is tartanám, hogyha innen mondanánk meg, hogy ott mi legyen. Inkább azt mondhatjuk, hogy a partnerségre kell törekedni, és nyilvánvalóan az politikai realitásokhoz igazodván ott is változásokra van szükség. Szlovákiában épp úgy, mint nem tudom, Horvátországban. Tehát én azt hiszem, hogy az a hang, amely most már a szabadság hangja, szabad emberek párbeszéde kezdődhetik meg, ez kihatással lesz akár még a strukturális változásokra is, és hát még azt sem zárhatjuk ki, hogy egészen más képviselete lesz a felvidéki magyarságnak, akár Pozsonyban, akár más helyeken, más intézményekben, megyei struktúrákban is, vagy a helyi közösségben is, mint korábban láttuk, de ez messzire vezet, ez nem néhány hónap, hanem néhány év alatt fog eldőlni. Mindenesetre az új hangot nyugodtan lehet érzékelni, detektálni, és ezt biztatónak is lehet tartani.
1: És a végére pedig eljöhet-e a társadalmi megbékélés? Na, látja, azt mondtam, hogy nem lesz több költői kérdés, de még egy akkor maradt a végére. Szóval, hogy be lehet-e temetni az árkokat, vagy erre most nyílt a lehetőség?
0: Hú, ez is annyira kitűnő kérdés, annál is inkább, mert ugye itt két igény van. Egyrészt van igény egy végre egy békés hangra, a normális életre, másrészt az elszámoltatásra is. Szóval azért mégse lehet, hogy igazságtalanságok nyitva legyenek, és ne legyenek ügyek lezárva, hogy tényleg elszaladhassanak egyesek milliárdokkal a zsebükben, vagy hogy pozícióban maradjanak olyanok, akik nem méltóak erre. Szóval itt most kettős dologról van szó. Megint a politika művészetére utalva azt mondhatjuk, hogyha itt körültekintően bölcsen, persze, hibákat is nyilván elkövetve, hát ez nem zárható ki, de összességében irányt tekintve egy helyes utat választva kezdődnek meg a lépések, a közeledés az alig, ha nem jó lesz, és lehet, hogy egy bizonyos turbulencia egy-két évig még beleférhet, de az biztos, hogy hosszú távon a párbeszéd, az együttműködés, a kooperáció, ez az, ami meg kell, hogy határozza a következő évtizedek politikáját, pláne, hogyha megszületnek azok az új intézmények is az majdani alkotmány alapján, amelyeknek a léte létszükség a magyar társadalom számára, akkor kimondható, hogy békésen építkezni, csak ahogy a szóban is benne van, békében lehet. Így aztán azt várhatjuk el, és a társadalmunk is tulajdonképpen ezt akarta, bizonyos igazságtétel után megbékélést, hogy tehát kisüssön végre Magyarország és az egész régió felett is a nap, és ehhez mindenek előtt békére van szükség, de a munkát sem szabad elfelejteni. Itt tehát a radikális és az igazság érdekében való fellépés és a megbékülés, a készfogás, a párbeszédre való törekvés ugyancsak kell, hogy érvényesüljön. Ezen a kettős úton kell valamiképpen elindulni, balanszírozva és bölcsen járva.
1: Szentpéteri Nagy Richárd alkotmányjogásznak köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Én köszönöm.
1: Kedves hallgatóink, ez volt heti társalgó műsorunk 74. adása. Szentpéteri Nagy Richárd alkotmányjogász, politológus volt a vendégünk. A Szabad Szóműves Páholy a jövő héten is várja önöket, ugyanekkor ugyanitt a Pátria Rádió hullámhosszain. Műsorunkat kedden a 13 órai hírek után megismételjük, de visszahallgatható lesz a patria24.stvr.sk oldalon is. Zsapka Levente hangmérnök nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a műsorvezető szerkesztőt, Rácz Vincét hallották. Legyen kellemes a délutánjuk, viszont hallásra!

0: Március 21-én elkezdődött a Szilasi család sírkertjének felújítási folyamata a losonci református temetőben. A Lilium Polgári Társulás, a Rimaszombati 4-es számú Hatvani István cserkész csapat és az 503-as számú Tompa Mihály öreg cserkész klub tagjai és civilek első lépésben kiszabadították a Szilasi sírkertet a természet és a szemét fogságából. Műsorunkban a folytatásról és az egész kezdeményezésről beszámolunk. Nyitrai Nóra vagyok, a Nógrádban a helyzet háziasszonya. Várom Önöket 13 órától itt a Pátria Rádióban.
1: A királyválasztások vagy dinasztikus váltások nem uralkodó cserét jelentettek csak, hanem részleges elitcserét. Tehát ez azt jelenti, hogy a korábbi elit tagjai vagy elveszítették a bizonyos tisztségüket, hivatalukat, vagy a vagyonuk egy részét, vagy a pozícióiból vesztettek.
2: Mit jelentett a hatalomváltás a régi időkben az arisztokrata családok számára? Vannak-e történeti párhuzamok, és hol húzódnak a legfontosabb különbségek a korábbi korszakok elitje és a mai politikai-gazdasági világ között? Ilyen és hasonló kérdésekről beszélgetünk Fundárek Anna történésszel a Nyugaton a helyzet következő adásában, szombaton 14 óra után a Pátria hullámhosszain. Jakubec László vagyok, számítok a kedves hallgatók figyelmére.
3: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: A károk felmérésével folytatják a munkát Szvidnyékben a tegnapi robbanás helyszínén. Két áldozata van az éjszakai orosz támadásnak Ukrajnában. Napos az idő, 25 fokig melegszik a levegő. Csenger Ferenc vagyok, a részletek következnek. Stabilizálódott a helyzet a tegnapi szvidnyéki robbanás helyszínén. Jelenleg a hatóságok az érintett épületek felmérését végzik és összeírják a keletkezett károkat. A robbanás a szomszédos körzeti kazánházat is megrongálta. Marcella Ivancsová polgármester tájékoztatása szerint a detonáció a K2-es kazánház melletti ipari területen történt. A távhőszolgáltatást biztosító Slushbit vállalat közlése alapján a robbanás súlyosan megrongálta a tetőszerkezetet. A födén megemelkedett, majd visszaült, ezért ideiglenes javítás után teljes rekonstrukcióra lesz szükség. A robbanás pénteken este történt, majd tűz is keletkezett. A rendőrség elsődleges információi szerint a balesetet gázkezelés közbeni hiba okozhatta. A mentők egy 40 éves égési sérüléseket szenvedett férfit szállítottak kórházba, a helyszínen 17 tűzoltó dolgozott 7 járművel. A kereszténydemokrata mozgalom szerint Szlovákia helye Európában van, és az uniós tagság stabilitást és fejlődést hozott az országnak. A párt hangsúlyozta, az Európai Unió partnersége kulcsfontosságú a gazdasági és biztonsági kihívások kezelésében. Milan Majerszky kiemelte, az uniós egyeztetések révén jelentős forrásokat sikerült biztosítani Szlovákia számára. A párt szerint ugyanakkor figyelmeztető jel, hogy az Európai Parlament az napokban az uniós források befagyasztását sürgette. A KDH úgy véli, az uniós tagság nem magától értetődő, ezért fontos annak megőrzése és erősítése. Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter és Peter Kubovics a közbeszerzési hivatal elnöke megállapodtak a közbeszerzési ellenőrzések felgyorsításáról. A tárca mintegy 40 szakembert biztosít a közbeszerzési hivatal számára a kapacitások bővítésére. Taraba szerint a jelenlegi rendszer túlzottan bürokratikus és jelentős gazdasági károkat, valamint késéseket okoz. Úgy véli, Szlovákia gyorsabb növekedést érhetne el hatékonyabb ellenőrzési modellel. A problémák kezelésére törvénymódosítást is előkészítenek a parlament számára. Iránban szombaton kivégeztek két férfit, akiket Izrael javára végzett kémkedés miatt ítéltek halálra, közölték az iráni igazságügyi hatóságok az AFP jelentése szerint. Az egyik kivégzettet az úgynevezett Moharebeh, vagyis Isten elleni ellenségeskedés bűncselekményében találták bűnösnek. A másik férfi szintén a Mossaddal működött együtt, információkat szolgáltatott vallási és tartományi vezetőkről, valamint fontos helyszínekről, köztük Natanz tartományról, ahol Irán egyik jelentős nukleáris létesítménye található. Irán a világon azon országok közé tartozik, Kína mellett, ahol a legmagasabb a végrehajtott halálos ítéletek száma. Egy férfi és egy nő meghalt, további 7 ember pedig megsérült egy orosz dróntámadásban a dél-ukrajnai Herszon városában, közölte Oleksandr Prokudyin helytartó. A támadás a hajnali órákban ért egy minibuszt. A sebesültek között 6 férfi és egy nő van, őket kórházba szállították. Herszont az orosz erők a 2022. februári invázió elején foglalták el, majd még abban az évben az ukrán ellentámadás nyomán visszavonultak a Dnyeper folyó túloldalára. A frontvonal azóta közvetlenül a város közelében húzódik, amelyet rendszeresen érnek orosz tüzérségi drón és rakétatámadások. Donald Trump levélben közölte a kongresszussal, az Egyesült Államok és Irán közötti ellenséges műveletek befejeződtek. Az elnök szerint április 7-e óta nem történt fegyveres összecsapás a két ország között. A bejelentés a törvényben előírt 60 napos határidőhöz kapcsolódik az amerikai katonai műveletek esetében. Trump ugyanakkor hangsúlyozta, Irán továbbra is jelentős fenyegetést jelent, Teherán új békejavaslatot küldött, de Washington egyelőre nem elégedett a feltételekkel.
2: Időjárás.
1: Jobbára derült az ég, szél nem várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Útkarban tartók dolgoznak az R1-esen, Ronszky Benyadik és Zólyom között. Szenc után Somorja felé javítják a fekete vízen átvezető hidat, felváltva halad a forgalom. Tolmács és Garamkálna között futóverseny zajlik, óvatosságra intenek a szervezők, vezessenek óvatosan.
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Keleten a helyzet, Köteles Szabolcsal.
0: 2. hallgatóink, ebben az órában Gál Attilával, a Prágai Liszt Intézet művészeti referensével beszélgetünk. A felvétel Prága belvárosában, a Liszt Intézet nagy termében készült. Áruljuk el, hogy te Bodrogszerdahelyen nőttél föl, és hogy gyerekkorodban többet voltál fóliasátorban, vagy a szőlőhegyen? Mert ez a két sztereotípia ragad így a bodrog közékhez.
3: Igen, nekünk fóliánk az csak saját használatra termesztettünk benne valamit a kis fóliában, a kertben, és annak sem volt egy ilyen túl hosszú élete, tehát néhány évben megcsináltuk, aztán tudatosítottuk, hogy tulajdonképpen fölösleges, de a szőlő az igen. Tehát, hogy a szőlő az egy nagyon határozott élmény gyerekkoromból, tehát tényleg kisgyerekkorunktól az öcsémmel kapálni jártunk, kapálgatni nagyanyánkkal, meg anyámmal többnyire, és hát aztán középiskolás koromig tulajdonképpen szinte mindent megtanultunk, amit a szőlő munkáról tudni kell, a meccéstől kezdve a borral való foglalkozásig. Hát ugye gyerekként az ember ezt nem feltétlenül szerette mindig, hogy mondjuk focizás meg csajozás helyett szőlőbe kell, vagy szőlőbe is kell menni, de amikor már elkerültünk Bodrogszerdahelyről, az öcsém is, meg én is, mind a ketten, főleg amikor már egyetemisták voltunk, akkor egyszer csak elkezdett nagyon hiányozni ez a közeg. És ha hazamentünk, akkor mindig imádtunk mind a ketten kimenni, főleg kimenni egy ilyen nyári hajnalon, amikor sárgarigó szó közepette tud az ember foglalatoskodni a szőlővel, ez mindig mind a kettőnknek nagyon fontos volt. A húgunk egy kicsit kimaradt ebből, tehát hogy a húgunk ő jobban meg volt kímélve a szőlő munkától, de mi mind a ketten nagyon szerettük.
0: Azt hogyan tudtad feldolgozni, hogy édesanyád tanár abban a tanító abban az iskolában, ahol te is jársz, ez néha tud negatív megkülönböztetést is szülni mondjuk a többi gyerek szemében.
3: Nekem ebből nem volt semmilyen problémám, tehát hogy ezzel nem volt különösebben gond. Ráadásul anyánk igyekezett úgy alakítani, hogy ha egy lehetőség van rá, akkor ne ő tanítson minket, a gyerekeit. Ez az én esetemben sikerült leginkább, tehát hogy engem tulajdonképpen egész általános iskolás koromban mások tanítottak magyarra is, meg szlovákra is. Azt hiszem, hogy talán egy, vagy lehet, hogy két év volt olyan, hogy ugye volt ilyen, hogy szlovák konverzáció, ilyen tantárgy, de ezek többnyire ilyen délutáni tantárgyak voltak, és azt hiszem, hogy talán egy vagy maximum két évben tanított az öcsémet, meg a húgomat, őket többször, többet, és hát ugye nyilván az embernek ezzel azért szembesülnie kell egy gyerekkorában, hogy tanító gyerek, persze, te neked azért vannak mindig jó jegyeid, mert neked anyád itt tanít, de aztán én középiskolás koromban is jó tanuló voltam, úgyhogy bebizonyosodott, hogy ez nem emiatt van.
0: Középiskola az ugye a kassai ipari, amit akkor Schönert Zoltán magyar tannyelvű középfokú ipariskolának hívtak, és te gépészeti szakon végeztél.
3: Igen, én gépész konstruktőr voltam.
0: Bekerültél a kollégiumba, amit abban az időben internátusnak hívtak sokkal inkább. Az egy kulturális sok volt neked, hogy nem mehetsz haza minden nap, nem látod a szüleidet, és ott kell lenned legalább egy hétig, de lehet, hogy néha tovább is.
3: Egyáltalán nem volt sok. Szerintem nekem az öcsém is, meg a húgom is mind a ketten Kassára jártak gimibe, ugye én voltam az egyedüli iparista, és azt hiszem, hogy mindannyian imádtuk Kassát egyrészt, meg egy kicsit ezt a távol létet az otthontól is, miközben egyébként otthon is szerettünk lenni, meg szerettünk hazamenni hétvégére, de mind a hárman kollégiumban laktunk Kassán középiskolás éveink alatt. Semmiképpen sem nevezném soknak, de a rácsodálkozás, hogy mennyiféle mondjuk magyar dialektus létezik Szlovákián belül, az egy hihetetlenül nagy flash volt. Pedig nekünk, ugye apánk, ő mátyusföldi, úgyhogy mi az unokatestvéreinktől ismertünk egy teljesen másféle tájszólást, de mégis, amikor az ember ott, tehát együtt él több osztálynyi gyerek egy kollégiumban, és akkor megy természetesen a civakodás, meg a vitatkozás azon, hogy ki mondja jól, közben kiderül, hogy mindenki jól mondja, csak máshogy nagyon nagyon sok vita, és aztán pedig nagyon sok vicces egyetértés is született abból, hogy máshogy beszéltünk, tehát hogy másféle tájszólást, nyelvjárást használtunk. Nagyon jókat lehetett évődni egymással.
0: Ebben az időben több száz fiú lakott a kassai iparinak a Jedlik utcai kollégiumában, vagy internátusában, ami szintén az ember így 14 évesen nincs erre feltétlenül felkészülve, hogy egyszer csak bekerül egy helyre, ahol több száz fiúval kell együtt léteznie. Ennek minden szép és árnyas oldalával.
3: Igen, megvoltak az árnyas oldalak is, mert ugye az idősebb diákok szerették egy kicsit, volt is rá egy ilyen kifejezés, hogy bundázni. Hát, hogy a bundázás, amikor este, vagy akár késő este, amikor már ki lehetett játszani valamennyire a nevelőknek az éberségét, akkor az idősebbek azok azért így jöttek, és hát néha nem is volt annyira kellemes ez az egrecíroztatás, viszont valahogy túlélte az ember, és tudom, hogy voltak olyanok, akiket ez sokkal jobban megviselt, mint mondjuk engem. Én ilyen szempontból talán szerencsés alkat vagyok, hogy tudtam, hogy ne hagyjam magam, tudtam azt, hogy néha mennyire kell azért belemenni egy kicsit ebbe a jó esetben játékba, de azt tudom, hogy voltak, akiket ez eléggé megviselt, és hát voltak is olyan esetek nyilván a kollégium történetében, amik kicsit így eldurvultak, és akkor hát közbe kellett lépnie az iskolának, a nevelőknek, illetve volt, akit ki is utasítottak tudtommal. De nem volt azért annyira drasztikus, és én sokkal több, határozottan sokkal több jót kaptam ebből, tehát hogy jó tapasztalatom volt ezzel, hogy együtt élni más velem egykorú, vagy nagyon hasonlókorú gyerekekkel.
0: Te pont a rendszerváltás környékén érettségiztél, és akkor ilyen hirtelen nagyon sok újdonság jelent meg az országban és az egyes oktatási intézményekben is, és többek között a kassai ipariban is különféle díjakat alapítottak, és a tehetséges diákoknak létrehozott Veres József emlékérmet te kaptad meg először. Ha jól tudom, a képed a mai napig ott lóg a kassai ipari, ami azóta már Szakka József szakközépiskola főfolyosójának főfalán. Gondolom azóta már visszamentél, milyen úgy megnézni, hogy te vagy az első abban a sorban, és utána jönnek a többiek.
3: Elég érdekes élmény volt, meg nagyon ritkán nem mondhatja azt az ember, hogy jut el oda, mert ha akarnék, akkor eljuthatnék, hanem egyszerűen talán azért, mert egy kicsit nagyon megváltozott az iskolának a jellege is, meg a szerepe is, gondolom, nem csak a magyar oktatási közegben, hanem akár még Kassán is, de nagyon érdekes volt ez, és én nem is nagyon számítottam rá, hogy én fogom megkapni, mert mindig negyedikes diák végzős kapja meg, és szavaznak a tanárok, illetve szavaznak a diákok, már arra nem emlékszem, hogy minden diák szavazott, de inkább szerintem csak így az osztályból az ilyen osztályelnökök, és hát én egyáltalán nem számítottam rá, hogy én fogom megkapni. Egyrészt azért, mert akik megkaphatták volna rajtam kívül, én úgy gondoltam, hogy ők aktívabbak, talán jobb tanulók is, bár mondjuk én végig kitüntetett voltam, tehát hogy jó tanulónak számítottam, játszottam az X-ben, akkor amellett metal zenekart is alapítottunk, meg rajzoltam, meg ilyesmi, de más, tehát hogy volt más ennyire aktív ember, sőt olyan, aki nálam sikeresebb is volt, például a Belák Attila, akivel mi együtt jöttünk Prágába a Műszaki Egyetemre, ő ugye például az X-ben, ő azért egy nagyon nagy névnek számított a Jókai Napokon, mindig azt hiszem kétszer is volt fő díjazó, tehát egy legjobb színészként. Úgyhogy én azt hittem, hogy én nálam sokkal, vannak sokkal sikeresebbek, akik talán jobban megérdemelnék, de hát aztán valahogy így alakult. Én tudom, hogy engem szerettek a tanár, mert relatíve problémamentes gyerek voltam, annak ellenére, hogy betalista, meg hát azért én nekem is volt egy-két ilyen nem teljesen szabályszerű esetem, amikor mondjuk rajta kaptak, elkaptak, tudom én, de alapvetően azt hiszem, hogy problémamentes gyerek voltam, és szerettem is az lenni, tehát hogy én szerettem a tanárokkal is jóba lenni, minden hátsó szándék nélkül, egyszerűen sokkal jobb, hogyha az ember más embereknek a lelkületét is megérti, akár gyerekként is, és akkor tud működni az adott közegben.
0: Hát én sem tudom, hogy miért te kaptad meg, de a tippem az a sokoldalúság lehet, vagy lenne, ugyanis te az iskola újságjának is egy ilyen oszlopos tagja voltál, az Acéltolnak, legalábbis rendszeresen illusztráltál benne, ha nem is írtál.
3: Nagyon, nagyon kevésszer írtam, tehát hogy inkább tényleg ez a karikatúra az volt a... Hát hogy én voltam igazából a házi karikatúrista, megjegyzem, nem szeretem azokat a karikatúráimat. Megcsináltam őket, illetve többnyire volt egy ilyen tanári lögdösés is, hogy na menj már, csináld meg, sőt ötletek is, hogy mit kellene megrajzolni, és megcsináltam őket, de annyira nagyon nem szeretem őket. Tehát, hogy aztán csináltam még életemben több karikatúrát, volt olyan, amit szerettem, de alapvetően azt hiszem, hogy nem vagyok annyira jó karikatúrista. Lehet, hogy lehettem volna, csak valahogy nem merültem bele a dologba. Szeretem nagyon a groteszk rajzokat, tehát, hogy ha rajzolok, meg festek, akkor abban biztos, hogy van egyfajta groteszkség, meg abszurditás. Már egyébként nagyon keveset foglalkozom ezzel, de hogy maga a karikatúra az azért egy elég konkrét műfaj, és hát ugye a karikatúrának is van többféle megnyilvánulása, egyrészt a vicc, másrészt a görbetükör, és hát én mindig úgy voltam vele, hogy ezt vannak olyan barátaim és ismerőseim, akik nálam ezt sokkal jobban csinálják.
0: Továbbra is Gál Attilával beszélgetünk. Erőltetett újságíró módon meg tudjuk fejteni ezen a ponton, ami egy elég fontos pont az ember 18-19 éves, hogy zenéltél metal zenekarban, rajzolgattál, jó voltál a műszaki tantárgyakban, majd esetleg beszélhetsz róla, hogy a műszaki rajzot is szeretted-e, vagy nem. A szaktantárgyakat, de elvileg jó voltál azokban is, érdekelt a irodalom is. Ez hogy alakult ki ez a személyiség? Mert a kifutás az ahhoz, ahova el fogunk jutni, hogy te ilyen kultúra szervező lettél, és végülis elsodródtál egy oldalra. Hogy ez akkor még ott minden benne volt?
3: Igen, minden benne volt, és azt hiszem, hogy amikor én középiskolába mentem, tehát tovább tanulás, akkor nekem nem nagyon volt elképzelésem arról, hogy most hova is kellene menni. De mivel én gyerekkoromtól rajzoltam, tehát hogy tényleg mindig rengeteget rajzoltam, nyilván nem műszaki rajzokat, de valahogy a szüleim úgy érezték, hogy talán nekem ott lenne inkább a helyem. Én minden tantárgyból jó voltam, tehát hogy simán mehettem volna gimibe, de valahogy úgy mégis azt érezték, hogy ez a gyerek ezt szeret rajzolni, akkor ott meg kell rajzolni. És nem is bántam meg egyébként, és tényleg jó műszaki rajzoló voltam, meg a tanáraim is szerettek, osztályfőnököm Albert Sándor, tehát azt tudom, hogy ők mindig méltányolták azt, hogy én egy jó műszaki nyersanyag vagyok. És hát a többi dolog az, hogy rajzoltam. Nálam egyébként a rajzolás az egy ilyen gyerekkori vonzalom. Tehát én mindig rajzoltam gyerekkoromban. Az, hogy nem lett belőlem festő, tehát, hogy nem lettem képzőművész igazából. Lehet egyébként, hogy pont ez a sokoldalúság, amikor sok mindenhez, ugye minden lébe kanál egy kicsit az ember, az hátráltatni is tudja az embert abban, hogy egy valamire összpontosítson. De még így visszatérve a kérdéshez, tehát, hogy szerettem a műszaki rajzot, és azt hiszem, hogy jó is voltam benne, meg a térlátásom az elég jó, de a többi tantárgyal is jóban voltam. Hát, ugye anyám ő magyar-szlovák szakos tanár, tehát az irodalom nálunk az mindig fontos is volt otthon a családban, illetve én alapiskolás koromban is jártam szavaló versenyekre, meg ilyen kiejtési verseny, meg mit tudom én micsodára, és nekem ez valahogy úgy ült, és hát igazából az, hogy az X-be is bekerültem, meg aztán már így azt hiszem, hogy az már inkább így ilyen negyedikes koromban volt, amikor Pásztó András volt egyedül csak a negyedikben a magyar tanárom, előtte Kanuc János volt, és a Pásztó ő már vitt szintén szavaló versenyre valahova, úgyhogy ez egy kicsit így mindig benne volt ez a sokszínűség. És egyébként az ipari egy borzasztó jó hely volt erre, hogy az ember ott tudjon, ott lehet sok oldalú, nem kellett műszaki embernek lenned feltétlenül csak, sportolni is lehetett. Ilyen szempontból én az iparira nagyon-nagyon szívesen emlékszem vissza.
0: Végül is Prágában is ezt a műszaki vonalt folytattad, de aztán nem lett belőled műszaki ember. Te mikor jöttél rá, hogy ez másfelé fogod kormányozni az életed útját? Szóval megérkeztél Prágába, rendszerváltás után vagyunk. Az is érdekel, hogy ez Prága is, gondolom, akkor ilyen rendkívül változó, nyűsgő hely lehetett nagyon sok impulzussal. De mi történt Gál Attila életében? Hogyan döntött el, hogy akkor merre indul tovább.
3: A Csévi útét is nagyon szerettem egyébként. Tehát egyrészt ugye ez egy nagyon jó hírű és jó műszaki egyetem, és én szerettem ezt a gépészséget, csak valahogy a rendszerváltás körül lehet, hogy értek olyan hatások, amik egy picit így elvontak más irányba, egyrészt. Másrészt mondjuk azért nem ment annyira nagyon szuperül a suli. Jól ment, tehát én megcsináltam a vizsgáimat, meg igazából nem volt semmi nagyobb problémám vele. Az első évfolyamon azon túl is jutottam, és akkor másodikban gondoltam úgy, hogy uncsi. Tehát, hogy valahogy elkezdett azt foglalkoztatni, hogy miért nem azt csinálom, amit igazán szeretnék. Tehát, hogy még suliba jártam, a műszakira, a Csévi útéra, és felvételiztem a képzőművészetire, a AVU-ra, ugye Akadémia Vitvárnyik Umnyenyi, meg a bölcsészkarra. Ugye nekem anyám magyar tanárként, engem ez így mindig szerettem az irodalmat egyszerűen, és szerettem is foglalkozni vele. És akkor a képzőművészetére nem vettek fel, a bölcsészkarra viszont igen. És akkor egyszerűen úgy döntöttem, hogy átmegyek, mert az jobban tetszik, azzal, hogy majd még próbálkozom a képzőművészetivel is. Amit aztán meg is tettem, tehát akkor már elsős bölcsész voltam, amikor a következő évben 1992-ben még felvételiztem a képzőművészetére, akkor sem vettek fel, viszont találkoztam egy-két olyan tanárral, ugye ott házi munkákat be kellett vinni, és akkor volt egy fiatal tanár, sajnos nem ismerem, nem emlékszem rá, ki lehetett az, de akik így visszaadták a házi munkákat, és mondta, hogy jövőre mindenképpen próbáljam meg, mert hogy tetszett a tanároknak minden, de ugye a képzőművészeti főiskolákra, egyetemekre akkoriban borzasztó nehéz volt bejutni. Tehát itt is azt hiszem, hogy amikor én felvételeztem, akkor ilyen 12-szeres túljelentkezés volt. Mellesleg az egyik legjobb kassai barátom, Lukács Zsolt, aki ugye végül képzőművész is lett hivatalosan, ő is felvételizett ide, sőt ő volt egyébként az, aki miatt én ide felvételiztem a képzőművészetére, ugyanis azt hiszem, hogy ő már 90-ben igen elküldte a munkáit, és én engem küldött, hogy vegyem ki. Hogy nem jutott tovább a második körbe, és hogy menjek már el a képzőművészetére, és hozzam haza neki a cuccait. És elmentem, és akkor borzasztóan megtetszett ez a közeg, és mondom, basszus, hát nekem is ezt kéne csinálnom, hát hisz ez az, amit igazán szeretek, vagy az egyik olyan dolog, amit igazán szeretek, és akkor utána felvételiztem, úgyhogy még Zsolt is, azt hiszem egyszer őt, aztán felvették Pozsonyba, és akkor ő végül aztán Pozsonyba járt, és meg akartam próbálni 93-ban is, de akkor meg ketté vált Csehszlovákia, és akkor minden egyetemi, tehát hogy az egyetemeket fizetni kellett, egyetemekért fizetni kellett, ráadásul az ilyen képzőművészetikért elég sokat, és hát nekünk erre nem volt, úgyhogy akkor végül is Prágából meg nem akartam elmenni, tehát hogy nekem Prága nagyon megfelelt, mint közeg, meg akkor már volt zenekarra, jutott neki, amiben játszottam, úgyhogy ez is itt marasztalt, és én végül is egyébként a saját bölcsészségemet is szerettem, és nagyon szerettem a magyar szakot itt az egyetemen.
0: És Rákos Péterrel is sikerült találkoznod, vagy tanított téged?
3: Rákos Péterrel rengetegszer találkoztunk, sőt elég jó baráti viszonyban is voltunk, de engem már nem tanított ő, akkor már régen nyugdíjas volt, amikor én a magyar szakra kerültem, de konzultációs órái még voltak. És én voltam néhányszor, csak úgy, egyrészt érdekelt maga a személyiség is, meg ahányszor találkoztam vele, az mindig egy annyira nagyon kedves, és nagyon közvetlen, és nagyon jó érzéssel töltött el, mert egy végtelenül empatikus, és egy nagyon elfogadó, és nagyon kíváncsi ember volt. Tehát egy vérbeli tanár, aki imádta a gyerekeket, hát ugye ezek már igazából felnőtt gyerekek voltunk, nagyon szerette a saját pedagógusságát, úgyhogy ismertem, igen. Sőt, utána később egy ideig voltunk a Prágai Tükörnek szerkesztői mind a ketten, és amikor hát a halál előtt nem sokkal ő rám testálta a szerkesztőbizottsági elnökséget, úgyhogy ez egy nagyon nagy megtiszteltetés is volt számomra.
0: Hát Rákos Péter, aki nem tudná, egy nagyon elismert tanár és hungarológus volt itt Prágában és Közép-Európában.
3: Tehát, hogy ő kassai zsidó származású tanár volt, aki megjárta Auschwitzot. egyébként. Itt a magyar szak életében a tulajdonképpen a legnagyobb személyiség volt, legalábbis mindenképpen a régi magyar szaknak, tehát főleg ez így a háború utáni időszaknak, egészen így a 90-es évek végéig kinyúlva.
0: Hallgatóink ebből a beszélgetésből is érzékelni fogják, hogy Gál Attila tényleg sokoldalú személyiség. A már említett Jutott neki zenekarról mindenképpen ejtsünk pár szót. Alapító tagja voltál ennek az együttesnek, te hogyan emlékszel rá, hogy mi volt az a pont, amikor kiderült, hogy ti egy együttes lesztek? Most majdnem azt mondtam, hogy egy komolyan vehető együttes lesztek, de azt nem ti törekedtetek arra, hogy ne legyetek komolyan vehetőek. Szóval mikor derült ki, hogy ebből lesz valami?
3: Hát én ugye a középsuliban, az ipariban alapítottunk egy zenekart, aminek volt X neve, tehát hogy nagyon sok néven működtünk, illetve hát a működés az azt jelenti, hogy két fellépésünk volt összesen, tehát harmadikos koromban alapítottuk, és hát akkor indult újra az ipariban a úgynevezett táncdalfesztivál, ahol ugye önjelölt énekesek választottak dalokat, és volt egy iskolazenekar, aki meg begyakorolta a számokat, és akkor ez volt a fesztiválnak a verseny alapja. És akkor hát a mi osztályunkból akkor harmadik B volt, került ki a zenekarnak a dobosa, basszusgitárosa, illetve gitárosa, és akkor mi meg hát ugye nagyon fújtunk rájuk, a néhányan rockerek az osztályban, hogy ez mindenféle ilyen slágerszámokat fogtok nyomni, meg akkor mi meg alapítunk egy metal zenekart. És ezt így valahogy sikerült is átvinni, hogy így mondták, hogy jó, akkor jó, itt van a cucc, és akkor zenéljetek. Persze én akkor semmit nem tudtam a gitár, én basszusgitáros vagyok, zongorázni tanultam, tehát jártam ilyen alapiskolás koromban zongorára, annyira nagyon nem szerettem, viszont muzikális gyerek voltam, úgyhogy utána ez így valahogy magától kialakult, és akkor utána, amikor Prágába kerültem, ugye ez jellemzően egy ilyen középsulis zenekar volt, ami miután leérettségiztünk, így el is múlt, viszont akkor már megvolt a basszusgitárom, erősítőm, és hát én mindig magamnak játszottam, és mindig reméltem, hogy majd valahogy sikerül olyan társakat találnom, akikkel érdemben tudom folytatni ezt a dolgot, és amikor a nálam egy évvel fiatalabb Böszörményi Péter ide került Prágába, akkor nagyon jó haverok lettünk, és hát én meg tudtam, hogy ő ugye a Petrik Szilárddal csinálták a Húsbuni nevezetű abszurd humor duót, és én egyébként a rock zenén, tehát a metal zenén kívül én nagyon sokféle zenét szerettem és hallgattam is, tehát hogy jazztől kezdve komoly zene, népzene is, és imádtam az Albert Einstein bizottságot, ugye mind a két lemezük megvolt, és akkor mondtam, hogy a Pöcevő mindig mondta, hogy Böszörményi Péter Pöce, ugye? Ő mindig mondta, hogy ő nem tud zenélni, hát énekelni se, hát nincs hallása. Aztán kiderült, hogy ez soha nem igaz abszolút értékben az, hogy az ember nem tud énekelni. Meg lehet tanulni énekelni. Azok nem tudnak énekelni szerintem alapból, akik nem csinálják. Tehát, hogy ahhoz is kell az embernek egy gyakorlat, hogy tudja, hogy mi az, hogy dallamot képezni a hangszálaival, meg a szájával, illetve a ritmusérzéket is lehet tréningezni. Tehát, hogy ezek megtanulható dolgok, hogyha az ember egyáltalán nem foglalkozik vele, sőt, hogyha rámondja az apja, anyja, meg a tanára, hogy neked botfüled van, gyerek, de soha nem fogsz tudni énekelni, ez lehet egy olyan elrettentő dolog, ami miatt nem fog megtanulni valaki énekelni, és szerintem ő ilyen volt. És aztán kiderült, hogy igenis van hozzá affinitása, az elején nagyon úgy tűnt, hogy totálisan igaza van, de mi valahogy kihoztuk belőle, és azt hiszem, hogy ő nagyon jól megtanult aztán énekelni a saját érdekes orgánumával együtt, viszont ugye ez akkor még nem voltak további társaink, úgyhogy igazából én csak így mindig pedzegettem, csináljunk zenekart, ő meg nem, és aztán a következő évben pedig a Pásztó Gábor, ugye a magyar tanáromnak a kisebbik fia, ő is Prágába jött tovább tanulni, és ő meg szaxofonon játszott, úgyhogy ez már kezd valami alakulni, és aztán találtunk hozzá további, először egy embert, tehát először dobos nélkül működtünk, és aztán ez így valahogy így kiforta magát, és az igazi váltás az ugye mi 91-ben alatt alapítottuk a zenekart, és az igazi váltás az 95-ben jött, amikor a magyarországi Bahia cégnek lett itt Prágában két boltja, és mi tudtuk, hogy ők adnak ki lemezeket, ráadásul olyan zsánerileg hozzánk elég közel álló zenekaroknak, régi zenekaroknak a lemezeit, sőt régi felvételeket is adtak ki, amik hozzánk közel álltak, és akkor egyszerűen megkérdeztük tőlük, hogy nem akarnák-e kiadni, mondták, hogy hát van valami demótok, mondjuk van kettő is, adjátok ide, borzasztóan szóltak egyébként, a Mérges Csiga és a Lábadalai borzasztóan szóltak, szerintem a jobban, a másodiknál legalábbis jobban tudtunk már játszani a hangszereken, mint amit az a felvétel tükröz, viszont azt mondták rá, hogy oké, okay, szuper, buli, és akkor, hogy kiadják, csak hogy vegyük fel. Tehát, hogy a felvételt azt mi magunk készítettük egy ilyen nagyon kis, nagyon minimalista stúdióban, de az már megjelent, és azt már a Szigeten. És igen, és ez volt a nagyon kedves dolog még, hogy mondták, hogy na oké, okay, kiadjuk az albumotokat, de akkor fel kell lépnetek a Szigeten. És hát ugye meg voltunk, hát jó, hát akkor jó. Hát akkor jó. És hát így az első fellépésük az tipikusan olyan volt a Bahia színpadon, hogy a totális jó időben a lehető legjobb helyen voltunk, rengeteg ember volt, és hát nagyon, szerintem nagyrészt viccesre sikerült a fellépésünk, de azért, tehát egy nagyon komoly sikert arattunk, és utána a következő 6 évben még mindig főműsoridőben léptünk fel a Bahia színpadon a Szigeten.
0: Prágában dolgozol a Liszt intézetben, ha esetleg valami fiatalabbnak elmondod, hogy te 6-szor felléptél főműsoridőben a Szigeten, az...
3: Hát ez egy nagyon nagy flash volt, egyébként így a 90-es évek az ilyen szempontból borzasztó jó volt. Tehát, hogy a Sziget az akkor teljesen másról szólt, mint manapság. Pontosabban nem tudom, mert manapság már nem nagyon járok, de hát utoljára még valamikor 2009-ben vagy 2010-ben voltam, és hát nem az volt már a hangulata és a feelingje az egésznek. Ugye ez a 90-es években Diák Szigetként még, aztán volt Pepsi Sziget is, aztán meg lett csak simán Sziget, de hogy rengeteg magyar egyetemista, főiskolás, középiskolás, meg dolgozók, tehát még megvolt a 80-as évek undergroundjának így a kifutása, meg sőt, hát a 90-es években ez az alternatív zenei közeg, ez azért ilyen nagyon határozottan működött Magyarországon is, meg a Szigeten is. Amellett, hogy közben voltak nagyon mainstream fellépők, de a hangulata az borzasztó jó volt ennek a közegnek. És, sőt, hát ugye a 90-es évek végére ez már egy nagyon nagy fesztivál lett. Tehát ugye közép-európai, sőt már hamarabb is, tehát ugye a 90-es évek vége felé, mondjuk második felében. Még az hozzátartozik a dologhoz, hogy nagyon kevés külföldi magyar zenekar lépett fel. Tehát, hogy mi nagyon kevés olyan felvidéki, meg erdélyi zenekarról tudtunk, akik ott szerepeltek. Mi meg valahogy így bekerültünk, de mondom, ebben szerepe volt egyrészt annak, hogy jó időben, jó helyen voltunk, jó embereket kérdeztünk, meg azoknak volt színpadjuk a Szigeten, de abban viszont biztos vagyok, hogy a zenénk az volt annyira érdekes és agyament, hogy képviselt valami olyat, ami bizonyos közegnek vonzó és közeli is volt, és azt hiszem, hogy elég egyedi volt a zene meg a szövegeink, amit csináltuk, meg a színpadi fellépésünk is.
0: Téged az zavar, hogy lehettetek volna ti a 90-es évek belgája?
3: Azt hiszem, hogy belga nem lehettünk volna, teljesen más, máshogyan voltunk viccesek, mint ahogy a belga az. Én egyébként szerettük a belgát, sőt azt hiszem, hogy a belga már az is lehet, hogy akkor már ment, amikor mi is jártunk, de mi jellemzően amatőr zenekar voltunk, és néha nehéz is volt rá beszélni a többieket, hogy egy kicsit többet foglalkozzunk vele, és én szerettem volna, hogy ebből legyen nem feltétlenül egy profi zenekar, de mindenképpen egy ilyen intenzívebben működő amatőr zenekar, az amatőrségnek minden jó értelemben vett jelentésével, de ez is igazából az egyetem vége felé szétesett. nagyjából. Én nagyon sajnáltam, hogy, hogy ebből nem lett komolyabb dolog, viszont máig megvannak a nyomai annak, hogy nagyon sokan emlékeznek rá, a korosztályon mindenképpen, de még sokkal fiatalabbakkal is találkozom, olyanokkal, akik tudják, hogy volt egyszer egy ilyen zenekar. És a másik dolog az még, hogy ugye a jutott neki, soha nem bomlottunk fel hivatalosan, utána még felléptünk egyszer Krasznahorkán, és még Pesten is voltunk az Aranyember Fesztiválnak egy ilyen retro, megpróbáltak feléleszteni a régi szervezők egy ilyen régi alternatív fesztivált, ami nem igazán sikerült, de olyan zenekarok játszottak ott, mint a Quimby, meg a Ladány Bene 27, tehát hogy jó zenekarokkal játszottunk együtt, és a zenekarból utána senki nem foglalkozott már később zenével, de én igen. Én alapítottam itt még egy Gregor Samsa nevű triót, ami sajnos ilyen egészség ügyi problémák, meg különböző személyes problémák miatt egy kicsit ilyen, tehát voltak kifejezetten passzív időszakaink, de mi is felléptünk a Szigeten kétszer, tehát a Gregor Samszával 2005-ben és 2006-ban felléptünk, úgyhogy ez egy elég jól beindult zenekar volt, és zeneileg azt kell mondjam, hogy sokkal profibb már, tehát hogy már volt elképzelésünk technikailag is a dolgokról, van két lemezünk, azok tök jól szólnak, nagyon jó kritikákat kapott az igazi hosszú lemezünk, amiről egyébként Juhász Kati írt is az Új Szóban, azt hiszem a Lassú Fény című lemezünk Pomales Svetlo, mert ugye ilyen csehül is azért próbáltunk valamennyit átvinni a köztudatát, tehát egy csehek felé. Tehát, hogy ez a zenekar is azért elég határozottan működött, sokkal jobban kihasználtuk. A Prága adta klub lehetőségeket, mint a jutott nekivel. Tehát, hogy volt olyan évünk, hogy azért egy ilyen tizenvalahány koncertünk volt, jutott nekivel. Az már nagyon extrém volt, hogyha a tizet elértük. És még én emellett elkezdtem játszani egy cseh zenekarban, a Negyelnyi Lide nevű zenekarban, amiben máig játszom. És hát nekünk van most már azt hiszem 4 lemezünk kb. Tehát, hogy ott is nagyon minimalizálódott a dolog, ugye mindenki, ezek is amatőr zenekarok, tehát olyan értelemben, hogy zenéből senki nem élt, és nem is merte feltenni rá az életét, és hát mindig olyan réteg zenét is játszottunk, annyira furcsát, hogy azzal nehéz is lenne egy ilyen piaci, zenepiaci közegben fennmaradni, meg megélni belőle.
0: Továbbra is Gál Attilával beszélgetünk. Rá kell térnünk a fő tevékenységedre az elmúlt évtizedekben. Ugye mi is most a prágai Liszt intézet nagy termében beszélgetünk. Van olyan alkalmazottja a Liszt intézetnek, a prágai Liszt intézetnek, aki nálad régebbtől van itt?
3: Igen, van egy kolléganőm, Tatjana Notinová, film és színházi referens nálunk, de ő már nyugdíjas, tehát úgy van még itt, hogy igazából most télen ment el nyugdíjba, tehát már korábban elérte a nyugdíjas korhatár, de még dolgozott itt sokat, és még most is bedolgozik, illetve vannak olyan dolgok, meg olyan kapcsolatai, amiket nem is szeretnénk elsikkadni, hagyni, de ő utána én vagyok a legrégebbi motoros. Hozzátartozik ugye az is még a dologhoz, hogy régen itt relatíve sok ember dolgozott. Tehát én amikor elkezdtem dolgozni, és ugye én is két hullámban dolgoztam, mert én még egyetemista koromban elkezdtem itt dolgozni 97-ben, és aztán elmentem 2005-ben commerce szférába, a japán Roland márkának az itteni képviseletén voltam termékszakértő és termékmenedzser, de utána visszajöttem 2008-ban, úgyhogy már jó régen itt vagyok én is, és hát ugye tehát az idő az megmegy, és hát közben az ember észreveszi, hogy már biztos, hogy nem mondhatja azt magáról, hogy fiatal, aztán akkor mondhatod, még mondhatom azt magamról, hogy középkorú vagyok. Ja, még azt akartam mondani,

0: költést, ami április 15-én lezárult, úgyhogy onnan is jön egy szép összeg, ami támogatja a sírfelújításunkat, és ugye megkeresett ennek az első számú cserkész csapatnak a parancsnoka is, Bóna Zoltán, úgyhogy ő az anyagiakon kívül még a kétkezi segítségét is felajánlotta, úgyhogy van egy ilyen összmagyar cserkész összefogás a dolog mögött, hát reméljük, hogy ez tényleg sikerrel fog járni.
1: Mikor még Balázsál beleugrottunk ebbe az egészbe, elkezdtük ezeket a munkákat, hát persze meg volt az álom, minden, csak viszont a megvalósítás mégse úgy működik mindig, hogy az ember eltervezte. Egyiken se vagyunk építészek. És akkor még belekezdtünk ebbe az egészbe, tisztítás, az ment nekünk meg minden, de utána hú, az angyalat neki, ez kemény munka lesz, hiszen az egész, ahogy ma mondtuk is, Balázs említette, hogy ki kellett szedni a régi sémemlékeket egy nagy bágerrel, megfogta, kiemelte, ez rettenetes nagy munka volt. Utána kezdtünk gondolkozni, Jézus Mária, ezt vissza is kell tenni, ezt alá kell salúzni, alá kell betonozni minden, és akkor úgy, ahogy Virsinszky Tamás is eljött nekünk segíteni, úgy szerencsénk volt, hogy egy építész is mellénk állt, ez volt Szabó Krisztián, aki már orosz őrsnek is gombaszögön is segít, és rengeteg munkába ilyesmibe részt vett, és nagyon nagy segítségünkre van, mert mégis őt teljesen máshogy néz rá az egész építészeti munkákra, mint miink. Más szemmel. És nagyon sokat köszönhetünk neki is, és remélem, hogy a jövőben is figyelemmel kíséri a munkákat.
2: Hát igen, mert mondjuk az ilyen kétkezi munkának például, hogy megtisztítani a sírokat, meg a környéküket, ahhoz nem kell különösebb szakmai felügyelet, de hát ahogy mondtátok, Lajos említette már, hogy körülbelül 7-8 síremlékről van ott szó. Tehát, hogy azért az nem egyszerű.
0: Nem volt egyszerű végképp, és közben jöttünk rá, hogy milyen nagy falba vágtuk a fejszínket. Amikor jött a bágeros, azt mondta, fiúk, ti ezt nem tudjátok, mibe fogtatok. De hát ez a szép feladat, amikor az ember közben tanul is, nagyon sok mindent megtanul. Például salúzni, vagy ilyen hasonló dolgokat. Ez jó, az ember mindig tanulhat ebből, és hát lehet, hogy a jövőben, sőt remélem, hogy a jövőben ezt még tudjuk majd máshogy kamatoztatni. Ha már annyi mindenkinek köszöntük, akkor köszönjük meg a Losonc városának is, aki ugye a temető, a református temető, mert ők is mindenben segítettek minket, vagy segítenek még mindig. A temetőnek az üzemeltetője például egy szlovák cserkész. Az ember közbe tud meg ilyen dolgokat, és már is más ugyanak a dolgokhoz, és szeretném megköszönni mindenkinek, aki eddig is segített, és majd segíteni fog még a két kezével, mert tényleg ezen tudtuk talán a legtöbbet megspórolni, hogy tehát önkéntes munkában végezzük, mert igazából, ha ezt mind fizetnünk kellett volna egy céget, akkor az nagyon-nagyon sokba kerül volna eddig is. Ha még szabad, akkor még egy cégenek megköszönném, a Costruo Losonci cégnek, akinek füleki gazdái vannak, tulajdonosai, úgyhogy ők is rögtön az ügy mellé álltak.
1: Balázs említette, hogy nagy falba vágtuk a fejszínket, mert először azon gondolkoztunk, hogy ezeket a sírokat föl lehetne emelni. Tényleg, évére ezt csinálják, és többen is mondtak minden. És akkor jött a Szabó Krisztián az építés, azt mondja, hogy hiába emeljük fel a sírokat, picit alá lehet betonozni, de a másik oldalon megint lesüllyed, megint, hiszen az agyagos föld, ami mozog, azért mindig lesüllyed. Hát látjuk, hogy igaz is, mert rengeteg sír megvan süllyed, Losoncon, nem csak a szilasiaké, hanem más sírok is ottan, úgyhogy ez mozog, ez az ágyág. Akkor aztán ő azt ajánlotta, hogy vegyük le az összes síremléket, és akkor alábetonozunk mindegyik alá, és akkor ez ma 200 évig, vagy 300 évig ezzel nem lesz baja senkinek. És azt hiszem, hogy igaza is volt, és jobb érzéssel adjuk át az egész sírkert fölújítás, hogyha jó Isten adja, és sikerül, akkor tényleg húzamosabb ideig biztosítani tudjuk a sírok meglétét.
2: Arról már volt szó, hogy milyen támogatások jöttek. Azt még nem mondtad, Balázs, hogy ti is szerveztetek, vagy szerveztek egy gyűjtést.
0: A hat magunkat említem utoljára, alszerénység nélkül. Igen, elindítottunk egy adománygyűjtést még a tavalyi évben, amit ugye reklámoz is a Szlovákiai Magyar Cserkész Szövetség. Ez egy transzparens számla, tehát megnézheti bárki, hogy mennyi folyt be az adománygyűjtésből, mire használtuk. Bár nem a legkifizetődőbb, de szerettük volna, hogyha transzparens lenne, nem, hogy valaki megvádol minket, hogy nem kellőképpen használjuk fel a pénzeket, tehát

0: ez egy hozzáférhető számla, és október 14-éig él. Eredetileg április 15-ig szerettük volna, de elég lassacskan folydogált be valamennyi támogatás, úgyhogy október 14-éig lett meghosszabbítva. Addig várjuk a kedves hallgatók, jóérzésű magyar emberek, cserkészek, nem cserkészek támogatását. Minden, tényleg a legapróbb összeg is nagyon sokat tud segíteni, hisz minden cserkész csak egy pár eurót adna. Minden magyar cserkész akkor ugye rögtön összegyűlne ez az összeg. Na, ennek ugye van egy törvényi feltétele, és az ember mindig tanul. Adománygyűjtést azt nem hirdethet ki az ember az utcasarkon, hogy én most adományokat gyűjtök. Ugye van egy törvényi háttere, be kellett ezt regisztrálni a belügyminisztériumnál, ezt is az ember közben tanulja meg, és kellett egy honlapot is szerkeszteni. Ugye említettem a polgári társulásunkat, ez az adománygyűjtés legalább arra rávitt engem, hogy megalkossak egy honlapot a Lilium Polgári Társulásnak, ahol az eddigi munkánkat is meg lehet tekinteni. Bár még nem komplett, hisz 2009 óta létezünk, úgyhogy ez egy 17 év. De folyamatosan bővül a weboldal, ezen a weboldalon meg lehet tekinteni az adománygyűjtésnek az információit, és oda raktunk fel minden olyan eddigi információt, amit régi újságokból sikerült beszereznünk, úgyhogy szerintem a legátfogóbb ilyen összképet adja a Szilasi Aladáról, illetve a Szilasi családról, amit kedves hallgatók megtalálhatnak az interneten. Nem úgy innen-onnan ugye egy pár ilyen foszlányt talál meg az ember, hanem a mi honlapunkon tényleg elég sok mindent, és ez remélhetőleg bővülni is fog a mi levéltári látogatásunk után. Úgyhogy minden nehézség szül valami jót is. Úgyhogy lett egy honlapunk, ahol biztatok mindenkit, hogy látogasson el oda. ozliliumpt.sk.
1: És hogyha az ember például a Google-ba beírja, hogy Szilasi Aladár, akkor a ti honlapotokat kidobja, mert ott rengeteg cikk megvan. Például én is beírtam, és oda tévedtem, és ott vannak ezek a régi cikkek, tehát végig lehet olvasni valóban.
2: A honlapon kívül nagyon kevés információ van, mert mi próbáltuk, mikor 110 éves évfordulója volt a rimaszombati cserkészetnek, akkor kiadtunk egy ilyen könyvecskét is hozzá, és akkor beírtuk a keresőbe, de viszont nagyon-nagyon kevés információt találtunk róla, és ezért is nagyon jó Balázsnak a hozzáállása és fáradhatatlan munkája, hogy kikereste ezeket, nem csak a internet keresőn, hanem Arkánumon, meg a levéltárakban, meg mindenütt, és akkor reméljük, hogy sikerül annyi információt összeszedni, és Szilasi Aladárról is, meg a családról is, hogy gazdagítsuk ezzel a szlovákiai magyar cserkészet általános ismerettségét is erről a híres családról és erről a híres emberről.
1: Mielőtt elindítottam volna a felvételt, hát már itt ugye azért folyt a beszélgetés, és ekkor éppen próbáltatok egyeztetni, hogy ki mikor fog ráérni, kinek mikor van egy kis ideje, tehát hogy a következő kétkezi munka már terveződik, hogy mikor tudtok oda megint elmenni, aztán folytatni, tehát hogy nyilván ugye ezt mindenki egyéb tevékenységei mellett végzi, mik a kilátások?
0: Sok függ az időjárástól, szabad ég alatt dolgozunk, aztán nagyon sok függ attól, hogy a mesterember mikor ér rá. Tehát azért Lajos említett, hogy nem vagyunk építészek, meg kőművesek, úgyhogy a mestertől is függ, hogy ő mikor ér rá, és akkor kell hirtelen összeszervezni, de van egy elgondolt menetterv, folytatjuk a munkát fáradhatatlanul. Most pontos időpontot neked nem tudok mondani, de Lajos folyamán biztos, hogy folytatódik az ott elkezdett munka.
1: És mik azok a legközelebbi feladatok, amik most várnak majd rátok? Ez is olyan még, hogy még alakul, attól függ, hogy ki mikor fog ráérni?
0: Így van. Ugye a sírkövestől is fog mikor tud eljönni, mondjuk lefesteni. Bár azokat magunk is le tudjuk festeni, sok még itt az ismeretlen összetevő, de haladunk szépen sorban.
1: Most, hogyha kialakul a legközelebbi időpont, akkor Tamás Gábor, bennetek lehet majd bízni, mentek újra? Vagy Tomi, neked ez ugye félig munkaképpen is egy jó téma.
3: Így van, de mindenképp szívesen részt veszek a fizikai munkában is, tehát nem csak a fényképezésben és a dokumentálásban, hanem az embert jó érzéssel tölti el, hogyha valamivel hozzájárul. Tehát ha beleteszi a saját kétkezi munkáját ebbe, és az idő alkalmas lesz, és éppen nem lesz más program, akkor mindenképp részt veszek benne.
4: Olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy rengeteg munkám van, de ezt cserkészi kötelességemnek érzem, hogy mindenképpen erre időt szakítani, hogy feltétlenül igen.
1: Az is hozzátartozik, hogy rengeteg jó erőben lévő fiatal cserkész van Rimaszombatban is, akiket esetleg ki lehet odahajtani egy kis terep gyakorlatra vagy munkára. Mennyire jó az, hogyha sokan vagytok? Tehát, hogy az aztán már nem a munkarovására megy inkább, vagy hogy látott ez Balázs? Mi az ideális?
0: Hát ideális, mondjuk olyan 8 ember, ha ott van. Több már nem nagyon fér oda. De voltunk kevesebben is, volt olyan alkalom, hogy kevesebben voltunk. És hát biztatni tudok mindenkit, hogy figyelje a Facebook oldalunkat. Ott biztos, hogy lesznek információk a következő munkaállatokról. Amik olyanok lehetnek, például, hogy ugye a sírkövek megtisztítása. A mohától, a rárakodott zuzmóktól, gombáktól, nem tudom, elszíneződéstől. A feliratoknak az újrafestése, a tereprendezés. Ugye a markoló az igen csúnya nyomokat hagyott, úgyhogy azt is nem mélyeket, nem arról van szó, csak hát ugye letaposta a földet, úgyhogy ahol eddig szép hajnövényzet volt, ott nincs. Úgyhogy ezt is rendezni kell a sírkert körülötti teret, úgyhogy várnak még ránk munkaállatok, a szegélyköveket rendbe kell rakni. Bátran biztatok mindenkit, figyelje a honlapunkat, illetve a Facebook oldalunkat, ahol majd meghirdetünk ilyeneket. Hát remélem, hogy jelentkezik, nem cserkész is. Várunk szívesen mindenkit.
1: A mai Nógrádban a helyzetben a Losonci Református temetőben található Szilasi család sírkertjének felújítási folyamatáról beszélgettem a rimaszombati Gál Lajos geológussal, barlangásszal, öregcserkésszel, Csúsz Balázs cserkésszel, a Lilium Polgári Társulás elnökével, Varga Gábor cserkész segédtisztel, idegenvezetővel, és Virsinszki Tamás újságíróval, a Ma Hét munkatársával.

Kedves hallgatóink, elérkeztünk a mai Nógrádban a helyzet végéhez. Ha tehetik, tartsanak velünk a továbbiakban is. Maradjanak a Pátria Rádióval. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és további kellemes hétvégét kívánok. Vasiesó Lívia hangmester nevében Nyitrai Nóra búcsúzik Önöktől. A viszonthallásra!

0: 101 kis kutya.
1: A történet mélyen önéletrajzi ihletésű. Férjével nagyon kedvelték a dalmatákat. Életük egy pontján 9 kutyájuk volt. Ráadásul az elsőt, csak úgy, mint a regény főhősét, Pongónak hívták.
0: Jókai emléktúra Erdélyben.
2: Kell figyelni, melyik túra változott hánykor és honnan indult, hogy senki ne jelenjen meg rossz időben, rossz helyszínen.
0: 40 éve hunyt el a magyar avantgárd festészet alakja, Bálint Endre.
3: A Pozsonyi Városi Galéria munkatársai szintén lecsaptak a képekre. Bécsből Budapestre tartva az alkotásokat kiállították a Pozsonyi Galériában.
0: A sztárok és a közönség kedvence DJ Dominik.
4: A rengeteg nem megvalósított koncert, a nem meghívás, a koncertek lemondása, a kritikák, a bántás. Amúgy is most itt Magyarországon egy nehéz időszakot élünk, mert itt homo homini lupus est hangulat van, ami azt jelenti, hogy ember embernek farkasat.
0: Csenger Ferenc vagyok, várom önöket vasárnap délután 13 óra 5 perctől itt a Pátria Rádióban.
5: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A károk felmérésével folytatják a munkát Szvidnyíkben a tegnapi robbanás helyszínén. Két férfit végeztek ki Iránban kémkedés miatt. Holnap is a maihoz hasonlóan napos idő lesz. Csenger Ferenc vagyok, mondom a részleteket. Stabilizálódott a helyzet a tegnapi szvidnyéki robbanás helyszínén. Jelenleg a hatóságok az érintett épületek felmérését végzik és összeírják a keletkezett károkat. A robbanás a szomszédos körzeti kazánházat is megrongálta. Marcella Ivancsová polgármester tájékoztatása szerint a detonáció a K2-es kazánház melletti ipari területen történt. A távhőszolgáltatást biztosító Slushbit vállalat közlése alapján a robbanás súlyosan megrongálta a tetőszerkezetet. A födén megemelkedett, majd visszaült, ezért ideiglenes javítás után teljes rekonstrukcióra lesz szükség. A robbanás pénteken este történt, majd tűz is keletkezett. A rendőrség elsődleges információi szerint a balesetet gázkezelés közbeni hiba okozhatta. A mentők egy 40 éves égési sérüléseket szenvedett férfit szállítottak kórházba. A helyszínen 17 tűzoltó dolgozott 7 járművel. A kereszténydemokrata mozgalom szerint Szlovákia helye Európában van, és az uniós tagság stabilitást és fejlődést hozott az országnak. A párt hangsúlyozta, az Európai Unió partnersége kulcsfontosságú a gazdasági és biztonsági kihívások kezelésében. Milan Majerszky kiemelte, az uniós egyeztetések révén jelentős forrásokat sikerült biztosítani Szlovákia számára. A párt szerint ugyanakkor figyelmeztető jel, hogy az Európai Parlament az napokban az uniós források befagyasztását sürgette. A KDH úgy véli, az uniós tagság nem magától értetődő, ezért fontos annak megőrzése és erősítése. Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter és Peter Kubovics a közbeszerzési hivatal elnöke megállapodtak a közbeszerzési ellenőrzések felgyorsításáról. A tárca mintegy 40 szakembert biztosít a közbeszerzési hivatal számára a kapacitások bővítésére. Taraba szerint a jelenlegi rendszer túlzottan bürokratikus és jelentős gazdasági károkat, valamint késéseket okoz. Úgy véli, Szlovákia gyorsabb növekedést érhetne el hatékonyabb ellenőrzési modellel. A problémák kezelésére törvénymódosítást is előkészítenek a parlament számára. Iránban szombaton kivégeztek két férfit, akiket Izrael javára végzett kémkedés miatt ítéltek halálra, közölték az iráni igazságügyi hatóságok az AFP jelentése szerint. Az egyik kivégzettet az úgynevezett Muharebeh, vagyis Isten elleni ellenségeskedés bűncselekményében találták bűnösnek. A másik férfi szintén a Mossaddal működött együtt, információkat szolgáltatott vallási és tartományi vezetőkről, valamint fontos helyszínekről, köztük Natanz tartományról, ahol Irán egyik jelentős nukleáris létesítménye található. Irán a világon azon országok közé tartozik, Kína mellett, ahol a legmagasabb a végrehajtott halálos ítéletek száma. Egy férfi és egy nő meghalt, további 7 ember pedig megsérült egy orosz dróntámadásban a dél-ukrajnai Herszon városában, közölte Oleksandr Prokudin helytartó. A támadás a hajnali órákban ért egy minibuszt. A sebesültek között 6 férfi és egy nő van, őket kórházba szállították. Herszont az orosz erők a 2022. februári invázió elején foglalták el, majd még abban az évben az ukrán ellentámadás nyomán visszavonultak a Dnyeper folyó túloldalára. A frontvonal azóta közvetlenül a város közelében húzódik, amelyet rendszeresen érnek orosz tüzérségi drón és rakétatámadások. Shahbaz Sharif pakisztán miniszterelnöke köszönetet mondott Donald Trump amerikai elnöknek, amiért az Egyesült Államok röviddel a határidő lejárta előtt határozatlan időre meghosszabbította az Iránnal kötött tűzszünetet. Az iráni média szerint Teherán nem kérte a fegyvernyugvás meghosszabbítását. Sharif közölte, hogy Iszlamabad közvetítőként továbbra is dolgozik a Washington és Teherán közötti háború lezárásán. A Fehérház közben megerősítette, hogy elhalasztották az amerikai alelnök J.D. Vance pakisztáni látogatását, amelynek célja a béketárgyalások előmozdítása lett volna. A 2 hétre szóló tűzszünet április 8-án lépett életbe, és eredetileg a napokban járt volna le, azonban a felek közötti egyeztetések továbbra is bizonytalan kimenetelűek.
0: Időjárás.
1: Marad a napos idő, 25 fokig emelkedik a hőmérséklet, éjszaka 10 és 4 fokig hűl a levegő, holnap is jobbára napos lesz az idő, a legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 26 fok között alakul.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Nyitrán a Wilson rakparton, ahol lassú haladás, vezessenek óvatosan.
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Reklám.
3: Tankoljon vagy vásároljon a Slovnaft benzinkutakon. Fizetéskor használja a Slovnaft Move-ot, és megnyerheti a 3 darab 5000 euró értékű utalvány egyikét álmai nyaralására. Ráadásul minden héten Apple termékekért is játszhat. Csak regisztráljon a Slovnaft Move appban, vagy a weboldalon, és már is játékban van. A játék 2026. május 31-ig tart. További részletek a hry.slovnaftmove.sk weboldalon, vagy a Slovnaft benzinkutakon.
2: Nyugaton a helyzet Jakubec Lászlóval.
4: Köszöntöm a rádió hallgatókat! A Nyugaton a helyzet mai adásában részben a nemrég lezajlott magyarországi választások apropóján arról lesz szó, mit jelentett a hatalomváltás a régi időkben az arisztokrata családok számára. Ha nem is közvetlen párhuzamként, hanem történeti kiindulópontként, az 1526-os mohácsi csatavesztés utáni korszakból indulunk ki. Idén van a mohácsi vész 500. évfordulója, és ez jó alkalom arra, hogy megnézzük, mi változott ekkor a magyar elit és az arisztokrata családok életében. Arról is szó lesz, milyen lehetőségeik voltak ebben a világban a főúri családoknak, mennyire lehetett elvi alapon politizálni, és mennyire kellett közben a család túlélését, rangját, birtokait és jövőjét is szem előtt tartani. Megpróbáljuk megérteni azt is, hogyan épült fel egy arisztokrata karrier a kora újkorban. Beszélgető társam Fundárek Anna történész, a Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének kutatója, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja. Vele jártuk körül azt is, lehet-e történeti távlatban kezdeni valamit olyan mai fogalmakkal, mint az oligarchia, a korrupció vagy a hatalommal való visszaélés. Mit jelentett egyáltalán a határátlépés egy olyan korban, amely egészen más jogi és politikai logika szerint működött? Az Eszterháziak és a Pálfiak történetén keresztül arról is szó lesz, hogyan válhattak egyes családok a korszak meghatározó arisztokrata familiáivá, milyen szerepet játszott ebben a Habsburg udvarhoz való kötődés és a török ellenes katonai szerepvállalás, és miért lehet félrevezető, ha mindent a későbbi Kuruc-Labanc ellentét felől próbálunk értelmezni. Munkatársam Vasies Olivia hangmérnök nevében is tartalmas kikapcsolódást kíván a szerkesztő Jakubec László. Rádiózzanak velünk!

0: Vendégem Fundárek Anna történész, akivel a nemrég lezajlott magyarországi választások apropóján is arról beszélgetünk, hogy mit jelentett a hatalomváltás a régi időkben az arisztokrata családok számára. Arra keressük, a választ lehetnek-e történeti párhuzamok, és hogy hol húzódnak a legfontosabb különbségek a korábbi korszakok elitje és a mai politikai-gazdasági világ között. Kedves Anna, köszöntöm a stúdióban, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, és nagyon szépen köszönöm a meghívást!
0: Ma, amikor választásokról, hatalomváltásról beszélünk, akkor ugye pártokra, kormányokra, gazdasági hátországokra gondolunk, de mit jelentett a hatalomváltás régen mondjuk egy arisztokrata család szempontjából? Egy uralkodóváltás, egy dinasztiaváltás, vagy nagyobb politikai fordulat teljes elitcserét hozott, vagy inkább átrendeződést?
1: Hát én azt szeretném mondani, hogy a királyválasztások vagy dinasztikus váltások nem uralkodó cserét jelentettek csak, hanem részleges elitcserét. Tehát ez azt jelenti, hogy a korábbi elit tagjai vagy elveszítették a bizonyos tisztségüket, hivatalukat, vagy a vagyonuk egy részét, vagy a pozícióiból vesztettek. És akkor ennél, hogy ezt úgy el tudjuk képzelni, mindjárt mondok is egy történelmi példát, mert nagyon kevés az olyan személyiség akkor a újkor folyamán is, akinek sikerült megőrizni a pozícióit, akár több uralkodó uralma alatt. Mert hogyha jött az új uralkodó, akkor természetesen hozta magával az embereit, és hát azok, akik ugye már nem voltak annyira, nem tartoztak a kegyencei közé, azokat pedig lecserélte. De például Szabolyai Eugén, akinek a kastélye nem messze Pozsonytól, Schlosshof helyezkedik el, ő azok közé tartozott, aki nagyon ügyesen tudta magát pozícionálni. Az ő karrierje ugye első Lipót császár uralkodása alatt kezdődik, akkor az oszmánok elleni felszabadító háborúkban ő egy nagyon sikeres, kirívóan sikeres hadvezéri karriert ért el, aztán pedig a 18. századtól kezdődően ugye látjuk, hogy ő próbál helyezkedni a bécsi udvarban is, tehát ezt a hadvezéri karriert, azt ugye politikai karrierre is változtatni, akkor ilyen pozícióharcba kezdett a József trónörökös környezetében, és sikerült is elérni a hadi tanács vezetői posztját, majd első József uralkodása alatt egy első ilyen aranykorát éri el, mint politikus, mert a miniszteriális konferencia, vagy az uralkodó legfőbb tanácsosi testületének lett a vezetője. És miután első József váratlanul 1711 áprilisában meghalt, az utóda, harmadik vagy hatodik Károly uralma alatt is Szabolyai Eugén megőrizte vezető pozícióját, viszont már nem tartozott a császár kegyeltjei közé. Viszont a császár ugye elfogadta azt, hogy Szabolyai Eugén annyira egy kiemelkedő belpolitikai, külpolitikai szerepet játszott, és ugye a Habsburg monarchia hadtörténetében már akkor egy egyedülálló szerepet foglalt el, hogy hát Károly elfogadta ugye a tekintélyét, de nem tartozott a kegyeltjei közé. Ennek ellenére Szabolyai Eugén egészen a haláláig megtartja ezt az előkelő pozícióját a bécsi udvarban. És hát ez nagyon sokszor egy ilyen helyezkedésről szólt, tehát hogy tudott alkalmazkodni éppen az adott uralkodói stílusához, illetve hogy megtartotta a pozícióját.
0: Ha most nem is közvetlen párhuzamként, hanem történeti kiinduló pontként nézzük, 1526 Mohács, ugye ezután mégiscsak egy új korszak kezdődött a magyar elit történetében, idén van 500 éve a mohácsi vésznek. Mi változott utána az arisztokrácia számára?
1: Hát nem csak az arisztokrácia szempontjából, de az egész térség szempontjából egy gyökeres átalakuláson ment keresztül a magyar királyság és a Habsburg monarchia is. Tehát a magyar királyság ugye három részre szakadt, és a Habsburg monarchiában ugye az új uralkodóház veszi át az uralmat, a Habsburgok új központ lesz, az Bécs, ez a monarchia központja, és hát miután ugye Budát elfoglalták az oszmánok, akkor Pozsony lett az új főváros és koronázóváros, tehát a magyar királyság új fővárosa és koronázóvárosa, és egy új elit emelkedik fel, amit mi a szakirodalomban egyébként homo novus arisztokráciának nevezünk, tehát ezt úgy fordítanám, hogy a frissen felemelkedő főnemesi réteg, és 1526 után ugyanis a középkori Magyarország vagy Magyar Királyság régi családainak egy része kihalt, vagy háttérbe szorul. Viszont az az új arisztokrata réteg, amelyik felemelkedik, annak az a különlegessége, hogy már akkor kezd rokoni kapcsolatokat kiépíteni a régi arisztokrácia tagjaival, tehát amikor még köznemesek például a delsviekkel, az erdődiekkel, a batthyányiakkal, és hát annak köszönhetően, hogy ugye az oszmánok ellen folytatott háborúkban hadvezérek, vagy hát katonai karriert érnek el, vagy a bécsi udvar, tehát a Habsburgok bécsi udvarának szolgálatába állnak, tehát érik el a családjuk felemelkedését az ország bárói közé, tehát mágnásai közé, és ezek a családok például a Pálfiak, az Eszterháziak, a Csákiak, az Icsiek. De mondom, hangsúlyozom, hogy azért ők se a semmiből emelkednek fel, hanem azért építenek ugye erre, ezekre a régi struktúrákra, és az újakba beépülve érik el a felemelkedésüket, és még nagyon szeretném megmondani, hogy a Savoyai Eugén és a többi, tehát arisztokrata vagy egyáltalán politikai elit tagjainak egy nagyon fontos tulajdonsága a rugalmasság. Tehát az, hogy tudnak alkalmazkodni az új helyzethez, és kihasználják, tehát kiaknázzák az azokból eredő előnyöket maguk számára.
0: Alkalmazkodásról
1: alkalmazkodás.
0: Beszél, de mit kellett másképp tudnia, vagy másképp csinálnia, vagy akár másképp mutatnia magából egy magyarországi főúri családnak ahhoz, hogy érvényesülni tudjon az új Habsburg közegben?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, ugyanis a bécsi udvar az egy teljesen más közeg volt. Először is többnyelvű, tehát aki karriert akart elérni a Habsburgok szolgálatában, nem volt elég a magyar tudás. Nagyon előnyös volt a német vagy más nyelvek ismerete. Azon kívül pedig nagyon fontos volt az is, hogy az új szokások, tehát az udvari szokások, az udvari viselkedésformához való alkalmazkodás, és természetesen az új mentalitás. Tehát érdekes, hogyha megnézzük ezeket a felemelkedett családokat, ők a Pozsony vármegye területéről származnak, és Pozsony vármegye mindig a történetét tekintve egy többnyelvű, több kultúrájú terület volt, és nyilvánvalóan ezeknek a családoknak a tagjai már eleve ebből a régióból hoztak nyilván valahol a német tudást, de hogy ez a többnyelvű, több kultúrájú, más mentalitású közeghez való alkalmazkodás, megint itt vagyunk az alkalmazkodásnál, a rugalmasságnál, tehát ezt a képességet is hozták, és persze az is nagyon nagy előny volt, hogy Pozsony vármegye területéről származtak, tehát ez a régió közel volt Bécshez. Tehát ez igazából ugye a peremvidék egyrészt, de másrészt pedig ez a geográfiai földrajzi közelség nagyon-nagyon előnyös számukra, hiszen ha belegondolunk, ma, ha el akarunk menni Pozsonyból Bécsbe, ugye felülünk a vonatra, és ott vagyunk egy óra alatt. De azért ez a korban nem így volt. Tehát a Pozsony-Bécs távolság az körülbelül két-három napot vett igénybe, de az akkor is, tehát hogyha már távolabbról akart valaki elindulni a Habsburg monarchia központjából, sokkal nagyobb terheket kellett magára rónia, tehát ugye ez a földrajzi közelség nagyon-nagyon fontos volt számukra.
0: Mekkora mozgásterük volt ebben az új helyzetben a főúri családoknak, tehát mennyire volt lehetőségük elvi alapon politizálni, és mennyire kellett közben a család túlélését is, úgymond, szem előtt tartaniuk?
1: Hát persze, hogy alkalmazkodniuk kellett például abban is, hogy katolikus, a bécsi udvar az egy katolikus udvar, tehát eleve már a protestáns főnemesi családoknak, amelyik azért mondjuk a Mohácsot követő időszakban azért többségben voltak. Ezek a katolikus családok, mert például a Pálfiak azok voltak, azok sokkal nagyobb előnnyel indultak. És hát elvekben azért nem is az elvről van szó, hanem eleve, hogy hűséget, tehát lojálisak voltak a Habsburg dinasztia iránt, és ezt az elvet ők ugye elfogadták. Mert hogyha viszont belegondolunk, a 16.-17. század ugye az az rendi ellenállás, és a rendi felkeléseknek a korszaka is, ezeknek ugye az Erdély, hogy az erdélyi fejedelemség a fő kiinduló központja, akik ugye a vallásszabadság zászlaja alatt próbáltak ugye nem csak a vallásszabadságért harcolni, hanem voltak éppen hatalom és területszerzési igényel is léptek fel a Habsburgok ellen. Ugye a rendi jogok biztosításáért ugye a magyar rendek egy része ugye felsorakozott az erdélyi fejedelemség mögött, de itt inkább aztán, ha megnézzük a fő békekötéseket, például a bécsi békét, vagy a linci békét, mi azt látjuk, hogy ilyen kompromisszumos megoldások születnek. A bécsi udvar, az erdélyi fejedelemség, és ugye a magyar rendek között. Egyrészt ugye a vallásszabadság biztosítása, ami azért a Habsburg udvarnak azért annyira nem tetszett, de bele kellett menniük. Az erdélyi fejedelemség ugye bizonyos területeket meg tudott szerezni, és hát a magyar rendek pedig elérték ugye a rendi jogaiknak a biztosítását a Habsburg udvartól. És hát akkor ez a kompromisszumos alkupolitika megy egészen 1711-ig a Rákóczi szabadságharc, vagy kuruc felkelés végéig.

0: Vendégem továbbra is Fundárek Anna történész, akivel arról beszélgetünk, hogy mit jelentett a hatalomváltás a régi időkben az arisztokrata családok számára. Beszélgessünk egy keveset arról is, hogy hogyan állt össze egy arisztokrata karrier a korai újkorban. Tehát, ha egy főúri család, vagy egy ambíciózus főúr sikeres akart lenni ebben a világban, akkor mi kellett ehhez? Katonai tehetség, udvari kapcsolatok, jó házasságok, vagy mindez együtt. Esetleg tudnál mondani valóban konkrét példát is egy-egy ilyen felemelkedés történetre?
1: Hát akkor megint egy konkrét példát mutassuk ezt be, és ez Pálffy Miklós, a győri hős, akinek talán az egyik legfigyelemre méltóbb karrierje volt a kora újkor folyamán. A Pálffy család a Pozsony vármegyei nemesség, köznemesség soraiból emelkedik az ország mágnásai közé, és ez egy nagyon ügyes, egyrészt egy ilyen családi és stratégiai politika, mert ők ugye már a Mohácsot követő időszakban ugye beházasodnak a régi, tehát a középkori Magyarország családai közé, a Dersviek, Erdődiekkel vannak rokoni kapcsolataik, de Pálffy Miklós az pedig már ifjú korától kezdve apródként a Habsburg udvarba szolgált, és ott volt lehetősége, tehát fiatal korában informális kapcsolatokat kiépíteni, például a fiatal Habsburg főhercegekkel, a későbbi Rudolf császárral, vagy Ernő főherceggel, és hát az bécsi udvari arisztokrácia tagjaival. És ezek aztán az ő hadvezéri és a politikusi karrierje szempontjából később kulcsfontosságúvá váltak. Egyedülálló a koraújkor folyamán az ő házassága Fugger Máriával, aki az augsburgi bankárcsaládból származott. A Fuggerek ebben az időszakban már a birodalmi arisztokrácia sorai között érvényesülnek, tehát miután Pálffy Miklós elveszi Fugger Máriát, ez nem csak egy vagyoni gyarapodást hoz számára, mivel megszerzi Vöröskövárát és uradalmát, hanem újra nagyon fontos kapcsolatokat épít ki a családja számára, amivel megint csak a bécsi udvar felé is halad, ott is megszilárdítja a pozícióját. Nagyon ügyes, mert ezt aztán ő nem csak vagyoni gyarapodással, hanem politikai pozíciójának megszilárdításával is kamatoztatni tudja, és ami nagyon fontos, elnyéri azokat a főkapitányi tisztségeket, amit egyébként magyar arisztokraták a kora újkor folyamán nem tudnak elnyerni, a Habsburgok nem bíztak meg bennük. Ezt egyszerűen ki kell mondani, rossz tapasztalatuk van. A Mohács után következő időszakban ugye a Szapolyai János oldalára állnak főnemesek, ugye tudjuk, hogy szapolyai szövetséget kötött az oszmánokkal, és ebből kiindulva a Habsburgok nem nagyon szívesen láttak magyar főkapitányt a végvárak élén, viszont Pálffy Miklós, ő Komárom, Esztergom, érsekújvár főkapitánya lesz, mivel elnyerte a Habsburgok különleges bizalmát. A hűség, a lojalitás nagyon fontos tényező, és még egyszer hangsúlyozom, a Pálffyak a katolikus családok közé tartoznak. Ekkor még kisebbségben, viszont Pázmány Péter és az Eszterházy Miklós nádor vezetere katolizációs vagy katolikus reform folyamán ugye nagyon sok család aztán a 17. század első évtizedeiben főnemesi család áttér a katolikus hitre. De a Pálffyak számára ez már akkor egy ilyen nagyon fontos hídépítő kulcsmomentum.
0: Hogyha már hatalomról, vagyonról, kapcsolati hálókról beszélgetünk, ugye ma gyakran használjuk az oligarcha szót a politikához közel álló gazdasági szereplőkre. Lehet ezzel a fogalommal kezdeni valamit történeti távlatban is, vagy jobb óvatosan bánnunk ezzel?
1: Szerintem bánjunk vele óvatosan, és nézzük meg úgy nagy vonalakban, hogy egyes történelmi kontextusokban és korszakokban mit jelent ez a kifejezés, és egyáltalán használhatjuk-e. Az oligarka szó eredetileg azt jelenti, hogy a kevesek uralma. És a 21. században ugye posztszovjet államok üzletembereivel kapcsolatban használjuk, akik a Szovjetunió volt állami vagyonából sokszor nagyon, úgy mondanám, hogy nem transzparens módon gazdagodtak meg, tehát tettek szert óriási vagyonokra. Azt, hogy ezt az oligarcha kifejezést mi a magyarországi viszonylatokban is használjuk, az megint a 13.-14. század fordulójára vezethető vissza, amikor bizonyos nagybirtokos nemesek csoportja fellépett a királyi hatalommal szemben. Ez most nagyon fontos, hogy királyi hatalommal szemben, ugye ennek a 13.-14. század fordulójának emblematikus figurája Csák Máté, akinek azt hiszem, hogy a nevét ma is említettük, sokat manapság emlegetjük Csák Mátét, és párhuzammal hozzuk őket a 2010 utáni magyar politikai és gazdasági élettel, ugyanis az oligarcha kifejezést gyakran a NER-hez kötjük, nemzeti együttműködés rendszeréhez kötődő gazdasági elitre használjuk. De vigyázat, a középkortól eltérően ugye ennek az elitnek a tagjai nem a hatalommal szemben, hanem pont annak kiszolgálásával az ott kiépített kapcsolataiknak köszönhetően tettek szert megint csak hatalmas vagyonokra.
0: Szokták mondani urambátyám politikának is ezt, ugye?
1: Igen, igen, igen, igen. Tehát, hogy a mintázatok hasonlóak, ugye ez a vagyoni koncentráció, de nem nevezhetjük előzménynek, és mindig nagyon óvatos lennék abban, hogy a történelmi kontextust mindig nagyon gondosan vizsgálva, és ne általánosítva használjuk ezt a kifejezést.
0: Hogyha beszélünk hatalommal való visszaélésről, vagy korrupcióról, hogy mennyire használhatók ezek a mai fogalmak a kora újkor világára, tehát hol húzódtak akkora határok, és mi számított határátlépésnek?
1: Ez is egy nagyon-nagyon jó kérdés. Meg kell különböztetni azt, hogy mi ma a hatalommal való visszaélés, mivel a 21. században a hatalom jogilag körülhatárolt, és nagyon fontos, hogy a kora újkorban, vagy a középkor folyamán is a közérdek nem különült el a magánérdektől. Viszont most a 21. században nagyon meg kell különböztetnünk, hogy hol válik el, tehát hol az a jogilag meghatározható határvonal, ahol a közérdek és a magánérdek. Muszáj, hogy elválasszuk egymástól, és ezt nagyon meg kéne mindig vizsgálni. Viszont a kora újkorban ez teljesen máshogy működött, mivel akkor például a politika, vagy a politikai tevékenység egyik fő célja az volt, hogy a magyar főnemesek például, ha most őket veszük, a családjukért álltak ki, a családi érdekekért. Tehát a család azért tette konkrét lépéseket, hogy a családjuk felemelkedését szolgálják, mint például ezt megtette Pálffy Miklós is. Tehát a 21. században ezt nagyon meg kéne különböztetni, és azon kívül pedig éles határvonalat kéne húzni a közvagyon és a magánvagyon meghatározása között is. A kora újkorban pedig azt is meg kell mondani, hogy a pozíciókhoz jogos privilégiumok tartoztak. Tehát ott se egy ilyen szürke zónában éltek el karriereket a politikai elit tagjai, csak a kritériumok, mint mondom, azok mások a 21. században, és mások tehát a 16., 17., 18. században. Ha az akkori politikai gyakorlatot elemezzük, mi történészek, akkor sokszor tekintetbe kell venni, hogy az, amit ma a 21. században visszaélésnek neveznénk, az akkor legitim gyakorlat volt. Tehát akkor meg kell viszont akkor is nézni a jogszabályokat, hogy mihez képes volt ez egy legitim gyakorlat.
0: Már a beszélgetésünk elején szóba kerültek a magyar választások. Ugye a kampányban gyakran előkerült 60 puszta neve, amely a mai közbeszédben sokszor a fényűzés jelképeként jelent meg, de milyen szerepet töltött be egy főúri birtok vagy uradalom a kora újkorban?
1: Hát 60 pusztán ma is azért tisztázni kell, ugye sokszor felmerül, hogy ez a 19. században egy mintabirtok volt. József Nádor birtoka volt, az alcsúti uradalomhoz tartozott, és József Nádor pedig a Habsburg-lotaringiai családból származott. Ő volt második Lipó császár fia. Ezt ma igazából nem is hangoztatjuk, pedig ez egy nagyon, nagyon fontos adat. 1945 után ugye ez a birtok lepusztult, tehát igazából használaton kívül van, és ugye a 21. században pedig felújítják. Tehát ez most ennyit a tényekhez, de megint nagyon-nagyon fontos elkülöníteni a mintázatot és a történelmi kontextust, mert ha most például összevetjük a koraújkori uradalmakat és a 60 puszta mai állapotát, tehát ott is látjuk az erőforrások koncentrációját, a reprezentációt és a hatalom térbeli megjelenítését. Ez a mintázat, de A különbségek azok alapvetőek. Mert ha úgy veszük a kora újkori rezidenciák, hozzájuk tartozó parkok, kertek, azok nem csak gazdasági központok voltak, hanem sokszor ugye politikai szerepet is betöltöttek, mert éppen egy egyházi vagy egy világi főméltóságnak voltak a rezidenciái. Sokszor kulturális és tudásközpontként működtek. Például a falai között voltak hatalmas könyvtárak, műgyűjtemények, a korajukori arisztokraták sokszor nagyon fontos mecénások voltak. Gondoljunk itt Pálffy Miklós nádorra, aki Bél Mátyásnak volt a mecénása, és nagyon bőkezűen támogatta az ő tevékenységét, vagy most maradjunk Pozsonyban, Eszterházy Imre érsek, és az ő csodálatos együttműködése Rafael Donner bécsi szobrásszal. Tehát, hogy itt azért egészen más szintű ez a kulturális művészettörténészi és történelmi örökség, amit ránk hagytak a koraújkori arisztokraták. Hát 60 pusztához visszatérve, ugye még nem tudjuk a tényeket, hogy ott mi történt. Ugye beleívottak itt most a köztudatba ezek az ebrás videók és képek, miközben megjegyezném, ha visszatérünk Szavolyai Eugénhez, hogy neki is volt Belvederben egy gyönyörű menazsériája különböző állatokkal, de Szavolyai Eugén nagyon komolyan foglalkozott zoológiával, tehát az ő hatalmas fennmaradt könyvtárában rengeteg tudományos munka, a fajok tanulmányozását folytatták Belvederbe. Mi történt az ebrákkal 60 pusztán, azt egyelőre nem tudjuk, és azt is még azt megjegyezném, hogy önmagában, hogy ezt a birtokot felújították, az nem elítélendő, de az, hogy mennyire állja majd ki ez a birtokfelújítás, ezt nevezzük így, vagy ezek az investíciók, tehát, hogy ezt át tudják-e a tulajdonosok egy tartós, társadalmi, történelmi, kulturális értékké változtatni, hát ez majd még az idők eldöntik. Összefoglalóan a koraújkori rezidenciák kiállták az idők próbáját, mi lesz 60 pusztával, azt még meglátjuk. Ebben a mai formájában.

0: Vendégem továbbra is Fundárek Anna történész. Váltsunk is témát, én Galánta mellől származom, és így gimnazista éveimet is ebben a városban töltöttem, és mind nagy csodálattal néztem a két eszterházi kastélyt, amelyek teljesen kilógtak az őket körülvevő kommunista betontengerből. Talán ezért is érdekel személyesen az eszterháziak története, hogy hogyan indult az ő felemelkedésük, és miért fontos ebben Galánta, illetve tágabban a mai Szlovákia területe, és ha már a térség nagy arisztokrata családjairól beszélünk, akkor milyen párhuzamokat lát a Pálfiak történetével?
1: Rengeteg a párhuzam, ugyanis mind a két család ugye a Pozsony vármegyéből indul. Itt már elmagyaráztam, hogy mennyire fontos volt ennek a Pozsony

0: és ugyanúgy Írisházi István Nádor, aki meg Fálffy Miklós sógora, tehát itt most egy genealógiai táblázatot kéne felrajzolni, tehát mindenki rokonságban áll. Igazából ugye a következő generációban Esterházy Miklós alatt indul el ez a nagyszerű karrier, és Esterházy Miklós egyébként még gyorsabb és látványosabb karriert ér el valahol, mint Fálffy Miklós, ugyanis ő is katonai pályán indul el, de ő köt két nagyon fontos házasságot. Ők egyébként az Esterházyak, azok nem is, eleinte nem is a bécsi udvari arisztokráciát célozzák meg, hanem pont a magyar arisztokráciát, tehát ott vetik meg a lábukat. Esterházy Miklós első felesége Dersfi Zsófia, és így kapja meg a felesége révén Esterházy Miklós a Dersfi Mágócsi vagyont. És egészen Munkácsig, Regécig, az osztrák Lakenbachon keresztül zólyomig terjed ez a vagyoni együttes, tehát ő eléggé szélesen építkezik, majd miután a Munkácsot és a Regécet elveszítik az Esterházyak, megkapják ugye kárpotlásul a számukra most már egészen máig kulcsfontosságú vagyonokat Fraknóban, tehát Falkensteinban, a mai Burgenland területén, és ugye Kismartonban. De Esterházy Miklós, aki egy nagyon-nagyon sikeres házasságkötő volt, ezt meg kell róla mondani, a első felesége halála után elveszi Nyári Krisztinát, és így meg hozzájut igazából a Turzó vagyonhoz. És egészen fel Nagybicség és a Rihnyamáig terjed aztán az ő vagyoni felkapaszkodása, és megnyeri a Sopron megyei főispánságot, ami aztán az Esterházyak számára nagyon fontos lesz, és én azt szeretném viszont mondani, hogy mi ne lássuk ezt a mai határt valahol Wabstálnál. Ugyanis az, hogy a magyar arisztokraták, most konkrétan a Pálffyak és az Esterházyak átkapaszkodnak ugye a mai Alsó-Ausztria és nagyon hangsúlyozom mai Burgenland területére, ez egy nagyon-nagyon ügyes stratégia, ugyanis így még jobban be tudnak épülni a birodalmi arisztokrácia, tehát a monarchia, a bécsi udvari arisztokrácia soraiba. És a másik dolog pedig, hogy viszont közel maradnak ugye a magyar királyság területéhez, és ugyanis ez egy több identitás, a politikai identitását tekintve, ez egy több rétegű arisztokrácia. Bécsi udvar, Habsburgok, de a magyar királyságban igyekeznek megszerezni ugye a legfelsőbb egyházi méltóságokat, a világi méltóságokat, tehát a nádori széket, a magyar kamara elnökséget, ugye a Pálffyak, a Horváth Szlomon bántott megint a Pálffyak. Tehát, hogy ez egy ilyen kétirányú stratégia, amit ők folytatnak, és nagyon sikeres. A másik pedig, hogy nem szabad viszont állandóan felhívom rá a figyelmet, mennyire fontos a kulturális szerepe, a művészetpártoló szerepe ennek az arisztokráciának. Az Esterházyak tekintetében pedig tényleg számos példát, és pont a mai Szlovákia területéhez kapcsolódóan számos példát fel tudunk sorozni. Nekem az egyik kedvencem Zselíz, ami ugye majd ilyen kicsit ilyen, már annyira nincs fókuszba, de a 19. század folyamán egy nagyon fontos kulturális központ volt. Itt működött Franz Schubert, a gróf kisasszonyok zenetanára volt, az Esterházy gróf kisasszonyok, és hát itt született Eduard Szacher, a nagyon híres bécsi Szacher luxus szálloda első tulajdonosa. Tehát, hogy annyi mindenféle kulturális vonatkozás van, ami visszaeredeztethető a Pozsony vármegye területénről elinduló és hatalmas, tehát európai hírnevet is szerzett arisztokratáink szempontjából.
1: Úgyhogy a mecenatúra kérdése is szóba került. Az érdekelne, hogy mennyire, vagy mennyiben volt ez, hogy mondjam, csak egyfajta önzetlen kultúrateremtés, és mennyiben önreprezentáció, vagy a kettő az így együtt működött?
0: Szerintem nagyon is együtt működött, tehát azért az, hogy egy-egy művészt, vagy egy tudóst felkaroltak, ez mindig egy ilyen, mutatta, hogy én annyira művelt arisztokrata vagyok, hogy megengedhetem magamnak, hogy ezt a konkrét szemét pártolhassam és támogathassam. Ez megint egyébként nagyon individuális volt, hogy a konkrét arisztokrata, hogy is mondjam, hogy igazából fel is tudta elmérni a támogatott és patronált művésznek, vagy a tudósnak az igazi adottságait, és ezt ugye Esterházy Péter nagyon szépen megírja a Harmonia Celestisben József Haydn esetében, ugye, aki Az Eszterháziak udvari zenésze volt Kapellmeister németül, ugye generációkon keresztül, de az is kiderült, hogy a harmóniát

0: lesz tisztben, hogy azért nem mindenki fogta fel teljesen, hogy Haydn-nak mekkora tehetsége van. Ugye ő aztán el is megy, megsértődik, és elmegy Londonba, és ott válik igazából világhírű zenészé. De ami nagyon érdekes, hogy például Eszterházy II. Miklós herceg, aki Jammányi Fikó néven vált ismerté, ő például nagyon híres volt a műgyűjteményeiről, de kevésbé volt fogékony a zene iránt. Tehát ő inkább Haydn-nak például az egyházi ihletésű zeneműveit kedvelte, a többi igazából annyira nem érdekelte. Viszont az ő felesége, Mária Hermene Gilde von Liechtenstein volt az, aki nagyon szerette a zenét, nagyon pártolta Haydn-t, és hát ő volt, akinek az ő tiszteletére írt több kompozíciót Haydn, mert igazából vele volt azon a zenei szinten, vagy zenei ízlési szinten, hogy ki tudta mellette bontakoztatni a tehetségét. Tehát nem biztos, hogy a többi herceg annyira, tehát udvari zenésznek tartották, nyilvánvalóan a reprezentációs szempontból fontos volt nekik, hogy Haydn a szolgálatukba állt, de Mária Hermene Gilde von Liechtenstein igazán értette Haydn zenéjét, és élvezte is. Ezen próbáltam úgy bemutatni, hogy nem mindig volt ez egy szinten, tehát a reprezentációs, hogy éltették-e, azt azért lehet nagyon finoman árnyalni.
1: Izgalmas lenne beszélgetni arról is, hogy milyen volt a nők szerepe a korai újkorban, de abban maradtunk, hogy ez majd egyszer egy külön beszélgetés témája lehet. Visszatérve az Eszterházyakhoz és a Pálfiakhoz, nekem laikusként az egyik legérdekesebb kettősség velük kapcsolatban, hogy egyrészt nagy törökverő főurak hírében álltak, miközben erősen kötődtek a Habsburg udvarhoz is. Hogyan érdemes őket látnunk a saját korukban? Kérdem ezt azért is, mert a későbbi emlékezet ugye gyakran kuruc-labanc logikában gondolkodik róluk is. Mennyire torzítja ez a kép a valóságot?
0: Hát először is az kell, hogy az uralkodóhoz való hűség az ugye egy alapfeltétel volt, tehát a lojalitás a főnemeseknek muszáj volt, tehát ez egy alapfeltétel volt, és ez a kuruc-labanc dichotómia, ez egy olyan dolog, ami most már azért sokat vitatjuk magyar történészekkel, és ez igazából a korszakban máshogy jelenült meg, mert én Pálffy János nádor, ugye, aki a szatmári békekötés létrehozója volt, és aláírója a bécsi udvar oldaláról, a leveleiben azt olvasom, hogy ő igaz magyarnak tartja magát. Ugyanis ő magyar arisztokrata volt, a magyar királyságot képviselte, és az ő szempontjából a kurucok, Rákóczi Ferenc erdélyfejedelem oldalán álló főnemesek, azok rebelisek voltak, akik felkeltek a király ellen. De ez is, aki magyar királyság királya volt, tehát ő, az ő fején volt Szent István koronáját, az ő szempontjukból tehát egy másik alternatívát jelenítettek meg. Míg számára Pálffy János nem volt áruló, ő a királyát szolgálta, miatta ment háborúba, és küzdött a rebelisek ellen, mert az ő felfogásában igenis a Habsburg dinasztiához ők a magyar királyok hűnek kell maradni. Egyébként ez felségárulás. És a Rákóczyak hát el is kobozták a vagyonukat pont ezen az alapon. Tehát ez a dichotómia akkor a 18. században így nem létezik. Ez a 19. század történet tudományának aztán az 1848-as forradalom és az azt követő időszak után következő történelmi felfogásnak a kreálmánya, akkor keletkezett ez a mély dichotómia, de igazából akkor a korszakban máshogy gondolkoztak lojalitásról, máshogy gondolkoztak hűségről a politikai élit tagjai. Tehát Pálffy János ugyanúgy egyébként ő nem volt áruló, mint ahogy ugye Károlyi Sándor sem volt az, hanem ők igazából az adott politikai helyzetben, tehát megint csak előjön a rugalmasság. De egyébként, hogyha érdekes, hogyha a levelezéseket megnézzük, ahogy az Eszterházy családon belül pedig ott van Eszterházy Antal, ugye akkor a híres kuruc generális, hát ő több ugye előnyt, vagy több karrier lehetőséget látott Rákóczi Ferenc erdélyfejedelemnek a hadseregében, mint például a császári hadseregben. Tehát nem egy ideológiai határvonal mentén gondolkoztak, hanem hát ez is egy karrier elérési lehetőség volt, hogy én akkor a bécsi udvart szolgálom, vagy a fejedelmet, és voltak olyanok is természetesen, akik egyszerűen pártot cseréltek a harcok folyamán is. Tehát ez nem árulás volt, hanem ez egy rugalmasság volt, tehát alkalmazkodni a helyzethez, és élni az adott abból eredő előnyökkel.
1: De hogyha innen a mai Szlovákia területéről nézzük az Eszterháziak és a Pálfiak történetét, akkor több fontos helyszín is eszünkbe juthat. Már említett Galánta, Pozsony, Vöröskő, Bajmóc, Malacka vagy épp Stonfa. Na, hogyha valaki kedvet kapna ahhoz, hogy személyesen is megnézze ennek az örökségnek a nyomait, akkor melyek lennének azok a helyek, amelyeket mindenféleképp ajánlana a számukra?
0: Hát nehéz őket valahogy rangsorolni, hát ajánlanám, hogy akkor elkezdeni Pozsonyban, és a Szent Márton dómtól kezdve végigjárni a koronázó templomot, megtekinteni az egykorit. Én biztos, hogy ajánlanám felkeresni Nagyszombatot, hiszen az is az Eszterháziak szempontjában nagyon-nagyon fontos helyszín, de aki meg kedvet kap, akkor tessék egészen Szentgyörgytől a Kiskárpátokon keresztül Stonfát, Malackát meglátogatni, ugye ez mindig azt mondom, hogy ez a Pálfi túra, egyébként a stonfai kastélyparkját most gyönyörűen rendbe hozták, ami mindig nagyon-nagyon értékelendő, és valahogy mindig azt hangsúlyozom, hogy nem tartom egy jó trendnek, amikor valaki megpróbálja kisajátítani saját magának a történelem bizonyos szeleteit. Ez olyan, mint én behoznám megint zseliszt és a szachertortát, hogy ugye a szachertortát is többen sütöttük, mindegyikünk megérdemel egy szeletet, de egészében nézve ezt a dolgot. Egy történész számára is, aki ez a sokrétűségével, sokszínűségével foglalkozik ennek a régiónak, mindig azt mondom, nem kisajátítani, hanem nézzük egészében. Beszélgessünk róla. Ne ideologizáljuk a történelmet, ne próbáljunk ott előzményeket látni, ahol nem voltak, vagy olyan magyarázatokat belevinni, ami a korszakban nem volt, tehát az anakronizmus ellen mindig nagyon-nagyon azt mondom, hogy a történelmi kontextusban lássuk a dolgokat, és hát próbáljuk az országunk, vagy akár a Pozsony régiónk történetét, és mindnyájunk történelmét, a közös történelmünket és örökségünket nézni, és értékelni, és beszélgetni róla.
1: Mi is így visszatérünk oda, ahonnan indultunk, záró kérdésként, hogy segíthet nekünk az arisztokrácia története abban, hogy jobban értsük a mai hatalmat és elitet, egyáltalán mit tanulhatunk ebből a világból úgy, hogy közben valóban ne essünk nosztalgiába, se túl könnyű párhuzamokat ne vonjunk.
0: Hát mondom, hogy még egyszer, hogy az előzményekhez nehéz visszatérni, a mintázatokhoz igen, de szerintem, ha én egy fontos tanulságot le tudnék vonni belőle, hogy a mindenkori politikai hatalmi elitnek jobban oda kéne figyelni a kultúra, a művészetek pártolására, a tudomány finanszírozására. Ez egy olyan dolog, amit azért a korai arisztokrácia és egyáltalán a politikai elitnél azért nagyon-nagyon sokszor tetten érhetünk. Rengeteg példáját látjuk annak, hogy vagy reprezentációs célokból, vagy azért, mert egy művelt arisztokratáról volt szó, de értékeket teremtettek. Nagyon-nagyon fontos üzenet, mintázat és üzenet a mai politikai és egyáltalán gazdasági hatalommal rendelkező személyek számára, hogy kérjük a kultúrára, a művészetekre és a tudományra több, tehát anyagi feltételeit megteremteni annak, hogy ezek a nagyon fontos, hiszen mindig az van, hogy azért nem csak a test akar enni, hanem az a lélek is éhes, és ezek azok a dolgok, tudom, amikor valamiféle költségvetés megszületik, akkor mindig vannak valamiféle prioritások, de azt hiszem, hogyha ezt a lélek nemességét is nem fejlesztjük, akkor valahol a társadalmunk el fog valahol vadulni, vagy egyáltalán. Tehát így a civilizációra, a kultúrára, a műveltségre, szerintem a tudásra, tehát ebbe sokkal több anyagi forrást kéne létrehozni, hogy ezt támogassuk, mint ahogy ez ma történik.
1: Fundárek Anna történésszel beszélgettem. Köszönöm szépen, hogy itt volt, és hogy mindenről beszámolt a hallgatóknak is.
0: Nagyon szépen köszönöm, és nagyon élveztem ezt a beszélgetést. Köszönöm szépen.

A Nyugaton a helyzet mai adásában Fundárek Anna történésszel beszélgettem arról, mit jelentett a hatalomváltás a régi időkben az arisztokrata családok számára, és mit segít megértenünk mindez a korábbi korszakok elitjéről. Munkatársam Vasies Olivia hangmérnök nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztőt, Jakubec Lászlót hallották. További szép napot kívánok, viszont hallásra!

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Jerevánban találkozik Robert Fico és Volodymyr Zelenszky. Két férfit végeztek ki Iránban kémkedés miatt. Holnap is a maihoz hasonló napos idő lesz. Csenger Ferenc vagyok, a részletek következnek. Robert Fico szlovák miniszterelnök hétfőn Jerevánban az Európai Politikai Közösség csúcs találkozóján találkozik Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. A megbeszélésről egy szombati telefonbeszélgetésen állapodtak meg. A felek rövid személyes egyeztetést tartanak és folytatják a közös kormányülések gyakorlatát. Emellett kölcsönös hivatalos látogatásokat is terveznek Pozsonyban és Kijevben. Fico hangsúlyozta, hogy bár egyes kérdésekben eltér a két ország álláspontja, közös érdekük a jó és baráti kapcsolatok fenntartása. Megerősítette, hogy Szlovákia támogatja Ukrajna Európai Uniós csatlakozási törekvéseit, és stabil, demokratikus szomszédként tekint az országra. A kormányfő azt is kiemelte, hogy az Oroszországgal zajló háború lezárását célzó bármilyen béke megállapodás csak Ukrajna beleegyezésével jöhet létre. Stabilizálódott a helyzet a tegnapi Szvidnyi kirobbanás helyszínén, jelenleg a hatóságok az érintett épületek felmérését végzik és összeírják a keletkezett károkat. A robbanás a szomszédos körzeti kazánházat is megrongálta. Marcela Ivancsová polgármester tájékoztatása szerint a detonáció a K2-es kazánház melletti ipari területen történt. A távhőszolgáltatást biztosító Slušbit vállalat közlése alapján a robbanás súlyosan megrongálta a tetőszerkezetet, a födén megemelkedett, majd visszaült, ezért ideiglenes javítás után teljes rekonstrukcióra lesz szükség. A robbanás pénteken este történt, majd tűz is keletkezett. A rendőrség elsődleges információi szerint a balesetet gázkezelés közbeni hiba okozhatta. A mentők egy 40 éves égési sérüléseket szenvedett férfit szállítottak kórházba, a helyszínen 17 tűzoltó dolgozott 7 járművel. Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter és Peter Kubovics a közbeszerzési hivatal elnöke megállapodtak a közbeszerzési ellenőrzések felgyorsításáról. A tárca mintegy 40 szakembert biztosít a közbeszerzési hivatal számára a kapacitások bővítésére. Taraba szerint a jelenlegi rendszer túlzottan bürokratikus és jelentős gazdasági károkat, valamint késéseket okoz. Úgy véli, Szlovákia gyorsabb növekedést érhetne el hatékonyabb ellenőrzési modellel. A problémák kezelésére törvénymódosítást is előkészítenek a parlament számára. Iránban szombaton kivégeztek két férfit, akiket Izrael javára végzett kémkedés miatt ítéltek halálra, közölték az iráni igazságügyi hatóságok az AFP jelentése szerint. Az egyik kivégzettet az úgynevezett Moharebeh, vagyis Isten elleni ellenségeskedés bűncselekményében találták bűnösnek. A másik férfi szintén a Mossaddal működött együtt, információkat szolgáltatott vallási és tartományi vezetőkről, valamint fontos helyszínekről, köztük Natanz tartományról, ahol Irán egyik jelentős nukleáris létesítménye található. Irán a világon azon országok közé tartozik, Kína mellett, ahol a legmagasabb a végrehajtott halálos ítéletek száma. Egy férfi és egy nő meghalt, további 7 ember pedig megsérült egy orosz dróntámadásban a dél-ukrajnai Herszon városában, közölte Oleksandr Prokudin helytartó. A támadás a hajnali órákban ért egy minibuszt. A sebesültek között 6 férfi és egy nő van, őket kórházba szállították. Herszont az orosz erők a 2022. februári invázió elején foglalták el, majd még abban az évben az ukrán ellentámadás nyomán visszavonultak a Dnyeper folyó túloldalára. A frontvonal azóta közvetlenül a város közelében húzódik, amelyet rendszeresen érnek orosz tüzérségi drón és rakétatámadások. Shahbaz Sharif Pakisztán miniszterelnöke köszönetet mondott Donald Trump amerikai elnöknek, amiért az Egyesült Államok röviddel a határidő lejárta előtt határozatlan időre meghosszabbította az Iránnal kötött tűzszünetet. Az iráni média szerint Teherán nem kérte a fegyvernyugvás meghosszabbítását. Sharif közölte, hogy Iszlamabad közvetítőként továbbra is dolgozik a Washington és Teherán közötti háború lezárásán. A Fehérház közben megerősítette, hogy elhalasztották az amerikai alelnök J.D. Vance pakisztáni látogatását, amelynek célja a béketárgyalások előmozdítása lett volna. A két hétre szóló tűzszünet április 8-án lépett életbe, és eredetileg a napokban járt volna le, azonban a felek közötti egyeztetések továbbra is bizonytalan kimenetelűek.
0: Időjárás.
1: Marad a napos idő, 25 fokig emelkedik a hőmérséklet. Éjszaka 10 és 4 fokig hűl a levegő. Holnap is jobbára napos lesz az idő, a legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 26 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Útkarban tartók dolgoznak az R1-esen, Ronszky Benyadik és Zólyom között. Szenc után Somorja felé javítják a fekete vízen átvezető hidat, felváltva halad a forgalom. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Jó szóval oktasd Gazsik Viktóriával.
2: Szép délutánt kívánok minden kedves hallgatónknak! Elhivatás, kitartás, a szakma szeretete. Röviden ezekkel a szavakkal lehetne jellemezni oktatási műsorunk mai adásának vendégét, aki a neveléstudomány szakmódszertanát tekintve először szerzett professzori címet Szlovákiában, magyarként. Szőköl István jelenleg a Pozsonyi Comenius Egyetem pedagógiai kar óvó és tanítóképző tanszékének vezetője, az Országos Közoktatási és Ifjúsági Intézet a NIVAM komáromi kirendeltségének igazgatója. A következő röpke egy órában az ő munkásságát, pályáját ismerhetik meg, azt az elmúlt 20 évet, amelyehez a mérföldkőhöz elvezetett. Ha tehetik, maradjanak velünk, gondolatébresztő rádiózást kívánok!

0: Közel egy hónapja, március 31-én 30 új főiskolai professzor vehette át kinevezését a köztársasági elnöktől az elnöki palotában. A kinevezettek névsorán szerepelt Szőkül István is, mai vendégem, aki a Pozsonyi Comenius Egyetem pedagógiai kar óvoda és alsófokú pedagógiai tanszékének vezetője és tanára. Tudományos tevékenysége mellett a Nemzeti Közoktatási és Ifjúsági Intézet komáromi kirendeltségének igazgatója is egyben. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Elsősorban gratulálok a kinevezéshez. 20 év kitartó munkájának eredménye ez a mérföldkő. Hogy éli meg így közel egy hónap távlatából?
1: Nagyon szépen köszönöm. Egy hónappal ezelőtt történt a kinevezés a köztársasági elnök által, de viszont meg kell mondjam, hogy az inaugurációs előadás már 2024 márciusában megtörtént, tehát ez pontosan 2 éves várakozás volt, amíg eljutottunk ehhez a pontig. Ugyanúgy meg kell mondjam, hogy nagyon nagy alázattal vettem át az adott oklevelet, már csak az miatt is, mert ez egy óriási nagy felelősség is. Magam felé is, és ugyanúgy a társadalom felé is.
0: Mai beszélgetésünknek nem titkolt célja, hogy átfogó pályaképet nyújtsunk a személyéről, bemutassuk a munkásságát, hogyha a kezdetekig megyünk most vissza, amikor a katedra úgymond másik oldalán ült még, vannak-e meghatározó élményei, példaértékű személyiségek, akik elindították a pályán? Mi volt az, ami végső soron motiválta, hogy az oktatás a didaktika mellett határozza el magát?
1: Ez egy olyan történet volt, hogy az első egyetememet a műszaki egyetemen végeztem. Eleve nem is szerettem volna pedagógiai pályán lenni és maradni sem, ez egy teljesen véletlen út volt számomra. Mikor az egyetemet végeztem, közben volt lehetőség a kiegészítő pedagógiai tanulmányokat is elvégezni. Az alapfokú végzettségem az Pozsonyi Műszaki Egyetemen volt, ahol a menedzsment szakirányban végeztem, és párhuzamosan így elvégeztem a pedagógiai tanulmányokat is. A pedagógiai tanulmányok után, ahogy ezt befejeztem, egy nagyon rövid ideig a komáromi hajógyárban kezdtem dolgozni, de viszont nagyon gyorsan észrevettem azt, hogy ez nem az én pályám. És talán a műszaki vonalban én nagyon sok kárt tudnák csinálni, hogy hol dolgoznék, mivel nem volt a szívügyem. A pedagógiai pályán viszont hál' Istennek otthon találtam magamat, és nagyon jól érzem magam a bőrömben, és nagyon szeretem ezt csinálni. Közben megalakult 2004-ben a Sajános Egyetem, én 2004-ben is fejeztem be az egyetemet, és 2004-ben felkerestem az informatika tanszék vezetőjét, tanárképzőkaron, Stoffa Veronika professzorasszont, aki rögtön látott bennem fantáziát, és állást ajánlott számomra. És így végül is 2004-től elkezdtem a munkámat a Sajános Egyetemen, és pontosabban az informatika tanszéken. Ezután viszont bejelentkeztem a doktori képzésre. A doktori képzésen a témavezetőm és a doktori munkám vezetője Albert Sándor professzor úr volt. Itt viszont már módszertanból kezdtem, szakmódszertanból és oktatás elméletből kezdtem végezni a doktori képzésemet, amelyet 2009-ben fejeztem be. Én nagyon sokat köszönhetek Albert Sándor professzor úrnak, mert nagyon sokat segített a pályafutásom alatt, és nagyon sokat segített a doktori képzésem alatt is. Ahogy én elvégeztem a doktori képzést, akkor, és mivel szakmódszertanból és oktatáselméletből, itt lehetőségem nyílt átlépni egy másik tanszékre, és a tanárképző koromból az óvó és a tanítóképző tanszékre. Ott tanszékvezető is lettem, ezen a tanszéken, melyet pár évig be is töltöttem, utána viszont dékánhelyettesi pozícióban voltam a tanárképzőkaron, és utána viszont a neveléstudomány tanszéknek a vezetője voltam. Meg kell, hogy mondjam, hogy a Sajános Egyetemen 18 évet dolgoztam. Ez egy teljes mértékben egy meghatározó idő volt az én számomra, és nagyon sok fiatal számára. Azt tudni kell, hogy a Sajános Egyetem egy kezdőegyetem volt, tehát 2004-ben alakult, ami annyit jelentett, hogy nagyon nagy és óriási lehetőségek voltak, főleg a fiatalok számára. Abban voltak nagyon nagy lehetőség, hogy publikálhattunk. Az egyetem átfizette a publikációs lehetőségeket. Ugyanúgy tankönyveket adhattunk ki. Ugyebár mert új egyetem voltunk, tehát semmilyen tankönyv nem volt, egyetlen egy tantárgyra sem. Nem voltak kutatások, tehát nem voltak előzmények, és mindenre lehetőséget adott számunkra az egyetem. Ha könyvet szeretünk volna kiadni, akkor az egyetem lehetővé tette, hogy mi ezt kiadjuk, finanszírozta a kiadását. Ugyanúgy, hogyha Erasmus kiutazásokra szerettünk volna menni, minden támogatva volt, és ez egy óriási lehetőség volt nagyon sok fiatal számára. Ez bizonyítja azt is, hogy fiatal korban habilitálhattam. Tehát nem voltam még 35 éves, mikor habilitáltam az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen pedagógiából, és pont ez miatt is tehettem ezt még, mivel a kritériumokat már teljesítettem, és a kritériumokat úgy tudtam teljesíteni, hogy lehetőségünk volt arra, hogy mi ezt teljesítjük. Több egyetem is már megfordultam, tehát tudom ezt értékelni, mert látom azt, hogy a többi egyetemen nem megy esetleg ennyire görgőleikeny ez a történet, tehát többnyire inkább nehezebben megy, és nekünk ez adott volt. Itt végül is látom azt, hogy abban is nagyon nagy szerencsém volt, hogy voltak támogatóim. Kell azt is tudni, hogy az inaugurációs folyamatig, aki eljut, annak meg kell lenni egy personális adatbázisának is mögötte, aki támogatja őt. Nekem volt egy olyan nagy szerencsém, hogy voltak tanárok, voltak kollégák, akik ebben támogattak. Ha valaki habilitálni szeretne, vagy inaugurálni, az egymagában sosem működik, az lehetetlen dolog. Itt nagyon fontos az, hogy legyenek kollégák, legyen olyan vezetőség, aki ebben támogassa őt. A Sajános Egyetemen, ha belegondolok, ugye említettem Albert Sándor professzorurat is, vagy Tóth János professzorurat is, a jelenlegi rektorurat is. Mindegyik rektor támogató volt ebben a történetben. Utána viszont jött egy fordulat, amikor úgy éreztem, hogy váltanom kell. Amikor már úgy láttam, hogy már minden ki lett maxolva a Sajános Egyetemen belül, és már úgy éreztem, hogy most nem elkezdek stagnálni, és valamit már most muszáj tenni. Tehát belsőleg is már volt egy ilyen motivációm, hogy most kicsit már más is kipróbálni. És abban az időben kaptam felkérést a Nagyszombati Egyetemre, pontosabban a tanárképzőkar iskolapedagógiai tanszékére. Ott felkértek, hogy szakfelelősi pozícióba és professzori pozícióba már menjek át, és dolgozzak náluk. Én ezt elvállaltam. És 4 éven keresztül a Nagyszombati Egyetemen dolgoztam, a végül is az iskolai reformmal foglalkoztam, az iskolapolitikával foglalkoztam, és az iskolai törvényekkel foglalkoztam. 4 év után a Comenius Egyetemre jöttem át, ilyen hasonló felkérést kaptam, viszont itt már kaptam felkérést az óvodai tanítóképző tanszék vezetésére is, akkreditációs anyagok elkészítésére, és így végül is már most 2026-tól, az év elejétől a Komenszki Egyetem tanárképzőkarát erősítem.
0: Azt terveztem, hogy ezeket az intézményeket, amikben megfordult, ezeket majd összegezzük, úgyhogy örülök, hogy nem kellett a kérdésvel tennem magától előre megválaszolódott. Néhányhoz egy kicsit visszatérnek egy-egy kérdés erejéig. A Műszaki Egyetem kapcsán az érdekelne, hogy ez a háttér, ez ad esetleg valamilyen másfajta szemléletmódot az oktatással való, illetve a didaktikával való foglalkozáshoz.
1: Biztosan. Tehát, ha megfigyeljük a műszaki egyetemeket, végzetteket, ott kicsit más típusú gondolkodás is van. Nekem ez nagyon sokat segített a statisztikában, az elemzésekben. Egy kicsikét jobban rávilágítva rámutat a logikus gondolkodásra. Tehát biztos, hogy az empirikusságnál, a statisztikánál, a matematika gondolkodásnál a műszaki egyetem nagyon-nagyon sokat segített. Hiszen a középiskolám is műszaki típusú, tehát a komáromi ipariban végeztem, és az ipari után a műszaki egyetemre mentem, ahol viszont az tudnivaló, hogy rengeteg matematika van, rengeteg fizika van, mechanika van, és ez más típusú gondolkodást adnak ezek a tantárgyak, tehát kicsit másképpen kell. Az egyetemi világban ez pont abban segített számomra, főleg a szakmódszertamban és a pályafutásomban is, hogy strukturáltan tudtam gondolkodni a tevékenységekről. Tehát láttam azt, hogy mik azok a kritériumok, amiket teljesíteni kell, tehát kitűztem magam elé, hogy mi a cél, és utána viszont a cél után mentem. Tehát az, ami volt a kritériumokban, én ezeket a kritériumokat próbáltam teljesíteni. Ebből viszont jó volt ez a matematikai típusú gondolkodás.
0: A habilitációt azt az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen végezte 2016-ban. Mennyiben más a magyarországi felsőoktatás, mint a szlovákiai?
1: A kritériumok teljesen azonosak voltak. Tehát, hogyha veszem azt, hogy mit kellett teljesíteni, publikációk, hivatkozások, külföldi oktatások, monográfiák, tankönyvek írása, tehát ez teljes mértékben azonos. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen nagyon jó kapcsolataink voltak. Még jelenleg is nagyon jó kapcsolataim vannak. Nagyon sok konferencián voltam ott, nagyon sok vendégoktatáson voltam az egyetemen, és lehetőség nyílt az egyetemen belül habilitálni. És mivel teljesítettem a kritériumokat, így az anyagaimat benyújtottam, az anyagokat 3 professzor úr értékelte, és utána viszont még ki lett tűzve egy habilitációs bizottság, mely előtt utána megvédhettem a habilitációs munkámat. A kritériumok végül is teljes mértékben azonosak, egy különbség volt, a Szlovákiában tudományos tanács előtt védjük meg a munkánkat, és a habilitációs előadás a tudományos tanács előtt történik, amíg Magyarországon egy bizottság van erre kinevezve, és a bizottság előtt kell elmondanunk a habilitációs előadásunkat, és ott kell megvédenünk a habilitációs munkát is.
0: A Sejje János Egyetem kapcsán egy végülis aktuális probléma merül fel, nem csak a tanárhiány, hanem a szakember hiány is, ami az utóbbi években vált ugye hangsúlyossá, asszisztensek, speciális pedagógusok, logopédusok, és ugye felmerül az a gond, hogy a Magyarországon szerzett diplomákat nem honosítják a szlovák rendszerben, magyar nyelvű, ilyen jellegű felső oktatási szakirányok meg nem léteznek. Létezne erre egy nyitás pont a Sejje János Egyetemen keresztül, illetve hát ott van ebben segítségnek a NIVAM is, amelynek az igazgatója, hogy látja ezt a problémát.
1: Igen, mikor 2016-ban, 15-ben elvégeztem, amikor habilitáltam, akkor végül is az anyagaimat benyújtottam az iskolai minisztériumba is honosítani. Akkor még más volt a törvény, még az egyetemi habilitációkat is a minisztériumban honosították. A minisztériumban nekem ezt honosították is, tehát nem is volt ezzel probléma, visszajött egy dokumentum, hogy ez egyenrangú azzal a habilitáció, ami Szlovákiában van. Ha jól tudom, 2 vagy 3 évére rá ezt megszüntették, és ezt a kompetenciát már az egyetemekre hárították. Tehát az egyetemek már most a doktori képzésnél is meg tudják csinálni a honosítási folyamatot. Természetesen ott úgy van megadva, hogy azokat a szakirányokat honosíthatják, amilyen szakirányal az egyetem is rendelkezik. A Sejje János Egyetem is ugyanúgy, mint a többi egyetem is, de törvényből kifolyólag foglalkozik ezzel a tevékenységgel. A NIVAM-on belül, tehát az Országos Közoktatás és Ifjúsági Intézeten belül, ez annyiban érint bennünket, hogyha valaki tanítói vagy tanári szakmában van, és Magyarországon végzett, akkor nekünk viszont egy honosított diplomát is le kell adni, hogyha például attesztációra szeretne menni. Mert az attesztációnál az attesztációs portfóliót, ha pedagógus leadja, akkor viszont a diplomának is ott kell lenni, és a része. És ott viszont egy honosítási folyamaton kell, hogy ez átmenjen, melyet az egyetemek szokták elvégezni.
0: A következőkben térjünk ki egy kicsit a szakterületére. A Magyar Tudományos Adatbázisra hivatkozva elsőként a pedagógiai értékelés és mérés válik hangsúlyossá, hogy foglalná össze a problémakört annak, aki nem ismeri. Milyen megközelítésben foglalkozott a terület?
1: Igen, a fő szakterületem a diákoknak az értékelése, a mérése, a szóbeli értékelés, formatív értékelés, szumatív értékelés, tehát az értékelési folyamatokkal foglalkozom, ebbe beletartoznak a tesztelések is. Ugyebár a T5-ös tesztelés, a T9-es tesztelés is, beletartoznak a többi nemzetközi mérések is, melyeket elemezzük, amelyeket figyeljük. Ez egy nagyon fontos témakör, amit meg kell, hogy mondjak, hogy eléggé diszkutabilis is. Nagyon ellene vagyok azoknak a rangsoroknak is, amiket az arra is kiszokott ugyebár adni, hogy melyik a legjobb iskola utána beszélünk, hogy melyik a legjobb magyar általános iskolánk, melyik a legjobb magyar középiskolánk, mert ezek az eredmények nem tükrözik azt, amit ennek tükröznie kellene. Tehát ugyebár, ha csak belegondolunk abban, hogy nem figyeljük azt, hogy milyen az előmenetele a gyerekeknek. Tehát milyen gyerekekkel kezdjük, és utána mit tudunk a gyerekekből kihozni. Mert teljesen más, hogyha például Pozsonyban, egy elit iskolában elkezdjük az oktatást, és azokkal a gyerekekkel milyen szintről, milyen szintre tudunk eljutni, és teljesen más, ha például egy rimaszécsi vagy nagykaposi iskoláról beszélünk, és azokkal a gyerekekkel mit tudunk esetleg elérni. Én sokszor mondom, hogy azok a pedagógusok, akik Közép-Szlovákiában, Kelet-Szlovákiában tanítanak és dolgoznak, kalapot emelek, mert sokkal nehezebb a munkájuk, sokkal nehezebb feladataik vannak, mint amilyen problémákkal itt mi küzdünk. És az az előre menetel, amit ők elérnek a gyerekekkel, az egy óriási nagy haladás. Tehát óriási nagy léptekkel tudnak előbbre menni, és nagyon nagy eredményeket tudnak elérni. Ez csak az egyik része. Ugyebár nagyon sok olyan verseny van, ahová járnak a magyar iskolánkból a gyerekek, amik nincsenek regisztrálva a minisztériumban. Nagyon sok magyarországi verseny van. Ezek ugyanúgy nincsenek beleszámítva ezekbe a kritériumokba. Tehát én ezt úgy veszem, hogy ez egy lufi, amely minden évben egyszer fel van dobva, és utána beszélünk arról, hogy melyik a legjobb iskola, pedig ez nem tükrözi teljes mértékben, sőt, abszolút nem tükrözi a valóságot. Tehát én megértem azt is, hogy kell egy kis marketinget adni az ügynek. Néhány iskola, amelyik jobb helyezést ért el, akkor most ezzel marketingol, vagy esetleg reklámozza magát, hogy milyen jó eredményt ért el. De a valóság viszont, az lehet, hogy sokszor teljesen máshol van. A kurikuláris reformon belül is, hogyha erre a témakörre szeretnénk is rátérni, akkor itt is végül is az értékelés, a diák mérés kicsikét változni fog. Ugyebár a mérésekről is, hogyha beszélünk, hogy a NIVAM is már most több típusú tesztelés fog csinálni, tehát mindegyik ciklus szeretné tesztelni a gyereket. Tehát az első ciklus után, második, harmadik ciklus után is, hogy lássuk azt, hogy mit érnek a gyerekek. Nagyon sokan már most fel vannak háborodva, hogy minek ennyiszer tesztelni. Ennek is amúgy még van a logikája. Ugyebár, hogy egy új rendszerre lépünk át, akkor szükségünk van tudni az, hogy az első ciklusnak tudjuk az év végén milyen standardjai vannak. Tehát mi az, amit a gyermeknek teljesíteni kell. Utána a második ciklus után is, a harmadik ciklus után is, tehát a teljesítmény standardok még vannak adva. És ugyebár nekünk azért figyelnünk kell az, hogy azok a standardok, amik le vannak, ire még vannak adva, a gyerekek mennyire tudják elérni, és mennyire diszponálnak velük. És jobb mérés mi mindig nem találtunk, mint ez a típusú mérés, mert az összes iskolában Szlovákia szerte ugyanazt a feladatot adjuk. Ugyanazokat a teszteket adjuk a gyerekeknek. Tehát végülis kell lenni valami összehasonlítási alapnak. Itt persze megint beszéltünk arról, hogy sokszor a tanítók segítenek a gyerekeknek. Nem olyan ez a biztonsága az egész ügynek, amilyennek kell lenni. Nagyon nagy a stresszfaktor is az egész ügyben, mert tudjuk magunkról is, amikor tesztelések voltak, mert előtte egy-két hónappal már a tanítók, mi a tanárok mindig mondták, hogy vigyázzunk, mert tesztelés lesz. Tanuljunk, készüljünk, tehát már rögtön, már előre már a gyerek már stresszes állapotban volt. A tanítók, tanárok is ki tudták magukból hozni a stressz állapotnál a maximumot, és ez is hozzáteszi ilyenkor azért az eredményhez, amit a gyermekek elérnek. Tehát nem egy nyugodt állapotban van ez elvégezve. De a reformnál is beszélünk arról, hogy nagyon fontos lesz a szóbeli értékelés. Tehát a gyermek ne csak azt kapja meg, hogy meglátja az 1-es, 2-es, 3-as, 4-est, hanem legyen neki elmagyarázva, hogy mi az, amit te teljesítettél, és mi az, amit nem teljesítettél, miben kell jobbnak lenni. De ugyebár azt tudjuk, hogy a negativitást is nem úgy kell elmondani, hogy negatív legyen, hanem pozitív jellegű, tehát motiváló legyen. Tehát ezt pontosan még nem tudtad megcsinálva, vagy ebben még javulnod kell egy kicsit. Tehát motivációs jellegűnek kell lenni, de viszont a gyermeknek kell tudni, hogy mi van a kettes mögött. Tehát az, ami eddig volt, hogy kaptunk egy jegyet, és utána nem tudtuk azt, hogy miért is van ez, itt egy kicsit a szóbeli értékelésnek nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a reformon belül is. Nagyon sok iskola már csinálja ezt amúgy évek óta. De viszont nagyon sok iskola ezt nem csinálta. És most nagyon erős hangsúlyt fektetünk erre a típusú értékelésre is, már az iskolázások kapcsán is.
0: Épp a napokban jelent meg hírként az, hogy az első ciklus végén lesznek ezek a T3-as tesztelések. Itt ugye ennek a részleteiről miért, hogyan, stb. Beszélt, azt esetleg tudjuk-e, hogy a mostani az egy egyedüli alkalom, tehát hogy az első pilotiskoláknak a ellenőrzése, vagy ez a jövőben is a kötelezővé válás után is egy bevált gyakorlat lesz.
1: Ahogy veszem észre, ez még mindig a diszkutabilis történet. Régebben arról volt szó, hogy kétszer lesznek tesztelve a gyermekek. Most, ahogy bevezettük a ciklusoktatást, közben is még arról beszéltünk, hogy elég lesz a kétszeri tesztelés. Most viszont jött egy ilyen változat, hogy próbáljuk még az első ciklus után is, hogy lássuk azt, hogy azt a teljesítmény standardot mennyire tudják a gyermekek teljesíteni. Úgy látom, hogy ez nem lesz minden éves dolog, és ezt majd ritkítani fogják évek után. viszont azt is gondolom, hogy az első 2 vagy 3 évben ez a tesztelést ciklikusan még fogjuk csinálni, hogy lássuk az előrehaladást. Ugyebár mikor a kurikuláris reformról is beszélünk, azért kezdünk bele, még azért csináljuk, hogy valami javulás jöjjön létre. Ha nézzük a nemzetközi méréseket is, látjuk azt, az értőolvasásnál, a matematikai gondolkodásnál, azért nagyon hátul van Szlovákia. És valamit muszáj tenni az irányban, hogy mozduljunk egy kicsikét előbbre. Utána az, hogy az irány, amin gondolkodtak a minisztériumban is, én még ami mi is gondolkodunk, hogy jó irány, ezt előre soha senki nem tudja megmondani. Erre kellenek viszont a tesztelések, hogy lássuk azt, hogy mennyire voltunk mi ebben sikeresek. Mert az elképzelés az jó. Tehát én látom azt, hogy azok a törekvések, amik vannak, még azok a változások, amik vannak, ezek nagyon jók. De viszont azzal, hogy ezek a törekvések bekerülnek az iskolába és a mindennapi oktatásba, az viszont a minisztérium vagy a NIVAM nagyon-nagyon kevés. Itt elsősorban az igazgatóknak, a vezetőségnek, a tanítóknak, a tanároknak kell akarniuk a változást. Ezt szoktam mondani, hogy ha bármit megkérdezünk, hogy az iskolába kell-e a változás, mindenki azt mondja, nagyon kell. Mert mindenki látja azt, hogy az oktatás ugyanúgy működik, mint 50-70 évvel ezelőtt, miközben már más gyerekek vannak abban az iskolában. De viszont mindig addig a pontig szeretnénk a változást, amíg nem rólunk van szó. Ahogy mentben már áttér a probléma másik felére, hogy igen, akkor a tanítónak másképpen kell felkészülni erre a tanítási órára, másfajta anyagokat kell készítenie, esetleg 3-4 tankönyvből kell összehoznia, és fémmásolatokat készíteni, vagy a feladatgyűjteményt, amiket készít, hogy több feladatgyűjteményből kezdik elkészíteni, és úgy megcsinálni a tanítási órát, úgy felkészülni rá, hogy aznak a gyereknek legyen jó. Tehát ez a tanítóknak is még nagyon sokszor még meg kell érteniük azt, hogy én nem úgy készülök fel, mint pedagógus, ahogy én nekem jó, ahogy az én személyiségemnek ez a legjobban megfelel, hanem úgy készülök fel, ahogy az osztálynak nagyon jó, és hogy osztálynak lesz a legjobb. Én ezt sokszor szoktam mondani, amikor tanítottam középiskolában is, hogy én felkészültem egy órára, és én teljesen abban voltam, hogy ez egy tökéletes óra lesz. Én elképzeltem, ezt kooperatív oktatással fogom elvégezni, milyen feladatokat fogok adni a csoportban, hogy fognak dolgozni. És képzeld, első osztályban kitűnő óra volt, tehát úgy örültem is neki, hogy együtt dolgoztak a gyerekek, csinálták, feladatokat is gyűjtött, tehát el tudtuk végezni a tanítási óra alatt. A másik csoportban viszont teljes káosz. Nem akarták ott, miért kell ezt csinálni, önékhez nincs kedvük, teljesen más csoport volt, más osztály volt. Ezzel azt akarok mondani, hogy én nekem nem elég felkészülni arra tanítási órára egyfajta módon. Én nekem a osztályközösséget kell figyelnem, és nekem úgy kell felkészülnem a tanítási órára, ahogy annak az osztályközösségnek lesz a jó, és hogy ők a legegyszerűbben és a legeffektívebben tudnak tanulni. És ezt a típusú gondolkodásmódot kell átvinnünk a tanítókra, a tanárokra. És ezt kell ők megértetni, hogy az, ahogy én tanítottam 40-50 évvel ezelőtt, ahogy az iskola működött, az most már nagyon nem működik, teljesen több az inger a gyerekeknél. Az elektronika, a digitális technológiák, a mesterséges intelligencia. Tehát annyira gyorsan fejlődünk, hogy már teljesen másképp kell átadni a gyerekeknek az információkat.
0: Én akkor itt már át is csatlakoznék a következő szakterülethez, ugye a pedagógiai kommunikációhoz, ezzel kapcsolatban monográfiája is megjelent, Hatékony pedagógiai kommunikáció címmel. Mik voltak ennek a munkának a fő tanulságai?
1: A hatékony kommunikáció, a pedagógiai kommunikáció tankönyvet együtt kolléganőmmel, Horváth Kinga docensasszonnyal készítettük és írtuk. A fő cél az volt, hogy a hallgatóinknak a sajános egyetemen egy átfogó tanulmány kötetet tudjunk átadni, mert segíti őket a tanulás során. Horváth King adott és azt is még én is vezettük ezt a tantárgyat, tehát a pedagógiai kommunikációt, és láttuk, hogy milyen hiányok vannak. És rá szerettünk volna mutatni azokra a részekre, amik számukra nagyon fontosak lesznek, és amelyel találkozni is fognak a gyakorlat során. Tehát itt nem csak a diákokkal lévő kommunikációról van szó, hanem a szülőkkel való kommunikációról, a pedagógusok egymás közötti kommunikációról van szó. Tehát egy elméleti és gyakorlati hátteret szeretünk volna a hallgatóinak nyújtani, hogy egyszerűbben és hatékonyabban tudják megtanulni és megérteni a pedagógiai kommunikációnak a hátterét és az elméletét.
0: A könyv megjelenése óta olyan hétköznapi változások történtek, mint ugye a Covid hatásai, amik teljesen felrúgták úgymond a hétköznapi kommunikációs szokásainkat. Változik a diákoknak a figyelme, bővülnek a kommunikációs csatornák, az innováció érdekében, tehát nem csak arról van szó, hogy az órán szemtől szembe hogy kommunikál a tanár a diákkal, illetve a tanár a szülőkkel, hanem ugye az írásban is. Milyen jó tanácsokat adna egy gyakorló pedagógusnak 2026-ban?
1: Sajnos a COVID-pandémia egy óriási problémát okozott az iskolában, és óriási problémát okozott a gyerekeknél is, a gyerekek lelki világában is. Ennek a hatásait lehet, hogy mi a későbbiekben még jobban fogjuk érezni, mint ahogy érezzük. Gyerekek kevesebbet kommunikálnak egymással, többet számítógépeznek. Teljesen megváltozott a kommunikációnak a struktúrája a gyerekeknél. Itt mindenképpen tanítóknak is több csoportos munkát kell alkalmazniuk, kooperatív technikákat, didaktikai játékokat alkalmazni a tanítás során. Tehát jobban inkább az innovatív tanítási módszerek felé irányulni, hogy a gyerekek esetleg jobban tudjanak beszélgetni egymással, jobban kikommunikálják a problémákat. Mert ugyebár, hogyha csak beszélünk a kooperatív módszerről is, ott is meg kell egymás között a csoportban beszélni, ki mit fog csinálni, hogy csinálja, ki lesz például az, aki időt figyeli, ki lesz esetleg az, aki a kis tanító a csoporton belül, és itt tovább. Tehát jobban tudnak kommunikálni, és hatékonyabban kommunikálnak egymással. Ide viszont sajnos vissza kell zökkenni. Nagyobb károkat csinálta a COVID-pandémia, mint ahogy mi ezt gondoltuk. Az, hogy több hónapon keresztül nem mentek a gyerekek iskolába, izolálva voltak, már előttek a lelki betegségek problémaköre is. Tehát sokkal több negatívuma volt ennek a dolognak, mint ahogy mi tanítók is, tanárok is, valamint a szülők is ezt gondoltuk volna.
0: Beszéljünk egy kicsit magáról a tanárnak a szerepéről. Ugye az a valamikori, a hagyományos modell, ami tiszteleten alapult a tanár-diák viszonyban, tehát az, hogy a tanár az, aki birtokolja a tudást, amit átad a diáknak, aki számára nem elérhető az. Ez ugye teljesen máshogy néz ki abban a korban, ahol a tudás és az ismeretanyag az bárhol, bármikor mindenki számára elérhető. Mit lehet tenni?
1: Ez egy rettenetesen nehéz kérdés. Így, ahogy említi, egy 70-80 évvel ezelőtt a pedagógus szerepe egy tiszteletre méltó pozíció, funkció volt. Még tudjuk azt, hogy amit a pedagógus mondott, az egy szentírás volt a szülő számára is, a gyermek számára is. Mai világban ez már sajnos már nem így működik. Tehát a pedagógus szakma már a vége felé kullog a társadalom szintjén, ami egy óriási hiba és óriási probléma, hiszen a pedagógus szerepe egy kulcsfontosságú szerep egy ember életében. A pedagógus által szereti még a tanulást, a pedagógus által szereti még az iskolát az a gyermek. Ennek több útja is volt, hogy mi miatt vezetett ez egészen idáig. Tudjuk azt, hogy a pedagógusok megbecsülése, a pénzügyi megbecsülése is nagyon-nagyon lent van. Tudjuk azt is, hogy már sokszor nem azok végzik el a tanárképző karokat és a bölcsészkarokat, akik a legügyesebbek voltak. Lehet, hogy azt is hozza, vagy az is vonja magával, hogy nagyon sok már sajnos a tanárképző kar. Felvételi nélkül vesznek már fel nagyon sok helyre hallgatókat. És nem azok jutnak be a tanárképzőkarokra, akik nagyon jó tanulók voltak, akik komolyan tanítók is, vagy tanárok szeretnének lenni. Tehát már alapiskolától, vagy középiskolától már tanító szeretett volna lenni, és ő ezt szeretné. Sajnos már nem így van. És sokszor a közepes diákok, vagy esetleg a rosszabb tanulók kerülnek be a tanárképzőkarokra. Lehet, hogy ez is odáig vitte ezt a történetet, hogy nincs annyira nagy megbecsülésük ezeknek az embereknek. Én merem állítani, és én gondolom, hogy ez idővel változhat. Ez változhat a mi pedagógusok hozzáállásával is. Változhat azzal is, hogy a politikum hogy kezeli a pedagógus társadalmat. Mert azt is meg kell nyíltan mondani, hogyha a politikum számára fontos az oktatásügyi minisztérium, ha a politikum számára fontosak a pedagógusok, a pedagógiai alkalmazottak, és így is kommunikálják ezt a többség felé, akkor itt tudunk javítani. Én az iskolákban azt látom, hogy viszont a pedagógusok a maximumot nyújtsák a gyerekeknek. Tehát azt, amit ők tudnak nyújtani, itt azért még van próbálva gyermekekért még csinálni a legtöbb és a maximum. Itt végül is a politikumnak kellene elsősorban is a pedagógus szakmához és a pedagógushoz kicsit pozitívabban hozzáállni, és kicsit felemelni őket társadalmilag.
0: Pályája során többször része volt szakmai csoportoknak, amelyek munkája a magyar tannyelvű iskolák szlovák tanításának módszertanára irányult. Volt-e ennek eredménye, változott-e a gyakorlat?
1: Igen. Ez egy 6 éves projekt volt, melyet együtt az iskolai minisztériummal csináltunk és abszolváltunk, és ugyanúgy a mi kollégáink 3 kiválasztott iskolába jártak, segítették módszertanilag a pedagógusokat, az 1-4-es tanítókat is, plusz még a szlovák szakos pedagógusokat is, és ugyanúgy az akkori állami pedagógiai intézet kollégái készítették az egyes módszertani lapokat. Az állami tanfelügyelőség viszont minden évben kiment ezekbe az iskolákba, és utána elvégezték a méréseket. Itt kell tudni, hogy csak 3 iskola vett ebben részt. Azért 3 iskola, mert abban az időben erre volt pénz. Ezt teljes mértékben kritikusan meg kell mondjam, hogy ez nagyon-nagyon kevés volt, mert mind a 3 iskola Nyugat-Szlovákiából volt. Itt jóval több iskolát kellett volna betenni és berakni ebben a rendszerbe. Jóval több iskolával kellett volna elvégezni a kutatást és a méréseket, már csak azért is, mert teljesen más a szlovák tudása a gyermeknek a Pozsonyi Duna utcai alapiskolában, mégint, hogyha vesszük, teljesen más Dunaszerdahelyen vagy Komáromban, és mégint más például Losoncon, vagy Nagykaposon, vagy a Kassai Magyar Általános Iskolában a szlovák tudása. Tehát itt teljes mértékben eltérő szlovák tudásról beszélünk. És nem csak a gyerekeknél, hanem a pedagógusoknál is, a tanítóknál, a tanároknál is. Ugyanúgy eltérő a szlovák tudás. És ez egy nagyon összetett probléma. Az a mérés és az a kutatás, amit mi elvégeztünk, az egy szegmensre jó, az esetleg azokra az iskolákra jó. De globálisan mi nem mondhatjuk azt, hogy milyen a szlovák oktatása az egyes iskolákban, vagy általánosítani szlovák

0: tanároknak is, vagy a pedagógusoknak is, mikor beszélgetünk, hogy nekünk nem azt kell tudnunk, hogy Pavlovszág Vjezdoszláv február 2-án született, hol született, hol halt meg. Tehát nem ezek a fontos történetek, hanem nekünk kommunikációra kell erősítenünk, tehát többet beszélgetnünk kellene, szituációs játékokat játszani, és ezekre sajnos kevesebb idő van. Tehát a pedagógus is ugyebár azzal védekezik, hogy nem tud több kommunikációs játékot bevezetni, mert a tananyag köti őt, tehát neki muszáj átvenni azt a tananyagot, ami neki le van írva. Ez egy nagyon elsődleges, de nagyon fő probléma. És utána viszont van a többi probléma, amiről nagyon nehéz beszélni, mert kicsikét kritikusabban is sokszor meg kell mondanunk, ami a probléma. Én a pedagógusainkat amúgy nagyon gyakran szokom dicsérni, mert amit látunk a magyar iskolákban, mi az a fejlődés, ami van, nagyon nagy fejlődés. De viszont, hogyha kritikát is szeretnék megfogalmazni, akkor viszont az, hogy nagyon sok 1-4-es tanítónk van, aki saját maga nem tudja úgy a szlovák nyelvet, ahogy ezt kell tudni. És tudja, hogyha a tanító saját maga úgy nem tud kommunikálni, akkor hogyan tanítjuk meg a gyerekeket? Hogyan beszél a gyermek szlovákul, ha a tanítónak probléma megtanulni és letanítani ezt a nyelvet? Nagyon sokszor, amikor mentünk hospitálni és bementünk az osztályba, nagyon sokszor a szlovák tanítási órákon magyarul hallom a tanítónénit beszélni. Nem szlovákul, hanem magyarul. Itt még sorolhatnám a problémákat, és ezeket a végeredményeket a állami tanfelügyelőség is ugyanúgy lehozta, hogy ezek voltak az egyik fő problémák. Tehát a tanító nem tudta úgy. De mondom, ezt nem szeretném általánosítani, mert hogyha hallgatják, gondolom nagyon sok 1-4-es tanítónő is fogja hallgatni ezt a műsort. Tehát én nem általánosítani szeretném ezt a történetet, de sajnos meg kell mondjuk, hogy nagyon sok 1-4-es tanító van, aki ezzel a problémával küzd. Utána van egy történelmi háttere is, ugyebár. Tehát otthonról, amit hozunk, amit otthon hallunk a szlovák nyelv tanításával kapcsolatosan. Tehát ennek nagyon-nagyon sok szegmense van, hogy a szlovák nyelvvel és a szlovák nyelvtanítás miért állunk úgy, ahogy állunk. Miért van az, hogy az angolt jobban bírják a gyermekeink, jobban tudnak angolul kommunikálni, nem félnek, és szlovákul viszont félnek. Tehát ennek is megvan a, ugyebár otthon is, amit hallunk, angolul kell tudni, tehát idegen nyelvet kell tudni, aki még a szlovákra ezt nagyon kevesen, vagy nem olyan szinten hallják a gyermekek, ahogy az angol nyelvnél ezt hallják. Tehát ennek a problematikának nagyon sok része van. Én csak egy párat most így nagyon gyorsabban elmondtam. Azokat is elmondtam, amik nem nagyon szoktak tetszeni, még amik néhány iskolában felháborodást is okoznak. Én azt mondom, hogy nagyon-nagyon sok múlik az iskolának az igazgatóján is, hogy milyen kollégának adja oda a szlovák nyelv tanítását. Én például már láttam olyat is, hogy volt egy 1-4-es tanítónéni, akinek szlovák iskolái voltak, és az általános iskolában csak a szlovák órákat vitte. Tehát ő nem vitt más tanítás, csak a szlovákot vitte. Mert ő a szlovákot tudta, és szeretettel tanította. Ez minden az iskola igazgató múlik, hogy hogy vezeti be, hogy hogy oldja meg ezt a problematikát. Hogy egyszerű megoldani, és hogy a gyermeke ezt elsajátítsák.
1: Most egy kicsit visszatérnénk ahhoz, ami a tudományos tevékenységgel jár. Ennyi év tapasztalata azt is magával vonja, hogy sok konferencián, köztük több nemzetközén is megfordult már, melyek voltak a legemlékezetesebbek, hol tanult esetleg a legtöbbet, mit jelent a nemzetközi közösség tagjának lenni?
0: Egy kutató és egy egyetemi alkalmazott feladata az is, hogy konferenciákra járjon. Ezért a konferenciák nagyon-nagyon sokat adnak. Nem csak a külföldi konferenciák, hanem a belföldi konferenciák is. Az, ha például múlt héten Besztercabányán voltam egy nemzetközi konferencián, tehát Szlovákia szerte is nagyon gyakran járok konferenciákra. Ezeknek az előnyük az, hogy ismerkedünk, tudunk egymásról. Ismerem én is azokat a kollégákat, akik azon a szakterületen dolgoznak és tevékenykednek, amin én is tevékenykedem. Ez egy nagyon fontos dolog, mert tudjuk egymást hívni, tudunk egymásnak segíteni publikációs lehetőséget, kutatással is. Ugye vannak KEGA, VEGA projektek, KEGA már 2026-tól nem lesz, de vannak APVV projektek, tudományos projektek, amiknél tudom az, hogyha nekem szükségem van egy kollégára más egyetemről, tudok kit kell megszólítani, de viszont hazai konferenciák segítenek ebben. A külföldi konferenciák viszont abban jók, hogy nemzetközi kapcsolatokat szerezzünk. Ott is nemzetközi projektek által tudjunk egymásról, szakterületekről, ki mivel foglalkozik. Nagyon figyelem már a témákat is, melyik konferencia milyen témával foglalkozik. Például tavaly Dubajban voltam egy nemzetközi konferencián, mert nyelvi kompetenciákról szólt, és a nyelvekről beszélt.

0: beszéltünk államnyelv, idegen nyelv problematikájáról. Most novemberben Hongkongban voltam egy másik nemzetközi konferencián. Például ezen a konferencián a mesterséges intelligenciáról beszéltünk az oktatásban, és beszéltünk az előnyeiről, hátrányairól. Ez most egy nagyon-nagyon fontos téma, mert a pedagógusok is már éreznek az iskolákban, és ezt amiatt is egy nagyon hasznos konferenciát tartottam, mert itt megfogalmazódtak és megfogalmaztuk azokat a problémákat, amikkel küzdünk az iskolákban, milyen problémákat okozhat a mesterséges intelligencia az oktatásban, valamint beszéltünk az előnyeiről is, és nagyon jó volt, hogy kínaiak, japánok, amerikaiak voltak ezen a konferencián, tehát ők már más szemszögből is látják, és más összefüggésekben is látják ezt a problematikát, és nagyon jó volt erről beszélni. De ha még említem esetleg csehországi, vagy a magyarországi konferenciákat is, vagy Olaszországban már többször voltam konferencián, az összes konferenciának a hozadéka a tapasztalat, a személyes kapcsolatok és a közös projektek megbeszélése, ami a mi életünkben egy nagyon-nagyon fontos történet.
1: Több névre hallgatott már, míg végül komáromi névamként emlegetjük, amely egyrészt a szlovákiai magyar pedagógusok továbbképzését koordinálja, másrészt együttműködési hálót hoz létre. Mit jelent az ön számára, hogy tudományos tevékenységét a szakmai gyakorlattal együtt élheti meg az intézet igazgatójaként, hogy egyeztethető össze a két tevékenység a hétköznapokban? Már ha beszélhetünk hétköznapokról, gondolom egy átlagos hét nem is annyira átlagos, hogyha az ember Szőkül István.
0: Az Országos Közoktatási és Ifjúsági Intézet már most 2022. július 1-től működik, viszont a Komáromi Módszertani Központ 2011. április 1-től működik, tehát most voltunk 15 évesek. Az, hogy az akkori Komáromi Pedagógiai Módszertani Központ megalakult, a magyarság szempontjából egy óriási nagy sikernek könyvelhető el. Amiatt is, mivel a törvényben régebben is meg volt adva az, hogy a pedagógusnak jogában van olyan nyelven továbbképezni magát, amilyen nyelven ő tanít is az iskolában. De viszont a törvényben is ott volt, ahogy amennyiben az állam ezt biztosítani tudja. És az állam ezt nem biztosította, 2011-ig, 2011-től biztosította. És azért is mondom, ez óriási nagy siker volt, mert ettől a pillanattól fogva a pedagógusoknak lehetőségük volt ingyen, bérmentesen magyar továbbképzéseken, magyar nyelvű továbbképzéseken részt venni, magyar nyelven hallgatni az előadásokat, magyar nyelven vizsgázni, leadni ugyanúgy a munkájukat. Utána, ha beszéltünk a attesztációs munkákról, a portfólióról, a portfóliót is már most szlovák nyelven kell írni, de viszont magyar nyelven lehet megvédeni, ami megint csak egy óriási nagy lehetőség és siker, hogy ezt el tudtuk érni. Pedagógusok számára a NIVAM is, vagy régebben a módszertani központ nem csak a továbbképzés lehetősége volt, hanem szakmai fórumokat szerveztünk, konferenciákat szerveztünk. A pedagógusoknak módszertani segítségét nyújtunk. Tehát a pedagógusok fordulhatnak hozzánk bármilyen jellegű segítségért, hogy működik ez a törvényeknél is, tehát hogy kell ezt értelmezni, mit kell pontosan csinálniuk ennek a törvénynek az értelmében. Tehát nagyon-nagyon sok mindenben próbálunk a pedagógusoknak segíteni, ami végül is a mi specifikumunk az az, hogy egész felvidéken jelen vagyunk. Komáromban van a székhelyünk, de nem csak Komáromban, hanem mi Pozsontól egészen Nagyszelmencig járjuk az iskolákat, és jelen vagyunk, tehát ha hívnak is bennünket továbbképzések miatt is, mi ott vagyunk, és mi megyünk. A hétköznapokra még hogy lehet a két munkahelyet összhangba hozni, még mondom őszintén, nagyon nehéz. Erre mindig a felesége majd szokott mondani, hogy azt csak ő tudja. Amikor én 5 órakor, fél 6-kor, 6-kor hazamegyek, megvacsorázunk, kicsit együtt vagyunk, utána gyerekek elalszanak, feleségem elalszik, és én még lent vagyok a dolgozószobában, és még írom a cikkeket, publikálok, sokszor 11-kor, éjfélkor, hajnali 1-kor írom az e-maileket. Ennek biztos, hogy még van ez a másik része is, ahogy nagyon-nagyon kimerítő. És ha ezt az ember nem szeretné csinálni, akkor ez nagyon nehéz lenne csinálni. Ez még nehezebb lenne csinálni. Azzal, hogy én az egyetemi világot is, a NIVAM-ot is szívből csinálom, és nagyon szeretem ezt csinálni, így végül is nem probléma még egyelőre az, hogy éjszaka még írom a leveleket, és válaszolok, és akkor publikálok. A családnak ez viszont annál nehezebb, ezt meg kell, hogy mondjam. Sokszor nincsenek szombatok, vasárnapok, amikor attesztációs portfóliókat kell értékelni, amikor disszertációs munkákat kell értékelni, mert azokat viszont hétvégén szokom írni és csinálni. Tehát nagyon-nagyon nehéz, és mégis szeretet nélkül ezt csinálni nem lehet.
1: hosszú út vezetett ideig, most viszont az a helyzet áll fenn, hogy egészen stabil intézményi hálót tudhat magáénak a szlovákiai magyar oktatás. Ugye van nemzetiségi osztály a minisztériumban, aktívan jelen van a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, ha jól számoltam össze, akkor 4 intézményben érhető el magyar pedagógus képzés, csak hogy néhány példát említsünk, illetve az is, hogy a NIVAM-nak van-e csak magyar intézete. Hogy értékeli ezt a helyzetet, és milyenek a kilátásaink?
0: Annak, hogy még vannak a háttérintézményeink, én ebből csak szívből örülhetek. A Szlovákiai Pedagógus Szövetségnek is ővel még vannak a feladatai. A Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetség mellett van a Comenius cég is, akik ugyanúgy kínálnak magyar nyelvű képzéseket. A magyar nyelvű képzések mellett az RCPU-k is vannak, tehát a regionális oktatási központok, akik ugyanúgy kínálják a képzéseket is, és ők is már kínálhatnak majd innovációs képzéseket is, hogyha ezeket akarítálják. Én ezeknek az intézményeknek őszintén örülök, mert látom azt, hogy mi sem győzünk mindent, és nem nagyon győzzük ellátni az összes iskolát annyi képzés és olyan fajta képzésekkel, amikre szükségük van. Az RCPU-knak is az óriási nagy előnyük az, hogy ők azonnal tudnak sokszor reagálni az iskolákban. Tehát a mentorok kimennek az iskolákba, segítik a pedagógusokat, elmennek az órákra, segítenek nekik, hogy lehetne esetleg jobban, hogy lehetne másképp ezt még csinálni. Mi viszont a szakmai és a elméleti hátteret tudjuk nyújtani, és mi képzéseket tudunk nyújtani, egy hosszú távú képzéseket a pedagógusok számára. Tehát valahol vannak közös pontjaink is, a Comenius és az RCPU-val is, de viszont nagyon sok részben egy kicsit úgy eltérő a mi fókuszálásunk, eltérő a mi segítségnyújtásunk is az egyes iskolákban. De viszont az együttműködés nagyon fontos, és nagyon fontos az is, hogy a pedagógusok, a magyar pedagógusok főleg elégedettek legyenek, és érezzék azt, hogy ezek az intézmények értük vannak, és mi azért vagyunk, hogy mi őket segítsük.
1: Hát akkor én már csak egy záró kérdést fogok föltenni, ami a mérföldkőhöz kapcsolódik. A professzori kinevezése a reflektálásra is lehetőséget ad. Ha minden el számot vett az elmúlt 20-25 évvel, mit üzenne most 2026-ból a pályakezdőinjének?
0: A pályakezdőknek mindenképpen kitartást kívánok. Nagyon nagy kitartást. A pedagógus szakma egy nagyon szép szakma. Ha most kezdeném a pályafutásomat, ahogy a beszélgetést említettem, nem szerettem volna pedagógus lenni, de nagyon megtaláltam magam ebben a pozícióban, és nagyon szeretem is ezt a munkakört. Most sem választanák másként, tehát most is a pedagógiát választanám. Én bízom abban, hogy a pedagógus szakmának a megbecsülése nőni és javulni fog. A gyerekek szeretete viszont a pedagógusokat kárpótolja mindenért. Tehát én mindenképpen biztatni tudom azokat, akik most pályakezdők, akik tanárképző karok hallgatói is, hogy a legjobb szakmát választották a világon, és biztos vagyok benne, hogy megtalálják magukat ebben a pedagógus világban.
1: Március végén az elnöki palotában vette át az államfőtől professzori kinevezését Szőkör István, a Pozsonyi Comenius Egyetem pedagógiai kar óvodai és tanítói tanszékének vezetője, a komáromi NIVAM igazgatója. Több mint 20 év munkája érett be ezzel, hogy mi vezetett idáig, hogy változott a szakma, és hogy látja a szlovákiai magyar oktatást. Erről is kérdeztem Szőkör Istvánt, köszönöm a beszélgetést.
0: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
1: Kedves hallgatóink, a Jó Szóval Oktasd mai adása ezzel véget ért. Új résszel 2 hét múlva várom Önöket. Munkatársam Kovács János hangmérnök nevében is köszönöm, hogy ma velünk tartottak. Búcsúzik a műsor szerkesztője, Gazsik Viktória. További szép délutánt, lankadatlan kíváncsiságot kívánok a viszonthallásra.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Jerevánban találkozik Robert Fico és Volodymyr Zelenszkij. Izraeli légicsapások érték Dél-Libanont. Holnap is a maihoz hasonlóan napos idő lesz. Csenger Ferenc vagyok, mondom a részleteket. Robert Fico szlovák miniszterelnök hétfőn Jerevánban az Európai Politikai Közösség csúcs találkozóján találkozik Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. A megbeszélésről egy szombati telefonbeszélgetésen állapodtak meg. A felek rövid személyes egyeztetést tartanak és folytatják a közös kormányülések gyakorlatát. Emellett kölcsönös hivatalos látogatásokat is terveznek Pozsonyban és Kijevben. Fico hangsúlyozta, hogy bár egyes kérdésekben eltér a két ország álláspontja, közös érdekük a jó és baráti kapcsolatok fenntartása. Megerősítette, hogy Szlovákia támogatja Ukrajna Európai Uniós csatlakozási törekvéseit, és stabil, demokratikus szomszédként tekint az országra. A kormányfő azt is kiemelte, hogy az Oroszországgal zajló háború lezárását célzó bármilyen béke megállapodás csak Ukrajna beleegyezésével jöhet létre. 5 meghaltak izraeli légicsapásokban Dél-Libanonban, jelentette a libanoni hírügynökség. Egy drón egy autót talált el Nabatia közelében, a jármű 2 utasa életét vesztette. Korábban 3 ember halt meg egy lakóház elleni támadásban Ilkim al-Tuffa térségében, amely a Hezbollah egyik fellegvára. Az izraeli védelmi erők közlése szerint az elmúlt 24 órában mintegy 50 csapást hajtottak végre, céljuk terrorista infrastruktúra megsemmisítése volt. A Hezbollah rakétákkal támadta az izraeli katonákat és dróncsapásokat is indított Észak-Izrael ellen. A harcokat tűzszünet ellenére folytatódnak, amelyet április közepén vezettek be, majd 3 héttel meghosszabbítottak. Az Egyesült Államok közben közvetlen tárgyalásokat sürget Benjamin Netanyahu és Joseph Aoun között. Eloltották a tüzet az oroszországi Tuapszeki kikötőjében, amelyet egy május 1-i ukrán dróntámadás okozott. A lángok megfékezésén mintegy 130 tűzoltó dolgozott több mint 40 járművel. A támadás a rossz nyelvt létesítményeit is érintette. A térségben rendkívüli állapotot hirdettek, a hatóságok a szennyezett levegő és víz miatt óvatosságra intik a lakosságot. A levegőben mért káros anyagok szintje több helyen jelentősen meghaladta a határértéket, és olajszennyezés került a Fekete-tengerbe is. A mentőegységek eddig több ezer köbméter szennyezett anyagot távolítottak el. Andrej Babis cseh kormányfő szerint a motoristák párt még nem tudatosította, hogy már kormányzati szerepben van. Pirálta a Filip Turek klímapolitikáért felelős kormány megbízott kijelentéseit, aki korábban parazitáknak nevezett egyes állami alkalmazottakat. A politikus később azzal védekezett, hogy nem hivatalnokokra, hanem aktivistákra gondolt. Babis szerint a kormánytagoknak a közösségi médiában is visszafogottabban kellene kommunikálniuk. Úgy véli, az ilyen kijelentések feleslegesek és ártanak a kabinetnek. Hozzátette, a koalíció működik, de a további lépéseket a pártelnök Petr Macinka hatáskörébe tartozóknak tekinti. Iránban szombaton kivégeztek 2 férfit, akiket Izrael javára végzett kémkedés miatt ítéltek halálra, közölték az iráni igazságügyi hatóságok az AFP jelentése szerint. Az egyik kivégzettet az úgynevezett Moharebeh, vagyis Isten elleni ellenségeskedés bűncselekményében találták bűnösnek. A másik férfi szintén a Mossaddal működött együtt, információkat szolgáltatott vallási és tartományi vezetőkről, valamint fontos helyszínekről, köztük Natanz tartományról, ahol Irán egyik jelentős nukleáris létesítménye található. Irán a világon azon országok közé tartozik, Kína mellett, ahol a legmagasabb a végrehajtott halálos ítéletek száma. Egy férfi és egy nő meghalt, további 7 ember pedig megsérült egy orosz dróntámadásban a dél-ukrajnai Herszon városában, közölte Oleksandr Prokudin helytartó. A támadás a hajnali órákban ért egy minibuszt. A sebesültek között 6 férfi és egy nő van, őket kórházba szállították. Hersont az orosz erők a 2022. februári invázió elején foglalták el, majd még abban az évben az ukrán ellentámadás nyomán visszavonultak a Dnyeper folyó túloldalára. A frontvonal azóta közvetlenül a város közelében húzódik, amelyet rendszeresen érnek orosz tüzérségi drón és rakétatámadások.
0: Időjárás.
1: Marad a napos idő, 25 fokig emelkedik a hőmérséklet. Éjszaka 10 és 4 fokig hűl a levegő. Holnap is jobbára napos lesz az idő, a legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 26 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Csalló közaranyos előtt Komárom felől, sebességet mérnek Bazin elején a Pezinszkábaba irányából. Vezessenek óvatosan.
2: Zöld hullám. 0800 900 800.
3: Slágerlőket. A délutáni társad Urbán Csongor.
4: Kellemes délután neked, nagyon-nagyon örülök, hogy ezen a ragyogó május elején napon is a slágerlöketre tekertél. Akár már kényelembe helyezted magad otthon a kanapén, akár még a kocsiban ülsz, a következő egy órában ismét gondoskodom róla, hogy kiszakadj a hétköznapi őrült rohanásból. Ma délután sem aprózzuk el a dolgokat, kiemelt előadóként például azonnal leterítjük a vörös szőnyeget az örök, megkérdőjelezhetetlen popkirály Michael Jackson előtt, akinek a napokban robbant be a mozikba a gigantikus, mindent letaroló életrajzi filmje is. De már itt a filmvászonnál tartunk, a határmenti mozisok is örülhetnek. Elmondom, miért lesz kötelező beülnöd Billie Eilish vadonatúj 3D-s James Cameron által rendezett koncertfilmére, ami szó szerint átrezgeti majd a székeket alattad. Sőt, egy pillanatra el is csendesedünk közelgő évfordulóink kapcsán, és megemlékezünk a béke törékenységéről itt a slágerlöketben, de mindent a maga idejében. Szombat délután van, ébredezik a város, és kezdődik az az időszak, amikor a legjobb egyszerűen csak kikapcsolni és elengedni az irányítást. Ezt a fület lüktető kontrollvesztést hozzá nekünk elsőként újdonságában a német producer Glockenbach és a londoni énekesnő Sam Harper. Tekert fel a hangerőt, pörög a Lost a Patria Rádió összes frekvenciáján.

0: Az idő tényleg rohan, te pedig néha csak kapkodod a fejed ezen a rohanó gyorsvonaton, amit úgy hívnak élet. A Pátria Rádiót hallgatod, egy nagyon szép befelé fordulós felnövés történettel érkezett az imént Nagy Bogi ide a slágerlöketbe. És hát valljuk be, mindannyian vágyunk arra az állomásra, ahol egy kicsit leszállhatunk, megpihenhetünk, és végre megtalálhatjuk azt a biztonságot, amit gyerekként éreztünk. De ha valaki, akkor a mai kiemelt előadónk pontosan tudta, milyen az, amikor ez a bizonyos vonat sohasem lassít, a biztonságot jelentő gyerekkor pedig egész egyszerűen kimarad. A slágerlöket trónjára ma a popzene vitathatatlan és valószínűleg örökös királyát, Michael Jackson-t ültetjük fel, és az apropó nem is lehetne aktuálisabb, hiszen a napokban múlt pénteken robbant be a mozikban róla szóló rekordokat döntögető életrajzi film, a Michael, amit a remek határmenti mozikban magyar szinkronnal, akár 4DX formátumban is élvezhetsz.
1: Slágerlöket Urbán Csongorral.
0: Jacko élete pontosan olyan volt, mint a zenéje, gigantikus, felfoghatatlanul zseniális, de azért közben sokszor tragikus is. Egy ember, aki a színpadon egy érintetetlen félisten volt, a magánéletében nagyon sokáig egy elveszett kisfiú maradt. Olyan kisfiú, akit az apja sokszor nadrágszíjjal a kezében trenírozott, de ebből a fájdalomból valami egészen elképesztő dolog született. Ő volt az az előadó, aki nem csak zeneileg, de üzletileg is zseni volt, kifizetett közel 50 millió dollárt a Beatles teljes zenei katalógusáért, amit egyébként ironikus módon maga Paul McCartney javasolt neki egy ebéden, és amit később valószínűleg egy életen át bánhatott. Vagy gondolj csak a Smooth Criminal klipjére, a híres antigravitációs dőlés nem kameratrükk volt, akkoriban nem volt még AI, hanem egy általa szabadalmaztatott egyedi cipőtalp találmány. Sőt, ő volt az az ember is, aki áttörte a falakat és elérte, hogy az MTV egyáltalán hajlandó legyen fekete előadókat is sugározni. Arról már korábban is beszéltünk itt a műsorban, hogy az internet népe és a legújabb dokumentumfilmek hogyan kezdték el szép lassan tisztára mosni a nevét a Neverland botrányok kapcsán, és hogyan fordult át a közvélemény végül az ő pártjára. De a legdurvább dolgok sokszor nem a bírósági tárgyalótermekben, hanem inkább a stúdiók zárt ajtói mögött történtek. 1999-ben az Invincible album munkálatai alatt rögzítettek egy demót, a Fall Again című dalt, ami egyébként hivatalosan nem is jelent meg, és szólt már itt a slágerlöketben korábban. A szövegében van egy sor, ami így szól. Vagyis nem akarok álmomban meghalni. Ettől tényleg futkos a hideg az ember hátán, főleg annak tudatában, hogy pontosan 10 évvel később, 2009-ben egy rosszul sikerült altatás és gyógyszer túladagolás okozta a halálát a saját ágyában. De Michael Jackson nem a tragédiái, hanem az elképesztő öröksége miatt imádjuk. Ő volt az az ember, aki 39 különböző jótékonysági szervezetet támogatott élete során, aki a saját turné bevételeiből repülőgépnyi segélyt küldött a háború sújtott a Szarajevóba, és aki egy magyar kisfiú életmentő műtétjét is kifizette, mert ő tényleg a legtisztább szívből hitt abban, hogy a zenével és a szeretettel meg lehet gyógyítani ezt a sokszor nagyon beteg világot. És talán az egészben a legszebb, hogy egy korábbi rajongókkal folytatott beszélgetésében elárulta, hogy az összes gigantikus milliárdokat hozó slágere közül a Heal the World című dalra a legbüszkébb. Egy dalra, amit nem egy hipermodern stúdióban rakott össze, hanem egyszerűen csak felmászott a Neverland birtokán álló kedvenc fájára, és ott találta ki a dallamát és a szövegét. Ezzel zárjuk a Michael Jackson sztorit.

Michael Jackson az imént egy olyan dalban fohászkodott a világ gyógyulásáért, amit ő maga is a legfontosabb szerzeményének tartott az élete során. És ha valaha volt időszak, amikor újra meg kellene hallani ezeket a szavakat, az pont a mostani. Főleg úgy, hogyha rápillantasz a naptára, két eléggé súlyos történelmi dátum is szembe jön velünk a napokban. Április 30-án ért véget a vietnámi háború, egy héttel később a jövő héten, május 8-án pedig a második világháború európai befejezésére emlékezünk. Erről az állandó sokszor értelmetlen körforgásról pedig van egy dal, amit lehetetlen

Boris Gunn eredetileg az amerikai folk zene atya Pete Seeger zsenialitását dicséri, aki annó egy kozák népdalból rakta össze a békemozgalmak legnagyobb himnuszát. Ez a fohász viszont a sötét napszemüvegek mögé bújó legenda, a napokban a 90. születésnap évfordulóját ünneplő Roy Orbison tolmácsolásában üti talán a legnagyobbat. Orbison a II. Világháború alatt a texasi Fort Worthben zenélt, és rendszeresen azoknak a katonáknak énekelt, akiket épp ekkor küldtek ki a frontra. Test közelből látta rajtuk a feszültséget, és persze a búcsúzás súlyát is. Pontosan tudta, mit jelentenek Seeger sorai, és némán ő is ott állt azok mellett, akik szerint a fegyverek ropogásánál kevesebb értelmetlen dolog van a világon. Ezt a fajta hátborzongató, mégis nagyon tiszta tiszteletadást azért iszonyatosan nehéz dalba foglalni. A folytatásban viszont egy olyan hazai előadó érkezik, akinek ez maradéktalanul sikerült. Ő Kökény Dani, aki alig 20 évesen már fonogramdíjas, és aki nyers őszintességgel nyúlt ez a témához. Az újdonság a dal 2026-os színpadát is megérte, és van egy sor benne, ami kifejezetten szép. Ahol most fegyver dörren, nőhet még virág a házak udvarán.

Ha velem vagy, nincs más hely a világon, ahol szívesebben lennék, énekelte nekünk Jazz Glynn, és a Glynn Bandit játszott a háttérben. Amikor ez a dal megjelent, és rongyosra pörgött a rádiókban, a világ, és hát főleg a technológia még teljesen máshogy nézett ki. Ha akkoriban a kezedbe vettél egy új telefont, ahhoz még úgy tudták kötődni, és izgalmas volt. Aztán valahol az elmúlt 10 évben ez a fajta izgalom teljesen elveszett, a készülékeink pedig egybesütött gépies üvegtéglákká váltak. Most viszont az Európai Unió úgy döntött, elég volt az eszemétből. A napokban futott végig egyébként a techvilágon ez a hír, 2027 februárjától az EU-ban csak olyan hordozható okos eszközt lehet majd eladni, aminek te magad otthon egy mezei szerszámmal is ki tudod cserélni az akkumulátorát. Vége a hőfúvós oldószeres ipari ragasztós korszaknak, bár a gyártók valószínűleg nem térnek vissza a régi lepattintható hátlapokhoz, olyan kreatív mérnöki megoldásokkal kell elő.

0: Kal szereli a telefonokat, amik túlélik az 1000 töltési ciklust is. Mondjuk vannak olyan Samsung modellek is, amelyek 2000-et is tudnak, így próbálnak mentesülni egyébként a legszigorúbb szabályok alól. Szóval a tech világ hamarosan újra egy picit emberibb és fenntarthatóbb lesz, te pedig visszakapod a javításhoz való jogodat is.
1: Kívánságműsor a Slágerlöketben.
0: A technológia tehát lehet egyre gépiesebb, de szerencsére itt a Slágerlöketben még mindig te diktálod a tempót. Bármikor írhatsz nekem a csongor.urbankukac.stvr.sk címre, de a legnagyobbat azzal ütött, ha egyenesen egy hangüzenetet dobsz, kérj egy dalt, üzenj valami kedveset a szeretteinek, én pedig ahogyan belsik a fájl, már húzom is be ide a kivibe. Janis ezt az utat választotta, és egy hangüzenettel jelentkezett be egészen Debrecenből.
2: Ez a Slágerlöket, köszöntöm a hallgatókat, és téged is, kedves Csongor. Következő percekben szeretném, hogy hallgassuk meg 1986-ból az Italo Disco világából Fancy Bolero című dalát. Mindenkinek további kellemes párti a rádió hallgatást kívánok. Én Jani voltam Debrecenből.

Te a Pátria Rádiót hallgatod, Teddy Swims újdonságában nagyon szépen helyre tette azt a típust, aki mindig mindent jobban tud, és úgy osztja az észt, mintha nála lenne a világ összes válasza. Pedig hát vannak helyzetek, amikor tényleg nem ennyire egyszerű az élet, mert hiába ugyanaz az ország, ugyanaz a baráti társaság, két nap különbség is elég lehet ahhoz, hogy az egyik ember még vehessen dohánytermékeket, a másik pedig már soha többé. A britek most bejelentették, hogy életre szóló dohányzási tilalmat vezetnek be mindazok számára, akik 2008 után születtek. Magyarul, aki 2009. január 1-je után jött a világra, annak a jövőben soha nem lehet majd dohánytermékeket eladni. Tegyük fel, van két barát. Az egyik 2008. december 30-án született, a másik már 2009. január 2-án. Ugyanabba az osztályba jártak, ugyanazokon a bulikon is nőttek fel természetesen, és hát ugyanott lógtak a suli után, csak az egyikük két nappal korábban érkezett a világra. Emiatt az egyik felnőttként még törvényesen vásárolhat majd cigarettát, a másik pedig már nem. Ez az a fajta generációs választóvonal szerintem, amire nem nagyon gondoltak. A rendszer ráadásul nem úgy működik majd, hogy egyszer csak minden borul, hanem fokozatosan tekerik rá a szigort. 2027-től kezdve minden egyes évben egy évvel emelkedik majd a legális vásárlási korhatár is, vagyis a cél nem kisebb, mint egy teljesen füstmentes generáció felnevelése. És nem csak a klasszikus dohánytermékekről van szó, hanem a vépekről és más nikotinos kütyükről is, mert a brit kormány ezeket is sokkal keményebben akarja szabályozni. Persze a nagy kérdés az, hogy ez hosszú távon tényleg működni fog-e, vagy csak még jobban feltekeri majd a tiltott gyümölcseffektust. De az biztos, hogy ez az egyik legdurvább és legmerészebb közegészségügyi döntés, amit mostanában láthattál. És ha bejön, az Egyesült Királyság tényleg mintát mutathat az egész világnak arra, hogyan lehet egy káros szokást nem egyetlen mozdulattal ugyan, hanem generációról generációra kivezetni a társadalomból. És ha már generációk és döntések, a folytatásban érkezik egy dal a tartásról és arról, hogy néha a legfontosabb dolog egyszerűen az, hogy kiállj magadért. Félix Jelen pontosan ezt az életérzést foglalta dalba, amiben J-Hart arról énekel, hogy akárhogy is csavarják ki a szavainkat, ugyanaz a vér folyik mindannyiunkban. Szól a Pride!

0: Ma éjjel fiatalok vagyunk, szóval lángra lobbantjuk a világot. Egy igaz lágert hallhattál itt a Pátria Rádióban a 2010-es évek elejéről. A fán zenélt, és hát ez a dal pontosan arról a vad arénákat felrobbantó fiatalkori energiáról szól, amikor úgy érzed, hogy az éjszaka közepén is megállíthatatlan vagy. Ezt a fajta felszabadító őrületet persze a legkönnyebb egy gigantikus teltházas koncerten átélni a tömeg közepén, de hát a helyzet az, hogy jövő héttől már nem is kell hozzá koncertjegy, elég lesz egy sima mozijegy is.
1: Slágerlöket.
0: Május 7-én megérkezik a hazai vásznakra Billie Eilish vadonatúj térhatású koncert dokumentumfilmje, a Hit Me Hard and Soft The Tour. És mielőtt legyintenél, hogy ez is csak egy sokadik telefonnal összevágott turnéfilm, van benne azért egy elég durva csavar. A sztori ott kezdődött, hogy tavaly nyáron az angliai Manchesterben tartott koncertjén Billie egyszer csak kiszólt a közönség felé, hogy a szokásosnál is több kamera forog a színpad körül. Kiderült, hogy a nézőtéren és a kulisszák mögött is ott dolgozik egy bizonyos James Cameron. Igen, az a James Cameron, a Terminátor, a Titanic és az Avatar Oscar-díjas rendezője. A veterán filmes és a 20 éves énekesnő összeállt, és elkészítették az iparág egyik legfejlettebb, teljesen immerzív zenei filmét, és pontosan ez az a technikai szint, ami miatt tényleg ezt vétek lenne egy otthoni tévén, vagy egy mondjuk mobilon megnézni. Zseniális élmény lesz beülni a remek határmenti mozik egyikébe, felvenni a 3D-s szemüvegedet, és valódi Dolby Surround térhangzásban átélni ezt az egészet. Ez a lány ugyanis nem egy tipikus poptermék, a testvérével Finesse-szal ketten olyan iszonyatosan mély, dübörgő basszusokkal teli dalokat raktak össze, amik egyébként líraiak is sok esetben, amik egy moziterem hangrendszerén szó szerint átrezgetik majd a székedet és a mellkasodat is természetesen. És ha már arról a bizonyos testvéri minden túlélő kötelékről beszélünk, az angolban van egy mondás a Birds of a Feather-re, ami nagyjából annyit tesz, mint a magyarban a zsáka foltját. Akik összetartoznak, akik egy tolból valók, azok a legdurvább show vagy a legnagyobb őrület közepén is egy csapatban repülnek. Szólja hát a Birds of a Feather, itt a

talán pont ez a legszebb azokban az emberekben is, akik éles helyzetben nem hezitálnak, hanem a döntő pillanatban egyszerűen csak azt teszik, amit tenniük kell. A héten Magyarországon is voltam egy ilyen pillanat, az Országos Onkológiai Intézet egyik főorvosa mentős csapatával együtt a nyílt utcán mentett meg egy életveszélyben lévő fiatal férfit. A helyzet olyannyira kritikus volt már, hogy nem lehetett a kórházig várni, ezért a beavatkozást ott a helyszínen kellett elvégezniük. A gyors döntés, a szakmai tudás és a higgadtság végül életet mentett, és ez megint emlékeztet rá, hogy bármennyire fárasztó is ez a világ, még mindig tele van olyan emberekkel, akik miatt érdemes egy kicsit jobban hinni benne. Ezzel a gondolattal zárjuk a mai slágerlöketet, de a Kiwi persze továbbra is nyitva áll, szóval jöhetnek a dalkérések a csongor.urbánkukac.stvr.sk e-mail címre, de azért én nagyon örülnék a hangüzenetnek, hiszen színesíti a műsort. Urbán Csongort hallhattad az elmúlt egy órában, nagyon-nagyon köszönöm, hogy ma is együtt lógtunk itt a Pátria Rádió frekvenciáin, pihent ki a hetet, töltődj fel és nagyon vigyázz magadra. A legvégére pedig jöjjön egy megunhatatlan klasszikus a 2000-es évekből, ilyenek a szép hölgyek, bye bye.

0: 101 kis kutya.
1: A történet mélyen önéletrajzi ihletésű. Férjével nagyon kedvelték a dalmatákat. Életük egy pontján 9 kutyájuk volt. Ráadásul az elsőt, csak úgy, mint a regény főhősét, Pongónak hívták.
0: Jókai emléktúra Erdélyben.
2: Kell figyelni, hogy melyik túra változott hánykor és honnan indul, hogy senki ne jelenjen meg rossz időben, rossz helyszínen.
0: 40 éve hunyt el a magyar avantgárd festészet alakja, Bálint Endre.
3: A Pozsonyi Városi Galéria munkatársai szintén lecsaptak a képekre. Bécsből Budapestre tartva az alkotásokat kiállították a Pozsonyi Galériában.
0: A sztárok és a közönség kedvence DJ Dominik.
4: A rengeteg nem megvalósított koncert, a nem meghívás, a koncertek lemondása, a kritikák, a bántás. Amúgy is most itt Magyarországon egy nehéz időszakot élünk, mert itt homo homini lupus, ez hangulat van, ami azt jelenti, hogy ember embernek farkasa.
0: Csenger Ferenc vagyok, várom önöket vasárnap délután 13:05-től itt a Pátria Rádióban.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Jerevánban találkozik Robert Fico és Volodymyr Zelenszky. Izraeli légicsapások érték Dél-Libanont. Holnap is a maihoz hasonlóan napos idő lesz. Csenger Ferenc vagyok, mondom a részleteket. Robert Fico szlovák miniszterelnök hétfőn Jerevánban az Európai Politikai Közösség csúcs találkozóján találkozik Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. A megbeszélésről egy szombati telefonbeszélgetésen állapodtak meg. A felek rövid személyes egyeztetést tartanak és folytatják a közös kormányülések gyakorlatát. Emellett kölcsönös hivatalos látogatásokat is terveznek Pozsonyban és Kijevben. Fico hangsúlyozta, hogy bár egyes kérdésekben eltér a két ország álláspontja, közös érdekük a jó és baráti kapcsolatok fenntartása. Megerősítette, hogy Szlovákia támogatja Ukrajna Európai Uniós csatlakozási törekvéseit, és stabil, demokratikus szomszédként tekint az országra. A kormányfő azt is kiemelte, hogy az Oroszországgal zajló háború lezárását célzó bármilyen béke megállapodás csak Ukrajna beleegyezésével jöhet létre. Öten meghaltak izraeli légicsapásokban Dél-Libanonban, jelentette a libanoni hírügynökség. Egy drón egy autót talált el Nabatia közelében, a jármű két utasa életét vesztette. Korábban három ember halt meg egy lakóház elleni támadásban Ilkim al-Tufa térségében, amely a Hezbollah egyik fellegvára. Az izraeli védelmi erők közlése szerint az elmúlt 24 órában mintegy 50 csapást hajtottak végre, céljuk terrorista infrastruktúra megsemmisítése volt. A Hezbollah rakétákkal támadta az izraeli katonákat és dróncsapásokat is indított Észak-Izrael ellen. A harcokat tűzszünet ellenére folytatódnak, amelyet április közepén vezettek be, majd három héttel meghosszabbítottak. Az Egyesült Államok közben közvetlen tárgyalásokat sürget Benjamin Netanyahu és Joseph Aoun között. Eloltották a tüzet az oroszországi Tuapse kikötőjében, amelyet egy május 1-i ukrán dróntámadás okozott. A lángok megfékezésén mintegy 130 tűzoltó dolgozott több mint 40 járművel. A támadás a rossz nyelvt létesítményeit is érintette. A térségben rendkívüli állapotot hirdettek, a hatóságok a szennyezett levegő és víz miatt óvatosságra intik a lakosságot. A levegőben mért káros anyagok szintje több helyen jelentősen meghaladta a határértéket, és olajszennyezés került a Fekete-tengerbe is. A mentőegységek eddig több ezer köbméter szennyezett anyagot távolítottak el. Andrej Babis cseh kormányfő szerint a motoristák párt még nem tudatosította, hogy már kormányzati szerepben van. Bírálta a Filip Turek klímapolitikáért felelős kormány megbízott kijelentéseit, aki korábban parazitáknak nevezett egyes állami alkalmazottakat. A politikus később azzal védekezett, hogy nem hivatalnokokra, hanem aktivistákra gondolt. Babis szerint a kormánytagoknak a közösségi médiában is visszafogottabban kellene kommunikálniuk. Úgy véli, az ilyen kijelentések feleslegesek és ártanak a kabinetnek. Hozzátette, a koalíció működik, de a további lépéseket a pártelnök Petr Macinka hatáskörébe tartozóknak tekinti. Iránban szombaton kivégeztek két férfit, akiket Izrael javára végzett kémkedés miatt ítéltek halálra, közölték az iráni igazságügyi hatóságok az AFP jelentése szerint. Az egyik kivégzettet az úgynevezett Moharebeh, vagyis Isten elleni ellenségeskedés bűncselekményében találták bűnösnek. A másik férfi szintén a Mossaddal működött együtt, információkat szolgáltatott vallási és tartományi vezetőkről, valamint fontos helyszínekről, köztük Natanz tartományról, ahol Irán egyik jelentős nukleáris létesítménye található. Irán a világon azon országok közé tartozik, Kína mellett, ahol a legmagasabb a végrehajtott halálos ítéletek száma. Egy férfi és egy nő meghalt, további 7 ember pedig megsérült egy orosz dróntámadásban a dél-ukrajnai Herszon városában, közölte Oleksandr Prokudyin helytartó. A támadás a hajnali órákban ért egy minibuszt. A sebesültek között 6 férfi és egy nő van, őket kórházba szállították. Herszont az orosz erők a 2022. februári invázió elején foglalták el, majd még abban az évben az ukrán ellentámadás nyomán visszavonultak a Dnyeper folyó túloldalára. A frontvonal azóta közvetlenül a város közelében húzódik, amelyet rendszeresen érnek orosz tüzérségi drón és rakétatámadások.
0: Időjárás.
1: Marad a napos idő, 25 fokig emelkedik a hőmérséklet. Éjszaka 10 és 4 fokig hűl a levegő. Holnap is jobbára napos lesz az idő, a legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 26 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Útkarbantartók dolgoznak az R1-esen, Ronszky Benyadik és Zólyom között. Szenc után Somorja felé javítják a fekete vízen átvezető hidat, felváltva halad a forgalom. Baleset történt Csalló közaranyos előtt Komáron felől, vezessenek óvatosan.
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Fülbevaló. Matyica Sándorral.
3: Szeretettel üdvözlöm a Fülbevaló minden kedves hallgatóját. A Dave Matthews Band amerikai rockzenekar, amely 1991-ben alakult a virginiai Charlottesville-ben. Az alapító tagok Dave Matthews énekes, dalszerző, gitáros, Stephen Lessard basszusgitáros, Boyd Tinsley hegedűs, Leroy Moore szaxofonos és Carter Beauford dobos voltak. 2008-ban Leroy Moore balesetben életét vesztette, helyére Jeff Coffin került. A különböző műfajokban jeleskedő zenészek, mint a jazz, a klasszikus, a soul, a rock és a hip-hop olyan izgalmas zenei világot hoztak létre, melynek köszönhetően hatalmas rajongótáboruk lett. A dalaik Dave Matthews jellegzetes hangja és a remek hangszerelés mellett a hosszú improvizációs részektől jellegzetesek. 2008-ban a Leroy Moore szaxofonos halála igaz megrázta a tagokat, de folytatták a munkát. A készülő Big Whiskey and the Groove Crux King című lemezüket befejezték, amely végül is tisztelgés lett az elhunyt Moore előtt. A dalokban nem csak rá emlékeznek, hanem a Katrina hurikánra és a világban dúló konfliktusokra. Ezt az albumokat főleg azt teszi izgalmassá, hogy megfogalmazzák minden veszteség és szeretet kifejezhető a zenén keresztül. Három felvételt játszunk le erről a sikeres lemezről.

2012-ben, hosszabb szünet után a Dave Matthews Band Steve Lillywhite producerrel, aki a korábbi 90-es években megjelent lemezeiknél is bábáskodott, elkészült az Away From The World című album, amely a Big Whiskey and the Groo Crooks King zenei világának folytatása. Igaz, meglepő váltások vannak benne, s helyet kapnak a popdalok is. Az album hangzásvilága bármennyire is emlékeztet a zenekar legjobb 90-es évekbeli felvételeire, az Away From The World egyértelműen egy összeszokott zenekar munkájának tükre. Nem az a céljuk, hogy slágereket írjanak, mert jól érzik magukat a saját, jól bevált világukban. Az imént elhangzott If Only című Soul Groove felvétel is alátámasztja, még a Belly Belly Nice daluk Dave Matthews 2000-es évekbeli albumait idézi. Öt kellemes és lélekemelő dal következik a Dave Matthews Band Away From The World című albumáról.

0: Kedves hallgatóink, a Fülbevaló mai adása ezzel véget ért, amelyben a Dave Matthews Band felvételeiből válogattunk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. További kellemes rádiózást kíván önöknek Basies Olivia hangmérnök és Macsiza Sándor a műsorszerkesztője.
1: Pátria Rádió. Pelsőc, FM 89,6.
2: Jerevánban találkozik Robert Fico és Volodymyr Zelenszky. A károk felmérésével folytatják a munkát Szvidnyikben a tegnapi robbanás helyszínén. Két áldozata van az éjszakai orosz támadásnak Ukrajnában. Holnap is a maihoz hasonló napos idő várható.
1: Napzárta. Csenger Ferenccel.
2: Részletes híreink. Robert Fico szlovák miniszterelnök hétfőn Jerevánban az Európai Politikai Közösség csúcs találkozóján találkozik Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. A megbeszélésről egy szombati telefonbeszélgetésen állapodtak meg. A felek rövid személyes egyeztetést tartanak és folytatják a közös kormányülések gyakorlatát. Emellett kölcsönös hivatalos látogatásokat is terveznek Pozsonyban és Kijevben. Fico hangsúlyozta, hogy bár egyes kérdésekben eltér a két ország álláspontja, közös érdekük a jó és baráti kapcsolatok fenntartása. Megerősítette, hogy Szlovákia támogatja Ukrajna Európai Uniós csatlakozási törekvéseit, és stabil, demokratikus szomszédként tekint az országra. A kormányfő azt is kiemelte, hogy az Oroszországgal zajló háború lezárását célzó bármilyen béke megállapodás csak Ukrajna beleegyezésével jöhet létre. Stabilizálódott a helyzet a tegnapi Szvidnyéki robbanás helyszínén, jelenleg a hatóságok az érintett épületek felmérését végzik és összeírják a keletkezett károkat. A robbanás a szomszédos körzeti kazánházat is megrongálta. Marcela Ivancsová polgármester tájékoztatása szerint a detonáció a K2-es kazánház melletti ipari területen történt. A távhőszolgáltatást biztosító Slushbit vállalat közlése alapján a robbanás súlyosan megrongálta a tetőszerkezetet. A födén megemelkedett, majd visszaült, ezért ideiglenes javítás után teljes rekonstrukcióra lesz szükség. A robbanás pénteken este történt, majd tűz is keletkezett. A rendőrség elsődleges információi szerint a balesetet gázkezelés közbeni hiba okozhatta. A mentők egy 40 éves égési sérüléseket szenvedett férfit szállítottak kórházba, a helyszínen 17 tűzoltó dolgozott 7 járművel. Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter és Peter Kubovics a közbeszerzési hivatal elnöke megállapodtak a közbeszerzési ellenőrzések felgyorsításáról. A tárca mintegy 40 szakembert biztosít a közbeszerzési hivatal számára a kapacitások bővítésére. Taraba szerint a jelenlegi rendszer túlzottan bürokratikus és jelentős gazdasági károkat, valamint késéseket okoz. Úgy véli, Szlovákia gyorsabb növekedést érhetne el hatékonyabb ellenőrzési modellel. A problémák kezelésére törvénymódosítást is előkészítették.

0: de nem a parlament számára. Andrej Babis cseh kormányfő szerint a motoristák párt még nem tudatosította, hogy már kormányzati szerepben van. Pirálta a Filip Turek klímapolitikáért felelős kormány megbízott kijelentéseit, aki korábban parazitáknak nevezett egyes állami alkalmazottakat. A politikus később azzal védekezett, hogy nem hivatalnokokra, hanem aktivistákra gondolt. Babis szerint a kormánytagoknak a közösségi médiában is visszafogottabban kellene kommunikálniuk. Úgy véli, az ilyen kijelentések feleslegesek és ártanak a kabinetnek. Hozzátette, a koalíció működik, de a további lépéseket a pártelnök Petr Macinka hatáskörébe tartozóknak tekinti. Az Egyesült Államok mintegy 5000 katonát von ki Németországból, jelentette be a Pentagon. Donald Trump korábban jelezte, hogy Washington mérlegeli a csapatcsökkentést. Sean Parnell, a Pentagon szóvivője szerint a kivonás 6-12 hónapon belül lezárulhat. Trump Friedrich Merz kancellár kijelentései miatt bírálta Berlint. Johann Wadepul német külügyminiszter ugyanakkor közölte, Németország felkészült az amerikai jelenlét csökkentésére. Iránban szombaton kivégeztek két férfit, akiket Izrael javára végzett kémkedés miatt ítéltek halálra, közölték az iráni igazságügyi hatóságok az AFP jelentése szerint. Az egyik kivégzettet az úgynevezett Moharebeh, vagyis Isten elleni ellenségeskedés bűncselekményében találták bűnösnek. A másik férfi szintén a Mossaddal működött együtt, információkat szolgáltatott vallási és tartományi vezetőkről, valamint fontos helyszínekről, köztük Natanz tartományról, ahol Irán egyik jelentős nukleáris létesítménye található. Irán a világon azon országok közé tartozik, Kína mellett, ahol a legmagasabb a végrehajtott halálos ítéletek száma. Egy férfi és egy nő meghalt, további 7 ember pedig megsérült egy orosz dróntámadásban a dél-ukrajnai Herszon városában, közölte Oleksandr Prokudin helytartó. A támadás a hajnali órákban ért egy minibuszt. A sebesültek között 6 férfi és egy nő van, őket kórházba szállították. Herszont az orosz erők a 2022. februári invázió elején foglalták el, majd még abban az évben az ukrán ellentámadás nyomán visszavonultak a Dnyeper folyó túloldalára. A frontvonal azóta közvetlenül a város közelében húzódik, amelyet rendszeresen érnek orosz tüzérségi drón és rakétatámadások. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, megerősítik a légvédelmet Odessa és Dnyipro városában. A két település rendszeresen orosz drón és rakétatámadások célpontja. Zelenszkij szerint új radarok, elektronikai zavaró rendszerek és több katona érkezik a térségbe. Hozzátette, az orosz támadások célja az ukrán légvédelem túlterhelése. Az elnök egyben a hadsereg reformját is bejelentette, amely béremelést és későbbi leszerelési lehetőségeket is tartalmaz. Donald Trump levélben közölte a kongresszussal, az Egyesült Államok és Irán közötti ellenséges műveletek befejeződtek. Az elnök szerint április 7-e óta nem történt fegyveres összecsapás a két ország között. A bejelentés a törvényben előírt 60 napos határidőhöz kapcsolódik az amerikai katonai műveletek esetében. Trump ugyanakkor hangsúlyozta, Irán továbbra is jelentős fenyegetést jelent, Teherán új békejavaslatot küldött, de Washington egyelőre nem elégedett a feltételekkel. Shahbaz Sharif Pakisztán miniszterelnöke köszönetet mondott Donald Trump amerikai elnöknek, amiért az Egyesült Államok röviddel a határidő lejárta előtt határozatlan időre meghosszabbította az Iránnal kötött tűzszünetet. Az iráni média szerint Teherán nem kérte a fegyvernyugvás meghosszabbítását. Sharif közölte, hogy Iszlamabad közvetítőként továbbra is dolgozik a Washington és Teherán közötti háború lezárásán. A Fehérház közben megerősítette, hogy elhalasztották az amerikai alelnök J.D. Vance pakisztáni látogatását, amelynek célja a béketárgyalások előmozdítása lett volna. A két hétre szóló tűzszünet április 8-án lépett életbe, és eredetileg a napokban járt volna le, azonban a felek közötti egyeztetések továbbra is bizonytalan kimenetelűek. 5 meghaltak izraeli légicsapásokban Dél-Libanonban, jelentette a libanoni hírügynökség. Egy drón egy autót talált el Nabatia közelében, a jármű 2 utasa életét vesztette. Korábban 3 ember halt meg egy lakóház elleni támadásban, Ilkim al-Tufa térségében, amely a Hezbollah egyik fellegvára. Az izraeli védelmi erők közlése szerint az elmúlt 24 órában mintegy 50 csapást hajtottak végre, céljuk terrorista infrastruktúra megsemmisítése volt. A Hezbollah rakétákkal támadta az izraeli katonákat és dróncsapásokat is indított Észak-Izrael ellen. A harcokat tűzszünet ellenére folytatódnak, amelyet április közepén vezettek be, majd 3 héttel meghosszabbítottak. Az Egyesült Államok közben közvetlen tárgyalásokat sürget Benjamin Netanyahu és Joseph Aoun között. Eloltották a tüzet az oroszországi Tuapse kikötőjében, amelyet egy május 1-i ukrán dróntámadás okozott. A lángok megfékezésén mintegy 130 tűzoltó dolgozott több mint 40 járművel. A támadás a rossz nyelvt létesítményeit is érintette. A térségben rendkívüli állapotot hirdettek, a hatóságok a szennyezett levegő és víz miatt óvatosságra intik a lakosságot. A levegőben mért károsanyagok szintje több helyen jelentősen meghaladta a határértéket, és olajszennyezés került a Fekete-tengerbe is. A mentőegységek eddig több ezer köbméter szennyezett anyagot távolítottak el. Több mint 500 tüntetőt vettek őrizetbe az isztambuli május 1-i demonstrációkon Törökországban. A hatóságok szerint egyes csoportok megsértették a biztonsági intézkedéseket, ezért lépett közbe a rendőrség. A munkaünnepe alkalmából országszerte ezrek vonultak utcára. A rendőrök könnygázt is bevetettek, több városrészben erőszakos összecsapások alakultak ki. A tiltakozók békét, magasabb béreket és jobb munkakörülményeket követeltek.
1: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
2: Az élvonalbeli labdarúgó bajnokság felsőházi rájátszásának 8. fordulójában ma 20.30-tól rendezik a Slovan Dac rangadót. Ha a listavezető pozsonyiak pontot szereznek, megvédik bajnoki címüket. Holnap 19 órától lesz a Podbrezová Tanava, kedden 18 órától a Zsilina Mihalovce összecsapás. Az alsóházban pár perc múlva 18 órakor kezdődik a Ruzsomberok-Presov találkozó, holnap 17 órától bonyolítják le a Trencsin-Komárno, kedden 18 órától pedig a Skalica-Košice meccset. A labdarúgó NB1 utolsó előtti 32. fordulójának ma délutáni mérkőzésén MTK Nyíregyháza 1-1. Miskolcon ezekben a pillanatokban ér véget a Kazincbarcika-Kisvárda találkozó, a hajrában meglepetésre a már kiesett Kazincbarcika vezet 2-1-re. Még pénteken Zalaegerszeg felcsút 1-3. A további műsor ma 19.15-től Győr Diósgyőr, holnap 13.30-tól Paks Debrecen, 16 órától pedig Újpest Ferencváros. Kós Hubert 200 háton győzött, 200 gyorson pedig második lett a Fort Lauderdale-i nemzetközi úszóversenyen. A magyar jégkorong válogatott 7-4-re kikapott a dánoktól Odenzében. A 2 hét múlva kezdődő világbajnokságra készülő csapatok mérkőzésén a magyar női asztali tenisz válogatott a londoni csapatvilágbajnokság rájátszásában 3-2 arányú vereséget szenvedett Svájctól, így kiesett. A magyar női vízilabda válogatott 16-12-re legyőzte a japán csapatot a Rotterdamban zajló Divízió 1-es világkupa selejtező tornájának 2. fordulójában. Cseh Sándor szövetségi kapitány együttese, amely pénteken kikapott az amerikaiaktól, vasárnap az olimpiai bajnok spanyolok ellen zárja a csoportkört. Rövidesen 18 órakor Elrajtól a Forma 1-es Miami nagydíj sprint futama. Mint ismert, Lando Norris, a McLaren VB címvédő brit pilótája startolhat az élről, a 2. rajtkockát a VB pontverseny éllovasa, a Mercedes-t kormányzó olasz Andrea Kimi Antonelli szerezte meg, míg a 3. Norris ausztrál csapattársa Oscar Piastri. Ma 22 órától lesz az időmérőedzés, holnap szintén 22 órától pedig az 57 körös futam. Már ennyit, sporttal legközelebb vasárnap reggel, 3:47 után jelentkezünk.
1: Időjárás.
0: Éjszaka 10 és 4 fokig hűl a levegő, holnap is jobbára napos lesz az idő, a legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 26 fok között alakul. A Napzártát hallották. Hírekkel holnap 7 órakor jelentkezünk legközelebb, de híreinket elolvashatják a patria24.stvr.sk oldalon is. A hangmester Vasies Olivia nevében Csenger Ferenc kíván további szép estét, viszont hallásra! 101 kiskutya.
3: A történet mélyen önéletrajzi ihletésű. Férjével nagyon kedvelték a dalmatákat. Életük egy pontján 9 kutyájuk volt. Ráadásul az elsőt, csak úgy, mint a regény főhősét, Pongónak hívták.
0: Jókai emléktúra Erdélyben.
4: Kell figyelni, hogy melyik túra változott hánykor és honnan indult, hogy senki ne jelenjen meg rossz időben, rossz helyszínen.
0: 40 éve hunyt el a magyar avantgárd festészet alakja, Bálint Endre.
5: A Pozsonyi Városi Galéria munkatársai szintén lecsaptak a képekre. Bécsből Budapestre tartva az alkotásokat kiállították a Pozsonyi Galériában.
0: A sztárok és a közönség kedvence DJ Dominik.
6: A rengeteg nem megvalósított koncert, a nem meghívás, a koncertek lemondása, a kritikák, a bántás. Amúgy is most Magyarországon egy nehéz időszakot élünk, mert itt homo homini lupus est hangulat van, ami azt jelenti, hogy ember-embernek farkasat.
0: Csenger Ferenc vagyok, várom Önöket vasárnap délután 13:05-től itt a Pátria Rádióban.

Satisfatti, io tremulo.